0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják július 15-én szerdán. A tartalomból: a kormány gondban lehet a nemzeti parkok reformja miatt, közben a pozsonyi szemétégető ügye is borzolja a kedélyeket. Eldőlt, hogy Andy Burnham lesz az új brit kormányfő. Mit érdemes tudni az Egyesült Királyság következő miniszterelnökéről? Az Európai Tanács véglegesen jóvá hagyta a légi utasok jogainak megerősítését. Részletek 8:45-kor. És ismét átalakul az ukrán kormány, miközben az ország egy lépéssel közelebb került az Európai Unióhoz. Ezekről a témákról is lesz szó a mai reggeliben, melynek szerkesztője Tilajcsik Dóra, a hangmérnök Kovács János, a híreket pedig minden fél órában Mezőszállási Márktól hallhatják. Most is neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A Szlovenszkó mozgalom szerint veszélybe kerülhet a helyi rendfenntartó szolgálatok jövője. Újabb amerikai támadások Irán ellen, ismét blokkád alatt vannak a kikötők, felhős, borult idő várható. Jönnek a részletek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter az ENSZ New York-i ülésén arról beszélt, hogy a stratégiai nyersanyagok iránti világszintű kereslet soha nem látott ütemben növekszik. Szerinte ezek az anyagok kulcs szerepet játszanak az energetikai átalakulásban, ugyanakkor új biztonsági kihívásokat is jelentenek. A miniszter hangsúlyozta, hogy a lehetőségeket csak felelős irányítással, átláthatósággal, környezetvédelemmel és az emberi jogok tiszteletben tartásával lehet kihasználni. Elmondta azt is, hogy Szlovákia idén elfogadta a kritikus ásványi nyersanyagok kutatására vonatkozó első akciótervet a 2026 és 2030 közötti időszakra. Az ellenzéki Szlovenszkó mozgalom szerint a Miestne občianske poriadkové služby, vagyis a helyi polgári és rendfenntartó szolgálatok programja a megszűnés szélére került. A párt szerint a jelenlegi projektek szerződései év végéig fokozatosan lejárnak, miközben a következő időszakra a szükséges pénzügyi forrásoknak csak mintegy harmada áll rendelkezésre. Az ellenzék arra figyelmeztet, hogy több mint 1600 ember veszítheti el munkáját. A program támogatói szerint ezek a szolgálatok fontos szerepet töltenek be a települések biztonságának fenntartásában és a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásában. Komoly fennakadást okozott a vasúti közlekedésben egy éjszakai tűzeset Észak-Németországban. A Hamburg és Cuxhaven közötti vasútvonalon megrongálódtak a jelzőrendszer kábelei, ezért több mint 200 vonati járatot törölni kellett. A rendőrség szerint a helyszínen talált bizonyítékok szándékos gyújtogatásra utalhatnak, de az elkövető kilét egyelőre ismeretlen. A Deutsche Bahn közölte, folyamatosan dolgoznak a helyreállításon, de egyelőre nem tudják megmondani, mikorra állhat helyre a teljes forgalom. Az amerikai hadsereg újabb légi csapásokat hajtott végre Irán ellen, és ismét blokkádokat vezetett be az iráni kikötők és partmenti területek ellen. Az amerikai központi parancsnokság szerint az akciók célja az iráni katonai képességek gyengítése, különösen azoké, amelyek veszélyeztethetik a kereskedelmi hajózást a Hormuzi szorosban. Washington szerint több amerikai hadihajó és katonai repülőgép áll készenlétben a térségben. A helyzet újabb feszültséget okozott a Közel-Keleten. 9 napon belül már harmadszor omlott össze Kuba teljes elektromos hálózata. A keddi meghibásodás miatt mintegy 10 millió ember maradt áram nélkül az egész országban. A kubai hatóságok szerint a problémák hátterében többek között az előregedett energiahálózat és az üzemanyag hiány áll. Az ismétlődő áramkimaradások egyre nagyobb társadalmi feszültséget okoznak, és már tiltakozásokat is kiváltottak Havannában. A kormány szerint folyamatosan dolgoznak az energiarendszer helyreállításán.
0: Időjárás.
2: Többnyire felhős, borult idő várható, több helyen esővel, záporokkal, helyenként intenzív zivatarokkal is, és füllett időre számíthatunk. A hajnali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, a legmagasabb nappali értékek 26 és 31 fok között lesznek, a zivatarok környezetében pedig megerősödhet a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek a rendőrök Voderady térségében, Pozsony irányában, Ivachno falután, Rózsahegy felé, valamint a D1-es autópálya végénél Magyarbőd térségében, Kassa felől érkezve. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
3: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Brigádi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Az Európa-bajnok Spanyolország 2-0-ra legyőzte a legutóbb ezüstérmes Franciaországot a tengeren túli futball VB dallasi elődöntőjében. Mikel Oyarzabal szerzett vezetést a 22. percben, a Lamine Yamal ellen elkövetett szabálytalanság miatt megítélt büntetőt a San Sebastián csatára értékesítette. A hátvéd Pedro Porro az 58. percben növelte a spanyolok előnyét, amivel beállította a végeredményt. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra VB döntőbe, amelyet vasárnap 21 órától játszanak New Yorkban. Egy nappal korábban 23 órától Miamiban lesz a bronz meccs. A másik ágon, Atlantában ma 21 órától a címvédő Argentína és Anglia küzd a fináléba kerülésért. A helyi rendőrség fokozott biztonsági intézkedésekkel készül a szerda esti összecsapásra. Elképesztő fogadtatásban részesült hétfő este a negyed döntőig jutó norvég válogatott. A csapatot vörös szőnyeg, vízsugárkapu, F-35-ös vadászgépek kísérete, majd a királyi család és mintegy 90 ezer szurkoló várta Oszlóban. A legnagyobb feltűnést Erling Haaland keltette, aki egy kitömött mosómedvével a kezében szállt le a gépről. Luis Inácio Lula da Silva, brazil államfő, elítélte az ország válogatottjának játékosait, akik nem tértek haza a VB-ről, hanem a más országbeli nyaralást választották a kiesést követően. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Aláírta szerződését Vladimir Weiss, a szlovák labdarúgó válogatott májusban kinevezett vezetőedzője és két segítője. A mostani stáb havonta 46 ezer euróval kap kevesebb fizetést, mint a korábbi tréner, az olasz Francesco Calzona és stábja. Leszerepelt a Győr a labdarúgó bajnokok ligája első selejtező körében. Az izlandi 1-0-ás vereséget követően az Etoparkban 6 ezer néző előtt csak 2-2-es döntetlent játszott a Vikingu Reykjavikkal és 3-2-es összesítéssel, elbúcsúzott a legrangosabb európai kupasorozattól, és a konferencia liga selejtező második körében a feröeri Klaksvík és a luxemburgi Bissen csatájának vesztesével folytatja. A Szlován csak a kvalifikáció második felvonásában kapcsolódik be a küzdelmekbe, ellenfele az Ibéria Tbilisi lesz július 21-én vagy 22-én Grúziában, egy héttel később pedig az új téglamezei stadionban. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Trnava Besiktas 3-2 és Banská Bystrica Hapoel Tel Aviv 0-0. A dunaszerdehelyiek az olasz Salernóval, a vágsejjeiek a holland Quintussal mérkőznek a női kézilabda Európa Kupa második fordulójában. A Dac idegenben, a Duszla pedig odahaza kezdi a sorozatot október 3-án vagy 4-én. A visszavágókat egy héttel később rendezik. A bajnok legutóbb döntős Nagy Mihályak csak a harmadik körben kapcsolódnak be a küzdelmekbe. Molnár Attila saját országos csúcsától mindössze 400 másodperccel elmaradva a második helyen ért célba férfi 400 méteren, Halász Bence pedig harmadik lett férfi kalapácsvetésben a budapesti atlétikai magyar nagydíjon. A svéd Armand Duplantis idén is megnyerte a férfi rúdugrást, világcsúcsot javítania viszont nem sikerült. Alex Molchan 6-4-7-5-re legyőzte a francia Valentin Royart az umagi teniszviadal első felvonásában. Udvardi Panna 6-3-4-6-6-3-ra nyert a spanyol Leire Romero Gormaz ellen a romániai Jászvásáron zajló tenisztorna nyitófordulójában. Gál Fidalma viszont 6-2-6-0-ra kikapott az egyiptomi Madjar Sheriff-től. A címvédő és világbajnok szlovén Tadej Pogacsar nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 10. útszakaszát, amelyen több mint fél perccel növelte előnyét az összetettben.

6 óra 17 perc van. A szlovák naptár szerint július 15-én a Henrikek ünnepelnek. Magyar nyelvterületen a Henrikek és a Rolandok közös névnapja van ma. Mindkét név germán eredetű, a Henrik jelentése hatalmas, uralkodó. A Rolandok neve pedig annyit tesz, merész, vakmerő. Boldog névnapot kívánunk és gratulálunk azoknak is, akik ma ünneplik a születésnapjukat.

0: Színes hírösszeállításunk következik, a mikrofonnál Nyitrai Nóra.
1: Július 7-én hivatalosan is pályára állt a világ első nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdja. A floridai CityLabs által épített Bohr műholdját a kaliforniai Vandenberg légitámaszpontról bocsátották fel a SpaceX Falcon 9 rakétájának segítségével, amely összesen 81 hasznos terhet szállított. A Bohr lévén a CityLabs első alkalommal teszteli az űrben saját fejlesztésű nanotritium bétavoltaikus mikroáramforrását. Ellentétben a NASA Voyager szondáival, amelyek radioizotópos termoelektromos generátora plutóniumot használnak és hőből termelnek energiát, a CityLabs nanotritium eszköze a trícium radioaktív bomlása során kibocsátott béta részecskéket hasznosítja. Ezeket egy félvezető segítségével közvetlenül mozgó alkatrészek vagy hőtermelés nélkül alakítja elektromos árammá. A CityLabs abban reménykedik, hogy a küldetés sikere utat nyithat további nukleáris műholdak számára, amelyek támogathatják a nemzetvédelmet, valamint a magán űrmissziókat. A minap egy sokakat érintő változás élesedett a Google felhőtárhely kalkulációjában. A korábbi megközelítés szerint csak a Google fotókba feltöltött médiafájlok és az MMS-ben kapott fotók és videók számítottak bele a tárhely korlátba, mostantól viszont az androidos készülékek biztonsági mentésének minden elemét elszámolja a cég. A Google szóvivője azt közölte, hogy számításaik szerint az új szabály évi nagyjából 40 megabyte extra tárhelyet igényel. Akik eddig is a Google rendszerét használták, kapnak még pár hónap haladékot, pontosabb dátumot azonban nem közölt az átállás kapcsán a cég. Ezzel párhuzamosan azonban ígérik, nagyobb átláthatóságot is biztosítanak, például új beállítási lehetőségek érkeznek, amelyekkel testre szabhatja a felhasználó, hogy mit szeretne menteni, és mit nem. A nyári esték sokak számára már-már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perzeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető. Gyakran olvashatunk arról, hogy a Perzeidák maximuma alatt óránként akár 100-150 meteort is láthatunk, ez azonban túlzó, az érték az egész égbolton potenciálisan megjelenő hullócsillagokra vonatkozik. A valós szám ennél jóval alacsonyabb, de így is szép meteorzáporról van szó, a hullócsillagok az égen bárhol feltűnhetnek. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől, és türelmesen várni, amíg szemünk alkalmazkodik a sötéthez. A Perzeidák látszólag a Perzeusz csillagkép felől érkeznek, innen az elnevezésük, de valójában a 109 P per Swift Tuttle üstökösről leválló parányi szemcségből állnak. Amikor a Föld áthalad ezen a törmeléksávon, a légkörbe belépő darabkák fényjelenségeket alakítanak ki. A rajjal minden nyáron találkozik bolygónk.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Mi történik ezekben a napokban a magyar nagypolitika palettáján? A régiók hírei után erről hallhatnak. Most a szómezőszállási Márké.
2: Petíciót indított a Párkányi Danubia magánidős otthona a biztonságosabb közlekedés érdekében. Az intézmény lakói és látogatói járdát, gyalogos átkelőt és buszmegállót szeretnének az otthon közelében. A vezetőség szerint jelenleg az időseknek, köztük sok kerekes széket vagy járókeretet használó embernek veszélyes útszakaszon kell közlekedniük. A Városháza szerint a megoldás összetett folyamat, amelyhez külön tervezés, engedélyeztetés és több hatóság jóváhagyása szükséges. Rozsnyón a következő önkormányzati választási ciklusban is 13 városi képviselő dolgozik majd. Erről keddi ülésén döntött a képviselőtestület. A város továbbra is két választókerületre oszlik, az elsőből 7, a másodikból 6 képviselőt választanak. Rozsnyó lakossága jelenleg több mint 16 ezer fő. A testület arról is határozott, hogy a következő polgármester továbbra is teljes munkaidőben látja majd el feladatát. Mária Kuriacskova független jelöltként indul Léva polgármesteri posztjáért az októberi önkormányzati választásokon. A jelöltségét több politikai párt, köztük a Smer, a Hlas, az SNS és a Republika is támogatja. Kuriacskova korábban hosszú ideig városi képviselőként dolgozott, és tavaly létrehozta a Spoluzme Levice nevű civil kezdeményezést. Azt mondta, kampányában a pozitív programokra és a város életének javítására szeretne összpontosítani.
0: Időjárás.
2: Többnyire felhős, borult idő várható, több helyen esővel, záporokkal, helyenként intenzív zivatarokkal is, és füllett időre számíthatunk. A hajnali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, a legmagasabb nappali értékek 26 és 31 fok között lesznek, a zivatarok környezetében pedig megerősödhet a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek a rendőrök Voderady térségében, Pozsony irányában, Ivachnófaló után, Rózsahegy felé, valamint a D1-es autópálya végénél Magyarbőd térségében, Kassa felől érkezve. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 36 perc van. Elképesztően turbulens napokat él át a magyar politika. Az alkotmányozó többségű Tisza kormány az alaptörvény módosítással megszüntette a köztársasági elnök megbízatását. A legnagyobb ellenzéki párt, a Fidesz frakcióvezetője, egyik legismertebb arca, Gulyás Gergely pedig lemondott frakcióvezetői pozíciójáról, ami a Fideszben is megdöbbenést váltott ki. És Orbán Viktor egy gyászos hangvételű Facebook posztban üzente, hogy Magyarországon vége a demokráciának. Majd ezzel egy időben Amerikába utazott a foci VB-re. Mi történik a magyar nagypolitika palettáján? Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével Kálmán Norbert beszélgetett a tegnapi reggeliben.
1: A Tisza felhatalmazása vitathatatlanul rendkívüli. 141 mandátumot szerzett, több mint 3,3 millió ember szavazott rá, és a választás óta tovább nőtt a támogatottsága. De éppen az alkotmányos korlátoknak nem az volna a lényegük, hogy a legerősebb parlamenti többséget is úgymond kössék. Tehát, hogy bármennyire érthető és társadalmilag támogatott az Orbán rendszer lebontásának igénye, hivatkozok a 21 Kutató Központ 2026 májusi felmérésére, mely szerint a társadalom 84%-a, de még a fideszesek 52%-a is szükségesnek tartja az elszámoltatást, és a Medián júniusi felmérése szerint ugye ez a Hanendrés, aki mandátumra, majdnem mandátumra pontosan megsatszolta a választások végeredményét, szóval ez szerint a társadalom 67%-a szerint jó irányba mennek a dolgok, de akkor is nem lépte át a Rubikont a magyar kormány és az országgyűlés azzal, hogy személyre szabott alkotmány módosítással egyszerűen megszüntette a hivatalban lévő köztársasági elnök mandátumát, és hát ezzel nem teremte veszélyes precedenst a magyar jogalkotásban a jövőre nézve.
2: A Rubikont nem a Tisza kormány, nem Magyar Péterék lépték át, hanem Orbán Viktor és csapata 2010-11-12 magasságában, amikor felszámolta tudatosan és rendszerszerűen Magyarországon a demokratikus intézményrendszereket, amikor felszámolta a fékek és ellensúlyok rendszerét, amikor felszámolta a magyar parlamentarizmust. Magyarországon 2026 áprilisáig 6 évig volt vészhelyzet kihirdetve, aminek következtében lényegében a magyar parlament mint olyan működésképtelen volt, a magyar kormány azt csinált, amit akart. Semmiféle oka nem volt ennek, egyetlen egy európai ország se volt, ami vészhelyzetet hirdetett volna, akár a járvány, akár pedig utána a háború, az orosz agresszor támadása után. Egyébként ennél sokkal inkább ténylegesen veszélyeztetett országban. Orbán felszámolta Magyarországon a demokratikus intézményrendszerek működését, magáévá tette, maga alá gyűrte az alkotmánybíróságot, az alkotmánybíróság egykori elnöke, a mai köztársasági elnök egyetlen egyszer se emelte fel a szavát a magyar demokratikus intézményrendszerek felszámolása ügyében. Ami történik Magyarországon, az rendszerváltás. Súlyog Tamás, bocsánat, azt mondta valamikor még az elején, hogy ha rendszerváltás lenne, akkor igaza lenne magyarnak, de hát nem rendszerváltás, hanem kormányváltás. Na ez az a pont, amikor Súlyog nem érti azt, hogy mi történt Magyarországon. A magyar társadalom nagy többsége, ahogy ön is mondta a számokat, egy növekvő többsége, ami legutóbbi a Republika legutóbbi kutatása szerint 4,4 millió választó mondja ma azt, hogy a Tiszára szavazna, hogy egyetért azzal, ami történik most éppen Magyarországon. Súlyog Tamásnak mennie kellett, és most menni is fog. Ez kb. Olyan helyzet, hogyha ez tényleg egy rendszerváltás, mintha valaki arról beszélt volna 1990-ben mondjuk Magyarországon, hogy miért nem maradhatna az előző rendszer köztársasági elnöke, Losonci, talán már nem is emlékeznek a nevére, én se nagyon, vagy az őt követő valamelyik kommunista politikai vezér. Tehát az a helyzet, hogy azok, akik részt vettek, akik asszisztáltak Orbán rendszerének, arra a rendszernek, amit maga Orbán Viktor nevezett fülkeforradalomnak, illiberális állam kialakításának, tehát ő maga jelölte meg, hogy amit ők csinálnak a rendszer, az rendszerváltás, ennek a rendszernek a felszámolása, visszaalakítása elengedhetetlenül szükséges feltétele annak, hogy menjenek azok, akik ezt a rendszert kiszolgálták. Ráadásul maguk Orbánék alakították olyanná a közjogi rendszert Magyarországon, ami lehetővé teszi ezt a lépést. Nem igaz az, hogy alkotmány ellenes az, amit látunk. A magyar alaptörvény lehetővé teszi azt, ami történik. Lehet azon vitatkozni, hogy elegáns-e, de hát a politika nem egy elegáns műfaj. Lehet azon vitatkozni, hogy ez volt a legjobb út. Én magam is azok közé tartozom, akik tudtak volna másik utat javasolni, más utakat esetleg javasolni, de hát ez a jelenlegi politikai hatalomnak, berendezkedésnek a dolga eldönteni, hogy mi van. Támadhatatlan az, hogy a kétharmados felhatalmazás lehetővé teszi a köztársasági elnök ilyen formájú elmozdítását. A nagy kérdés, ez nem most, nem tudjuk most még megválaszolni, hogy az új alkotmányban, amiről tegnap egyébként beszélt Magyar Péter, lesznek-e garanciák arra, hogy ne lehessen újból ezt megtenni, amit Orbán megtett, és ennek következtében ne kelljen újból visszaalakítani a magyar polgári demokrácia parlamentarizmus feltételrendszerét.
1: Aztán, hogy végül is mindenre mit reagál a parlamenti ellenzék, vagy a legnagyobb ellenzéki párt, ugye reakcióként, egyfajta reakcióként, legalábbis így harangozták be, lemondott Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője. Hát erre még Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs vezető is azt mondta, hogy hát megdöbbenéssel és erős ellenérzésekkel fogadta ezt a hírt, mert ugye szerinte a Fidesz gyengeségét mutatja, tehát úgy tűnik erről nem tudtak. A Fideszen belül, zárójelben mondom, a tegnap esti ATV-s interjúban Gulyás Gergely azt mondta, hogy néhány nappal ezelőtt ő a párt elnökének, Orbán Viktornak ezt jelezte. Na most a frakcióvezető alig 2 hónap aktív munka után lemond. A párt elnöke eleve nincs a parlamentben, de a régi nagyarcok, mint Szijjártó vagy Lázár, alig láthatóak a fideszes padsorokban. Mit látni a legnagyobb ellenzéki pártnál?
2: Szerintem a Fidesz elemekre esését, szétesítését látjuk. Ráadásul azt is látjuk, hogy nem tudják, vagy nem akarják, mindkettő lehetséges, és tényleg jó szándék van, azt is el tudom képzelni, hogy nem tudják feldolgozni ezt a nagyon súlyos vereséget, amit maguknak okoztak. Roncsolódik szét a Fidesz, nem tudják eldönteni, hogy merre tovább. Szerintem Orbán Viktor maga se érti, hogy mi történik vele. Hogy mondjam, elképesztő az a fajta cinikus és végtelenül figyelmetlen megoldás, hogyha tényleg az lenne, amiről Orbán és társai beszélnek, akkor azért egy futballvilágbajnokság szerintem akár ki is hagyható lenne. Tehát ha a magyar miniszterelnök, volt miniszterelnök azt gondolná, hogy itt tényleg valami olyan skandalum történik, ami felszámolja a magyar demokráciát, akkor nem hiszem azt, hogy a dolga az éppen az lenne, hogy megnézze a két elődöntőt és a döntőt Amerikában. Ráadásul ugye Orbán maga hirdetett meg egy tüntetést ez ellen múlt csütörtökön, és akkor Magyarországon volt, és a közelében nem ment ennek az általa meghirdetett tüntetésnek. Ez olyan cinikus és annyira elfogadhatatlan viszony a magyar politikához, a sajátjaihoz érzem, ami azt bizonyítja, hogy Orbán egyrészt nem érti, másrészt nem is érdekli, hogy mi történik azzal az országgal, amit ő szerintem súlyos, aminek ő súlyos károkat okozott, ha tetszik, félig meddig tönkretett. Tehát azt gondolom, hogy Orbán a viselkedése mindent elmond arról, hogy milyen állapotban a Fidesz. Gulyás döntését én leginkább egy, hogy mondjam, jószándékú menekülésnek gondolom. Gulyás Gergelyen látszott testbeszédén, szövegein, egész habitusán, hogy ami most történik a Fidesz-el, a számára járhatatlanul. Ugye a legutóbb, ha jól hallottuk, ha igaz, amit Magyar Péter mondott, nem cáfolták, hogy ő maga azt gondolta, hogy talán vissza is kéne adni a mandátumokat, és leszavazták. Ez egy olyan súlyos kudarc, ami alapján célszerű önmagában lemondani. Hozzáteszem, hogy az indok, amit ő elmondott a sajtótájékoztatóján, mi szerint ha ő csak 4 évig maradhat frakcióvezető, akkor le kell mondania. Ez azért sem fele meg a valóságnak, hiszen maga mondta, hogy csak 1 évig akar frakcióvezető lenni, hogy csak 1 évig vállalja. Akkor mi a probléma azzal, hogy ő 2030 után nem lehet frakcióvezető, vagy nem lehet parlamenti képviselő. Tehát ez egy végtelen következetlen álláspont. Én valamennyire ismerve Gulyás Gergely munkásságát, inkább azt gondolom, hogy ő, aki egy valószínűleg egy másik Magyarországban gondolkodik, mint amerre Orbánék elindultak, ez a szélsőjobbos, egyre jobban radikalizálódó a mi hazánk felé közeledő irány itt látott egy lehetőséget arra, hogy kiszálljon. Ráadásul ugye neki van egy speciális viszony a Magyar Péterrel, egykor talán nem is olyan régen, néhány éve még a legjobb barátok voltak, ha jól tudom, ő a gyerekeinek, ha nem is mindegyiknek a keresztapja.
1: Esküvői tanú.
2: Így van, ez egy olyan viszony, ami szerintem az első pillanattól lehetetlenné tette volna azt, hogy ő elvállalja ezt a feladatot. Megmondom őszintén, nem értettem, hogy miért vállalja. A kilépése újabb bizonyíték annak, hogy nagyon nagy baj van a Fidesz, nem tudja merre menjen tovább, nem dőlt el az, hogy ez a végjáték, vagy valami újnak a kezdete. Ez szerintem még korai kimondani, sokan már a gyász jelentéséket küldik a Fidesz kapcsán. Én nem tartok itt, szerintem sok minden lehet még, nagy túlélő maga Orbán és a Fidesz is, ugye az egyetlen párt, ami rendszerváltás óta létezik, és valamilyen módon befolyásolja a magyar politikát. Nem gondolom, hogy helyén való lenne a bojkott, már csak azért sem, mert láthatóan Magyar Péternek nincs szüksége a Fideszről, arról, hogy a Fideszről beszéljen. Ugye 2024 óta más tett, mint ezt, úgyhogy a parlament, ha ez a végső döntés, ugye most kimentek, de ha jól értem csak erről a szavazásról, hogy a Fidesz nem vesz rajta részt, akkor egyrészt ezzel tulajdonképpen felszámolja a mandátumát, hiszen ez egy munkahely, magam is voltam 16 évig képviselő, vannak kötelezettségeink, másrészt pedig kilép a politika legfontosabb szintjéről. Ma a magyar parlament végre újra a politika színpada, ezt nem negatív dolognak gondolom, azt gondolom, hogy ez így van rendjén, hogyha a fő politikai viták, politikai ügyek a parlamenti padsorokban vita során dőlnek el, ha mindenki száll, a Fidesz, akár csak úgy, ahogy ezt annak idején tette, egyébként szintén elfogadhatatlanul, ugye talán emlékeznek a hallgatók még, hogy 2006 és 2009 között, amíg Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök, addig minden egyes Gyurcsány felszólaláskor kimentek, de akkor legalább akkori frakcióvezető bennmaradt a patkóban és válaszolt a miniszterelnök kérdésére, most még ez se történt, a felvetésére, szövegére, most még ez se történt meg. Tehát szerintem nem járható az út, Gulyás lemondása, egyfajta menekülés, Orbán Amerikába utazása szerintem egy végtelen cinikus és felháborító magára hagyása, amíg maradik szavazóknak. Láthatóan a Fidesz nem tudja, hogy merre tovább.
1: Lehetett látni egyébként a közösségi oldalak fideszes posztjai alatti, hát fideszesnek tűnő kommentjei van, hogy sokan csalódottságukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy ugye egyrészt Orbán Viktor nem vett részt a múlt heti tüntetésen, illetve nem szólalt fel, mondjuk így, miközben annak első rangú szervezője volt, a másrészt pedig hát, hogy most, ahogy ön is mondja, a foci VB-re kimegy, de hogy mi lesz Orbán Viktor ön szerint ezek után, illetve lehet-e abból olvasni valamit, akár Orbán Viktor, akár a Fidesz jövővel kapcsolatban, hogy ki lesz az új frakcióvezető?
2: Igen, szerintem fontos üzenete lesz, hogy ki lesz. Ugye kétféle lehetőség van, nincs sok ember. Tehát ha komolyan veszik, nem tudnak szerintem most már csinálni azt, amit Gulyás mondott, hogy olyan, aki nem lehet majd képviselő, akkor ez a kb. A fele a frakciónak ilyen, akinek már van 12 éves, ugye Németh Zsoltnak 36 éves parlamenti múltja. Tehát ha ez egy szempont, szerintem nem az, de ha ez egy szempont, és most már kimondta Gulyás, hogy szempont legyen, nehéz vele szembe menni, akkor ez azért eléggé leszűkül a kör. De kétféle megoldása van szerintem a Fidesz frakció előtt. Az egyik a radikális szélsőjobbos hangokat felerősítő frakcióvezető megtalálása, erre vannak jelöltek a Fidesz frakcióban, Pócs Jánostól kezdve, Németh Balázson át, többen vannak, akik a főhangadói voltak a 2026-os kampányban ennek a nagyon radikális, nagyon szélsőséges, nagyon hogy mondjam, vállalhatatlanul durva kampánynak, amiben részt vettek. Tehát jöhetnek ők, akkor ez azt jelenti, hogy legalábbis a frakció eldöntötte, hogy merre tovább. Lehet az is, hogy ezt a Gulyásféle utat folytatják, tehát Gulyás személyére gondolok, nem magára, amit csinált az elmúlt két hónapban. Ezt a hozzuk vissza a Fideszt a polgári közép irányába, ami ugye azért egy nehéz feladat, mert ott már vannak, ugye jelenleg a Tisza itt tartózkodik, de ez lehet egyfajta, hogy mondjam, jövőkép, hogyha a Tisza tényleg elhasználódik egy-két éven belül, ha tényleg nehezedik a gazdasági, társadalompolitikai helyzet, akkor ez a közép újra megnyílhat, ez a konzervatív polgári közép a Fidesz számára. Vannak, akik ezen az állásponton vannak, Navracsics Tibortól hallottuk ezt sokszor, és jó néhány volt fideszes képviselőtől, hogy ebben az irányba kellene menni. Ha ilyen frakcióvezetőt választ a frakció magának, akkor az is láthat ebből, hogy a frakció ezt az utat választaná. Nem látom azt, hogy a Fidesz ma egységesen tudna ebben a kérdésben dönteni, tehát ami döntés lesz, napokon belül nyilván ennek meg kell születni, az nem az egész Fidesz döntése, hanem a frakció döntése lesz, meggyőződésem szerint. Nyilván ezért nem fel a közszerint egy kongresszus, nem is tudnak ilyen gyorsan. Mondjuk, ha Bóka János lenne a frakcióvezető, csak hogy egy nevet is mondjak, csak példaként nem valóságban, hogy aki nem olyan régóta lépett be ebbe a történetbe, ugyan részese volt a elmúlt néhány év kormányzásának, de most először parlamenti képviselő, jelzem Vókát annak idején, talán még jó magam írtam alá a szerződését az SZDSZ-el, ő az SZDSZ-ben kezdett külügyi titkárként tevékenykedni annó a 2000-es évek elején, tehát hogy mondjam, sok mindenben nem ez a szélsőséges radikális szélsőjobbos irány, amit sokan képviselnek a Fideszben. Nem pont ő rá gondolok, inkább csak azért mondom a nevét, hogy vannak ilyen arcok a Fideszben. Ha ez a döntés születik, hogy egy józanabb, racionálisabb, visszafogottabb irányba megy a Fidesz el, akkor a frakciója legalábbis eldönti ezt a kérdést. Maga a párt azt gondolom messze van ettől a döntéstől.
1: A magyar kormány elindította a köztársasági elnök elleni alkotmánymódosító akcióját. A részletekről Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratórium elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm, viszont hallásra. Vapira pippa pippo, vapira pippa pippo, vapira pippa pippo.

Kedves hallgatóink, orvos meteorológiai helyzetjelentés következik a meteoklinika.hu alapján. Az időjárás változékonysága következtében ma jelentkezhet fejfájás, vérnyomás, ingadozás, fáradtságérzet, figyelmetlenség és feszültség is. Erősödnek a keringési panaszok, a gyulladásos folyamatok, gyakoriak a rosszul létek. A nagy változásokat rosszul viselik a fejfájósok, gyakoribb a szédülés, a fáradékonyság, ami egészen a kimerültségig fokozódhat. Viharok idején sokan tapasztalnak szokatlan feszültséget, akár pánik jellegű reakciókat is. A következő napokban pedig növekvő terheléssel kell számolnunk. Vigyázzanak magukra!

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják 2026. július 15-én szerdán. Hamarosan arról lesz szó, hogy a szlovák kormány gondban lehet a nemzeti parkok reformja miatt. Részletek a legfontosabb hazai és külföldi információk után. A mikrofonnál Mezőszálási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A Szlovenszkó mozgalom szerint veszélybe kerülhet a helyi rendfenntartó szolgálatok jövője. Újabb amerikai támadások Irán ellen, ismét blokkád alatt vannak a kikötők, felhős, borult idő várható. Jönnek a részletek. Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter az ENSZ New York-i ülésén arról beszélt, hogy a stratégiai nyersanyagok iránti világszintű kereslet soha nem látott ütemben növekszik. Szerinte ezek az anyagok kulcs szerepet játszanak az energetikai átalakulásban, ugyanakkor új biztonsági kihívásokat is jelentenek. A miniszter hangsúlyozta, hogy a lehetőségeket csak felelős irányítással, átláthatósággal, környezetvédelemmel és az emberi jogok tiszteletben tartásával lehet kihasználni. Elmondta azt is, hogy Szlovákia idén elfogadta a kritikus ásványi nyersanyagok kutatására vonatkozó első akciótervet a 2026 és 2030 közötti időszakra. Az ellenzéki Szlovenszkó mozgalom szerint a Miestne občianske poriadkové služby, vagyis a helyi polgári és rendfenntartó szolgálatok programja a megszűnés szélére került. A párt szerint a jelenlegi projektek szerződései évvégéig fokozatosan lejárnak, miközben a következő időszakra a szükséges pénzügyi forrásoknak csak mintegy harmada áll rendelkezésre. Az ellenzék arra figyelmeztet, hogy több mint 1600 ember veszítheti el munkáját. A program támogatói szerint ezek a szolgálatok fontos szerepet töltenek be a települések biztonságának fenntartásában és a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásában. Komoly fennakadást okozott a vasúti közlekedésben egy éjszakai tűzeset Észak-Németországban. A Hamburg és Cuxhaven közötti vasútvonalon megrongálódtak a jelzőrendszer kábelei, ezért több mint 200 vonatjáratot törölni kellett. A rendőrség szerint a helyszínen talált bizonyítékok szándékos gyújtogatásra utalhatnak, de az elkövető kilét egyelőre ismeretlen. A Deutsche Bahn közölte, folyamatosan dolgoznak a helyreállításon, de egyelőre nem tudják megmondani, mikorra állhat helyre a teljes forgalom. Az amerikai hadsereg újabb légi csapásokat hajtott végre Irán ellen, és ismét blokkádokat vezetett be az iráni kikötők és partmenti területek ellen. Az amerikai központi parancsnokság szerint az akciók célja az iráni katonai képességek gyengítése, különösen azoké, amelyek veszélyeztethetik a kereskedelmi hajózást a Hormuzi szorosban. Washington szerint több amerikai hadihajó és katonai repülőgép áll készenlétben a térségben. A helyzet újabb feszültséget okozott a Közel-Keleten. 9 napon belül már harmadszor omlott össze Kuba teljes elektromos hálózata. A keddi meghibásodás miatt mintegy 10 millió ember maradt áram nélkül az egész országban. A kubai hatóságok szerint a problémák hátterében többek között az elöregedett energiahálózat és az üzemanyag hiány áll. Az ismétlődő áramkimaradások egyre nagyobb társadalmi feszültséget okoznak, és már tiltakozásokat is kiváltottak Havannában. A kormány szerint folyamatosan dolgoznak az energiarendszer helyreállításán.
0: Időjárás.
2: Többnyire felhős, borult idő várható, több helyen esővel, záporokkal, helyenként intenzív zivatarokkal is, és füllett időre számíthatunk. A hajnali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, a legmagasabb nappali értékek 26 és 31 fok között lesznek, a zivatarok környezetében pedig megerősödhet a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a D2-es autópályán a Lanfranconi híd előtt Pozsony-Liget falu felől érkezve útkarbantartási munkák zajlanak. Az érintett szakaszon csak egy sávban lehet haladni, ezért körülbelül 20 perces menetidő növekedéssel kell számolni. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Gárdi Lászlóra. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Az Európa-bajnok Spanyolország 2-0-ra legyőzte a legutóbb ezüstérmes Franciaországot a tengeren túli futball VB dallasi elődöntőjében. Mikel Oyarzabal szerzett vezetést a 22. percben, a Lamine Yamal ellen elkövetett szabálytalanság miatt megítélt büntetőt a San Sebastián csatára értékesítette. A hátvéd Pedro Porro az 58. percben növelte a spanyolok előnyét, amivel beállította a végeredményt. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra VB döntőbe, amelyet vasárnap 21 órától játszanak New Yorkban. Egy nappal korábban 23 órától Miami-ban lesz a bronz meccs. A másik ágon, Atlantában ma 21 órától a címvédő Argentína és Anglia küzd a fináléba kerülésért. A helyi rendőrség fokozott biztonsági intézkedésekkel készül a szerda esti összecsapásra. Elképesztő fogadtatásban részesült hétfő este a negyed döntőig jutó norvég válogatott. A csapatot vörös szőnyeg, vízsugárkapu, F-35-ös vadászgépek kísérete, majd a királyi család és mintegy 90 ezer szurkoló várta Oszlóban. A legnagyobb feltűnést Erling Haaland keltette, aki egy kitömött mosómedvével a kezében szállt le a gépről. Luis Inácio Lula da Silva, brazil államfő, elítélte az ország válogatottjának játékosait, akik nem tértek haza a VB-ről, hanem a más országbeli nyaralást választották a kiesést követően. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Aláírta szerződését Vladimir Weiss, a szlovák labdarúgó válogatott májusban kinevezett vezetőedzője és két segítője. A mostani stáb havonta 46 ezer euróval kap kevesebb fizetést, mint a korábbi tréner, az olasz Francesco Calzona és stábja. Leszerepelt a Győr a labdarúgó bajnokok ligája első selejtező körében. Az izlandi 1-0-ás vereséget követően az Etoparkban 6000 néző előtt csak 2-2-es döntetlent játszott a Vikingó Reykjavíkkal, és 3-2-es összesítéssel elbúcsúzott a legrangosabb európai kupasorozattól, és a konferencia liga selejtező második körében a feröeri Klaksvík és a luxemburgi Bissen csatájának vesztesével folytatja. A Szlován csak a kvalifikáció második felvonásában kapcsolódik be a küzdelmekbe, ellenfele az Ibéria Tbilisi lesz, július 21-én vagy 22-én Grúziában, egy héttel később pedig az új téglamezei stadionban. Előkészületi labdarúgó mérkőzések, Tanava Besiktas 3-2 és Banská Bystrica Hapoel Tel Aviv 0-0. A dunaszerdehelyiek az olasz Salernóval, a vágsejjeiek a holland Quintusszal mérkőznek a női kézilabda Európa Kupa második fordulójában. A Dac idegenben, a Duszla pedig odahaza kezdi a sorozatot október 3-án vagy 4-én. A visszavágókat egy héttel később rendezik. A bajnok, legutóbb döntős Nagy Mihályak csak a harmadik körben kapcsolódnak be a küzdelmekbe. Molnár Attila saját országos csúcsától mindössze 400 másodperccel elmaradva a második helyen ért célba férfi 400 méteren, Halász Bence pedig harmadik lett férfi kalapácsvetésben a budapesti atlétikai magyar nagydíjon. A svéd Armand Duplantis idén is megnyerte a férfi rúdugrást, világcsúcsot javítania viszont nem sikerült. Alex Molchan 6-4-7-5-re legyőzte a francia Valentin Royart az umagi teniszviadal első felvonásában. Udvardi Panna 6-3-4-6-6-3-ra nyert a spanyol Leire Romero Gormaz ellen a romániai Jászvásáron zajló tenisztorna nyitófordulójában. Gál Fidalma viszont 6-2-6-0-ra kikapott az egyiptomi Madjar Sheriff-től. A címvédő és világbajnok szlovén Tadej Pogacsar nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 10. útszakaszát, amelyen több mint fél perccel növelte előnyét az összetettben.

0: 7 óra 16 perc van. Az Európai Bizottság vizsgálja, hogy a szlovák kormány visszafordította-e a nemzeti parkok korábbi reformját, ami akár az uniós helyreállítási forrásokat is veszélybe sodorhatja. Közben zöld utat kapott egy új pozsonyi szemétégető beruházása is, amely régóta megosztja a szakmát és a közvéleményt. A reggeliben most Miklós László professzort, korábbi környezetvédelmi minisztert, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Professzor úr, az Európai Bizottság vizsgálja a szlovák nemzeti parkokkal kapcsolatos változtatásokat. Mi tulajdonképpen a vita lényege, nagyon röviden, és miért ilyen fontos ez az ügy?
1: Az eredeti elképzelés, vagyis a döntése a kormánynak az volt, még talán 2022-ből, hogy az erdők a nemzeti parkok területén a környezetvédelmi hatóság felügyei, vagyis hogy a nemzeti parkok igazgatósága kezelje. És ez lett most megfordítva, hogy nem, hanem térjenek vissza az erdő kezelése, térjen vissza az erdőgazdálkodás. Tehát a Leszi Szlovenszkij Republika az erdők, az erdőgazdálkodási körbe. Úgyhogy ez egy elég nagy változás, mert a környezetvédők, vagyis a természetvédők ezzel elég sokat harcoltak, én magam is, hogy az erdők a nemzeti parkok területén, hogy legyenek a nemzeti parkok hatáskörében, nem egy más vállalat hatáskörében. Na és ez lett most visszafordítva a legutóbbi kormánydöntés szerint. És ez tényleg az eredeti elképzelés visszafordítása, amire Szlovákia pénzt is kapott, vagyis pénz lett megígérve az Európai Unióból, úgyhogy most ez a vizsgálódásnak a tárgya.
0: A kormány szerint ugye ezek a módosítások hatékonyabbá teszik a nemzeti parkok működését. Ezzel szakmailag egyet lehet érteni, vagy pedig ez egyáltalán
1: nem? Nem, hát ez csak egy klisé, hogy hatékonyabbá, ez egyszerűen nem így van, mert nem ettől függ. Az igaz, hogy a nemzeti parkoknak jelenleg nincsen vagyis olyan felszerelésük, se gépi, se személyzeti, ami ezt tudná csinálni, tehát az erdőket kezelni, de ez úgy volt, arról volt szó, hogy az erdőgazdálkodás felszerelése is, és a személyzete is átkerül a nemzeti parkok hatáskörébe, úgyhogy ezzel nem változott volna semmi. A lényege az, hogy jelenleg ugye állandó vitát képez az, hogy hol szabad erdőt vágni, és hol nem szabad vágni. És hogyha ugye természetesen a természetvédők azok azon az oldalon vannak, hogy kevesebbet kell kivágni, az erdőgazdálkodók többet kell kivágni. Hát ők ezzel gazdálkodnak a fával. Hogyha egy kézben lenne, tehát a természetvédelem kezében, akkor ez a vita, ez belső vita lenne. Biztos lenne valamilyen vita, de ez belső vita lenne, és gondolom, hogy a természetvédők, hogyha egyszer a nemzeti park ugye az természetvédelmi kategória, tehát így úgy néz, vagy egészen biztos, hogy kevesebb fa kitermelés lenne, és inkább a természetvédelem oldalára billenne a mérleg.
0: Ugye a változások hátterében mi állhat ön szerint? Azt mondja, hogy szakmailag nem igazán indokolható ez a döntés, de hát akkor fakitermelési vagy egyéni érdekek?
1: Egészen biztos a fakitermelési, hát semmi más. Hát, de ezt nem is lehet felrúni ugye az erdőgazdálkodásnak, mert ő nekik a céljuk az, hogy fát kell kitermelni és eladni. Ez a döntésnek a lényege, viszont a természetvédőknek nem ez a célja. Természetvédelmnek nincsen gazdasági célja, úgyhogy ez itt az a lényege az egésznek. Hát még hagyd mondjak egy olyan dolgot ehhez, hogy az erdőgazdálkodás Szlovákiában a nemzeti jövedelemnek körülbelül csak a 0,6 vagy valamilyen egész elenyésző részét képezi, de ugye van az erdőnek, tehát a fakitermelést gondolom. De van az erdőnek más funkciói is. Van ugye főleg például természetvédelmi oxigén gyártási funkciója, klímavédelmi funkciója, és még minden más, és ez át van számolva, ez körülbelül hatszorosa ennek a fakitermelési értéknek. Tehát, és ez el van ismerve, ezt az erdőgazdászok is elismerik, hogy igen, az erdőnek nem csak az a funkciója, hogy fát kitermel, hanem ilyen funkció, más funkciója is vannak. Tehát ezért követelik, vagyis szeretnék a természetvédők, hogy igen, hogyha ez így el van ismerve, akkor vegyük ezt a többszörös funkcióját figyelembe, nem azt, hogy mennyi fát kell kitermelni, hanem ezt a többet funkcióját kell figyelembe venni. No, és ez éppen a természetvédelem oldalán van. Ez a többet funkció.
0: Mennyire szigorúan védi az Európai Unió a környezetünket? Ugye felmerült, hogy Szlovákia jelentős uniós támogatást is elveszít. Hát mennyire reális ez a veszély?
1: Hát az, hogy ez jogi kérdés lesz, ugye, hogy visszaveszik-e a pénzt, vagy nem veszik, mert arról van szó, ugye, hogy most a vitában, hogy esetleg elesik a szlovák, hogy szlovák elesik ezektől a pénzektől, ez biztos, hogy nem lesz olyan simán, ez jogi kérdés és jogi vita, úgyhogy ez nem csak természetvédelmi vagy erdészeti vita.
0: És mit jelentenek ezek a változások a természetvédelem szerint?

0: termékek termése, mondjuk a gombák, a bogyók és mindenféle más. Tehát ez nem úgy van, hogy közvetlen egy ember érzi meg, de azért van kitalálva a természetvédelem, ugye, hogy ez össztársadalmi érdek. Ez úgy is van a törvényben meghatározva, hogy a természetvédelem az össztársadalmi érdek, ami a klímavédelem, a biológiai sokrétűség megvédése, és egy közvetlen a gyakorlati funkciók is, mint mondjuk az erózió elleni küzdelem, a víz visszatartási, most nagyon fontos, ugye a klímaváltozások korában a víz visszatartó képesség megerősítése, tehát a táj víz visszatartó képességének a megerősítése. Tehát itt vannak ezek a gyakorlati, a természetvédelem gyakorlati oldalai is, ami ugye össztársadalmi érdeket képez.
1: Térjünk át a pozsonyi szemétégető kérdésére. Miért váltott ki ekkora vitát ez a beruházás?
0: Hát ugye én egyértelműen azt mondom, hogy a hulladék energetikai felhasználása az egy nagyon jó gondolat, és én annak idején is ezért próbáltam harcolni, hogy a hulladékot úgy vegyük, mint alternatív fűtőanyagot a energetikai üzemekbe. Mert ugye a hulladék lerakatra az egy halott dolog. De viszont, hogyha égető, ugye már nem szabad azt mondani, hogy hulladék égető, hanem inkább energetikai üzem. Energetikai üzemekben a hulladékból energiát lehet előállítani. Úgyhogy ezt én támogatom. Sőt, azt is el tudom mondani, hogy a új ilyen energetikai üzemek, ezek már el vannak látva olyan technológiákkal, hogy a szennyezés, a környezet szennyezés már egészen elenyésző, hogyha nem történik valamilyen nagy roncsolás, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy ezt mind támogatom. A vita tárgya szerintem, hát a nagy közönség számára még mindig az ugye, hogy a hulladék égető büdös, és hogy szennyez a környezetet. Hát ez nem egészen helytálló, mert ez már meg van vizsgálva, bármi már büdösebb lehet, mint a hulladék égető, vagyis ez az energetikai üzem. Ami a legnagyobb környezet károsodást okozhat, szerintem az, hogyha távolról kell behordani a hulladékot, ami nem is tulajdonképpen az égetésnek a funkciója, hanem a szállításnak a problémája, hogy honnan, merre felé, és hogyan hordják oda a hulladékot. Szerintem ez a legnagyobb probléma. A másik probléma az, hogy kellene nekünk, Szlovákiának, mennyi hulladék égető kell, vagyis mennyi hulladékot tudunk ilyen módon energetikailag hasznosítani. Hát ezt én most kapásból nem tudom elmondani, de még biztos, hogy kell néhány. Úgyhogy most, hogy mi a gazdaságosabb, a régi, a oló hulladék égetőt, ami ugye Pozsonyban van, hogy azt felújítani, vagy egy újat építeni a Slovnaft területén, ezt most nem tudom megítélni, de hogy kell egy új ilyen energiahasznosítás, vagyis energiagyártásra szolgáló hulladék kezelő üzen, az egyértelműen támogatom. Most az érdekesség az egészben, ugye, hogy a miniszter úr először ellene volt, aztán támogatta, most nem is tudom, hogy most megint támogatja, hát ez már politika és gondolom ilyen üzleti gondolkodás és tárgyalásoknak az eredménye. De környezeti szempontból én teljesen el tudom képzelni, hogy igen, ez a, ugye a környezetvédők ezek megvizsgálják, hogy milyen hatása lehet a környezetre. Hát maga az, hogy a hulladék égető üzem, ami energetikai üzem, a Slovnaft területén fel lesz építve, az szerintem nem jelent semmilyen plusz terhelést, tehát a Slovnaft úgyis egy terhelt terület, és már hogy ott lesz egy ilyen üzem, ami biztosan modernabb lesz, mint bármelyik más berendezés, ami a Slovnaft területén van, hát nem ez jelenti a nagy problémát.
1: Az elmúlt percekben a szlovák környezetpolitika két sokat vitatott ügyéről, a nemzeti parkok reformjáról és a pozsonyi szemét égetőről beszélgettünk Miklós László professzorral, korábbi környezetvédelmi miniszterrel. Köszönöm, hogy velünk volt.
0: Én is köszönöm, szép napot kívánok!

0: Utazási kisokos Kis Bartolos Évával.
1: Albánia az utóbbi években igazi turisztikai sláger lett az utazók körében, vadregényes hegyeivel és érintetlen tengerpartjaival. Van azonban egy testbeszédbeli csapda, ami azonnal totális káoszhoz vezethet a kommunikációban. Albániában ugyanis a fejmozdulatok pont az ellenkezőjét jelentik, mint nálunk. Ha egy albán fentről lefelé bólint, az azt jelenti nem. Ha viszont a fejét jobbra-balra ingatja, az náluk az igen. Emellett gyakori az ajkak nyelvvel való csettintése is, amely szintén elutasítást fejez ki. Ha a pincér megkérdezi, kérünk-e még vizet, és mi rázni kezdjük a fejünket, pillanatokon belül hozni fogja az újabb üveget. Jó hír viszont, hogy az albánok híresek a vendégszeretetükről, ami egy ősi kódexen a beszán alapul. Ez kimondja, hogy a házba lépő vendég élete és biztonsága szent. Ha eltévedünk, vagy segítségre van szükségünk, a helyiek elképesztő önzetlenséggel fognak segíteni. Sokszor még pénzt sem fogadnak el érte. A közúti közlekedésben viszont legyünk résen. A vezetési stílusuk meglehetősen kaotikus. Az irányjelzőt ritkán használják, így vezessünk helyettük is óvatosan.
0: Hét óra 30 perc.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok hallgatóinknak! Kiderült, ki lesz Nagy-Britannia következő miniszterelnöke. De mit érdemes tudni Keir Starmer utódjáról? Erre keresünk választ Mezőszállási Márk régiós hírei után.
2: Petíciót indított a Párkányi Danubia magánidős otthona a biztonságosabb közlekedés érdekében. Az intézmény lakói és látogatói járdát, gyalogos átkelőt és buszmegállót szeretnének az otthon közelében. A vezetőség szerint jelenleg az időseknek, köztük sok kerekes széket vagy járókeretet használó embernek veszélyes útszakaszon kell közlekedniük. A Városháza szerint a megoldás összetett folyamat, amelyhez külön tervezés, engedélyeztetés és több hatóság jóváhagyása szükséges. Rozsnyón a következő önkormányzati választási ciklusban is 13 városi képviselő dolgozik majd. Erről keddi ülésén döntött a képviselőtestület. A város továbbra is két választókerületre oszlik, az elsőből 7, a másodikból 6 képviselőt választanak. Rozsnyó lakossága jelenleg több mint 16 ezer fő. A testület arról is határozott, hogy a következő polgármester továbbra is teljes munkaidőben látja majd el feladatát. Mária Kuriácsková független jelöltként indul Léva polgármesteri posztjáért az októberi önkormányzati választásokon. A jelöltségét több politikai párt, köztük a Smer, a LAS, az SNS és a Republika is támogatja. Kuriácsková korábban hosszú ideig városi képviselőként dolgozott, és tavaly létrehozta a Spoluzme Levice nevű civil kezdeményezést. Azt mondta, kampányában a pozitív programokra és a város életének javítására szeretne összpontosítani.
0: Időjárás.
2: Többnyire felhős, borult idő várható, több helyen esővel, záporokkal, helyenként intenzív zivatarokkal is, és füllett időre számíthatunk. A hajnali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, a legmagasabb nappali értékek 26 és 31 fok között lesznek, a zivatarok környezetében pedig megerősödhet a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópályán a Bronyiszkó alagút közelében mindkét irányban megsérült az úttest. Az érintett szakaszon a legnagyobb megengedett sebességet 60 km/h csökkentették. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 37 perc van. Nagy fordulat a brit politikában. Eldőlt, hogy Andy Burnham lesz az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke. A munkáspártban akkora támogatást szerzett a vezető választáson, hogy gyakorlatilag verseny nélkül válthatja Keir Starmert, akinek kormányzása alig 2 év után véget ér. De ki is ez a politikus? Mit képvisel és miben lesz más, mint elődje? Erről is beszélgetünk Gálik Zoltánnal, a budapesti Corvinus Egyetem docensével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, jó reggelt hallgatóknak!
0: Andy Burnham neve ugyan ismert a brit politikában, de sokak számára mégis új szereplőként tűnik fel. Ki ő és milyen politikai pályát futott be? Nem várok öntől részletes életrajzot persze, de néhány pontban azért említsük meg, mi az, amit fontos tudni róla.
1: Andy Burnham veterán munkáspárti politikus, nem most kezdi a szakmát, annak ellenére, hogy most Észak-Manchesterben és Nagy-Manchesterben utána politikai, regionális politikai karriert futott be az utóbbi években. Előtte, még a 2000-es évek elején fiatal képviselőként kezdte a politikai pályafutását a Blair kormányok alatt. Egészen miniszteri pozícióig is vitte 2006-ban egészségügyi miniszteri pozícióig, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a munkáspárt, meg új munkáspárt, ugye ha visszaemlékszünk arra a korszakra, ennek az egyik ígérete volt. És most ugye nem kisebb feladat áll előtte, mint hogy azt a technokrata, és hát mondjuk aki ugye egy kicsit megkopott, és a választási ígéreteket nem igazán teljesíteni tudó Keir Starmer kormányt kell majd felváltani egy új kormánnyal, ami azt fogja jelenteni, hogy nem csak, hogy egy új politikai irányt kell kialakítania, nem csak, hogy meg kell újítania ennek a munkáspártnak a társadalmi elkötelezettségét, a különböző politikáit, hanem egyszer mind a belső irányváltási kísérlete is a munkáspártnak arra, hogy egy új vissza a társadalomhoz, egy elkötelezett regionális egyenlőtlenségeknek a csökkentése irányába tenni képes, és hát a közszolgáltatásoknak az újjáépítését és a pragmatikus kormányzást képviselni tudó munkáspárt válthassa azt, aki 2 évvel ezelőtt óriási fölénnyel a parlamentben a változás ígéretét hozta.
0: Mielőtt a változásról, a változás ígéretéről és a jövőről beszélgetnénk, kicsit még térjünk vissza a múltba vagy a jelenbe. Miért éppen most került oda Andy Burnham, hogy átvegye a brit kormány vezetését? Tehát, hogy mi vezetett ehhez? Mi okozta, hogy ilyen gyorsan elveszítette a támogatását Keir Starmer?
1: Hát gyakorlatilag az elmúlt 2 év arról szólt, hogy hogyan fogyott el a levegő a munkáspártnak a történelmi győzelme után a vezető körül, Keir Starmer körül. Ugye ő egyértelműen azzal az ígérettel került akkor kormányra, hogy a hosszú konzervatív hívek után egy kiszámítható, egy megújuló politikai rendszernek a vezetését tudja majd elvégezni. És hát ugye egy nagyon-nagyon szűk fiskális pályán mozgott csak a lehetősége ennek a munkáspárti kormánynak, hiszen az Egyesült Királyságnak a makrogazdasági mutatói, azok a Brexit, az ukrajnai energia, ukrajnai orosz intervenció következtében bekövetkező energiaválság után meglehetősen szűk pályát engedtek csak mozgásban a kormánynak, és hát ebbe bele is bukott, hiszen gyakorlatilag az emberek nem érezték azokat a változásokat, amiket szépen lassan azért hozott, de a nagy politikai ígéreteket, a társadalmi elkötelezettségnek a növelése, az egészségügyi reformok, az energiapolitikával kapcsolatos mindennapi intézkedések, ugye vissza is fordított egy olyan támogatási rendszert, téli üzemanyag támogatás rendszert a szegényebb rétegeknek, ami ugye nagyon sokak számára egy olyan fordulópont volt, ami inkább a reform Egyesült Királyság irányába lökte a választókat. És mindennek a tetejében ugye még volt egy nagy politikai botránya is, ugye ez a Mendelssohn botrány, amikor Peter Mendelssohn, a szintén veterán brit politikust, akiről kiderült később, hogy az amerikai botrányba ugye elkötelezett volt.
0: Az Epstein botrányról van szó.
1: Epstein botrányba, igen, így van. Ugye ott kiderült róla, és hát gyakorlatilag megkérdőjelezte a politikai tisztánlátását a kormányfőnek. Úgyhogy elég sok probléma volt vele, de ugye, hogyha távolabbról nézzük egy kicsit, akkor azt lehet látni, hogy gyakorlatilag elfogyott a politikai levegő Keir Starmer között, hiszen az elmúlt időközi választásokon egyértelműen kirajzolódott, hogy a Reform Egyesült Királyság 28%-os fölénye országos szinten tudja hozni a képviselőket, ugye a helyi önkormányzati választásokon is nyertek, úgyhogy ha meg akar a munkáspárt újulni, akkor ez csak egy radikális fordulattal tudja megtenni, és ennek az ígéretét hozta el Burnham.
0: Miért lesz, vagy miért lehet radikális ez a fordulat? Tehát arra gondolok, hogy miben különbözik Andy Burnham politikai stílusa, mondjuk Keir Starmerétől?
1: Hát egyértelműen ugye Burnham egy nagyon jó politikai kommunikátor, nagyon népszerű politikus. Azt lehet mondani, ugye, hogy egy új gazdaságpolitikai fordulatot is szeretnének tőle hozni, miközben össze kell fogni a munkáspártnak a különböző frakcióit, különböző részeit. Első témára ugye visszatérve, elsősorban egy olyan növekedésorientált programot kellene lehoznia, vagy megvalósítania, amiben a munkáspártnak az eredeti választási ígéreteit, a közszolgáltatásoknak a reformját, a regionális beruházási programokat, illetve hát azokat a szociális programokat, amiket megígért, ezeket teljesíteni tudja. Emellett pedig ugye külpolitikában is teljesíteni kellene, hogy neki ez a gyengéje idézőjelben, Starmernek ugye ez inkább volt, hiszen itt Ukrajna és Oroszország irányában folytatnia kell az Egyesült Királyságnak azt az elkötelezett politikát, amiben Ukrajna egyik legnagyobb támogatója volt, a NATO és a védelem politikai programokat, amiben ugye a brit védelmi költségvetésnek a növelését valahogy el kellene érni ebben a szűk fiskális pozícióban. Ugye emlékszünk rá, talán néhány héttel ezelőtt a védelmi miniszter is távozott a Starmer kormányból, mert nem kapta meg azokat a pénzeket, amik a védelmi politikának az újjáépítését lehetővé tették volna. Amerikai Egyesült Államokkal való kapcsolatoknak az ápolása, hiszen ugye itt a második Trump kormány és az Egyesült Királyság között azért nagyon sok csúrlódás volt, lásd az iráni intervencióban való nem részvételét az Egyesült Királyságnak, és hát ugye hatalmas nagy problémacsomag az Európai Unióhoz való kapcsolatoknak a kérdése, hiszen itt megtörtént egy nagyon pragmatikus újraértékelése az Európai Uniós kapcsolatoknak, nagyon sok nyitott kérdés van, ezeket is folytatni kell majd, ugye itt csak felsorolás szintjén élelmiszer és agrár egészségügyi szabályokat közelíti az Egyesült Királyság és az Európai Unió jelenleg. Nagy probléma van az ifjúsági mobilitás irányába, hiszen az Európai Unió szeretné újra elérni, hogy az Egyesült Királyság ide csatlakozzon, de Starmerék ezt nagyon lassan próbálták csak a tárgyalásokon előre vinni. Energiapolitikában, klímapolitikában, biztonságpolitikában új szerződést szeretnénk kialakítani. Szakmai képesítéseknek a tekintetében, tehát rengeteg nyitott kérdés van itt is, ezek mind az új kormányra fognak várni.
0: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Gálik Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével beszélgetünk. Ön ugye elmondta, hogy a brit gazdaság továbbra sincs könnyű helyzetben, és elég sok tennivaló van ezen a téren, de milyen mozgástere lesz az új miniszterelnöknek? Tehát elmondott ugye ön is több területet, amin lépnie kell, de meg lesz-e a lehetősége ezeknek a lépéseknek a megtételére?
1: Hát ha megnézzük az elmúlt, és nem kevés, hanem 16 évet, hiszen ugye akkor a akkori brit kormány, konzervatív kormány egy nagyon szűk fiskális pályán tudta csak mozgatni az országot. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy azóta, a 2010 óta ez a helyzet ez nem nagyon változott. Nagy a költségvetési deficit, 5% fölött van, nagyon nagy az államadósság, 100% környékén van, ugye a kamatterhek viszonylag nagyok, a különböző energiapolitikai kihívások azok megmaradtak, ugye ezeket súlyosbította az Európai Uniótól való távozás, hiszen, ahogy itt az előbb mondtuk, újra kellene kötni bizonyos energiapolitikai kérdésekben a kapcsolatokat az Európai Unióval. Tehát nagyon-nagyon szűk ez a pálya, ami itt várható, az inkább elsősorban a regionális politikáknak az erősítése, az európai kapcsolatokban, az áruforgalomnak, a szolgáltatások kereskedelmében bizonyos áttörések, amivel lehet pörgetni a brit gazdaságot. És hát a nagy-nagy kérdés persze az, hogy az a szabadság, ami az Európai Unióból való kilépéssel, idézőjelben ez a szabadság elérkezett, és ami egyébként jelentős mértékben csökkentette az Egyesült Királyságnak az alkupozícióját a nemzetközi pénzügyi piacokon, a nemzetközi szolgáltatás kereskedelmen, áruforgalomban, ezek átválthatók-e most már az ígéretek valósággá. Ugye továbbra sincs például az Amerikai Egyesült Államokkal szabadkereskedelmi szerződés, ami hát az egyik nagy ígérete volt a Brexitnek. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy mindezek a strukturális problémáknak a megoldása lesz az egyik legfontosabb feladata az új kormánynak.
0: Ha már az Európai Uniót említett és a Brexitet, Andy Burnham közelebb viheti az Egyesült Királyságot az Európai Unióhoz? Most így 10 évvel vagyunk, ugye a Brexitről szóló népszavazás után.
1: Nagyon fontos ugye az, hogy az előbb említett területeken, tehát még egyszer ugye az élelmiszer, agrár és állategészségügyi szabályozók kérdésében, az ifjúsági mobilitásban, energiapolitikában, biztonság és védelmi politikában, illetve a szakmai képesítéseknél közeledés lehet. Nagy strukturális vagy stratégiai közeledés azonban nem várható. Ugye ez azt jelenti, hogy nem fognak például a Vámunióba visszalépni, vagy a közös piachoz valamilyen módon külön megállapodással csatlakozni, főleg nem az Európai Uniós tagságot keresni, hiszen a munkáspártnak a politikai programjában 2024-ben ilyen típusú közeledés nem volt, és Burnham azt mondta, hogy tovább viszi ezt a választói programot, ugye, amit akkor ígértek, és hát egy óriási nagy politikai átfordulásra lenne szükség ahhoz, hogy itt tényleg nagyon konkrét tárgyalások nyíljanak arról, hogy még közelebb legyenek az Európai Unióhoz, és ezt valószínűleg csak egy új választás után lehetne azzal elérni, hogyha a választók elő ezt a programot viszi be az egyik politikai párt. Persze 3 év van még a választásokig, ugye ha minden rendben van a Burnham kormánynál, lehet, hogy majd az új választásokra egy ilyen programmal fordul rá valamelyik párt, ugye a liberálisok azok egyértelműen támogatják ezt, úgyhogy még ez egy későbbi kérdés, de jelenleg nem várható nagy közeledés.
0: Milyen irány várható a külpolitikában Burnham vezetése alatt? Folytatódik Ukrajna támogatása, illetve a szoros kapcsolat az Egyesült Államokkal, vagy pedig várható valamilyen változás?
1: Tovább vinné Burnham ugye azt a külpolitikai programot, amit a jelenlegi brit kormány visz. Ugye ez egy nagyon erőteljes Ukrajna irányában történt elkötelezettséget jelent. Több mint 15 milliárd fonttal támogatta katonailag az Egyesült Királyság Ukrajnát az elmúlt időszakban, illetve nem csak a katonai programokban, hanem gazdaságilag is kiállt mellette. Itt nem várható nagy fordulat, sőt mondjuk azt, hogy folytonosság várható. A NATO és védelmi politikai kérdésekben a brit védelmi költségvetésnek a növelése az egy stratégiai elvárás, és ugye itt valószínűleg lépni fognak, megemelik ugye a költségeket hosszú távon, ahogy a többi európai ország is megígérte, és talán a Starmer kormányhoz képest nagyobb fiskális helyzet jut majd a védelem kiadásokra. Hát és az amerikai kapcsolatokban ugye nagy kérdés, mert volt egy kémia azért a mostani vezető és Donald Trump között, ugye ez a különleges kapcsolat, ez mindig is egy nagyon fontos része a brit külpolitikának. Azt lehet mondani, hogy itt is a folytatás várható, tehát nem várható semmilyen radikális változás.
0: A brit politika az elmúlt években rendkívül gyorsan fogyasztotta a miniszterelnököket. Mi kell ahhoz, hogy Burnham ne jusson ugyanerre a sorsra?
1: Hát egyértelműen ugye az ő sikerének a kulcsa az az lesz, hogy képes azt a regionális hitelességet, amivel most rendelkezik, ugye, hogy mondtuk itt Manchesternek a területén nagyon hatékony és nagyon elismert politikus volt, országos kormányzó képességgé alakítani. Ugye sikerült neki polgármesterként egy nagyon helyes helyi márkát építenie, nem biztos, hogy ugye ezt gyorsan át tudja váltani majd a Westminsterbe egy olyan nagy politikai előnyé, ami ugyanezeket a sikereket majd engedi neki. Ugye külpolitikát kell építenie, pártfegyelmet kell tartania, a médiát, a piaci reakciókat, a geopolitikai válságokat kell majd kezelnie, úgyhogy azt lehet mondani, hogy át kell konvertálnia majd ezt a regionális népszerűséget egy nagy politikai előnyé. Nagyon sok veszély leselkedik rá, hiszen ugye azok a túlzott várakozások, amik az irányába most vannak, ezek gyors csalódásba csaphatnak át. Lehet, hogy a szűk fiskális pálya az nem teszi lehetővé a közszolgáltatásoknak a jelentős reformját, és ez le fog csapódni majd a választásokhoz közeledve. Illetve hát ugye egy nagyon erőteljes egységet kell majd létrehoznia, hiszen a baloldalnak egy megújulása egyben Burnhamnek a hatalomra kerülése, még ha nem is egy olyan radikális, ugye előtte volt Cornby, aki egy nagyon radikális baloldali átrendeződést jelentett, ő nem ennyire radikális, de mindenképpen ugye a szakszervezetek, a parlamenti képviselők, a nagyvárosi liberálisok, az északi munkásosztályi választók között kell egy konszenzust kialakítania, és ugye ez is egy óriási nagy veszély, hiszen mindegyik területen a vetélytársak, a liberálisok, a zöldek, illetve hát a reform Egyesült Királyság benyomult a politikai térbe.
0: Mit jelenthet Andy Burnham kinevezése Európa, ezen belül Közép-Európa számára? Arra gondolok, hogy a magyarországiaknak vagy a szlovákiai lakosoknak nem mindegy, hogy hívják Nagy-Britannia miniszterelnöket?
1: Mindenképpen nagyon fontos, ugye, hogy mióta a Brexit lezajlott, azóta ugye nem multilaterális keretekben kapcsolódunk elsősorban és európai keretekben a brit külpolitikához, hanem visszatértünk a bilaterális kapcsolatokhoz, és az Egyesült Királyság számára nagyon fontos ez a régió. Ugye nem csak, hogy kereskedelmi megállapodásokat, amik ugye az Európai Unió keretein belül működhetnek csak, de azon belül a különböző prioritásoknak, preferenciáknak az elérése az nagyon fontos Kelet-Európa számára, illetve a stabilitás nem kisebb mértékben ugye az Oroszország politikai miatt, a szankciópolitika miatt mindig is fontos volt, és nagyon figyel arra, hogy jó kapcsolatokat tartson fent a régióval. Úgyhogy hát ami nekünk is fontos, hogy egy stabil és jól működő Egyesült Királyság legyen, ami gazdaságilag is erős, és megfelelő kapcsolatokat tudjunk kialakítani vele a jövőben is.
0: Végezetül ön szerint milyen miniszterelnök lehet Andy Burnham, és mi lesz az első igazi politikai próbatétele?
1: Az első nagy politikai próbatétel, ugye, hogy mennyire tudja azt az egységet a brit társadalomban majd létrehozni, amit sikerült az elmúlt két évben meglehetősen szétzilálni a Starmer kormánynak. Sikerül-e majd egy olyan kompetencia alapú kormányzást csinálnia, ami érzelmileg és társadalmilag is újra kapcsolja a munkáspártot a választókhoz. És mindeközben ugye egy olyan populárisabb baloldali programot megvalósítania, amit Starmer ígért, de nem igazán tudott megvalósítani.
0: Andy Burnham nagy felhatalmazással érkezik a brit politika élére, de legalább ekkora elvárásokkal is kell szembenéznie. Hogy sikerül-e új lendületet adnia a munkáspártnak és stabilizálnia az Egyesült Királyságot, az a következő hónapok egyik legfontosabb európai politikai kérdése lesz. Gálik Zoltánnak, a budapesti Corvinus Egyetem docensének köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Ez a Szlovák Közszolgálati Rádió magyar nyelvű műsorának adáskezdő hírmagazinja, amelyben hamarosan arról beszélgetünk, hogy az Európai Tanács véglegesen jóváhagyta a légi utasok jogainak megerősítését. Mire leszünk jogosultak, és mire érdemes figyelnünk, ha repülővel utazunk? Erről is szólunk a hírek, az időjárás, a közlekedési információk és a sporthírek után. Mezőszállási Márk következik.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Teherán a hormuzi szoros lezárásával fenyeget. Nagy-Britannia éjszakai közösség média korlátozást tervez a fiataloknak. Felhős, borult időnk van. Jönnek a részletek. Az iráni forradalmi gárda azzal fenyegetőzött, hogy leállítja a kőolaj és földgáz exportot az egész Közel-Keletről, miután az Egyesült Államok ismét tengeri blokkádot vezetett be Irán kikötői ellen. Teherán szerint az energiaexport vagy minden ország számára folytatódik, vagy senki számára sem lesz lehetséges. A feszültség a hormuzi szoros körül fokozódott, miután Irán amerikai célpontokat támadott, Washington pedig újabb csapásokat hajtott végre Irán területén. A szoros a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala, amelyen békeidőben a globális olaj- és gázkereskedelem jelentős része halad át. A Trump adminisztráció utasítására az amerikai bevándorlási hatóság, az ICE, felfüggesztette azokat a közúti ellenőrzéseket, amelyek során ügynökei járműveket állítottak meg bevándorlók elfogása vagy kihallgatása céljából. A döntés két halálos fegyverhasználati eset után született, amelyekben ICE ügynökök is érintettek voltak. Az egyik esetben Maine államban egy kolumbiai származású férfit lőttek le, miközben a hatóság szerint megpróbált elmenekülni. Jogvédőszervezetek vitatják az intézkedések jogszerűségét, a történtek kivizsgálása pedig folyamatban van. A brit kormány új szabályokat vezetne be a 16 és 17 évesek közösség média használatára. A tervek szerint az olyan platformok, mint az Instagram és a Facebook éjfél és reggel 6 óra között nem lennének elérhetőek számukra alapértelmezett beállításként. A kormány emellett azt is szeretné elérni, hogy a tinédzsereknél automatikusan kikapcsolják az olyan függőséget erősítő funkciókat, mint a végtelenített tartalomgörgetés. A kritikusok szerint azonban kérdéses, hogyan lehetne hatékonyan ellenőrizni a szabályokat. Az izraeli parlament két törvényt fogadott el, amelyek jelentősen korlátozzák az ultraortodox zsidó férfiak katonai behívását. A döntés Benjamin Netanyahu miniszterelnök kormányának kompromisszuma a vallási pártokkal, amelyek régóta szeretnék törvényben rögzíteni a mentességet. A lépés komoly vitákat váltott ki, mivel az izraeli hadsereg a gázai, libanoni és iráni konfliktusok miatt jelentős emberhiánnyal küzd. Az ellenzék és a katonai vezetés szerint a döntés igazságtalan terhet ró a többi állampolgárra. Az Európai Unió bírálta Snežana Paunović szerb közigazgatási miniszter kijelentéseit, amelyekben arról beszélt, hogy a koszovói háború etnikai alapon változtatta meg a térség helyzetét. Az Európai Bizottság szerint Európában nincs helye az etnikai tisztogatást igazoló vagy támogató retorikának. Koszovó a politikust nem kívánatos személyé nyilvánította, és megtiltotta számára a belépést az országba. A szerb-koszovói kapcsolatok továbbra is feszültnek számítanak a háború és Koszovó függetlenségének kérdése miatt.
0: Időjárás.
2: Többnyire felhős, borult idő várható, több helyen esővel, záporokkal, helyenként intenzív zivatarokkal is, és füllett időre számíthatunk. A hajnali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, a legmagasabb nappali értékek 26 és 31 fok között lesznek, a zivatarok környezetében pedig megerősödhet a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópályán a Branyiszkó alagút közelében mindkét irányban megsérült az úttest. Az érintett szakaszon a legnagyobb megengedett sebességet 60 km/h csökkentették. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Az Európa-bajnok Spanyolország 2-0-ra legyőzte a legutóbb ezüstérmes Franciaországot a tengeren túli futball VB dallasi elődöntőjében. Mikel Oyarzabal szerzett vezetést a 22. percben, a Lamine Yamal ellen elkövetett szabálytalanság miatt megítélt büntetőt a San Sebastián csatára értékesítette. A hátvéd Pedro Porro az 58. percben növelte a spanyolok előnyét, amivel beállította a végeredményt. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra VB döntőbe, amelyet vasárnap 21 órától játszanak New Yorkban. Egy nappal korábban 23 órától Miami-ban lesz a bronz meccs. A másik ágon, Atlantában ma 21 órától a címvédő Argentína és Anglia küzd a fináléba kerülésért. A helyi rendőrség fokozott biztonsági intézkedésekkel készül a szerda esti összecsapásra. Elképesztő fogadtatásban részesült hétfő este a negyed döntőig jutó norvég válogatott. A csapatot vörös szőnyeg, vízsugárkapu, F-35-ös vadászgépek kísérete, majd a királyi család és mintegy 90 ezer szurkoló várta Oszlóban. A legnagyobb feltűnést Erling Haaland keltette, aki egy kitömött mosómedvével a kezében szállt le a gépről. Luis Inácio Lula da Silva, brazil államfő, elítélte az ország válogatottjának játékosait, akik nem tértek haza a VB-ről, hanem a más országbeli nyaralást választották a kiesést követően. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Aláírta szerződését Vladimir Weiss, a szlovák labdarúgó válogatott májusban kinevezett vezetőedzője és két segítője. A mostani stáb havonta 46 ezer euróval kap kevesebb fizetést, mint a korábbi tréner, az olasz Francesco Calzona és stábja. Leszerepelt a Győr a labdarúgó bajnokok ligája első selejtező körében. Az izlandi 1-0-ás vereséget követően az Etoparkban 6000 néző előtt csak 2-2-es döntetlent játszott a Vikingu Reykjavíkkal, és 3-2-es összesítéssel elbúcsúzott a legrangosabb európai kupasorozattól, és a konferencia liga selejtező második körében a feröeri Klaksvík és a luxemburgi Bissen csatájának vesztesével folytatja. A Szlován csak a kvalifikáció második felvonásában kapcsolódik be a küzdelmekbe, ellenfele az Ibéria Tbilisi lesz július 21-én vagy 22-én Grúziában, egy héttel később pedig az új téglamezei stadionban. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Trnava Besiktas 3-2 és Banská Bystrica Hapoel Tel Aviv 0-0. A dunaszerdehelyiek az olasz Salernóval, a vágsejjeiek a holland Quintussal mérkőznek a női kézilabda Európa Kupa második fordulójában. A Dac idegenben a Duszla pedig odahaza kezdi a sorozatot október 3-án vagy 4-én. A visszavágókat egy héttel később rendezik. A bajnok legutóbb döntős Nagy Mihályak csak a harmadik körben kapcsolódnak be a küzdelmekbe. Molnár Attila saját országos csúcsától mindössze 400 másodperccel elmaradva a második helyen ért célba férfi 400 méteren, Halász Bence pedig harmadik lett férfi kalapácsvetésben a budapesti atlétikai magyar nagydíjon. A svéd Armand Duplantis idén is megnyerte a férfi rúdugrást, világcsúcsot javítania viszont nem sikerült. Alex Molchan 6-4-7-5-re legyőzte a francia Valentin Royart az umagi teniszviadal első felvonásában. Udvardi Panna 6-3-4-6-6-3-ra nyert a spanyol Leire Romero Gormaz ellen a romániai Jászvásáron zajló tenisztorna nyitófordulójában. Gálfi Dalma viszont 6-2-6-0-ra kikapott az egyiptomi Madzsár Šeriftől. A címvédő és világbajnok szlovén Tadej Pogacsar nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 10. útszakaszát, amelyen több mint fél perccel növelte előnyét az összetettben.

kezem. S a térden állva látsz, amint érted, koldulok. Csak annyit kell, hogy mondj nyugi, itt vagyok. Ha kéred a holnapom, ígérem megkapod, de szeresd a vesztest is, ne csak a bajnokot.

0: 8 óra 16 perc van. Jelentősen változnak a légiutasok jogai az Európai Unióban. Az Európai Tanács véglegesen jóváhagyta az új szabályokat, amelyek egyszerűbbé tehetik a kártérítés igénylését, erősítik az utasok jogait késések és járattörlések esetén, és egyértelműbb kötelezettségeket írnak elő a légitársaságoknak. De mi változik tulajdonképpen a gyakorlatban? Mire leszünk jogosultak, és mire érdemes figyelni, ha repülővel utazunk? Erről beszélgetünk Szabó Lacival, az Újszó utazási rovatának vezetőjével. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt a hallgatóknak és neked is!
0: Mi a legfontosabb változás, amit az átlagos utas valóban meg is fog érezni?
1: Ez egy jó kérdés egyébként. Ugye vannak dolgok, amik megmaradtak, de vannak olyan dolgok, amiket a légitársaságoknak úgy sikerült kilobbizni, tehát igazándiból ott csorbultak, így is mondhatjuk, az utasoknak a jogai. Viszont vannak olyan részek, ahol viszont az utasok egyértelműen nyertesei ennek a történetnek. Az egyik ilyen, akkor kezdjük ezekkel, az egyik ilyen, hogy például a légitársaságok családok esetében, kísérők esetében nem kérhetnek pénzt azért, hogy egymás mellett ülhessenek. A másik, ami nagyon fontos, és erről viszonylag kevés szó esik egyébként még a sajtóban is, hogy megszűnik a no-show történet, ami azt jelenti, hogy ugye korábban az volt a gyakorlat, hogyha valakinek volt egy retúrjegye, és nem jelent meg a check-innél, az odaútnál, akkor azzal törölték neki a visszaúti jegyet is. Tehát most már ilyet nem lehet tenni az Unióban, vagy az Unióból induló járatok esetén, hogy akkor is érvényesnek kell maradni a visszaúti jegynek, ha valaki oda-vissza, tehát hogy az odaútat nem használta fel. Ez a második, ami ilyen, illetve a harmadik, az pedig az, hogy sokkal egyértelműbbek lesznek a kártérítési szabályok, pontosabban, hogy mi számít rendkívüli körülménynek, ugye ez a viszmajor, ezt szokták ott így emlegetni, mi számít rendkívüli körülménynek, és mi az, ami nem, mert ugye eddig azért a légitársaságok azt szokták csinálni, hogy minden rendkívüli körülmény volt, de utána jöttek ilyen bírósági gyakorlatok, utána ebből precedens ítéletek lettek, de ami a lényeg, hogy mindenképpen sokkal egyértelműbb lesz. Vannak aztán hátrányok, de erre még akkor visszatérhetünk.
0: Maradjunk még egy kicsit az előnyöknél. Sokat hallani arról, hogy egyszerűbb lesz kártérítést is kérni. Mit jelenthet ez a gyakorlatban? Már eddig is voltak ugye jogaink utasként, hogyha késett a járat, vagy törölték. Ez most változik?
1: Igen, ez annyiban fog változni, ebben is van egyébként egy csavar, hogy egyszerűbb is lesz, de azért itt is van egy kis negatív folyamat. Azért lesz egyszerűbb, mert a légitársaságok tájékoztatni kell, majd a légitársaságoknak tájékoztatni kell az utasokat, hogy van egy ilyen joguk, hogyha ilyen hosszú késés van, vagy járattörlés esetén. Tehát nem az van, hogy az utasra van bízva, hogyha esetleg tud erről, akkor majd ír panaszt és hasonló, hanem nekik proaktívan erről kell tájékoztatni az utas. Ez egyik, ami mindenképpen előnyös, hogy így azok is megkapják, akik egyébként valószínűleg nem is foglalkoztak volna vele. Viszont ami hátrány, hogy még korábban ugye az volt a gyakorlat, hogy a nemzeti szabályozás alapján lehetett igényelni ezt a kártérítést, ami akár 2-5-6 év is lehetett. Most viszont ezt korlátozták, maximum 9 hónap lehet. Tehát amikor késett a gép hazaúttól, vagy a kiutazásnál, 9 hónapig lehet igényelni a kártérítést, onnantól kezdve elveszik ez a jog.
0: Mi a helyzet a csatlakozó járatokkal? Ha az első késése miatt lekésem a következő gépet, akkor a hírek szerint könnyebb lesz érvényesíteni a jogaimat?
1: Igen, tehát hogy ugye az is kérdés, hogy milyen csatlakozásokról van szó, hogy eddig mindig a bírósági ítéletekbe lehetett kapaszkodni, mert például azért van benne logika, tehát mondok egy példát, mondjuk valaki elutazik Bécsből, Amsterdamon keresztül, Amsterdamon és New Yorkon keresztül Las Vegasba, nekem volt egy konkrétan egy ilyen utam, és mondjuk a New York Las Vegas késett. És ugye a légitársaság azt mondta, hogy az a késés, ami a New York Las Vegasban van, tehát teljes mértékben az Unión kívül van, nem is uniós légitársaság, teljesen egy harmadik országban van, hogy arra nem lehet érvényesíteni az uniós szabályokat. Ugye ez volt a gyakorlat, de jött egy bírósági ítélet, ami azt mondta, hogy mindig a célállomást kell nézni, és mindegy, hogy mennyi átszállás van, a célállomás számít. Tehát a csatlakozó járatoknál mindig az a lényeg, hogy a célállomásra az utas mennyi idővel később ér oda. Ha van olyan, hogy elutasítják a beszállítást az utasnak, tehát ugye mindig túlkönyvelik a járatokat, de a légitársaság alternatív útvonalat tud kínálni, ami 2-4 órán belül odaér a célállomás az eredetihez képest, akkor a légitársaságnak ugyanúgy köteles kártérítést fizetni, viszont felezheti.
0: Az új szabályok a légitársaságok működésére is hatással lehetnek? Most arra gondolok, hogy elképzelhető, hogy emiatt, hogy több jog illet meg minket, utasokat, drágábbak lesznek a repülőjegyek, vagy változnak a szolgáltatások ára?
1: Valószínűleg be fogják építeni, tehát hogy én azt gondolom, hogy az első időszak lesz a mérvadó, hogy fog kinézni ez a történet, vagy ez nem vicces, akár az is lehet, hogy kevesebbet fognak késni. Tehát, hogy jobban motiváltak lesznek arra, hogy pontosabbak legyenek, ne késenek. Azért vannak légitársaságok, amik ilyen 95-6%-os pontossággal közlekednek, tehát, hogy meg lehet ezt oldani, nyilván nem minden esetben, tehát ilyen időjárási körülmény, vagy valami hasonló, az nem számít ide, ugye az továbbra is viszmajor lesz, a sztrájknál az már megint kérdés, hogy ki sztrájkol, de én azt gondolom, hogy olyan nagyon nem fognak emelkedni emiatt az árak, én inkább arra számítok, hogy nagyon fognak ügyelni arra, hogy a határidőt betartsák. Tehát van egy másik dolog, hogy ugye 2 órás késésnél frissítőt kell adni az utasoknak. Eddig az volt a szabály, ez megint egy ilyen hátrányosabb rész, eddig az volt a szabály, hogy frissítőt és ételt, vagy snacket kell adni az utasoknak. Most az a szabály, újonnan az lesz a szabály, 2 órán túli késésnél csak frissítő, tehát hogy mondjuk egy pohár vizet, vagy egy vizet adnak a légitársaság, és csak 3 óra késés után jár az, hogy ételt is, ételkupont is kell adjanak.
0: Mit tanácsolsz azoknak, akik idén-nyáron repülni készülnek? Mire figyeljenek, hogy szükség esetén később könnyebben tudják érvényesíteni a jogaikat? Gondolom a legfontosabb az, hogy tudjanak ezekről a jogaikról.
1: Mindenképpen, de azért hozzá kell tenni,

0: a minden jegyhez adni Európán belül, vagy az Európai Unióból induló légitársaságok esetén. De végül ezt kibulizták úgy a légitársaságok, hogy az az ár, amit a légitársaság hirdet, annak tartalmaznia kell a kézipodját. De ezen felül kínálhat olcsóbb jegyet, amiben viszont már nem lesz a kézipodgyász, de az, hogy az alapár, amit hirdetnek, az mindenképpen kézipodgyászosnak kell lenni.
1: Összességében szerinted valóban erősebb védelmet kapnak jövő nyártól a légiutasok, vagy inkább csak pontosították a korábbi szabályokat, és a pluszok és a mínuszok egyensúlyban maradnak?
0: Összességében szerintem jobban járnak az utasok. Egyrészt a kézipodgyász, másrészt az, hogy szétültették a légitársaságok a családokat, tehát az is azért ez elég bosszantó tudott lenni. Az, hogy sokkal egyértelműbb a kártérítés. Ugye régen az volt a szokás, hogy a légitársaságok folyamatosan trükköztek, arra játszottak, időhúzásra játszottak, hogy az utasok megunják, nem panaszkodnak, és akkor így sokkal kevesebbet kell fizetni. Most már azért ez sokkal egyértelműbb lesz, és az emberek szerintem jobban fogják kérni ezeket a kártérítéseket, vagy gyakrabban. Úgyhogy mindenképpen jól járnak az utasok, meg főleg az, hogy kiszámítható. Ami még fontos szintén, arról is érdemes beszélni, ebben is a légitársaság valamennyit nyertek, de én azt gondolom, hogy ez teljesen természetes és jogos igény részükről, hogyha valamilyen természeti katasztrófa, vagy bármi olyan dolog van, ami miatt leáll a légi közlekedés, vagy nem működik valami, hogy akkor a légitársaság csak 3 napig köteles megtéríteni a szállásdíját. Tehát ugye emlékezzünk vissza, volt az izlandi vulkán kitörés, amikor több mint egy hétre leállt a légi közlekedés, vagy most ugye az iráni háború, vagy valami hasonló, hogy ilyen esetben régen az volt a szabály, hogy ameddig haza nem juttatta az utast, addig minden csekket a légitársaság át. Most azért mondjuk egy vulkánkitörés miatt talán nem a légitársaság felelős, tehát nem neki kéne ezeket a számlákat, sokkal inkább a biztosítónak állni.
1: Az utazás során mindig adódhatnak váratlan helyzetek, de nem mindegy, hogy utasként mennyire ismerjük a jogainkat. Az új uniós szabályok éppen azt a célt szolgálják, hogy átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tegyék a kártérítési és panaszkezelési folyamatokat jövő év augusztusától. Szabó Lacinak, az Újszó utazási rovatának vezetőjének köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. További szép napot
0: neki. Én köszönöm a lehetőséget.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok kedves hallgatóinknak! Műsorunk utolsó fél órája kezdődött éppen. Először régiós híreket hallhatnak, majd arról számolunk be, hogy ismét átalakul az ukrán kormány, miközben keleti szomszédunk egy lépéssel közelebb került az Európai Unióhoz. Most Mezőszállási Márk következik.
2: Petíciót indított a Párkányi Danubia magánidős otthona a biztonságosabb közlekedés érdekében. Az intézmény lakói és látogatói járdát, gyalogos átkelőt és buszmegállót szeretnének az otthon közelében. A vezetőség szerint jelenleg az időseknek, köztük sok kerekes széket vagy járókeretet használó embernek veszélyes útszakaszon kell közlekedniük. A Városháza szerint a megoldás összetett folyamat, amelyhez külön tervezés, engedélyeztetés és több hatóság jóváhagyása szükséges. Rozsnyón a következő önkormányzati választási ciklusban is 13 városi képviselő dolgozik majd. Erről keddi ülésén döntött a képviselőtestület. A város továbbra is két választókerületre oszlik, az elsőből 7, a másodikból 6 képviselőt választanak. Rozsnyó lakosságú jelenleg több mint 16 ezer fő. A testület arról is határozott, hogy a következő polgármester továbbra is teljes munkaidőben látja majd el feladatát. Mária Kuriacskova független jelöltként indul Léva polgármesteri posztjáért az októberi önkormányzati választásokon. A jelöltségét több politikai párt, köztük a Smer, a Hlas, az SNS és a Republika is támogatja. Kuriacskova korábban hosszú ideig városi képviselőként dolgozott, és tavaly létrehozta a Spoluzme Levice nevű civil kezdeményezést. Azt mondta kampányában, a pozitív programokra és a város életének javítására szeretne összpontosítani.
0: Időjárás.
2: Többnyire felhős, borult idő várható, több helyen esővel, záporokkal, helyenként intenzív zivatarokkal is, és füllett időre számíthatunk. A hajnali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, a legmagasabb nappali értékek 26 és 31 fok között lesznek, a zivatarok környezetében pedig megerősödhet a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek a rendőrök Voderady térségében, Pozsony irányában, Ivachnófaló után Rózsahegy felé, valamint a D1-es autópálya végénél Magyarbőd térségében Kassa felől érkezve. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 perccel múlt 8:30. Mozgalmas napokat él át Ukrajna, miközben Kijev újabb fontos lépést tett az Európai Uniós csatlakozás felé, ismét átalakul a kormány. Lemondott a miniszterelnök, és Volodymyr Zelenszkij új kabinetet állít össze. Ezzel párhuzamosan azonban ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten, a Hormuzi szoros körüli feszültség pedig a világgazdaságra és a nemzetközi politikára is hatással lehet. De vajon mennyire vonja el ez a figyelmet az ukrajnai háborúról, és mit jelenthet mindez Európa számára? Erről is beszélgetünk Bendarzsevszkij Anton kül- és biztonságpolitikai szakértővel, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Kezdjük Ukrajnával. Mi áll a mostani kormány átalakítás hátterében? Miért dönthetett Zelenszkij ismét személyi változások mellett?
1: Hát két fő okot tudok erre mondani. Az egyik a nyilvánvalóbb, a kézzel fekvőbb. Az, hogy Julija Svirigenko, ugye a most távozó miniszterelnök, egyfajta légüres térben találta magát, mert egyrészt az elmúlt egyéves tevékenységét a korrupciós botrányok terhelték, másrészt viszont olyan embernek köszönheti a kinevezést, aki már nincs benne a kormányban, hogy Andri Jermakról van szó, aki az elmúlt években igen nagy hatalomra tetszett az ukrán politikumban. Lényegében Ukrajna második legbefolyásosabb politikusa volt az elnöki adminisztráció vezetőjeként. És a Jermak az elmúlt években fokozatosan nevezte ki a kulcsfontosságú embereit, pontosabban az embereit a különböző kulcsfontosságú pozíciókra, és Svirigenko kinevezése tavaly júliusban egyértelműen Jermakhoz kapcsolódott. Na de Jermak belebukott a korrupciós botrányba tavaly év végén, és Svirigenko pedig többek között emiatt is elveszítette a bizalmat a parlament és a parlament irányába és a kormánypárt irányába. Nagyon kevés rendelet ment át, még a kormányprogram sem ment át, amit Svirigenko benyújtott a parlament elé. Tehát még a kormánypárt sem fogadta el a kormánynak a kormányprogramját. Ez is jelzi, hogy mennyire elfogyott a levegő Svirigenko körül. És az egyik fő oka valószínűleg ez lehetett az ő távozásának, hogy annyira bizalmatlan volt, vagy rossz volt a hangulat a kormány körül, hogy Zelenszkijnek lépnie kellett. A másik pedig a lehetséges magyarázat, de ezek inkább találgatások, hogy egyre többször beszélnek az elmúlt 2-3 hónapban Ukrajnában az elnökválasztások és potenciálisan a parlamenti választások megszervezéséről, és a kormányváltás, egy új, tehát új arcok, új politikusok kinevezése, az lehet egyfajta felkészülés Zelenszkij részéről erre az elnöki versenyre, amelyre akár az év végéig sor kerülhet, de mondom, itt sötétben tapogatózom, nem tudjuk, hogy van-e valós szándék erre.
0: És mit lehet tudni az új miniszterelnök jelöltről? Fontos-e egyáltalán az ő személye, vagy csak Zelenszkij számít?
1: Én úgy tudom, hogy hivatalosan nem, tehát van, a sajtó szivárogtatta ki, hogy ki lehet a fő jelölt, bár lehet, hogy Zelenszkij is említette a nevét, ugye Szergej Koreckiről van szó, aki a Naftogaznak az ukrán legnagyobb gázvállalat vezetője volt az elmúlt egy évben, előtte pedig az Ukrnaftának, egy kőolajvállalatnak a vezetője, több két vagy három éven keresztül. Tehát egy olyan szakemberről van szó, aki az energetikához ért. És ez viszont, ha valóban ő lesz a következő miniszterelnök, akkor ez azt jelenti, hogy a fő fókusz az ukrán energetikán lesz. Tehát a miniszterelnöknek az elsőleges feladata a közelgő fűtőszezon, és egyrészt ennek a menedzselése, másrészt pedig az ukrán kritikus energetikai infrastruktúrának a menedzselése és helyreállítása. Mert tudni lehet, hogy ez lesz Ukrajna számára a legnehezebb téli időszak. Ugye évről évre egyre nagyobb károkat szenved az ukrán infrastruktúra. folyamatos orosz támadások alatt van. 2022. októberre óta folyamatosak ezek az orosz támadások, de ez idáig Oroszország még nem érte el a sikert, nem sikerült ezáltal térdre kényszeríteni Ukrajnát, de való igaz, hogy évről évre egyre hosszabbak az áramkimaradások, egyre nehezebb átvészelni a lakosságnak a telet, és a idei év elején az eddig legnagyobb károkkal zárta a fűtőszezont Ukrajna, tehát vélhetően nem fogják tudni teljesen helyreállítani ezeket a károkat az új fűtőszezon kezdetéig, tehát mondjuk októberig, vagy szeptember végéig, és ha valóban Korecki lesz Zelenszky választotja a kormányfői pozícióra, akkor az egyértelműen az irányt erősíti, hogy az ő elsőleges feladata hát egyrészt mondom az energetikai szektor kezelése, másrészt pedig a kapcsolat a lakosság felé, hogy neki kell majd elmagyarázni az ukrán társadalomnak, az ukrán lakosságnak, hogy hogy áll az energetikai helyzet, és mi várható ebben.
0: Közben Ukrajna újabb tárgyalási klasztereket nyitott meg az Európai Unióhoz való csatlakozás során. Mennyire fontos mérföldkő ez?
1: Hát önmagában minden klaszter megnyitása fontos, ugye 6 klaszterről van szó, és 35 fejezetben van rendezve összesen az a követelményrendszer, amit Ukrajnának teljesíteni kell a csatlakozáshoz. Ugye minden egyes klaszter megnyitásához az összes tagállamnak a hozzájárulása szükséges, és az összes klaszter lezárásához is az összes tagországnak a hozzájárulására lesz szükség. Nyilván az is fontos, hogy megnyitják, hogy lehetővé válik a megnyitás, de innentől kezdve kezdődik ugye az a munka, amely során az Európai Uniós szervek ellenőrzik majd, hogy ezekben a klaszterekben, tehát amelyek például a jogállamiságról, a gazdasági feltételek, azonos gazdasági feltételek megteremtéséről, vagy a demokrácia állapotáról szólnak. Ugye az első klaszter szólt az alapvetésekről, tehát hogyan működik az ukrán állam, teljesíti az ukrán demokrácia, működik az igazságszolgáltatás. Tehát nem elég meghozni papíron egy törvényt, hogy tudom, egyenlő feltételeket biztosítunk, vagy igazságos módon működik az igazságszolgáltatás, vagy hogy felszámoljuk a korrupciót, de ezt be is kell tartani, és mindent meg kell tenni, hogy ez a törvény működjön, és az Európai Uniós szerveket pontosan ezt fogják ellenőrizni, hogy Ukrajna ténylegesen mennyire tudja teljesíteni. Tehát a tényleges munka az majd akkor, vagy a tényleges munkáról akkor fogunk tudni majd véleményt mondani, hogyha ezeket az elindított, megkezdett klasztereket le is tudják zárni, és hát az uniós tervek hozzá is járulnak a tagországokkal együtt a sikeres lezáráshoz.
0: Ön is elmondta,
1: hogy ez egy sok éves folyamat. Tehát én azt gondolom, hogy alsó hangon 5-10 évre lesz szüksége Ukrajnának, hogy ezeket teljesítse.
0: És ez azt is jelenti, hogy 5-10 év múlva lehet Ukrajna Európai Uniós tagállam, vagy pedig ez még távolabb van?
1: Hát ha a realitások talaján maradunk, akkor azt gondolom, hogy igen, hogy legkorábban 10, én inkább ezt a 10 éves időszakot mondanám. Egyszerűen azért, mert ha megnézzük az elmúlt néhány évtizedben csatlakozott tagországok, EU tagországoknak a folyamatát, hogy mennyi idő alatt teljesítették a kritériumokat, és onnantól kezdve, hogy megkapták a tagjelölt státuszt, onnantól kezdve átlagban hány évre volt szükségük, átlagban ez 10-11 évet tett ki. Na de ezek az országok
0: nem álltak háborúban például.
1: Így van, és nem álltak háborúban. Tehát Ukrajna elindult a csatlakozás útján néhány évvel ezelőtt, ugye 2023-ban kapta meg a tagjelölt státuszt, tehát onnantól úgymond ketyeghette ez a 10 év. Na de a háború az jelentősen nehezíti a feltételek teljesítését, tehát például nem lehet beszélni sajtószabadságról egy olyan országban, ahol háború miatt háborús cenzúra van. Ez persze teljesen érthető, hiszen információ áramlást bizonyos szempontból le kell korlátozni, mert az ellenségnek kiadhat érzékeny információkat, destabilizálhatja az ukrán társadalmat. Ez ilyen szempontból érthető, na de hogyha Ukrajna az Európai Unió teljes jogú tagja szeretne lenni, akkor ennek nem szabad majd lennie. Tehát valószínűleg csak a háború után indulhatnak meg olyan reformok és olyan folyamatok, amelyekre szükség van az Európai Unió csatlakozáshoz. Tehát én ezt a 10 évet inkább egy minimumnak tekintem, ha már egyébként is ez volt az átlag más EU tagországok esetében. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy Ukrajna ezeket gyorsabban teljesíteni, és ugye nem csak politikai téren, hanem gazdasági téren sem olyan jó a helyzet. Ukrajna Európa második legszegényebb országa, ugye Moldova után. Ráadásul háború után óriási helyreállítási forrásokra lesz szükség az országnak, és ugye jelenleg is Ukrajna túlélése nagy részt a nyugati támogatásokon is múlik. Az ukrán költségvetés jelentős része kívülről van finanszírozva, ugye a képlet úgy néz ki, hogy minden bejövő, tehát minden bevétel, ami beérkezik az államhoz, az a hadsereg fenntartására megy, és a katonai eszközök fejlesztésére, és lényegében külső forrásokból finanszírozzák az állam működését. Ez nyilván hosszú távon nem fenntartható, és az uniós csatlakozás többek között ezt is nézi, hogy mennyire versenyképes egy ország, mennyire működőképes annak a gazdaságpolitikájának, a pénzügyi rendszere. Úgyhogy ahhoz, hogy ez helyreálljon, és Ukrajna saját lábra álljon, ez megint csak egy hosszú, sok éves folyamat lesz.
0: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Benderzsevszky Anton kül- és biztonságpolitikai szakértővel beszélgetünk. Közben ismét a Közel-Kelet került a nemzetközi figyelem középpontjába. Mennyire változtatja ez meg a világpolitikai napirendet?
1: Bevallom, továbbra is nehezen tudom elképzelni, hogy az Egyesült Államok felvállalja az iráni háborúnak a folytatását, és hogy egy újabb ilyen elhúzódó konfliktus fogunk látni. Tehát én inkább azt gondolom, hogy ez tárgyalások alatti próbálkozás, és nehéz megmondani, hogy melyik oldalról, mert elvileg az amerikaiak arra hivatkoznak, hogy Irán kezdte ezt a kört, amikor amerikai vagy más közel-keleti hajókat támadott a Hormuzi szoroson, és az Egyesült Államok visszatámadott. Na de Donald Trumpnak is volt az elmúlt napokban több olyan lépése, amely abba az irányba mutat, hogy mintha egyezkedni, tárgyalni próbálna, és ezt az újra fellángoló konfliktust a tárgyalási pozíciók javítása érdekében tenni. Ugye néhány nappal ezelőtt bejelentette, hogy majd nem Irán, hanem az Egyesült Államok fog egy ilyen áthaladási pénzt szedni a Hormuzi szoroson, 20%-os ilyen vámot a hajók rakománya értékének a 20%-át szedte volna be, ez az őrangya pénz, ahogy Donald Trump fogalmazott. Hát ez teljesen lehetetlen helyzet, ezek óriási források, tehát itt több 10 millió dollárról beszélhetünk, amennyit hajónként beszedett volna az Egyesült Államok. Nyilván ez nem volt működőképes, nem is volt szerintem nagyon komoly ez az ajánlat. Másnap Donald Trump azt mondta, hogy hát nem is így gondolta, és tárgyalta a közel-keleti partnereivel, hogy majd közös kereskedelmi és különböző befektetések alapján fogják kárpótolni az Egyesült Államokat a Hormuzi szoros megvédésében. Tehát a lényeg, hogy ez a lépés is azt szolgálta, hogy Donald Trump egy picit megijesztette a közel-keleti szövetségeseket, és próbálta elérni, hogy hát segítsenek már a közvetítésben Irán és az Egyesült Államok között, hogy végre létrejöjjön a béke. Hát közelednek, nagy gyorsasággal közelednek az időközi választások az Egyesült Államokban, novemberben, és hát az Egyesült Államok alig ha akarja megvárni, hogy a választásokra háborúban menjenek rá. Tehát a háborút addig be kell fejezni, le kell állítani, amíg nem kezdődött el a kampány, hiszen a republikánus párt és Donald Trump még rosszabbul fog kijönni ezekből a ezekből a választásokból ezt nyilván próbálni kell kerülni.
0: De azt azért látjuk, hogy az Egyesült Államok egyszerre próbál jelen lenni Ukrajnában és a Közel-Keleten is. Meddig tartható fenn ez a kettős fókusz?
1: Nem tehet mást, az az igazság, hiszen nem vonulhat ki teljesen Ukrajnából, mert akkor ez azt okozná, hogy Oroszország több sikert is elérne Ukrajnában, de nem hagyhatja magára a szövetségesét. Még ha Donald Trump nem mindig is beszél úgy Ukrajnáról, mint szövetségeséről, vagy partneréről lenne szó, de ha a geopolitikai helyzetet nézzük, akkor de, tehát az Egyesült Államok, ahogy egyébként Európa, Nyugat-Európa sem hagyhatja azt, hogy Oroszország kibővítse a befolyását Ukrajnában. És egyébként meg a szövetségese is hagyhatja magára Európában, tehát nem csak Ukrajnát, hanem mondjuk a lengyel vagy a balti szövetségeseit sem hagyhatja magára. Tehát én sose tartottam realitásnak, amikor arról beszéltek a sajtóban is, de az amerikai politikumban is felmerült, hogy majd az Egyesült Államok kivonó. Ez szerintem soha nem volt ténylegesen napirenden. Közel-Keleten pedig megint csak itt globális gazdaságot érintő kérdésekről van szó, ami közvetlen hatással van az amerikai választásokra, és megint csak Amerika szövetségeseiről van szó. Tehát az Egyesült Államok kezdte ezt a háborút Iránban. Nyilván Izrael nagy részt, vagy legalábbis sokat tett a háború elindításához, tehát állítólag ugye Netanyahu volt az az izraeli miniszterelnök, aki rábeszélte, meggyőzte Trumpot a kampány elindításáról. Tehát Izrael sem hagyhatja magára, és a közeljövőből menti országokat sem hagyhatja magára ebben a háborúban Iránnal. Az Egyesült Államoknak az lenne a célja, hosszú távú célja, hogy lezárja mind az ukrán háborút, mind az iráni háborút, és Kínára, Kelet-Ázsiára fókuszáljon. Ez a stratégia, ami szerepel a különböző amerikai dokumentumokban most a hosszú évek óta, csak ezt eddig nem sikerült elérni. Végső soron egyébként az iráni háború is ezt a célt szolgálta, hogy elintézni, lezárni Iránt egykor is mindenkorra, hogy ne legyen jelesen fenyegetés, ne legyen nukleáris fegyver, ne erősödjön meg Irán, és ha ez a fajta fenyegetés nincs, akkor az Egyesült Államok nyugodtan tud Kelet-Ázsiára koncentrálni, de eddig ezeket a célokat még nem sikerült elérni.
0: Ukrajnában tehát egyszerre zajlanak belpolitikai változások, és folytatódik az európai integráció, miközben a Közel-Keleten kialakult újabb feszültség ismét próbára teszi a nemzetközi közösséget. Bendarzsevszky Antonnak, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatójának köszönöm, hogy a vendégünk volt. További szép napot kívánok!
1: Köszönöm szépen én is a beszélgetést, további szép napot!

Kedves hallgatóink, 8 óra 56 perc van, ezzel feltállaltuk a reggeli utolsó fogását is. A 9 órai hírek után a nappali műsorával folytatódik a Pátria Rádió adása. Bárdos Ágnes számít a figyelmükre. A reggeli témáit ma Tilajcsik Dóra válogatta, a műszaki berendezéseket Kovács János kezelte. Az ő nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Juhász Lászlót hallották. További szép napot, jó rádiózást kívánok. A viszonthallásra.

0: 9 óra van. Nappali. Bárdos Ágnessel.
1: Köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit 2026. július 15-én. Mint azért szinte minden napjára, úgy mára is esik egy világnap. Erről is szót ejtünk itt a nappaliban. Meg arról is, mi újság a gombaszögi nyári táborban. És hogy mit hozott az idei híres nevezetes Karlovivali Filmfesztivál. De mint mindig, ma is hírekkel kezdünk. Át is adom a szót hírszerkesztőnknek, Mezőszállási Márknak.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Teherán a hormuzi szoros lezárásával fenyeget. Nagy-Britannia éjszakai közösség média korlátozást tervez a fiataloknak. Felhős, borult időnk van. Jönnek a részletek. Az iráni forradalmi gárda azzal fenyegetőzött, hogy leállítja a kőolaj és földgáz exportot az egész Közel-Keletről, miután az Egyesült Államok ismét tengeri blokkádot vezetett be Irán kikötői ellen. Teherán szerint az energiaexport vagy minden ország számára folytatódik, vagy senki számára sem lesz lehetséges. A feszültség a hormuzi szoros körül fokozódott, miután Irán amerikai célpontokat támadott, Washington pedig újabb csapásokat hajtott végre Irán területén. A szoros a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala, amelyen békeidőben a globális olaj- és gázkereskedelem jelentős része halad át. A Trump adminisztráció utasítására az amerikai bevándorlási hatóság, az ICE felfüggesztette azokat a közúti ellenőrzéseket, amelyek során ügynökei járműveket állítottak meg bevándorlók elfogása vagy kihallgatása céljából. A döntés két halálos fegyverhasználati eset után született, amelyekben ICE ügynökök is érintettek voltak. Az egyik esetben Maine államban egy kolumbiai származású férfit lőttek le, miközben a hatóság szerint megpróbált elmenekülni. Jogvédő szervezetek vitatják az intézkedések jogszerűségét, a történtek kivizsgálása pedig folyamatban van. A brit kormány új szabályokat vezetne be a 16 és 17 évesek közösség média használatára. A tervek szerint az olyan platformok, mint az Instagram és a Facebook éjfél és reggel 6 óra között nem lennének elérhetőek számukra alapértelmezett beállításként. A kormány emellett azt is szeretné elérni, hogy a tinédzsereknél automatikusan kikapcsolják az olyan függőséget erősítő funkciókat, mint a végtelenített tartalomgörgetés. A kritikusok szerint azonban kérdéses, hogyan lehetne hatékonyan ellenőrizni a szabályokat. Az izraeli parlament két törvényt fogadott el, amelyek jelentősen korlátozzák az ultraortodox zsidó férfiak katonai behívását. A döntés Benjamin Netanyahu miniszterelnök kormányának kompromisszuma a vallási pártokkal, amelyek régóta szeretnék törvényben rögzíteni a mentességet. A lépés komoly vitákat váltott ki, mivel az izraeli hadsereg a gázai, libanoni és iráni konfliktusok miatt jelentős emberhiánnyal küzd. Az ellenzék és a katonai vezetés szerint a döntés igazságtalan terhet ró a többi állampolgárra. Az Európai Unió bírálta Snežana Paunović szerb közigazgatási miniszter kijelentéseit, amelyekben arról beszélt, hogy a koszovói háború etnikai alapon változtatta meg a térség helyzetét. Az Európai Bizottság szerint Európában nincs helye az etnikai tisztogatást igazoló vagy támogató retorikának. Koszovó a politikust nem kívánatos személyé nyilvánította, és megtiltotta számára a belépést az országba. A szerb-koszovói kapcsolatok továbbra is feszültnek számítanak a háború és Koszovó függetlenségének kérdése miatt. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: Az Európa-bajnok spanyolok 2-0-ra legyőzték a legutóbb ezüstérmes franciákat a labdarúgó VB dallasi elődöntőjében. A másik ágon Atlantában ma 21 órától a címvédő Argentína és Anglia küzd a fináléba jutásért. Az izlandi 1-0-ás vereség után a Győr 2-2-es döntetlent játszott a Vikingurral a hazai visszavágón, így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó bajnokok ligája selejtező első fordulójában.
0: Időjárás.
2: A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint manap közben az ország több térségében zivatarok alakulhatnak ki. Elsőfokú riasztás van érvényben a Beszterce bányai és a Nyitrai kerület nagy részén. A figyelmeztetés érinti Rozsnyó és Lőcse térségét is. A zivatarokat helyenként intenzív csapadék, erős széllökések és villámlás kísérheti. A hatóságok fokozott óvatosságra kérik a lakosságot. A riasztások előzetesen délig, illetve egyes térségekben este 6 óráig vannak érvényben. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Lezertek mindkét irányban a Visnyöve alagutat, a D1-es autópálya Lietavská-Lucska és Dubnászkála szakaszán, miután egy füstölő kamion miatt riasztották a hatóságokat. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

Itt a Pátria Rádió és a Nappali, benne pedig a szerkesztő Bárdos Ágnes. Déli 12-ig közel 3 órát együtt tölthetünk, remélem hasznosan és főleg jókedvűen. Mondom is, miért érdemes velünk maradniuk, jöjjön műsorunk tartalma címmondatokban. Névnap és eseménynaptár, kit köszöntsünk, mire emlékezzünk a mai napon. Gombaszögi nyári tábor, programok és technikai tudnivalók az odakészülőknek. És még egyszer gombaszögi nyári tábor, mert abból sosem elég, de leginkább arról, mit kínál a Folkszöglet. Mit hozott a 60. Karlovivari Filmfesztivál, élménybeszámoló Szabó G. Lászlótól. TSMT, azaz tervezett szenzomotoros tréning, a hatékony terápiának Szlovákiában is vannak követői. Utazgatok, mert utazni érdemes, vallja két újdonsült ismerősöm, akikkel Cseklész és Pozsony között hozott össze a sors a vonaton. Az évszázad esküvője, a Nemesek és a Stílus című Király Helmeci kiállítás Nyári Krisztina és Turzó Imre házasság kötését idézi a 17. századból. Ezek mai témáink, és természetesen zenéből sem lesz hiány. Puha József zenei szerkesztővel, Kovács János hangmérnökkel és Varga Szilvia gyártásvezetővel együtt örülnénk, ha velünk maradnának. Kellemes rádiózást!

Itt a Pátria Rádió nappali című műsora, július 15-e van, ez az esztendő 196. napja a Gergely naptár szerint. Az évből 169 nap van hátra, hogy ez még vagy már csupán, azt mindenki döntse el, de szerintem iszonyú gyorsan múlik az idő. A mai nap az ifjúsági készségek világnapja. Az Egyesült Nemzetek Szervezete, az ENSZ 2014-ben alapította azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet a fiatalok megfelelő képzésének fontosságára. És most tessenek figyelni, a fenntartható fejlődés, a tisztességes munkavállalás és a sikeres vállalkozói tevékenység eléréséhez. Ma egyébként Henrik és Roland napja van, de önfeledten ünnepelhetnek az Aurélok, Baldvinok, Bonaventúrák, Bozsókák, Csegék és Egonok is. Mindenkinek és a születésnaposoknak is jó egészséget, boldogságot kívánunk a következő dallal.

Kedves hallgatóink, a következő percekben a mai naphoz kapcsolódó események és évfordulók krónikájában lapozunk a teljesség igénye nélkül. Néhány 20 évvel ezelőtt született Leidenben Rembrandt holland festőművész. A németalföldi barokk híres festője 1631-ben költözött Amsterdamba, ahol a legkeresettebb csoportkép és portréfestő lett. Az 1642-ben készített Éjjeli őrjárat című festményével érte el hírnevetető fokát. Festményei mellett készített részkarcokat, tollrajzokat, grafikai művei végigkísérik egész munkásságát. A németalföldi barokk festmények megrendelését nem az egyház, a királyok és a főnemesség voltak, hanem a polgárság és a céhek, így a képeken előtérbe került a polgári élet ábrázolása. Rembrandt pazarló életet élt, a megbízások csökkenésével pénze hamar elfogyott, így 1656-ban arra kényszerült, hogy elárverezze vagyonát. Kétszázhuszonhét éve találták meg a Rosetti követ, amelynek segítségével megfejtették az egyiptomi hieroglifákat. Néhol Rosettai kő néven is említik. Ez egyébként sötét színű gránit tömb, amelyre ugyanannak a szövegnek a három fordítását vésték, egyiptomi démotikus írással, görög nyelven és egyiptomi hieroglifákkal. A három nyelvű szöveg segítségül szolgált 1822-ben Jean-François Champollion és 1823-ban Thomas Young számára a hieroglifák megfejtéséhez. A követ 1802 óta a londoni British Museum őrzi.

95 évvel ezelőtt Endres György pilóta és Magyar Sándor navigátor Justice for Hungary igazságot Magyarországnak feliratú repülőgépükkel első magyarként a világon 15-ként átrepülték az Atlanti óceánt. 13 óra 50 perc alatt átlagosan 250 km/h sebességgel ők jutottak el leggyorsabban Amerikából Európába, és ők repültek legtovább kontinens fölött. Az első világháborús pilóta múltú Endres György és navigátora, az első magyar légiposta járatot vezető Magyar Sándor 1931. július 15-én délután 5 óra 20 perckor szállt fel az Európához legközelebb eső amerikai repülőtérről, az újfundlandi Harbour Grace-ből. Eleinte felhőben, később sötétben repültek iránytűvel tájékozódva, rádió kapcsolatot csak 8 óra múlva tudtak teremteni egy norvég gőzössel. Ezután rendszeresen érkeztek a hírek Budapestre, és másnap tódult a közönség a Mátyásföldre tervezett ünnepélyes fogadásra. A rekordereket, akik 26 óra 20 perc alatt 5770 kilométert tettek meg, július 20-án 10 000-ek ünnepelték a Hősök terén. Horthy Miklós kormányzó mindkettejüket kitüntette és előléptette. A pompás fogadtatásba azonban felhangok vegyültek, a hatalmas nemzetközi visszhangot keltő eseményt a magyar vezetés igyekezett politikai célokra is felhasználni. Endres egy évvel később, 1932. május 21-én Rómában légi baleset áldozata lett. Magyar Sándor a II. Világháború után Amerikába ment, és ott élt 1981-ben bekövetkezett haláláig.

0: Elindult a szakszög, a világ az abszolút nulla közelében, csemadok, játékok a sátorban, kerekasztal beszélgetés, a csemadok színpad sorsa, jegyek, fizetés, repohár, parkolás és Zorán koncert ajánlása. Ezeket a témákat írta fel nekem munkatársunk Tamás Ákos, aki ott van a gombaszögi nyári táborban, úgyhogy én csak ilyen címszavakat mondok, Ákos, beszélj erről, fejtsd ki részletesen. Szia, szeretettel köszöntelek!
1: Szia, kérdezem a hallgatókat, azt meghallgatta Kovács Katit, a jó Isten, mert adja az Uram az esőt, úgyhogy szakad az eső.
0: Igen, ott gombaszögben épp azt akartam kérdezni, hogy milyen a hangulat ilyenkor délelőtt 9:30 és 10 között, éledezik hát már a tábor?
1: Igen, még a nagy része alszik a tábornak, illetve épp azon vitatkoznak, illetve azt beszélik, hogy ki az ott be, ki nem. Megtudtam, hogy reggel 6-tól esik az eső, vagyis hogy 3-kor még biztos nem esett, ezt sikerült kideríteni.
0: Ott arra fele, mifelénk már éjfél után elkezdett esni, úgyhogy nem is kellett ez a dal most már, az égi áldás megérkezett enélkül is. No, hát akkor elindult a szakszög, mit értsünk ez alatt?
1: Szakértők, szakmaiság, szakkollégium, tehát a 4 szakkollégium, a pozsonyi, a nyitrai, a kassai és a komáromi együtt egy sátorban van, és ahogy Voda Zsófia, a pozsonyi szakkollégium vezetője fogalmazott, egyfajta szerelemprojekt jött létre. A programokat úgy állítottak össze, hogy mindenki a saját ízlése szerint, illetve ki miben jó, tehát mint Nyitra és Komárom a tanárképzésben, de odafigyelnek akar a közgazdaságtanra is, és ami fontos, hogy nem csak előadások vannak itt, hanem interaktivitást helyezték hangsúlyra, illetve a vitákat. És ha már a vitáknál vagyunk, akkor kiemelném, hogy lesz egy 8 fős oxfordi vita. Soha nem volt olyan élet, mint most. Diákok és szakemberek fognak egymással vitázni, például Barci Zsófia, Csalki Pál vagy Zászlós Gábor is, ez pénteken 14 órakor kerül sorra, de Szerbantáról is lesz szó a hét folyamán, a felvidéki nyelvhasználatról, a pénzügyi valóságsóról, de akár a skifi tudományosság,

0: arról is, illetve bevették a középiskolásokat is. Amire pedig én mindenképpen fogok a mai napon menni, és ez holnapi nappaliban erről lesz szó, az a jövő zálogai, a tanári hivatal feladata és kihívásai a 21. században, ezzel részt fogok venni, és erről fogok majd egy összeállítást csinálni.
1: És kik lesznek ennek a beszélgetésnek a résztvevői szereplői?
0: Prékop Mária, az biztos. Most így hirtelen, most megfogtam.
1: Nincs a kezedben a program, de hát akkor majd holnap.
0: A program fizet kezemben van, csak ez rövidített, az internet az bő.
1: Értem, de akkor holnap majd a hallgatók megtudják, így hogy van. Ki mindenki vett részt ezen a beszélgetésen. Egyébként holnap lesz egy másik kerekasztal is, mégpedig a csemadokról, a csemadok tevékenységéről, amelyet te fogsz vezetni, a beszélgetés vezetője leszel, és területi válaszmányi titkárként résztvevője is egyúttal ennek a beszélgetésnek. Ákos, mire akarod ezt kifuttatni, hová ezt a beszélgetést?
0: Igen, én állítottam össze az egész beszélgetést, illetve az egész panelbeszélgetésnek az egyes pontjait. Nekem igazából az volna a célom, hogy magát a csemadokot megismerik. Mert az, hogy a csemadokot mint brandet ismerik, de szerintem a mai fiatalok részéről nem pozitív a megítélése, illetve van egy csomó olyan dolog, amit ismernek, például akár a Tompa Mihály, akár a Dunamenci tavasz, akár az Ipoly Arnold versenyek, és sokan nem tudják, hogy ez csemadok szervezésben fog csemadok szervezésben zajlik. Ezért olyan témákat fogunk kivesézni, mint hogy kinek szól ma a csemadok. Aztán természetesen, ami nagyon fontos, a fiatalok kérdése, hogyan lehetne bevonni őket. Majd magáról a pályázati valóságról, tehát hogy mennyire függ a pályázati rendszertől, és a hagyomány kontra megújulást is fontosnak tartom, és ezen a beszélgetésen részt fog venni Kis Beata az országos elnök, Hannes Angelika, illetve Zubko Tamás. És hamar csemadok, akkor szeretném megemlíteni azt is, hogy idén a Gombaszög próbál úgymond a fiatal generáció felé nyitni a csemadokon keresztül, ugyanis most egy csemadok sátor is van, mégpedig konkrétan nagyon jó helyen, a Tóth Károly, úgymond a fősátor mellett található, ahol nem beszélgetések, hanem különböző kvíz van, tehát minden nap van kvízbajnokság, és szombaton pedig döntő, de emellett kézműves foglalkozások, ami tegnap nagy sikert aratott, az a csemi tesi, vagyis hogy hívnak be embereket, és akkor együtt tornáznak, de amire például szerintem szükség lenne, a kreativitás szempontjából is, és ez fog a mai napon megtörténni, az egy új csemadok címer vagy logónak a megtervezése, mert azt szerintem már nem ártana a csemadoknak.
1: Igen, tehát, hogy a fáklyát tartó kéz az már elavult, úgy gondolod érzésed szerint, és van grafikus, vagy van valaki, aki ezt megtervezi, vagy netán pályázatra bocsátjátok, illetve véleményezésre? Kikéritek a véleményt? Van több ilyen projekt, vagy több elképzelés?
0: Szerintem minden indult most az egész, hogy most mit fognak a fiatalok ezzel kapcsolatban, milyen tervekkel állnak elő, és akkor ebből lehet építeni, és a további kivitelezést, ahogy mondod, majd több fórumon elindulni.
1: Egyébként az érdekes, ugye, hogy azt mondod, hogy a fiatalok, minthogyha nem is tudnának annyira a csemadok tevékenységről, holott már ha feláll a színpadra és elmond egy verset a Tompa Mihályon, már az is a csemadok égisze alatt zajlik. Nem beszélve, ugye a pontosan, amiről majd Farkas Józseffel is beszélgetni fogunk, a folkszögletről, hogy tulajdonképpen a nép táncosok, a népzenészek is a csemadok égisze alatt működnek.
0: Így van. Most erről pont egy ilyen listát készítünk, csak így mondom, hogy a csemadoknak, hogy melyek azok, próbáljuk felmérni, hogy melyek azok azok az együttesek, azok a szólóénekesek, azok a táncosok, akik a csemadok égisze alatt működnek. Most erről készít amúgy a csemadok egy adatbázist.
1: Egyébként miért van az, hogy működnek, tevékenykednek, viszont nem igazán lépnek be a csemadok tagok soraiba?
0: Igen, mert ezt mondjuk egy jó kérdés. Ezt majd szerintem holnap előhozzuk a kerekasztalat.
1: Jó. Nyugodtan mondhatod. Nem vagyok irigy. És akkor beszéljünk arról, hogy ilyesmit írtál, hogy repohár, ez micsoda?
0: Hát a repohár az a visszaválthatós pohár, amiben tudják fogyasztani az italékat az idejövőt, és ezért 3 eurót kell fizetni, de hogyha vége a fesztiválnak, illetve nem csak vége, és azért akartam erre kitérni, hiszen tavaly az volt a probléma, hogy vannak olyan idelátogatók, akik csak egy adott napra érkeznek, meg mondjuk a csütörtökre, és akkor a csütörtökön nem tudtak visszaváltani a poharat, mert az volt, hogy csak amikor vége a fesztiválnak, akkor válthatják vissza. Másfelé Gábor főszervezővel beszéltem erről, és mondta, hogy ez egy kommunikációs hiba volt, így aki sértetlenül visszaviszi a poharat, egy ember 2 poharat vihet vissza összesen, úgyhogy ő visszakapja azt a 3 eurót.
1: Hát ez tulajdonképpen nem olyan nagy összeg, hogy földhöz vágná itt az embert, meg csődbe jutna, hogyha éppen nem adja le, de gondolom ez a pohár azért valami van rajta, ami arra utal, hogy hát ott vagyok a gombaszögi nyári táborban, és akkor esetleg még haza is viszem emlékként, nem?
0: Igen, tehát ez így szokott lenni, csak hát aztán az ebben nem mindig csak egy poharat vesz.
1: Ja.
0: A tapasztalatok alapján, és akkor egy pohar elég haza.
1: Igen, emlékbe, szuvenírnak elég. Beszéljünk a programokról. Eddig mi minden volt már, és mi az, ami olyan nagy durranás lesz, amire úgy nagyon készülnek az emberek?
0: Mindenképpen a nagy durranás az a Csemadok színpad nyitása csütörtökön este 8 órától, amikor Zorán 30 év után lép újra színpadra gombaszogon, ez majdnem napra pontosan így van, hiszen utoljára majd egyszer turné keretén belül volt itt. Ez a főszervezőknek a legnagyobb durranása. Ők nagyon sokat dolgoztak ezen, hiszen azt is tudni kell Zoránról, hogy ilyen nagy zenekari felállással, ahogy például megszokhattuk tőle az arénában, ilyen Szlovákiában utoljára 13 évvel ezelőtt fordult elő, hogy ilyen nagy formációval érkezik, és hát azt is tudni kell róla, hogy Zorán a fesztiválokat is hanyagolni szokta, tehát nem nagyon szokott fesztiválokra járni, úgyhogy erre mindenképpen nagyon készülnek a szervezők, és nagyon soká is tartott, mire sikerült megegyezni. Tehát a csütörtöki napon ez lesz igazából a koncertek közül a legjobban várt, és ez azért is fontos, mert ahogy a fiatalokkal is beszélgettem tegnap, amit elmondtam, ők is várják Zoránt, tehát ez nem a tipikus az, mert azért eddig megszokhattuk az gombaszögön, hogy a csütörtök volt az a nap, amikor egy klasszikus magyarországi rock metal bandát hívtak, mint például tavaly a Pokolgépet. Idén sem marad el, mert érkezik a P-mobil, csak most ők pénteken fognak idejönni. Ezt általában szervezők azért csinálják, mert a helyeket is szeretnék megfogni, és hát itt Gömörben azért a klasszikus rocknak nagy a vonzása.
1: De hát gondolom, hogy Zorán is olyan nagy név, hisz egy ikonikus előadóról van szó, tehát valószínűleg nem csak a táborlakók mennek majd el a koncertre. Milyen lehetőség van azok számára, akik csak éppen ezt a koncertet szeretnék megnézni? Hogyan tudnak aztán majd hazajutni?
0: Hát igazából innen csak autóval, és most a parkolás lehet, hogy kicsit bonyolult lesz, főleg, hogyha nagyon sok ember fog idejönni, tehát az én érzésem szerint az elmúlt évekhez képest most talán problémát okozhatni, pedig azért, mert a kúria melletti kertészet a parkolóját magánosította, így oda nem tudnak parkolni, lehet parkolni több helyen, kint vannak a fiatalok, és útba igazítanak mindenkit, de most kicsit bonyolultabb lesz, egy sávon tudnak jönni, szóval amikor nagy lesz a mozgás, ezt mondjuk még tegnap nem lehetett tapasztalni, de majd ahogy haladunk a hét vége felé, és ha az idő is kedvezés, egyre többen lesznek, ahogy a szervezők számítanak erre, akkor azért szerintem lehet némi probléma a közlekedéssel, illetve a parkolással. Tehát a napi jegyek elérhetőek, azt szeretné hangsúlyozni a szervezőség is, hogy a napi jegyek még most is online elérhetőek, és mindenkit arra biztatnak, hogy online vegyék meg. Tehát a mai naptól kezdve a napi jegy, illetve a holnapi naptól kezdve a napi jegy 30 euró, ma pedig még 25, a heti jegy pedig 110 euró, 13 éven aluliaknak ingyenes, viszont nekik is regisztrálni kell, tehát őnekik is szükséges a 0 euró jegynek a megváltása. És ami még fontos, mert volt erről szó, hogy volt erről szó, hogy lehet-e készpénzzel fizetni, vagy csak kártyával, mert az elmúlt években csak készpénzzel lehetett itt jegyet venni. Most viszont, mivel három helyen lehet, így a főkapun a kártyás fizetés is lehetséges. A Folkszögletnél, amiről már később lesz, az ottani bejáratnál ott nem, illetve még a kempingben is lehet marra jegyet megváltani, illetve a kárszalagot, amivel aztán lehet jönni, és erre a kárszalagra kerül az az összeg is, tehát ez egy ilyen fizetésként is funkcionál, tehát készpénzben itt nem lehet vásárolni semmit.
1: Statisztikai adatokkal tudsz szolgálni, hogy mégis a tábor lakók hányan vannak most éppen?
0: Egyelőre erről még nem, de 10.30-tól, bár tegnap 12-kor nyitotta meg a Gombaszoda kapuit, de a hivatalos megnyitóra 10.30-kor kerül sor. Ezen is természetesen részt fogok venni, itt is készítek interjút, és itt a holnapi nappaliban szerintem várható adatokkal, illetve jelenlegi adatokkal fog tudni szolgálni.
1: Akkor még egy gyors időjárás jelentést így beszélgetésünk végén.
0: A beszélgetés végén időjárás így nem változott, továbbra is szakad az eső.
1: Szakad az eső, és ilyenkor mit lehet csinálni egyébként? Minden program sátorokban zajlik, tehát nincs szabad tér?
0: Igen, minden program sátorban zajlik. Úgyhogy itt vagyunk a Tóth Károly sátor mellett, úgyhogy már itt készülnek, és lesznek előadások. Úgyhogy nem fogja meggátolni az eső, tehát nem lesz tehát ilyenből nincs információ, hogy elmaradna valami.
1: Az időjárás miatt, a kedvezőtlen időjárás miatt is. Egyébként meg úgy veszem észre, hogy a térerővel sincs gond. Ugye az előző években mindig föl kellett mászni valami dombtetőre, hogyha telefonálni akartatok.
0: Az elmúlt 3 évben már ez nem volt gond. Tegnap nekem épp azért volt gond, mert korai bejelentkezésem volt, és a 12-re, mikor a hivatalosan már elfoglalhattak a táborlakók, illetve az ide látogatók a helyüket, addigra már rendbe jött, ezt elkérdeztem rögtön, csak hát nekem korán volt a bejelentkezésem tegnap.
1: De azért az is lezajlott gond nélkül. Zorán koncert került szóba, most Zorántól játszunk egy dalt. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, neked Ákos, Tamás Ákos, nagyon köszönöm a bejelentkezést, és hát tartalmas időtöltést, és jó riportozást kívánok. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.

0: Ez volt Zorán és a romantika, elég romantikusan folytatódik most itt az adás. Kis kapkodás, mert hogy beszéltünk a térerőről, aztán mégis eltűnt a telefonvonal, de sikerült felhívni még egyszer Tamás Ákost, és ott van mellette már Farkas József, a Hagyományok Háza Hálózat Szlovákia képviseletében, mert hogy azt mondják, és a programból olvasom, a gombaszögi programból, hogy idén jubileumi évadához érkezett a Folkszöglet. Szervusz, Jocó, szia, szia!
1: Szervusz, Ági, köszöntöm a kedves hallgatókat is. Így van, 2017-ben egy ilyen random felkérés volt a szervező csapat részéről, a Konkoly Laci kollégámat kértek fel arra, hogy néhány este itt tartson táncházat. Az volt az első megjelenésünk. 18-ban már a főszervező oroszűrcsával beszélgetésünk alapján kaptunk egy nylon sátrat, ahova körülbelül 150 ember fér be, és ilyen provizórikus vagy ilyen átmeneti padlón roptuk a táncot minden este kis koncertekkel, táncházzal. Szót követett, és 19-ben sikerült megépíteni a Folkszöglet fajtáját, az volt a hivatalos átadó 2019-ben, és 21-re sikerült a 220 négyzetméteres tánccsűrt kibővítenünk még öltözőkkel, vendégszobával, kiszolgáló helységekkel, a művészeknek mégis csak méltó helyszínen tudjanak fellépni, és az öltözés meg az egyéb más kiszolgálás is megtörténjen. Úgyhogy igen, hogyha úgy veszük, akkor a hivatalos 19-es Folkszöglet átadás előtt már 17-ben megkezdtük a népzenei koncerteknek és a táncházaknak a szervezését itt a gombaszögi völgyben.
0: És azt olvasom, hogy népzenei és világzenei koncertek, táncházak, kézműves foglalkozások, mesekocsma, táncos előadások és fotókiállítás várja az érdeklődőket. Akkor menjünk sorjába. Népzenei és világzenei koncertek. Ki mindenkit üdvözölhettek, ki mindenkinek tapsolhatnak a gombaszögre érkezők?
1: Mi azt látjuk, hogy az autentikus népzenének is most nagyon van keletje az utóbbi években. Ez több mindennek köszönhető, de a szlovákiai magyar, a felvidéki magyar néptánc mozgalom is most nagyon beindult, hiszen a komáromi táncház találkozón több mint 1000 táncos szokta a táncot. De a fesztivál ugye közönsége azért eléggé összetett. Itt ugye egyetemisták, felnőttek, fiatalabbak, idősebb korosztály családokkal jönnek, tehát mi mindig arra törekszünk, hogy egész napos programot kínáljunk a Folkszövetben látogató közönségünknek, és hát ahogy szoktuk volt mondani, nem magunknak csináljuk a fesztivált, hanem a közönségnek, mert az én ízlésem az egy picit más, de ilyenkor mindig kompromisszumot kötünk, és hát nyilván vannak olyan fiatal tehetséges zenészek, akik a népzenéből kiindulva már egy picit a világzene felé, vagy a modernebb hangzásvilág részesítik előnkbe, de ezeknek is óriási a keletje itt a fiatalok körében. A tegnap egy teljesen autentikus zenekarról indítottunk, mégpedig az erdélyi Strapa zenekar. Azt ugye tudni kell, nem tudom, a kedves hallgatók tudják el, hogy idén ünnepelnénk Kallós Zoltán erdélyi népvözkutatónknak születésének a 100. évfordulóját. Ami Erdélyből népzene gyűjtése került, az Zoli bácsi nagy részben beszolgáltatta a Hagyományok Házába, különböző kurzusokon tanítják az ő általa gyűjtött népdalokat és népzenét, és a Strapa zenekar egy kallós emlékkoncertet tartott, vetítéssel a zenészek életéről, a régi zenészek életéről, a gyűjtésekről, majd utána pedig kalotaszegi, mezőségi, palackai táncokkal rophatták a fiatalok. Én tudom tanúsítani, hogy reggel 3-kor még nem esett az eső, mert 3:30-kor oltottam le a villanyokat a Folkszögletben, és ez minden nap várható, ugyanis amikor már a nagy koncertek lejárnak, akkor nálunk még mindig szól a zene, hiszen a koncertek után a hajnali tartó tánctanítás és táncházok van lent a Folkszögletben, és egyre nagyobb a keletje azoknak a fiataloknak, illetve a Folkszöglet programjainak, akik nem néptáncos körökből érkeztek, hanem úgymond a civilek. Nem baj, ha nem tudnak táncolni, nem baj, ha kicsit ritmushibásak, de szeretik, és azért vannak ott a tánctanáraink, a hivatásos tánctanáraink, hogy megtanítsák őket táncolni. Ma például egy különlegességgel kezdünk, a Banda Szlovákia nemzeti zenekar, pozsonyi zenekar érkezik hozzánk, akik autentikus szlovák népzenét játszanak. érkezik velük egy táncos pár is, majd egy kis szlovák néptánc tanulás lesz. Utána pedig a régen, illetve évek óta visszatérő vendégünk Nagy Csomor András és zenekara lépnek ma színpadra nálunk, akik meg szintén a népzenéből indulnak ki, de elmennek a cigányzene felé, illetve a világ felé, kétgyönyörű énekesnőjükkel olyan hangzásvilágot tudnak nyújtani, ami ritkaság számban megy ma a Felvidéken, de Magyarországon is nagyon közkedveltek. Utánuk pedig a Tindia zenekar muzsikálma nálunk, akik moldvai táncházat tartanak majd velünk együtt hajnalig. Hát a programban úgy van, hogy 11-től 0 óráig, de ez 3-4 óra hajnalhoz a véget érni, mert a moldvai az egy nagyon közkedvelt tájegység, és annak a táncait szeretik közösen összekapaszkodva lenyomni a bulit a fiatalok.
0: Tehát tulajdonképpen nem szerveztek keresztbe, ugye? Tehát aki el akar menni a nagy koncertre, az elmegy a nagy koncertre, és akkor nincs Volkswiglet.
1: Általában egyeztetünk a szervezőkkel a többi színpaddal. Nyilván a nagy színpadok sokkal hangosabbak, és a rockzene megy éppen, vagy valamilyen egyéb más metal koncert, akkor ott egy picit nagyobb hangerővel, míg nálunk ugye az akusztikus hangszerek, a hegedű, brácsa, bőgő, cimbalom, fúvósok, az nem akkora hangerőt képvisel, viszont ezekkel mindig odafigyelünk egymásra, hogy az egyik színpad ne nyomja el a másikat. Mögöttünk van például a Chill, ahol ugye a drum and bass-től kezdve minden megy hajnalig, minden éjszaka, de amikor a mi koncertjeink vannak, akkor is visszavesznek a hangerőből, és akkor egyeztetünk, hogy ne zavarjuk egymás koncertjeink.
0: Mesekocsma felnőtteknek, ez mit takar?
1: Ez tulajdonképpen nem egy régi találmány. Ugye mi a hagyományházban a felvidéki részlege, a részesei vagyunk, illetve szervezői, szakmai partnerei vagyunk az ipai harmadországos mesemondó versenynek, és évekkel ezelőtt ezeken a helyszíneken, már hogy a területi válogatók helyszínein kiajánlottuk a mesekocsmát, és hát mindenki nézett ránk tág szemmel, hogy mi az, hogy mese meg kocsma. Ez tulajdonképpen egy improvizatív, ugye hát a magyar népmese az eleve improvizatív műfaj, és hát kiváló előadóink vannak, akik gyönyörűen tudnak mesélni, és az a lényeg, hogy az emberek beülnek egy sör mellett, vagy egy fröccs mellé, vagy csak egy kávé mellé, és hallgatják a mesét, fölváltva adják egymásnak a szót a mesemondók, és az érdekessége, hogy mind a stand-upba bekiabálnak az emberek, és akkor az a mesehős milyen volt, és akkor az a lényeg, hogy ezt le tudják reagálni, és nagyon vicces történetek kerekednek ebből. Tehát egy ilyen műfaj, hogy mint ugye régen is az emberek, nem volt televízió, nem volt mobiltelefon, nem volt semmilyen elektronikus éteri zavarás, ugye?
0: És a kocsmában lehetett nagyokat mondani.
1: Így van, és a kocsmában lehetett nagyokat mondani, a fonóban az asszonyok ugyanúgy meséltek egymásnak, mert azt tudni kell, hogy a mese eleve, ugye a szülők a gyerekeknek elalvás előtt általában szoktak mesét olvasni, vagy mesét mondani, de azt tudjuk, hogy a mese az felnőtt műfaj. Ugye a vicces mesék, a pajzán mesék, és így tovább, és így tovább. És ez a lényege, hogy a mi kollégáink, akik élőszavas mesemondással foglalkoznak, igen, pajzán meséket is mondanak a kocsmába a közönség szórakoztatására. És nagyon-nagyon közkedvelt, mert Erdélyben, Magyarországon is már elindult egy ilyen mozgalom, vannak mesefesztiválok, és direkt vannak ilyen kis sátrak, ahol le lehet ülni egy tröccsel, vagy egy pohársővel a kézbe, és interaktív módon részeseivé válhat a közönség is a mesének. Hát a Bukovics Jani barátunk, aki abszról érkezik minden éven hozzánk, ő kimondottan azt kedveli, amikor közbeszól a közönség a mesébe, és akkor bevonja a srácot.
0: És alakítja a történetet.
1: Így van, mert ez egy élő műfaj az élőszomas mesemondás, beleszövi az éppen aktuális közönséget, vagy valamelyik kisfölcs, hogyha megtetszik nekem nézni, őt is belevarázni a mesébe.
0: Még egy kérdés itt beszélgetésünk végén, hogy szerinted mi a titka annak, hogy a reneszánszát éli tulajdonképpen a népzene, a néptánc? Annak idején, ugye 60-as évek végén, amikor Magyarországon elindult a táncház mozgalom, az a féle, hát hogy is mondjam, csak ilyen értelmiségi körökbe inkább olyan ellenzéki dolog volt, ugye?
1: Ez így van. Ők nem nem fogalmaztak meg a táncházasok sem politikai nyilatkozatokat, és de igenis volt ez a volt ez egy ilyen összetartás, egy összetartozás ereje. Ugye a táncház az egy közösséget épít, és azok az értelmiségi fiatalok, akik éppen nem a rockklubban mulatták az időt, összejöttek és táncolni és zenémi tanultak, de igenis ez egy bizonyos ellenállási forma volt. Na most én azt tudom mondani, hogy saját tapasztalatomról tudok beszélni, hogy 2012-ben, amikor elindult a felszállott a Páva Kárpát-Merencei néptáncos és néptánc tehetségkutató verseny, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok embert mozgatott ez meg a Kárpát-Merencében. Ugye élő adások voltak, és olyan élővé kellett tenni ezeket az adásokat, hogy a Mari néni a 8. emeleten is, meg Tista bácsi is a faluhelyen is meg tudja nézni. Tehát konzumálhatóvá kellett tenni a népzenét és a néptáncot, és én azt gondolom, hogy ez sikerült. A 19-ben volt az utolsó felszállott a Páva, de utána én úgy láttam, hogy rengeteg gyerekegyüttes alakult, a régi táncosok újra összejöttek, mert hiszen látták a képen én, hogy ez milyen menő dolog, hogy a 12 éves kisnác is, meg a 45 tagú néptánc együttes is ott ropja a élő adásba, és egy minden mozgalomban vannak hullámvölgyek. De most a hullámvölgyből kifele tart a népzene és a néptánc, és azt mondom, hogy azok a civilek, akik lejárnak hozzánk, azok is rácsodálkoznak ennek a műfajnak a szépségére. Hogy lehet úgy táncolni, hogy lehet összekapaszkodva egy közösségben élvezni egymás társaságát.
0: Farkas József, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Sok sikert kívánok, jó sok műsort a Folkszögletben. Ezek szerint az időjárás nem befolyásolja, nyugodtan robhatják a táncot csürdöngölőben, akárhol a csűrben, pajtában. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok, szia!
1: Én is köszönöm a lehetőséget, szervusztok! Szia.
0: Kedves hallgatóink, Farkas Józseffel, a Hagyományok Háza Hálózat Szlovákia vezetőjével beszélgettem a gombaszögi nyári tábor folk szögletéről.

0: 10 óra van. Nappali. Bárdos Ágnessel.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nappali második órájában is köszöntök mindenkit, aki velünk tart 2026. július 15-én. Ezt az órát is a hírekkel kezdjük, át is adom a szót hírszerkesztőnknek, Mezőszállási Márknak.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Ján Budai volt környezetvédelmi minisztert ismét megvádolták. Ursula von der Leyen Kijevben tárgyal Ukrajna jövőjéről. Felhős, borult időnk van. Jönnek a részletek. Ján Budai volt környezetvédelmi minisztert ismét megvádolták a rábízott idegen vagyonkezelésével kapcsolatos kötelezettségek megszegésével. Az ügy a Környezetvédelmi Minisztérium költségvetési forrásainak felhasználásával kapcsolatos. A rendőrség szerint a pénzek felhasználása nem volt kellően hatékony, gazdaságos és indokolt, az államot érő kár pedig megközelítheti az 570 ezer eurót. A korábbi vádat formai jogi okok miatt megszüntették, de az ügyészség új eljárást rendelt el. Ján Budai korábban azt mondta, hogy mindig a közérdeket védte, és bízik abban, hogy az eljárás végül megalapozatlannak bizonyul. Megállapodást írt alá az Unión egészségbiztosító tulajdonosa és a Duovera biztosító az Unión részvényeinek átruházásáról. A cél egy erősebb, nagyobb háttérrel rendelkező egészségbiztosító létrehozása Szlovákiában. A tranzakció nem érinti az egészségügyi ellátások finanszírozására szánt pénzeket, és csak a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után léphet életbe. A tervek szerint a két biztosító összeolvad, és a jövőben Duovera néven működik tovább. Az unión ügyfelei egyelőre semmilyen változást nem tapasztalnak, továbbra is használhatják meglévő szolgáltatásaikat és kedvezményeiket. Ukrajnába érkezett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ez a látogatás a háború 2022-es kezdete óta már a 11. ukrajnai útja. Kijevben az európai és az ukrán védelmi ipar együttműködéséről, közös fegyver- és dróngyártási lehetőségekről, valamint Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásának folyamatáról tárgyal. Von der Leyen szerint Ukrajna jelentős katonai fejlődésen ment keresztül, és a helyzet változóban van. A megbeszéléseken szó lesz az ország téli felkészültségéről, és az energiaellátás biztonságáról is. Legalább 3 ember életét vesztette, további 3 pedig megsérült az ukrajnai Odessa városát ért orosz támadásban. A helyi hatóságok szerint a csapás lakóépületeket is érintett. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint katonai célpontokat, köztük üzemanyagtárolókat és kikötői létesítményeket támadtak. Odessa és a környék kikötői fontos szerepet játszanak az ukrán gabona és mezőgazdasági termékek világpiaci szállításában. Az elmúlt napokban Oroszország fokozta támadásait a Fekete-tengeri kikötők ellen. Az amerikai szenátusban a demokraták megakadályozták az 1,15 billió dolláros védelmi költségvetési törvény további tárgyalását. A párt vezetői szerint Donald Trump elnök kongresszusi jóváhagyás nélkül döntött katonai lépésekről a Közel-Keleten, és nincs világos stratégia a konfliktus lezárására. A republikánusok többségben voltak a szavazáson, de a javaslat nem kapta meg a szükséges 60 voksot. A vita középpontjában az iráni háború, valamint a katonai kiadások növelése áll. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: Az Európa-bajnok spanyolok 2-0-ra legyőzték a legutóbb ezüstérmes franciákat a labdarúgó VB dallasi elődöntőjében. A másik ágon Atlantában ma 21 órától a címvédő Argentína és Anglia küzd a fináléba jutásért. Az izlandi 1-0-ás vereség után a Győr 2-2-es döntetlent játszott a Vikingurral a hazai visszavágón, így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó bajnokok ligája selejtező első fordulójában.
0: Időjárás.
2: A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint manap közben az ország több térségében zivatarok alakulhatnak ki. Elsőfokú riasztás van érvényben a Beszterce bányai és a Nyitrai kerület nagy részén. A figyelmeztetés érinti Rozsnyó és Lőcse térségét is. A zivatarokat helyenként intenzív csapadék, erős széllökések és villámlás kísérheti. A hatóságok fokozott óvatosságra kérik a lakosságot. A riasztások előzetesen délig, illetve egyes térségekben este 6 óráig vannak érvényben. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Lezárták mindkét irányban a Visnyove alagutat a D1-es autópálya Lietavská-Lucska és Dubná-Skala szakaszán, miután egy füstölő kamion miatt riasztották a hatóságokat. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Ez továbbra is a Nappali, és benne a szerkesztő Bárdos Ágnes. Déli 12-ig a következő a kínálatunk. Milyen volt a 60. Karlovivari Filmfesztivál, megtudjuk Szabó G. Lászlótól. A tervezett szenzomotoros tréningnek, azaz a TSMT-nek nevezett hatékony terápiának Szlovákiában is vannak már művelői. Utazni jó, állítja két újdonsült ismerősöm, akik főleg a Magas Tátrát és Erdélyt igyekeznek meghódítani. És végül a 17. század egyik hetet-hét országra szóló esküvőjéről készült Király Helmeci kiállítást ajánlom figyelmükbe. Maradjanak velünk!

0: Július 3-a és 11-e között zajlott Karlovy Variban a Nemzetközi Filmfesztivál, sorrendben már a 60. A fesztivált évek, sőt évtizedek óta figyelemmel kíséri, és a világért ki nem hagyná Szabó G. László, aki természetesen idén is ott volt, és nagy örömömre most nekünk is beszámol az eseményekről. Szeretettel köszöntelek, Laci, és izgatottan várom az élménybeszámolót.
1: Köszönöm szépen, én pedig az hallgatókat szeretném üdvözölni, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek.
0: De azért hadd tegyek fel egy indító kérdést, a féle bemelegítő kérdés, milyen elvárásokkal mész évről évre a történelmi nevén Károly fürdőnek nevezett Carlsbadba, azaz Karlovy Variba?
1: Milyen elvárásokkal? Hát természetesen mindig arra gondolok, hogy ez egy 9 erőltetett nap, erőltetett menet. Reggeltől estig be vagyok fogva, tehát nem azt a napi rendet élem ott, mint itthon. Nekem ott reggel 17:30 elkezdődik a napom, és jó esetben 11:00 lezárom, de azt nem jelenti természetesen, hogy 11:00 már alszol, mint a bunda. Tehát 9 nap egymás után ilyen erőltetett menetben az tényleg nagyon nehéz. Tehát mindig úgy megyek el, hogy legyen erőm, hogy ne fáradjak ki közben, hogy mindaz, amit egyik napról a másikra eldöntök, azt meg tudjam valósítani. Hiszen, csak hogy mutassam a fesztivál menetét, ugye több mint 130 film van műsoron, tehát ennyit természetesen nem néz meg az ember, és ahogy megyünk előre az időben, én pár évvel ezelőtt megfogadtam, hogy már nem szeretnék napi 5-6 filmet megnézni, bírtam természetesen, ameddig bírtam, de egy idő után úgy gondoltam, hogy elég nekem, hogyha 3-4 filmet megnézek, hiszen amellett minden áldott nap nekem még interjúim vannak, tudósítom a lapomat, és még ha be tudok szúrni egy baráti találkozót a fesztivál vendégeivel, akkor úgy gondolom, hogy telített volt a napom. Tehát, hogy mindezt ezt, amit én önmagammal szemben egy ilyen helyzetben elvárok, hogy én ezt úgy tudjam végigcsinálni egy hián 10 napig, hogy ne érezzem azt, hogy hú, holnap ki kell húzzak valamit a programomból, ez tényleg nagyon sok lelki erőre is szükség van. Minden Hát a harmadik nap után már érzed azt, hogy aludni szeretnél. Örülsz, ha találsz rést két film között, hogy egy órára hazarohanj a szállodába, mert hátha akkor szunyálsz egy fél órát. Természetesen nem tudsz, mert jár az agyad, eszedbe jut valami, hogy aha, akkor a következő tudósítást talán ezzel fogom kezdeni, gyorsan leírom az első mondatot, de már nem bírom abba hagyni, akkor még írok hozzá 10 mondatot, mert milyen jó, hogy holnap nem nulláról indulok az írással.
0: És elkészül a cikk, az egész cikk.
1: És akkor kész, már folyik ki az idő a kezedből, és látod, hogy menni kell.
0: Lehet, hogy ilyen szentségtörő lesz a következő kérdésem, de filmek alatt nem lehet aludni?
1: Nem szentségtörő, nyilván adódik úgy, hogy a film bizonyos pontján az agyam kikapcsol, mert azt mondja, hogy hát ez most nem olyan érdekes, avagy anélkül, hogy az agyam súgna valamit, egyszerre csak azt veszem észre, hogy hú, de jó lenne most egy édeset, egy helyeset. Ne lássa senki, és nem látja senki, mert sötétben ülünk, de nem azért. Inkább én azt a stratégiát választom, hogyha a film első fél órája nem fog meg, akkor sajtóvetítésekről lévén szó, reggeli sajtóvetítésekről, tehát nem az 1200 főt befogadó nagymozi sorának a közepéről kell kijönnöm 30 embert felállítva.
0: Főleg amikor az alkotók is ott vannak,
1: hátam mögött ülnek. Tehát a sajtóvetítésről tulajdonképpen bárki, bármikor csöndben ki tud menni. Igen, előfordult. Talán ez alatt a 12 versenyfilm van. 12 versenyfilmet az embernek illik megnéznie. Elvégre meghívott vendég vagyok, elvégre írnom kell, értékelnem kell, és ahhoz, hogy én igazán nyugodt lélekkel tudjak írni a termésről, valóban meg kell néznem a filmeket. 2 film volt talán olyan, amiről kisétáltam, és azt mondtam, hogy ebből nekem most itt tényleg elég. Ez a film nem megy tovább, ez itt megrekedt. De természetesen a lelkiismereted azért nem hagyja annyiban, mert másnap a kolléganőtől, aki melletted ült, csak megkérdezett, hogy, hogy azok, azok után, hogy kimentem, mi történt a filmben? És a megnyugtató válasz erre az, Laci, ne sajnáld.
0: Hogyan készülsz a nagy eseményre? Tudod, hogy ki mindenki lesz ott, és akkor felkészülsz belőlük már ide-haza?
1: Persze, persze. Azt általában mondjuk a nagy sztárokról a fesztivál előtt egy héttel kapok hírt, ezt ők addig is titkolják, hogy ki jön, hogy legyen meglepetés a nézőknek. Úgy egy héttel, 10 nappal előtte megkapom a fesztiváltól az e-mailt, hogy kivel számolhatok, kinél jelentkezhetek be interjúra, és akkor majd 3-4 nappal később már hírül adják a lapokban, a televízióban, hogy kik jönnek. Tehát azelőtt, hogy a, hogy a nagy közönség tudja az érkező vendégek névsorát, előtte 3-4 nappal én már tudom, ez azt jelenti számomra, hogy valóban, akivel interjúzni szeretnék, azokból nekem átkozottul fel kell készülnöm, hiszen ez nem úgy működik, hogy a sztárt rendelkezésedre bocsátják, és azt mondják, hogy egy óra a tiéd. Hát ilyen nincs. Te nagyon örülsz, ha kapsz 15 percet, és, sőt, hogyha, és ott ül mellette az ügynöke, aki méri stopperrel az időt, és a 15. perc felé közeledve már mutogatja az órát, hogy érje végére, mindjárt befejezzük. Volt rá példa már nem egyszer, hogy ezt látta a színész is, és a színész leintette az ügynökét, és azt mondta, hogy hagyjon még engem. Ezek jó, jó helyzetek, ezeket nagyon szeretem, de mondom, hogy általában a 15-20 perc jó esetben, amit kapsz. Úgyhogy...
0: Kivel kell egyeztetned ezeket a sztárinterjúkat?
1: Hát be kell jelentkeznem először is annál a személynél, aki a nemzetközi újságíró csapat létét a fesztiválon a szívén viseli. Tehát én leadom a névsort, hogy kikkel szeretnék, és akkor ő visszajelzi, hogy kivel, mikor, hogyan. Függetlenül attól, hogy esetleg én arra az időpontra már más valakivel esetleg megbeszéltem egy interjút, vagy egy olyan filmet vetítenek, amit csak egyszer tűznek műsorra, s ha én azt akkor nem fogom látni, jó, ez nem a versenyfilm, s ha én azt akkor nem fogom látni, már nincs több esélyem látni. Egyébként azt elmondhatom, hogy ebből a több mint 130 filmből, ebből az óriási merítésből az idén egyetlen egy filmet hagytam csak ki azok közül, amit látni akartam, az kimaradt, mert valóban egyszer vetítették, és nem ütötte egy másik filmet, így nem volt lehetőségem elmenni, ez pedig Pedro Almodóvár, az én kedvenc filmrendezőm legfrissebb filmje volt, de jön a mozikba, tehát látni fogom. Mert hogy a fesztiválon általában nagyon sok olyan filmet láthatok, amik nem kerülnek forgalmazásba. Tehát nekem ez nagyon fontos, mert a világ filmművészetének friss terméséből én így olyan filmeket is láthatok, amiket egyébként moziban vagy sajtóvetítéseken nem láthatnék.
0: Ez valószínűleg nem jellemző, vagy nem érinti a cseh, a szlovák, illetve a koprodukcióban készült filmeket, hiszen ezek automatikusan jönnek a mozikba.
1: Így
0: na,
1: van.
0: Sztárinterjúk, hadd ne mondjam, hogy idén szinte hemzsegtek a sztár.
1: Igen, ez egy olyan év volt, pontosan azért, mert nagyon nagy jubileumi éve volt a fesztiválnak, hogy ki akartak tenni magukért a rendezők, és ki is tettek természetesen. Az, hogy meg tudták szerezni az első számú nagy sztárvendége, Dustin Hoffmant, ez az ő kitartásukat dicséri. Ez ugyanis azt jelenti tőlem az elmúlt években a mindenkori főszerkesztőim mindig megkérdezik, hogy és jön majd, és majd mikor jön, és velem mikor fogsz? Na ez nem így működik, az ember csak a kínálatból tud dolgozni valakivel. De mégis azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen helyzetben, amikor éveken át küzd a szervező bizottság azért, hogy megszerezzenek egy ekkora sztár történetesen, mint Dustin Hoffman, ez tényleg egy óriási dolog, hiszen ő már 88 éves. Ez az út számára nem egy könnyű átrepülni az óceánt. És akkor kapja papíron, hogy repülővel megérkezik Prágába, s választhat, hogy ott beül egy BMW-be, az elhozza őt Prágából Karlovy Varyba, avagy hajlandó-e felülni én ezt úgy nevezem, hogy egy édes kis tyúkketrecbe, egy ilyen 8 személyes kis repülőbe, ami elhozza őt Prágából a Karlovy Vary repülőtérre. Ha ő megijed attól, hogy ő egy ilyen kis gépre nem akar felszállni, inkább az a kocsit választja, akkor beül az autóba és megérkezik Karlovy Varyba.
0: És Dustin Hoffman hogyan érkezett?
1: Dustin Hoffman autóval érkezett, igen. Viszont Juliette Binoche például, ő választotta, ő kérte a kényelmesebbnek hit megoldást, hogy felült a kisrepülőre, és így érkezett meg. Igen, mi is volt a kérdés lényege? Megválaszoltam?
0: Hát a sztárinterjúk, hogyan szervezed, és ezek közül, ugye, rengetegen voltak, többen voltak, Kevin Bacon is például.
1: Igen, Kevin
0: hogy,
1: Bacon.
0: Hogy ki mindenkivel interjúztál?
1: Tulajdonképpen mindenkivel dolgoztam, azzal, akivel akartam, de ami érdekessé tette számomra az idei évet, hiába adtam le azt a néhány nevet, hogy kikkel szeretnék interjúzni, ezek a nagy sztárok most, a Dustin Hoffman, a Juliette Binoche, a Kevin Bacon, senkinek nem adtak úgy interjút, hogy megkapod a 15-20 percet, avagy van egy másik módja is, hogy 8 kiválasztott, vagy 6 kiválasztott kollégát, val körbeülünk egy asztalt, és akkor egymás után mindenki teheti fel a kérdéseit. Erre sem volt lehetőség. Mindegyiküknek feltétele volt, hogy eljönnek Karlovy Varyba, de semmiféle külön vagy körinterjút nem adnak. Csak hogy marad egy rés az egészen. Én ezt nem hagyom annyiban. Mivel tudod, megkapom a napi programját, a mindennapi programját a Dustin Hoffmannak, a Juliette Binochenak, a Kevin Baconnek, a Maggie Gyllenhaalnak és a többinek. Ezért mindig tudom, hogy melyik filmjük előtt, után, hol fognak meghajolni, vagy megszólalni 3 mondat erejéig, illetve hová megy vacsorázni, erről nekem mindig megvan az az egy-két emberem, aki súg, hiszen, ahogy mondtad, én már több éve járok a fesztiválra, és akkor mondjuk azt, hogy vannak beépített embereim, akik ismerik a munkám minőségét, mert természetesen utána neked mindazt, amit írtál, le kell adnod, el kell küldeni, csak annak fejében hívnak meg következő alkalommal. Ez nem így működik, hogy ja, mert te voltál itt 3-szor, 4-szer, 10-szer, 20-szor, akkor téged automatikusan meghív.

0: annyira akar egy jó anyagot csinálni mindenkivel, hogy nem ismer lehetetlent.
1: Tehát a rámenős, lerázhatatlan riposztet.
0: Azt talán nem vagyok, az nem szeretnék lenni, rámenős, azt kell, hogy legyek, de a lerázhatatlan, az szerintem nem én vagyok. Én azt megérzem, hogy kész, nem szabad a húrt tovább feszíteni, mert akkor rosszul végződik a beszélgetés. Tehát akivel dolgozni akartam, és hangsúlyozom a többiek nevét is, mindegyikkel megtaláltam azokat a helyzeteket, amikor újra és újra tudtam kérdezni. Így aztán mindenkivel tudtam dolgozni, akivel szerettem volna. És természetesen voltak olyanok, ez most már nem a tengeren túlról érkezők személyét illeti, de természetesen ott vannak a csehek, ott vannak a szlovákok, ott vannak a magyarok, ugye hát ott volt Nagy Ervin, Borbély Alexandra, tehát velük azért természetesen leül az ember egy asztalhoz, nagyon nehezen megtalálva azt az időpontot, amikor nekik is jó, hiszen ők is csak 3-4 napra jönnek, és ez számunkra is rengeteg elfoglaltsággal jár, de egyeztetsz egy időpontot, akkor velük hosszasabban tudsz interjúzni.
1: Gondolom Borbély Alexandrával, akivel hát már persze többször is interjúztál, nem kell ilyen tiszteletköröket futni.
0: Nem, csak meg kell egyezni. Hát velük tulajdonképpen Alexandrával és Ervinnel 3 napot töltöttem úgy, hogy minden reggel fölhívtuk egymást, hogy hol vagy, egyeztettük az időpontot, mikor találkozunk, és nem pusztán az interjú miatt találkoztunk, hanem különböző rendezvényeken voltunk, vagy éppen most van egy óránk, de üljünk be akkor egy kávézó teraszára, és most nézzünk egy pici lukat a fesztiválba. Szóval jó volt. De hát ugyanígy hangsúlyozhatnám az itthoniakat, akik ott voltak a fesztiválon, akik el tudtak jönni, Bandor Éva, Dékány Niki, a szőgyéni születésű Dékány Niki, és akkor volt egy kisebb fogadás, egy szakmai megbeszélésnek is nevezhetem, ahol a te kicsi lányod, Bárdos Judit is megjelent, úgyhogy ebből az alkalomból vele is sikerült egy kellemes kis estét eltöltenünk.
1: Nagy Ervin neve szóba került, színművész, filmszínész, és mostanában ugye kulturális államtitkár, ő mondta, és azért, mert te írtad ezt a mondatot, vagy idézted őt, hogy miért nincs Budapesten ilyen jellegű filmfesztivál? Tehát, hogy ő azon fog dolgozni, arra fog törekedni kulturális államtitkárként, hogy Budapesten is legyen egy hasonló kaliberű fesztivál, mint Karló Vivari. Valóban, miért nincs Budapesten? Hát ugye magyar filmszemle hol volt, hol nem volt, igen, de nemzetközi fesztivál nem?
0: Nem volt. A magyar filmszemlének volt egy olyan vonulata valamikor régen, már több mint 20 évvel ezelőtt, mert aztán, hogy 10 évig, 10-valány évig nem is volt filmszemle, ez csak most talán 2-3 évvel ezelőtt indult be újra. Akkor volt a filmszemlének egy olyan vonulata, hogy külföldi újságírókat hívtak meg, hogy lássák az elmúlt egy év termését. Tehát akkor tényleg voltunk ott külföldről, vagy 20-25-en, de olyan fesztivál, hogy A kategóriás fesztivál, ezt hangsúlyozni kell, amivel Karló Vivari, ez most nagyon csúnya szó, rendelkezik. Tehát egy ilyen hasonló fesztivál Magyarországon szeretne lenni a Miskolci Filmfesztivál, ami még mindig nem A kategóriás, hanem egy helyi jellegű fesztivál, ahol vetítenek külföldi filmeket is, és minden évben sikerül meghívniuk esetleg egy vagy két nagyobb nevet, de általában egyet. De ahhoz, hogy egy fesztivál elmondhassa magáról, hogy A kategóriás fesztivál, amiből Európában csak 4 van, Cannes, Berlin, Velence és Karló Vivari, ráadásul közép-kelet-európa A kategóriás fesztiválja, tehát elég nagy területet fog össze. Miskolc végül mégiscsak helyi jellegű magyarországi fesztiválnak számít. Ahhoz, hogy az Ervinnek a vágya, mert sokat beszélgettünk erről valóban, hogy ő ezen hogy szeretne változtatni ezen a helyzeten, hogy ez sikerüljön, hát ez természetesen nem pusztán akarat dolga. Ezt ki kell választani egy helyet,

0: egy várost, egy olyan várost, ami Budapestről mindenkinek jól megközelíthető, mint Prágából Karlovy Vary. Ne legyen ez a fesztivál, ne szippantsa be a főváros, mert ha vidéken vagy, akkor már is egy picit zártabb, egy picit nagyobb ünnep tud lenni, és még azt is hozzáteszem, hogy a külföldiek is azért szeretik a szakma, az újságíróktól fogva, rendezők, producerek, a külföldi vendégek azért szeretik, mert Karlovy Vary nagyban különbözik minden nagy A-kategóriás fesztiváltól, amiket előbb felsoroltunk.
1: Miért? Bensőséges
0: a családi hangulata. Egészen más a hangulata. Tehát ezt nem tudom leírni, hogy mit is jelent konkrétan az, hogy családias, de tulajdonképpen a vendégeken kívül az az érzésed, hogy mindenkit ismersz. Mindenki úgy szól hozzád, mindenki kedves, van a fesztiválnak egy fiatalos lendülete, fiatalos hévvel tudják megrendezni minden.
1: Annak ellenére, hogy már 60-adik.
0: Annak
1: ugye?
0: Ellenére. Nagyon
1: vagy
0: sok...
1: épp azért.
0: Csupa fiatal hostess van, sajtóközpontban fiatalok dolgoznak. Tehát, és mindig, minden, bárhova lépsz, mindenütt iszonyú kedvesen fogadnak. Tehát nem megy az a kegyetlen, kemény könyökharc, párbaj, mint például Cannes-ban, ahol összesereglik 100 fotográfus, és a vörös szőnyeg előtt, és egymás löködik, bögdösik, ordítanak egymásra, hogy mindenki kihalásza magának legjobban megfelelő pozíciót, és abból a helyzetből a lehető legjobb felvételt. Karlovy Varyban is összejön a világból sok fotós, de itt valahogy az egésznek tényleg olyan hangulata van, hogy soha nem érzel semmi olyat, hogy úristen, meg kell harcolni bizonyos pozíciókért nyilván, de nem érzed azt, hogy vérre megy, hogy vérre megy.
1: Apropó fotók, te kinek a fotóit használod?
0: Én általában egészen addig, amíg a szívemhez oly közel álló Zuzana Mináčová volt a fesztivál fő fotósa, addig én vele dolgoztam, és ez több mint 25 év. De Zuzana Mináčová mára belépett a 95. életévébe, és ő egészen 93 éves koráig cipelte az objektíveket a vállán, a nehéz fényképezőgépeit, és két és fél évvel ezelőtt kimondta, hogy akkor ő most befejezte. Tehát egészen addig én Zuzával dolgoztam, aki annyira a kedvembe járt, hogy ha én fél órával az interjú előtt tudtam meg, hogy kivel fogok dolgozni, és fél órával előtte felhívtam őt, akkor akár a 80-valahány, akár a 91-2 évével jött, és megkeresett engem azon a helyszínen, hogy megcsinálja nekem a fotókat hozzá. Amióta nincs, azóta a fesztivál fotóosztályával dolgozom, hiszen magának a fesztiválnak is van néhány fotósa, és tőlük kapom, illetve a lapom tőlük kapja a fotókat.
1: Beszéljünk most már a filmekről, milyen volt a felhozatal. Mondtad, hogy 12 versenyfilm volt. Hány kategóriában versenyeznek a filmek?
0: Igazából először is vannak a versenyfilmek, ez a legfontosabb kategória. A második kategória a proxima, ez azt jelenti, hogy a progresszív filmek, progresszív alatt pedig elsősorban a kísérleti filmeket, amelyek nem hagyományos módon készülnek, nem hagyományos stílusban kínálják a mondani valót a nézőnek, és ezen kívül természetesen vannak még dokumentumfilmek, fiatal rendezők filmjei, de igazából a fődíjakat, a nagydíjakat a versenyfilmek kategóriájában és a proximában osztja a zsűri. Mindkét kategóriának külön zsűrije van. Ezek általában nemzetközi zsűrit jelentenek. Az utóbbi időben a versenyfilmek zsűriében ez 5 tagú, ugye, hogy ne legyen kettő a kettőhöz döntés, mert az döntetlen, ezért 5 tagú a zsűri, de már nincs egy olyan vezér alakja a zsűrinek, régen azt szoktuk mondani, hogy és a zsűri elnöke XY. És az általában egy, vagy egy óriási sztárrendező volt, nagy rendező a világból, vagy egy sztárszínész. Most már nincs, most már átvették a hatalmat a producerek, akad egy filmrendező is köztük,
1: és dramaturgok, forgalmazók
0: is, igen. Tehát ilyen az öttagú zsűri. Ezért aztán azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi években bizony-bizony hatalmas meglepetések érnek bennünket, akik végignézzük a versenyfilmeket, és úgy azt gondoljuk, hogy na ő biztos díjat fog kapni, ez a film biztos győztesen fog kikerülni, ez a film bizonyára megkapja a zsűri külön díját. Hát nem minden esetben válik be a véleményünk, vagy a jóslatunk ez ügyben. A másik kategóriában, a Proxima kategóriában, ott is érik meglepetések az embert, de igazából ott engem egy nagyon kellemes meglepetésért, itt a progresszív és kísérleti filmek kategóriájában egy olyan szlovák film kapott díjat, egy olyan, az a címe, hogy Szerető nem harcos. Nagyon bajban voltam a magyar címmel, mert én szívem szerint inkább azt írnám, azt adnám magyarul, hogy szerelmes, nem küzdő. Mert hogy tulajdonképpen ilyen 20 év alatti fiú és lány szemérmes szerelméről szól a film, tehát a fiút ilyen, ebben az esetben én még nem nevezném szeretőnek, inkább szerelmesnek, tehát a szlovák címe az, hogy Milovník nie bojovník.
1: És ez engem meg is tévesztett, mert olvastam, hogy Milovník nie bojovník, és tehát mondom, mihány van egy film, aminek az a címe, hogy bojovník.
0: Hát... Az olyan is volt, igen. Volt egy olyan film is, hogy bojovník. Igen. Ez viszont a Szerető nem harcos, 20 év alatti fiú és lány bimbozó szerelméről szól, iszonyú édes a film, olyan finom hangulatban, finom eszközökkel, érzékenyen, egy első filmes rendezőnő filmje, hogy én úgy gondolom, ez ennek nagy közönsége lesz majd a mozikban, és a szereplők is nagyon jók, pályakezdő fiatalok, nagyon helyesek, nagyon jól játszanak, és volt a filmnek egy olyan vonulata, egy olyan érzést keltett bennem, hogy visszavitt a 80-as évekbe, amikor nem tudom, láttad, de te szerintem igen, Dusan Hanáknak volt egy filmje, hogy az volt a cím, hogy Rózsaszínű álmok. Egy postás fiúról szólt, Juraj Novota játszotta, aki beleszeret egy helyes fiatal cigánlányba. Nagyon-nagyon kedves volt a film, és ez ugyanilyen finom hangvételben mesél egy nagyon ifjú pár bimbózó szerelméről. Ez volt a Proxima. És akkor mi érdekel a versenyfilmek kategóriájából?
1: Egyezett a te véleményed a zsűri döntésével? Egy filmről olvastam a te véleményedet is, és olvastam egy magyarországi véleményt is, és Homlok egyenest ellenkezett a vélemény, mert ő azt írta, arról a filmről beszélek.
0: Csikáról.
1: Igen, amelynek a Ján Cina a főszereplője. Na és ez a magyarországi illetőségű kritikus vagy néző azt írta, hogy hát milyen jó lenne, ha ezt is, mint a Futni mentemet, megfilmesít, átvenni Heredi Gábor, és igen, megfilmesíteni, mert biztos, hogy jobbat csinálna belőle.
0: Nézd, tudom, kiről beszélsz, egy olyan kolléga, aki ezen a bizonyos platformon írja a tudósításait Karlovy Variból. Beszéltem is vele a filmvetítése után, tehát ilyen értelemben nem lepett meg, hogy ő azt írta, amit. Nem tudom. Én erre azt válaszolom, hogy a véleményemet fenntartom, és ízlések és pofonok, hiszen nem
1: vagyunk... Te díjra vártad ezt a filmet.
0: Tessék? Igen. Én úgy gondoltam, hogy ezt díjazni is fogják, legalább úgy, hogy a főszereplőnő, ez a bizonyos Pavla Tomicová, aki egy anyát játszik, egy vidéki postásnő, akinek az édesanyja a kórházban az utolsó napjait éli, és az a kívánsága, hogy hívja meg a lánya a kórházba, Helena Vondrácskovát, hogy énekeljen neki egy dalt, és akkor majd nyugodt szívvel fogja lehunni örökre a szemét. Tehát Helena Vondráčková-t, mint tudjuk, alig ha lehetne megszerezni arra, hogy menjen el az intenzív osztályra, és énekelje el az egyik legnagyobb slágerét. Időközben hazajön a postás asszonyunk, Párizsban élő fia, aki egészen addig titkolta azt is, hogy meleg, és titkolta azt is, hogy hol dolgozik. A mama eddig azt hitte, hogy egy banki ügyintéző, de kiderül, hogy
1: a mamák már csak ilyenek, ugye?
0: Igen, és kiderült, hogy ő egy queer klubban dolgozik, tulajdonképpen női ruhákba öltözve különböző dalokat ad elő, világslágereket ad elő csodálatosan. És ezt a szerepet játssza Ján Cína, akivel Judit is játszott, a lányod is játszott egy filmben, talán
1: kettőben
0: ezért
1: is.
0: Jegyeztetesik.
1: Kettőben is.
0: Igen.
1: Illetve egy minisorozatban, a Színész című sorozatban, és plusz még az Ördögtól című mesejátékban.
0: Igen, tényleg. Szóval ő játssza
1: ezt. És hát ez a Cína megnyerte a csehországi Sztárban Sztárt, ugye,
0: igen,
1: csodálatosan énekelt, a Freddie Mercury-tól kezdve mindenkit.
0: Igen,
1: nagyon.
0: Hát itt is el kell, hogy mondjam, hogy mivel az édesanyja azt találja ki, illetve ő, a fia, adja az ötletet, miután hazajön Párizsból, és előbb coming out-tól, vagyis bevallja az édesanyjának, hogy meleg, utána elmondja neki, hogy nem is bankban dolgozik, utána elmondja azt is, hogy hol dolgozik, és egy napon azt mondja, hogy de anya, nem kell nekünk küzdeni Vondráčkováért, aki úgysem jön el, én majd eléneklem, mint Vondráčková a nagyslágerét, a Dlouhánoc, Hosszú éjszaka című dalt, és hát fergeteges a film, beöltözik Vondráčkovának, lélegzet elállítóan hasonlít rá, lekoppintja a gesztusait, a mozdulatait. Csak azt tudom mondani, hogy az 1200 fős moziban tombolva tapsolt a közönség, és énekelte vele a színésszel a dalt, aki valóban csodálatosan játssza el a szerepet. Azon sem lepődtem volna meg, ha ő kapja a férfi alakításdíját, de tudtam, hogy itt mások is labdába fognak nyilván rúgni. Vidéki életet ábrázol a rendező, nagyon finom eszközökkel, szinte egy pillanatra, mintha ráállt volna a 60-as évek cseh új hullámának azon filmjeire, amelyeknek Jiří Mencel, Milos Forman, Ivan Passer voltak a rendezői, gondolok az Egyszüszi szerelmeire, Tűz van babámra, a Pap végére, szóval nagyon-nagyon sok olyan film villant be az agyamba, hogy úristen, van még ma egy ilyen rendező, egy új, egy tehetséges fiatal, aki a vidéki embereket nem úgy ábrázolja, hogy gúny tárgyává teszi őket, ez a legolcsóbb fogás, látunk ilyen napi sorozatokat a televízióban itt is, ott is. Címeket nem szeretnék mondani, de ő olyan finom eszközökkel ábrázolja a vidéki életet, hogy azt mondod, úristen, lehet, hogy itt egy hónapig én is tudnék élni, elvonulva a fővárosi létből. Szóval nagyon drukkoltam Pavla Tomicovának, az anya megformálójának, mert tényleg remekül játszott el a szerepet. Végül nem ő kapta, hanem egy svájci színésznő, egy egészen más típusú filmben. Mondjam azt, hogy ő is megérdemelte, de volt még néhány film, volt például egy dán film, ahol a főszereplőnő szintén akkorát alakított, hogy recseget ropogott a vászon. Azt mondtam, hogy kedvenc Pavla Tomicovám, hát most nagyon-nagyon nagy veszélyben vagy, mert a dán kolléganő lehet, hogy le fog söpörni. Nagyot alakított ő is. Ő se kapta meg, egyébként teszem hozzá, mert hogy mondom, egy svájci színésznő kapta. És a fő díjazott pedig egy burmai film lett, ahol nyilván a téma is nagy szerepet játszott ebben. Egy textilgyárban szörnyű körülmények között dolgozó nőkről szól a film, és itt két nő szeret egymásba, és ugye a világnak eme pontján még mindig büntetik az azonos neműek szerelmét, és ez a rendező pedig nagyon bátran megmutatta azt, amit meg szeretett volna mutatni ebből a témából, és ez a film tulajdonképpen megkapta a fesztivál nagydíját, a Kristály Globuszt, de a dán film viszont, ahol a hölgy nem kapott díjat, az pedig kettő díjat kapott, kettő díjat zsebelt be, a legjobb rendezés díját, és a zsűri külön díját is
1: mi
0: megkapta.
1: Mi a címe?
0: Vendég, az eredeti cím csak Anyógy vendég, a magyar kollégáimmal úgy egyeztünk meg, hogy váratlan vendég. Egy érdekes helyzet, a fiatal házaspárnak gyereke született, és most zajlik a keresztelő, és be fog állítani a férjnek az édesanyja, akiről tudjuk, hogy mivel elveszítette a férjét, magányosan él, labilis idegrendszerű, kiszámíthatatlan, itt bármi történhet a részéről, és egy ilyen puskaporos hangulatban zajlik a keresztelő, hogy ő mikor fog kirobbanni. Természetesen időzített bomba, ki is fog robbanni, őrletes jelenetei vannak, de hát van egy még veszedelmesebb jelenete, mert hogy ők, a család úgy dönt, hogy a csecsemőt besétálnak a tengerpartról pár lépést téve a tengerbe, és tengervízzel keresztelik meg őt. Amikor is odalép majd váratlanul a váratlan vendégként megjelent anya, a mennyasszony részéről az anyós, kezébe veszi a csecsemőt, és elindul a parton a család, a népes család, ő pedig elindul a csecsemővel befele a tengerbe, és már odáig megy be a tengerbe, hogy melléig ér a víz, már szinte csapdosni fogja a hullám a csecsemő pólyáját, amikor ott kint a parton már ordítanak érte, hogy jöjjön ki, forduljon meg, érzik a veszélyt. Nem csapom le.
1: De milyen célból viszi be a gyereket?
0: Csak megy, hát ő is meg akarja keresztelni, de hát ő más módon, nem úgy, hogy egy keresztet rajzol a homlokára tengervízzel, hanem kicsit drasztikusabb módon.
1: Drasztikus a témája az egyik cseh-szlovák filmnek is, amelyben ugye a mi hazai színészeink is érdekeltek.
0: Akkor már a forrásról kérdezem.
1: Igen, igen.
0: Iván Osztrahovszki filmje a Forrás, ami a 80-as években kezdődött, akkor is tabu témának számító tabusított téma volt a roma nők rendszer szinti kényszer sterilizálása. Erről úgy esetleg hallottunk, hébe-hóba, nem tudom, de arról, hogy ez tartott 2012-ig, erről alig ha tudott valaki. Ami azt jelentette, hogy egy idő után, és hát ugye 80-as, 90-es években, vagy 80-as években 20 000 csehszlovák korona, az még nagyon nagy összegnek számított, és aki önként vállalta ezt a fajta sterilizálást, az 20 000 koronát kapott ezért. Tehát nyilván az állam azt akarta, hogy ott, ahol már 4, 5, 6, 7, 8, 9 gyerek is van a családban, ott már ne szülessen újabb gyerek, és ezért az állam képes volt fizetni ezeknek a roma lányoknak, roma nőknek, roma asszonyoknak.
1: Tehát ott már nem az volt a jelszó, hogy szaporodjatok és sokasodjatok.
0: Igen. És ez a film Iván Osztrahovszki rendezésében ezt a témát öleli fel, és ahogy mondtad, valóban játszanak benne szlovákia-magyar színészek, és akkor most mondom elsőként Bandor Évát, aki egy nővér szerepében alakít tényleg nagyon szépet, az Éva egy elképesztő tehetségű színésznő. Nekünk nagyon büszkének kell lennünk arra, hogy van Bandor Évánk. Ugyanígy büszkék lehetünk Mokos Attilára is, aki egy orvos szerepében remekel, és kisebb szerepet kapott a filmben, aki a dékány Niki, akinek a humorára én irgalmatlan vevő vagyok, megszólal akár csak egy rövidke mondattal, de olyan dörgöl oda, hogy zúg a mozi tőle.
1: Ezt már a Pressburg című sorozatban is volt alkalmunk megtapasztalni.
0: Igen, szeretem a humorát nagyon. Úgyhogy ebben a filmben 3 szlovákiai-magyar színész játszik. Nem mondom a nevét a negyediknek, akinek az összes jelenetét kivágták, de a végén megjelenik a neve, mintha játszana a filmben, de nem játszik. a filmben, mert hiszen ezt a filmet 4 évig forgatták, mindig újabb és újabb összegre várva, hogy folytatni tudják a forgatást. Különböző forgatási helyszíneken, Prága környékén, fönt Észak-Morvaországban, de még a Balaton környékén is forgatták, mert ez egy szlovák, cseh, magyar koprodukció, amelyhez igazából csak a helyszínt adta Magyarország, és azt a 2 színészt, akinek iciri-piciri szerepe maradt csak a filmben, az egyik Farkas Franciska, a másik pedig Bárnai Péter, akit a nézők a Bátrak földjéből ismerhetnek, ő ott főszerepet játszott. Itt sajnos mindkettőknek pici szerepe van a filmben. Lehet, hogy amikor a forgatás zajlott, akkor nagyobbnak tűnt, nagyobb volt a szerepük, de megvágták a filmet. Állítólag 3 verziója kész volt már a filmnek, amikor negyedszer is újra vágták. Úgyhogy nekünk már csak annyi marad örömként, hogy Bandor Évának van nagy jelenete, Mokos Attilának van jó jelenete, és Dékány Niki benne van a filmben.
1: Milyen a fogadtatása, milyen volt a fogadtatása ennek a filmnek, magának a témának egyáltalán?
0: A téma, ugye, igen, a téma nagyon fontos. Nem véletlenül kapta meg épp a téma választása miatt a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének, a bizonyos Fipresz-nek a díját a film megérdemelte. Én a filmnek tegnap volt Pozsonyban a sajtóvetítése, ott voltam. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kollégáimnak a többsége el volt ragadtatva a filmtől. Én úgy gondolom, hogy amivel Iván Osztrahovszky számomra adós marad a filmmel, az az, hogy a korábbi filmjeihez képest ez a film nem olyan erős, nem olyan ütős, hogy így mondjam. Én őt, az ő filmjeit azért kedvelem, mert borzasztó erős társadalombírálattal bírnak. Mondjuk azt röviden és velősen, hogy kemény filmeket forgat, ilyen volt a legutóbbi filmje is, a Szolgák. Bármihez adja is a nevét, akár producerként, akár forgatókönyvíróként, akkor az a film biztos, hogy csattan. Ez a film én számomra nem tudott akkorát csattanni, mint amekkorát vártam tőle, de ebben számomra az operatőr is ludas, mert az operatőr olyan gyönyörű és hosszadalmas, nagyon szép képsorokat fényképezett, gyönyörűen fotózza a fákat a klinika környékén, gyönyörűen fotózza a főorvosnőt játszó Anya Geislerovát, egyértelműen szerelmes a kamera Anya Geislerovába, sokszor újra és újra visszatérő, számomra megfejthetetlen motívuma a filmnek, hogy miért mutatja nekem teljes vászonban a fél szemét, azt nem tudom, a szempilláját, a szembogarát látom többször hosszasan, nem tudom miért. Több olyan jelenet van a filmben, amire azt mondom, hogy ez a film számomra túl van esztétizálva.
1: És mond ítéletet maga a film erről az egész tényről?
0: Nem is akar ítéletet mondani. A rendező kérdezték tőle, hogy nem szeretett, nem akart, nem volt célja egyáltalán ítélkezni, vagy csak bírálat, megbírálni ezt a társadalmi helyzetet, és azt mondta, hogy ő csak egyet akart megmutatni, hogy ez volt, hogy ezt többé ne. Ez benne van valóban a filmben. Olyan jelenetek is vannak a filmben, amire azt mondod, hogy hú, elmegy egy lakótelepre, ahol rengeteg roma él és lakik, és megmutatja azt az életstílust, életfelfogást, amiben ők ott élnek. Látsz egy lakótelepi lakást, aminek nincs külső fala. Látod, ahogy a szereplők mennek föl a lépcsőházban, a ki tudja hányadik emeletre, de minden szoba nyitott.
1: De akkor ez tulajdonképpen ott... nem is a játékfilmen túl van valami dokumentum.
0: Van ilyen oldala is a filmnek valóban. Tehát értékes film, természetesen értékes film. Én nekem, és nem vagyok egyedül, akinek ez a fajta hiányérzete van a filmmel. De természetesen mindenkit arra biztatok, hogyha a módja lesz moziban, vagy majd később a televízióban megnézni, okvetlenül nézze meg, ne hagyja ki.
1: Borbély Alexandrát is említetted, én úgy tudom, hogy egyik filmben valami kisebb szerepe van épp ebben a
0: Csika Csekában
1: Ján Szina.
0: Nehéz kimondani, meg kell tanulni. Ez a Csika Cseka, ez azt jelenti spanyolul, hogy cseh lány. Cseh lány. Mert ebben a queer klubban, ahol ő kint Párizsban énekel, ő ugye női ruhában énekel, és őt úgy hívják ott, hogy ő a cseh lány. Csika Cseka, de ez viszont spanyolul van állítólag. Igen, és ebben a filmben Borbély Alexandra is játszik egy ingatlan ügynököt, egy szlovák ingatlan ügynököt. Négy jelenete van a Szandrának. Mind a négyet csodálatosan megoldotta. A negyedik éppen egy szöveg nélküli jelenet. Nem akarom elmondani, miről szól, de egyetlen gesztusával, egyetlen tekintetével remekel. De mondom, az egész jelenléte a filmben értelmet kap azáltal, ahogy ezt az ingatlan ügynököt játsza. Nagyon szerette nézni ő is a filmet, nagyon tetszett nekik is, ő is drukkolt a filmnek természetesen, de Ervin, Nagy Ervin, ugye mellette ült a moziba, és előtte mondtam neki, hogy Ervin, nem akarod, hogy egy picit azért vázoljam neked a filmet, hogy belevigyelek az események sűrűjébe, hogy könnyebben összerakjad majd. Bár mondtam, szerintem meg fogod érteni a lényeget.
1: Angol felirattal ment a film.
0: Nem angol felirattal. És a Szandra ott ült ugye mellette, gondoltam, hogy hát akkor majd Szandra időközönként tolmácsol, súg a fülében valamit. Bizonyára súgott is a fülébe, de talán, hogy nem súgott volna, az Ervin elmondta, hogy így is, szöveg nélkül is számára érthető volt a film, és akkor át szórakozott rajta, hogy nagyon-nagyon élvezte ezt a filmét Szandrának. És ugye egy vígjátékról beszélünk, tegyem hozzá, nem véletlenül írta le a budapesti kolléga, hogy Herendi Gábor kezébe kerülne. Hozzáteszem, az a két film, amit Herendi Gábor, aki nagyon tehetséges rendező, én a Kincsemet nagyon szerettem tőle, de az a két film, amit cseh recept alapján megcsinált magyarul, nekem azért mégiscsak azt súgta, hogy az eredeti jobb volt, az eredetit én jobban szerettem.
1: Mikor olvashatjuk a Variban készített sztárinterjúkat?
0: Az első ilyen nagyobb jellegű anyagot, ami válasz a kérdésedre, azt már leadtam. Hát az van egy átfutási idő a labba, ugye terszint, tehát gondolom ilyen két héten belül meg fog jelenni.
1: És utána majd jön a többi.
0: Dustin Hoffmantól mit kérdeztem? Jézusom!
1: Ő is a kedvenc színészeim közé tartozik.
0: Nem csak Robert Redford. Igen. Nem emlékszem, hogy melyik volt a legfontosabb kérdésem, de azt tudom, hogy megkérdeztem tőle, hogy vállalkozott volna-e az útra a felesége nélkül is, vagy valóban feltétele volt, hogy csak akkor jön, hogyha a felesége el fogja kísérni. És azt mondta, hogy nem, a felesége nélkül valóban nem jött volna, és ez azért is volt meglepő számomra, mert jó állapotban láttam őt, jó, hát szellemileg természetesen brillírozott, abszolút rendben volt, de fizikailag is úgy gondolom, hogy még rendben van. Ami meglepett, tényleg szó szerint ő a kis nagy ember, mert mellette állt a fesztivál két igazgatója, Kristóf Mocha és Karel Och, és egyik sem magasabb, mint én, de ő mindkettőjüknek a mellkasáig ért.
1: Az én emberem.
0: A te embered.
1: Nagyon szépen köszönöm az élménybeszámolót Szabó G. Lászlónak, és hát várjuk fokozatosan az interjúkat.
0: Majd jönnek.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm. Minden jót kívánok.

0: 11 óra van. Nappali. Bárdos Ágnessel.
1: Továbbra is szép napot kívánok, elérkeztünk a nappali harmadik felvonásához, ezt az órát is a hírekkel kezdjük, halljuk, mi történt idehaza és a nagyvilágban, a szó hírszerkesztőnké Mezőszállási Márké.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Ján Budai volt környezetvédelmi minisztert ismét megvádolták. Ursula von der Leyen Kijevben tárgyal Ukrajna jövőjéről. Felhős, borult időnk van. Jönnek a részletek. Ján Budai volt környezetvédelmi minisztert, ismét megvádolták a rábízott idegen vagyon kezelésével kapcsolatos kötelezettségek megszegésével. Az ügy a környezetvédelmi minisztérium költségvetési forrásainak felhasználásával kapcsolatos. A rendőrség szerint a pénzek felhasználása nem volt kellően hatékony, gazdaságos és indokolt, az államot érő kár pedig megközelítheti az 570 ezer eurót. A korábbi vádat formai jogi okok miatt megszüntették, de az ügyészség új eljárást rendelt el. Ján Budai korábban azt mondta, hogy mindig a közérdeket védte, és bízik abban, hogy az eljárás végül megalapozatlannak bizonyul. Megállapodást írt alá az Unión egészségbiztosító tulajdonosa és a Duovera biztosító az Unión részvényeinek átruházásáról. A cél egy erősebb, nagyobb háttérrel rendelkező egészségbiztosító létrehozása Szlovákiában. A tranzakció nem érinti az egészségügyi ellátások finanszírozására szánt pénzeket, és csak a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után léphet életbe. A tervek szerint a két biztosító összeolvad, és a jövőben a Duovera néven működik tovább. Az unión ügyfelei egyelőre semmilyen változást nem tapasztalnak, továbbra is használhatják meglévő szolgáltatásaikat és kedvezményeiket. Az iráni egészségügyi minisztérium szerint több mint 260 ember sérült meg az elmúlt napok amerikai légicsapásaiban Irán területén, és több mint 30 ember életét vesztette. Az amerikai hadsereg központi parancsnoksága a CENTCOM közölte, hogy befejezte a 7 órás támadássorozatot, amelynek során több tucat iráni katonai célpontot támadtak a Hormuzi szoros térségében és az iráni partvidék közelében. Az amerikai közlés szerint a művelet célja az volt, hogy tovább csökkentsék Irán képességét a kereskedelmi hajózás és a polgári személyzet veszélyeztetésére. Az amerikai erők rakéta és drónbázisokat, haditengerészeti egységeket, valamint partvédelmi rendszereket is támadtak. Ukrajnába érkezett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ez a látogatás a háború 2022-es kezdete óta már a 11. ukrajnai útja. Kijevben az európai és az ukrán védelmi ipar együttműködéséről, közös fegyver- és dróngyártási lehetőségekről, valamint Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásának folyamatáról tárgyal. Von der Leyen szerint Ukrajna jelentős katonai fejlődésen ment keresztül, és a helyzet változóban van. A megbeszéléseken szó lesz az ország téli felkészültségéről és az energiaellátás biztonságáról is. Legalább 3 ember életét vesztette, további 3 pedig megsérült az ukrajnai Odessa városát ért orosz támadásban. A helyi hatóságok szerint a csapás lakóépületeket is érintett. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint katonai célpontokat, köztük üzemanyagtárolókat és kikötői létesítményeket támadtak. Odessa és a környék kikötői fontos szerepet játszanak az ukrán gabona és mezőgazdasági termékek világpiaci szállításában. Az elmúlt napokban Oroszország fokozta támadásait a Fekete-tengeri kikötők ellen. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: Az Európa-bajnok spanyolok 2-0-ra legyőzték a legutóbb ezüstérmes franciákat a labdarúgó VB dallasi elődöntőjében. A másik ágon Atlantában ma 21 órától a címvédő Argentína és Anglia küzd a fináléba jutásért. Az izlandi 1-0-ás vereség után a Győr 2-2-es döntetlent játszott a Vikingurral a hazai visszavágón, így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó bajnokok ligája selejtező első fordulójában.
0: Időjárás.
2: A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint manap közben az ország több térségében zivatarok alakulhatnak ki. Elsőfokú riasztás van érvényben a Beszterce-bányai és a Nyitrai kerület nagy részén. A figyelmeztetés érinti Rozsnyó és Lőcse térségét is. A zivatarokat helyenként intenzív csapadék, erős széllökések és villámlás kísérheti. A hatóságok fokozott óvatosságra kérik a lakosságot. A riasztások előzetesen délig, illetve egyes térségekben este 6 óráig vannak érvényben. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Lezárták mindkét irányban a Visnyöve alagutat, a D1-es autópálya Lietevská-Lucska és Dubná-Skála szakaszán, miután egy füstölő kamion miatt riasztották a hatóságokat. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
1: Kedves hallgatóink, a nappali utolsó órájában először összeállítást hallanak a TSMT, vagyis a tervezett szenzomotoros tréning elnevezésű terápiáról, majd két egyetemistával beszélgetek utazási élményeikről, végül pedig egy királyhelmeci kiállítást ajánlok figyelmükbe a 17. század 7-7 országra szóló esküvőjéről. Maradjanak velünk!

0: Minden szülő számára kiemelt jelentőségű gyermeke optimális fejlődésének biztosítása. Bármely eltérés gyanúja esetén fontos a gyermek fejlettségi szintjének felmérése és a segítség megtalálása. Olvashatjuk a TSMT honlapján. A TSMT, vagyis a tervezett szenzomotoros tréning olyan fejlesztő torna, amely mozgásterapeuta segítségével a gyermekek idegrendszerének érését serkenti. A terápia a legtöbb esetben hatékony segítség az eltérő fejlődésű, például autista gyerekek számára. A budapesti központ munkatársai a Pozsonyi Liszt Intézetben tartottak ismeretterjesztő előadást. Összeállításunkban megszólalnak a terapeuták, gyógypedagógusok, név szerint Fenyősi Fanni, Hering Mónika, Csenger Ferenc, Jana Muránszka, magyar hangja Gasparik Maja és Madács Anita.
1: A TSMT-t az én édesanyám Lakatos Katalin dolgozta ki a 90-es években Magyarországon. Magyarországon már 30 éve működik, és nagyon elterjedt, ami annak is köszönhető, hogy nagyon sok gyereknek segített az elmúlt időszakban, és a családjuknak is. Mozgásfejlődés, beszédfejlődés, tanulási zavarok esetén, és mivel igyekeztünk úgy kialakítani, hogy a szülőknek is, tehát a szülők is otthon gyakorolhatják a gyerekkel, ezért sokkal hatékonyabb és olcsóbb, mint állandóan elvinni fejlesztésekre.
2: Nálunk egy terápia mindig úgy kezdődik, hogy a tüneteket követi egy bemenő vizsgálat, és a vizsgálat eredményei alapján határozzuk meg, hogy a rendelkezésünkre álló terápia típusok közül melyiket javasoljuk az adott gyermek számára. Ugye mi azt mondjuk, hogy korrigált 3 hónapos kortól, tehát a koraszülött babák esetében megvárjuk, míg a korrigált 3 hónapos kort betöltik, tehát 3 hónapos kortól 11-12 éves korig vizsgáljuk a gyerekeket, és a terápiát is ugyanennek a korosztálynak a számára javasoljuk. És ugye a tanulási piramis úgy épül föl, hogy a legalsóbb szintje az az idegrendszernek és az alsóbb szerveződési szintjeit reprezentálja, tehát az inger felvételt, az inger feldolgozást, és szépen az ennek a feldolgozása mentén épül fel a piramis, ahogyan haladunk a szenzomotoros fejlődésben is előre.
3: Fiunk autizmussal él, és valamilyen terápiát, valamilyen fejlesztést kerestünk neki annak idején, amikor ő 4-5 éves volt, és igazából nem nagyon találtunk semmit itt Szlovákiában, és akkor egy ismerősünk szólt, hogy indítanának egy tanfolyamot, ami olyan terápiáról szól, ami segíthet az autizmus esetében. És akkor én erre jelentkeztem, és akkor találkoztam Lakatos Katalinnal Budapesten, az akkori BHRG alapítványnál. Ákosunkkal egy évig jártunk Budapestre havi rendszerességgel Katihoz. Ez alatt az idő alatt a nem beszélő, figyelemzavaros, kicsi agresszív gyerekből egy nagyon kezelhető, kommunikáló, okos fiú lett, akinek hát a mai napig is vannak persze kommunikációs problémái, hisz az autizmus sajnos nem gyógyítható, de az életminősége az hihetetlen nagyot nőtt, és persze így a mi életminőségünk is, tehát a család életminősége is.
4: Moj príbeh, alebo to spojenie s terapiou TSMT je osobné.
5: A fiam véget ismerkedtem meg a TSMT terápiával. Ráébredtem, hogy ennek a gyakorlatnak köszönhetően hatékonyan tudunk segíteni a fejlődési rendellenességgel küzdő gyerekeken. Egy éven át havonta utaztunk Budapestre. Lakatos Katalin asszony mindig új gyakorlatsorozatot készített nekünk, amit aztán otthon rendszeresen elvégeztünk.
4: Katalin a následne sme boli zaučení v tom, ako realizovať doma nový cvičebný program.
6: Többen is vannak, akik így a saját gyermekük kapcsán tapasztalják meg azt a jótékony hatást, azt a pozitív előrelépést az adott gyermeknek a fejlődésében, amit a TSMT terapeutájukkal megélhettek az együttműködésben. Ugye ez egy nagyon szoros kapcsolat a terapeuta, a gyermek és a szülő között, tehát mindenkire nagyon nagy szükség van így ugye a szülőkre is, és így ahogy a szülő belelát ebbe a rendszerbe, kedvet kap ahhoz, hogy ne csak a saját gyerekén tudhasson segíteni a továbbiakban, hanem más kisgyerekeken is, és nyilván hogyha alkalmas az ő végzettsége arra, hogy jelentkezzen a képzésre, akkor bizony szívesen jönnek. Illetve ugye szerte az országból, Magyarországról és ugye Szlovákiából is vannak hallgatóink, akik pedig az adott területnek a hiányosságaira reagálva jönnek és tanulják meg a módszert.
3: Hozzám érkeznek, hónapról hónapra látom, hogy mennyit fejlődnek a kisgyerekek, a szülők elégedettek, mindig mondanak valami újat, hogy most már éppen mit értek el, mi az, amit tud, mi az, amiben fejlődött a kicsi. és ez nagyon jól esik, tehát ez egyfajta visszacsatolás és tükre a munkám eredményének tulajdonképpen, hogy igazából ezt érdemes csinálni. Ugye, tehát van egy saját tapasztalat, ami azt mutatja, hogy működik, tehát igazán 100%-os meggyőződéssel tudom én ezt továbbadni és elmagyarázni a szülőknek. Gyakran a szülők maguk, miután megtudják, hogy én is hasonló cipőben járunk, vagy a mi családunk is hasonló cipőben jár, úgy érzem, hogy jóval nagyobb bizalommal fordulnak hozzám.
4: Ja sa tejto terapii venujem v podstate 10 rokov a vidím...
5: 10 éve végzem ezt a terápiát, és azt látom, hogy a központunkba járó gyerekek sokat fejlődtek. A legnagyobb haladás akkor érhető el, ha már nagyon korán elkezdünk dolgozni a gyerekekkel. 10 év alatt sikerült felhívnunk a TSMT-re a szakemberek figyelmét is. Klinikai pszichológusok, logopédusok küldik hozzánk a pacienseiket.
1: Én azt veszem észre, hogy egyre tudatosabbak a szülők, sokat olvasnak. Ami nekik jelenleg probléma az, hogy nem tudják, hogy amit olvasnak, az az ő gyerekükre érvényes vagy sem. Elolvassák, hogy el kell kezdeni kúszni a gyereknek 7 hónaposan, az ő gyerekük ránéznek, kúszik, minden rendben. De hogy például aszimmetrikusan kúszik, vagy csámpás, vagy közben nem tartja a fejét, ezek a megfigyelési szempontok már a szakembereknek a hozzáadott értéke. És amikor a szülők egyébként észre szokták lenni, hogy probléma van, az általában, amikor a gyerek bekerül az óvodába, mert ott már nem barátok próbálják sugalmazni, hogy minden rendben a gyerekkel, hanem az óvodő megmondja, hogy vigyétek el valahova, vigyék el valahova. Én azt látom, hogy sokszor az óvónők megbélyegzik a gyereket, anélkül, hogy az okokat meg akarnák érteni. Tehát az nem jó, ha azt mondják a szülőknek, hogy szerintem ez a gyerek ADHD-s, mert ezt egy óvónő nem mondhatja, hiszen nem pszichiáter. De azt lehet jelezni, hogy a gyereknek rövid a figyelme.
2: A tanulás csak abban a környezetben jöhet létre, ahol a gyerek biztonságban érzi magát, és ahhoz, hogy valami hatékony legyen számára, ahhoz neki szeretni kell azt a dolgot. Tehát egy terapeutának az nagyon fontos, akár egyéni, akár csoportos, akár vízi mozgásfejlesztést csinál, hogy megszerettesse a gyerekekkel ezt a mozgásfejlesztési formát. A szülőknek is nehéz dolga van, mert ugye fáradtan, mondjuk óvoda után hazaérnek, és a gyerekükkel egy olyan dolgot kell gyakorolni, ami alapvetően nem könnyű annak a kisgyereknek. És ebben segít a terapeuta, hogy hogyan tudják motiválni a gyerekeket, illetve az a terapeuta felelőssége, hogy olyan személyre szabott otthoni terápiát állítson össze, amit az a család el tud végezni azzal a kisgyerekkel. Ha csoportos óráról van szó, ott vagy szülők jelenlétében, vagy szülők nélkül zajlik a fejlesztés, a terapeuta mindig jelen van, és az ő személyisége, a kommunikációja, az ő szívvel, lélekkel odaszentelődése, és a szeretete, amivel kiegészíti a szaktudást.
1: Van egy bemeneti vizsgálat és egy kimeneti, hogy lássa a szülő is, hogy nem hiába dolgozott a gyerekkel. Ha azt látjuk, hogy még szükség van a terápiára, akkor azt visszajelezzük. De nagyon sok gyereknél, mivel egy mozgásszegény világban élünk, nagyon sok gyereknél nagyon hamar látványos eredmények vannak. Egy-két hónapon belül elkezd énekelni, beindul a beszédfejlődése, javul az alvása, utoléri magát mozgásban, és az a fontos, hogy ilyenkor ne hagyják abba a szülők, mert ez lehet, hogy a felszínen elindult, de amíg az alul megszilárdult rendszereket sikerül véglegesíteni, az egy hosszabb idő. 5 perc alatt nem lehet eredményt elérni.
6: Vannak szülők, akik nagyon szívesen jeleznek vissza, hogy hol tartanak, és mi pedig nagy örömmel fogadjuk, hiszen nagyon jó látni azt a sikert, azt a boldogságot, azt a megkönnyebbülést, amit a családok meg tudnak élni azáltal, hogy az adott problémában ők előrébb tudtak jutni, és egyfajta megoldást találtak a gyermekeiknek. Természetesen nem mondhatjuk azt, hogy bárkinek bármilyen problémával a teljes javulást tudjuk biztosítani, mert ez egyáltalán nem lenne igaz. Az viszont igen, hogy akinek a TSMT egy olyan terápiás lehetőség, ami segít rajta, ott nagyságrendeket tudhatunk változtatni az adott problémahelyzeten.
0: Az elmúlt percekben a TSMT-ről, vagyis a tervezett szenzomotoros tréning elnevezésű fejlesztő tornáról volt szó. A budapesti központ munkatársai a Pozsonyi Liszt Intézetben tartottak ismeretterjesztő előadást. Összeállításunkban megszólaltak terapeuták, gyógypedagógusok, név szerint Fenyősi Fanni, Herig Mónika, Csenger Ferenc, Jana Muránszka, magyar hangja Gasparik Maja és Madács Anita.

0: Balaton parton.
1: Utazgatok, mert utazni élvezet, énekli a KFT a szerintem örökzöld slágerében, és ezt valószínűleg az a két fiatalember is alátámasztja, akivel nem régiben ismerkedtem meg, Cseklész, azaz Bernolákovó és Pozsony közt a vonatban. A Bernolákovót azért hangsúlyozom, mert ott szálltak fel nagy hátizsákkal, és miután leültek velem szemben, a menetrendet kezdték tanulmányozni mobiltelefonjukban a világhálón. Stúrovóig keresték a csatlakozást, ebből gondoltam, hogy magyarországiak, hiszen mi szlovákiai magyarok párkányt emlegetünk, bár igaz, hogy a menetrend szlovákul tünteti fel határmenti város és állomás nevét, szóval megszólítottam őket, segítő szándékkal természetesen, és beszédbe elegyedtünk. Most pedig itt köszöntöm őket a nappaliban, hogy arról beszélgessünk, mi az, ami időről időre útnak indítja őket, mi az, amit igyekeznek felfedezni a nagyvilágból, vagy legalábbis a Kárpát-medencéből, és milyen élményekkel gazdagítja őket egy-egy utazás. A telefonvonalban Uzonyi Ákos, szia Ákos, üdvözöllek!
2: Szervusz, szia!
1: És Katona Dániel, szia Dani, téged is köszöntelek!
3: Köszönöm a meghívást, hello!
1: Ha valaki Magyarországról útnak indul, az valószínűleg nem Cseklészre igyekszik. Ákos, hát hogy sikerült Cseklészen, azaz Bernolákovóban kikötnötök?
2: Hát ez egy érdekes történet, igazán, de nem oda akartunk kikötni, hanem éppen hazafele mentünk a vonattal, és igazából nem tudom, kigyulladt, azt hiszem a vonattal, lerobbantunk, és akkor így kellett visszamenni ugye Párkányra, és akkor így találkoztunk veled, igazán volt, tehát hogy egy ilyen szerencsés véletlen, ha lehet így mondani.
1: De úgy tudom, hogy ti a Tátrába igyekeztetek, vagy onnan jöttetek már?
2: Nem, igazán valóban a Tátra volt a terv, tehát hogy hát itt körülbelül úgy szoktunk utazni, hogy ilyen vonalakban meg vagy merre szeretnénk menni, vagy így, és akkor ahhoz mindig igazítjuk a dolgainkat, de nem volt jó az időjárás, mert megjártuk már egyszer tavaly, mert Dániellel szoktunk így, vagy megyünk így erre-arra, és volt, hogy már így megjártuk, és akkor hát igazából Pozsonyba söröztünk. Ugye, Dani?
3: Tehát, hát igen, ez így jött most össze.
1: Azért nyugtass meg, Dániel, hogy azért a legtöbb kirándulásotok ennél sikeresebb, mint ez a mostani volt.
3: Nem, igen, általában sokkal sikeresebb szokott lenni, és tavaly is, mint mondtuk, nagyon megjártuk az időjárást, igazából ilyen istenverése volt, de azért élménynek így utólag mesélni mindig jó, meg nyáron azért több hónapot utazunk, meg évközben is, és az mindig jól szokott sikerülni.
1: De amikor útnak indultok, nem nézitek meg az előrejelzéseket, az időjárás előrejelzést, hogy mi várható, vagy...
3: Hát, igaz, az is probléma, hogy a hegyek tetején általában ilyen véletlenszerű, hogy néha azt írja, hogy nagyon esik, és valójában a nap süt, néha meg azt írja, hogy a nap süt, de igazából egy csúccsal arrébb süt a nap, ahol te vagy, ott meg esik az eső.
1: Úgy tudom, hogy ti valamilyen utazási kedvezményeket vesztek igénybe, és úgy járjátok a, hát nem is tudom, a nagyvilágot, vagy csak itt a szűkebb régiót, a Kárpát-medencét. Egyáltalán milyen úti céljaitok vannak? Kezdje, Ákos, ugye jobb lenne, hogyha most itt ülnétek a stúdióban, és akkor rámutatnék valamelyik hőtökre.
2: Valóban. Igazán, de úgy működik ez, hogy

0: volt,
1: tehát ez így működik, mi így csináljuk.
2: Igen, és azt mondod, hogy diákok, tehát középiskolások, egyetemisták, vagy meg van határozva, hogy kik vehetik ezt igénybe?
1: Hát diákok, tehát egészen általános iskolától.
2: Ezt mikor fedeztétek ti fel, hogy létezik ilyen lehetőség?
3: Van egy ismerősünk a MÁV-nál, ott villamosmérnök, ha jól tudom, és ő mondta, hogy van Szlovákiában ilyen lehetőség.
2: Tehát ez nem is magyarországi privilégium, hogy így mondjam?
3: Minden EU-s állampolgár, aha, minden EU-s diáknak jár.
2: Értem. Na, ezt nagyon jó tudni. Akkor aki hallja, adja át, hogy ezt nyugodtan ki lehet használni. Meg van kötve az, hogy most hova mehettek? Vagy milyen távolságra vehetitek ezt igénybe? Vagy milyen járatokat vehettek igénybe? Ákos.
0: Nincs. Tehát egész szlovák vasútot lehet használni igazándiból. Annyi a kikötés, vagy azt hiszem ilyen express, vagy úgy tudom, a narancsága színű vasútokat lehet használni. Van piros színű, az nem tudom, ilyen, az ilyen más színű, azt hiszem nem.
2: Az a veszélyes.
0: Mi így tudjuk.
2: És ezt ki is használjátok. Na, hol mindenhol jártatok már, Dániel?
3: Szlovákiában főleg a Tátrára szoktunk járni, mint hallottad. De ezen kívül főleg Erdélyben voltunk többet, minden évben minimum 2 hetet ott töltünk Székelyföldön, ott biciklitúra, gyalogtúrázunk, és azon kívül is már voltunk a Pretyezátba, az magyarul a Kárpáti havasok. Erdélyt szoktuk bejárni, meg tavaly szeptemberben voltunk Olaszországban, a Dolomitokban is.
0: Nekünk onnan a nagy ilyen túrázás, meg így a utazás, meg a hegy iránti szenvedélyünk onnan van, hogy az ottani emberek megfertőznek minket, ahogy mesélnek a kalandjaikról, csomó természetjáró, hegymászó van ebbe a közösségbe, és megfertőznek a jó sztorjaikkal, és igazándiból innen ragad ránk ez a szenvedély.
2: Amikor útnak indultok, akkor mi a cél? Mi a terv? Csak a szórakozás, a kikapcsolódás, vagy pedig azért valamit szeretnétek is megismerni, például Erdélyországban, vagy Szlovákiában, a hegyeken kívül?
0: Én azt gondolom, hogy az utazás az egy ilyen, és hát számomra ez picit egy ilyen lelki megnyúlulás. Ilyenkor picit azt érzem, hogy visszaorientálódok így a lelki origómba, és akkor tényleg ott jelen tudok lenni. De amit mondtam, hogy igen, az tökre fontos, hogy ne csak, nem tudom, így ellegyünk ott, ahol vagyunk, hanem ott kicsit asszimilálódjunk, vagy így magunkba szívjuk a helyi energiákat, vagy az egész helynek az atmoszféráját kicsit átvegyük, átérezzük. Szerintem ez tökre fontos egy ilyen utazásnál.
2: Általában milyen nyelven kommunikáltok? Tehát eljutok Szlovákiába például, hogyan fogadják a turistát a Tátrában például?
3: Hát így nyelvek terén a magyar leszámítva nyilvánvalóan, az angol az egyetlen, amit tudunk művelni, azzal értetjük meg magunkat, de az amúgy elég is, sosem okozott még problémát, és az emberek terén pedig amúgy, aki túrázik, az nyelvtől, kultúrától függetlenül mindig szívesen, még kedvesen és nagy szeretettel látom úgy mindenkit.
2: Milyen élményeitek vannak? A kellemesek vagy a kellemetlenek vannak inkább túlsúlyban?
0: Nekem inkább több a jó tapasztalatom, és ezért is indulunk útnak, mert több a jó.
2: És Dáni a kolléga?
3: Hát nyilván én is ezt tudom mondani, hogy ha több lenne a rossz, akkor nem mennénk. De tényleg most néha egy-egy isten csapás időjárás leszámítva, meg talán a túra elején történő vasutas embereket leszámítva, amúgy mindig csak jó tapasztalataink vannak.
2: Ákos és Dániel, igazából még nem is mutatkoztatok be nekünk, hogy mivel foglalkoztok? Milyen egyetemre jártok, vagy mit végeztetek, vagy mi az érdeklődési körötök?
0: Hát én a Veszprémbe járok mérnöki szakon, anyagmérnökit tanulok, és most éppen igazándiból a Danival dolgozunk, de én a Daninek az apjának dolgozok.
3: Na, én pedig a Szegedi Egyetemen tanulok pszichológiát, úgyhogy nehogy már ugyanazt csináljam, éppen itt Budapesten egy gyógyszergyárba

0: tiszta tereket építünk, vagy hát pontosabban most javítunk Isten igazából.
1: Mit jelentenek ezek a tiszta terek? Ez érdekel engem, mi az, hogy tiszta tereket építünk?
0: Hát ezeken a helyeken gyártanak gyógyszert, oltásokat, vagy itt, ahol most vagyunk, itt tudtommal nem gyártanak ilyet, de olyan is volt, hogy mi azt a gyártósort építettük, ami a gyógyszergyártó gyártósort készítette el. Úgyhogy a tiszta tér az ez, ennek a háromnak így a valamelyike tulajdonképpen.
1: Kellemes, kellemetlen élmények, jó kis sztorik.
2: Pont a tászában voltunk, és hogy, ahogy meséltük neked, hogy most legutóbb nem jutottunk csak Pozsonyba, hogy ez miért is van, hogy miért ijeszti meg ennyire az időjárástól. Ez azért volt, mert legutóbbi alkalommal jött egy ilyen jó Isten csapása időjárás igazándiból, és akkor eldöntöttük, hogy felállítjuk a sátrat. És az történt, hogy vert minket az eső, a jég, igazándiból tényleg nagyon durva jégeső volt, és aztán mennydörgött is, és akkor én ugrottam egyet, és mellém belecsapott a villám, és megrázott az áram igazándiból, és akkor így rám nézett a Dani, és így kérdezte, hogy jól vagy? Közben így esik az eső, tényleg nagyon durva vihar van, és így állítik a sátrat, és azt mondom, aha, és akkor így állítjuk tovább a sátrat. Tehát, hogy még a villám is megcsapott engem a tázrába, és azóta, ha van egy ilyen időszak, mint tudom, egy hét, amikor mindannyian ráírunk, akkor csak felülünk a vonatra, és akkor nézzük meg, hogy merre. Tehát, hogyha jó az időjárás a tázrába, akkor oda megyünk, ha viszont nem jó, akkor megyünk máshova. És akkor azért így szelektáljuk a dolgokat, hogy így lesz, mert annyira nem tetszett, hogy megcsapott a villám ott a hegyen.
1: Tehát nincs olyan konkrét úti cél, és mégis mindig célba értek, ez a jó benne.
0: Így van.
1: Dániel kolléga.
0: Egész este nem aludtunk, és azt belülről tartoztuk a sátrat cserébe. De amúgy tényleg általában az indulás megelőző nap szoktuk megbeszélni, hogy felhívjuk egymást. Tájérsz a közi 3 napba? Aha. És akkor így, ennyi. Nagyjából ez szokott lenni a megbeszélés.
1: Nagyon sok szép élményt kívánok nektek, nagyon sok jó utat, villámcsapások nélkül, és legyen szép nyaratok. Kedves hallgatóink, 2 magyarországi fiatalemberrel, Uzonyi Ákossal és Katona Dániellel beszélgettem utazási élményeikről. A következő dal is egy utazásról szól.

0: A Nemesek és a Stílus címmel nyílt kiállítás Királyhelmecen, a Majláth József Regionális Múzeumi Tárlat galériájában 16. század végi, illetve 17. századi ruhákat mutatnak be. A kiállítás egy egész éves programsorozat része, amelynek fő eleme Nyári Krisztina és Sturzó Imre Királyhelmecen 1618-ban kötött házassága. A két gazdag nemesi család gyermekeinek a házasság kötését az évszázad esküvőjeként emlegették, nem csak azért, mert jelentős birtokosokról volt szó, hanem azért is, mert számos helyen megülték azt. A két család székhelyei között több mint 400 kilométer távolság volt, így a rokonság több hónapon át tartotta az esküvőt. A jeles eseményre idén előadásokkal is felhívják a figyelmet, szeptemberben pedig az esküvőt is felelevenítik. Tomolyka Tünde összeállításában megszólal Szivák Gábor, a kisvárdai Várdai István városi könyvtár igazgatója, és Pakoszta Andrea, a Királyhelmeci Majláth József Regionális Múzeum igazgatója.
1: Egy nagyon gazdag bő újjal ellátott, természetesen ékszerekkel. A Nyári Krisztinának rengeteg ékszere van, gyönyörű leírások vannak, különböző brossok, ékszerek, rengeteg gyémánt díszítés van magában az öltözetekben, a pártájában rengeteg gyémánt volt, igaz gyöngyöket voltak beírva. Egy nagyon gazdag családról beszélünk.
2: A prémmel bélelt otthoni bundakabát, a fényűző hálóbunda mellett a szolgálólány, a komorna, a küldönc és a fuvaros ruházata is megtalálható a vitrinekben. A ruhák ugyan nem eredetiek, de hűen idézik a 17. századi kor divatját, és szorosan összefüggnek a kiállítás apropóját adó korabeli nagyszabású eseménnyel, azaz a bodrogközhöz sok szállal kötődő Nyári Krisztina és a nagybicsei Sturzó Imre esküvőjével.
1: Nyári Pál 1600-ban elvette az utolsó élő várdait, Várdai Katát, és ebből a házasságból született két gyerek, a Ferkó, illetve a Krisztina. Miután édesanyja szeretett itt tartózkodni, a nyári birtokon, mert a nyáriakhoz tartozott, így Királyhelmecen több időt töltött gyerekkorában. Maga a leánykérés a Kisvárdai várba történt 17-ben, és utána ekkor volt 18-ban nagy esküvő novemberben, amelyre két könyv is megjelent.
2: Szivák Gábor, a Kisvárdai Várdai István városi könyvtár igazgatója, levéltári kutatások alapján társítja a ruhákat az esküvővel.
1: Viszonylag gazdag hímzéssel ellátott, úgymond brokát ruháról beszélünk, amelyen különböző zsinórozások és természetesen szörmeprémek vannak. Hogyha megnézzük Nyári Krisztinának a hagyatékát, ami megmaradt, tehát az is, hogy esküvőre mit visz stafírunkba, mit kapott Sturzó Imrétől szintén ajándékba, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok prémes bunda, kiskabát található.
2: A kiállításon azt is megtudhatja az érdeklődő, hogy a 17. század közepéig a nők elfedték a dekoltázsukat. A nyakuk körül különféle gallérokat viseltek. Csak később a francia divat hatására kezdték szabadon hagyni a vállukat és a karjukat. Lenka Pályer, a ruhadarabok készítője a Királyhelmeci Múzeum részére megvarta azt a ruhát is, amelyben Nyári Krisztina látható a róla készült festményen. A látogatók a kép poszter változatát és az újonnan elkészített ruhát is megtekinthetik.
3: Az a hölgy, Lenka Pályer, doktorantus, aki ezeket megvalta, felhívta a figyelmünket, hogy ásatások és leírások alapján valta meg ezeket a kosztümöket.
2: Pakoszta Andrea, a Királyhelmeci Majláth József Regionális Múzeum igazgatója úgy vélte, Sturzó Imrét is megilletné egy portré.
3: Felkértük Nagy Enzo Zoltát, hogy a tudományos alapok alapján fesse meg Sturzó Imre arcképét. Nem tudunk róla mai napig, hogy egyáltalán létezik-e Imrének valamilyen arcképe.
2: A tárlaton korabeli dokumentumok másolatai, a Sturzó családhoz tartozó birtokok és kastélyok rajzai is láthatók. A kiállítás része a Sturzó Imréről és családjáról, az esküvőjéről, valamint a korabeli viszonyokról szóló előadás is. A téma kutatásában a Kisvárdai Könyvtár mellett az Árvai Múzeum és a Vágvölgyi Múzeum nyújtott segítséget, valamint a hozzátartozó, máig meglévő nagybicsei Nász Palota, amelyet Túrzó György a 17. században lányai esküvői számára építtetett. Királyhálmecen szeptemberben nagyszabású ünnepséggel elevenítik fel az 1618-ban az akkori református templomban tartott esküvőt.
0: A Nemesek és a Stílus címmel nyílt kiállítás Királyhelmecen, a Majláth József Regionális Múzeumi Tárlat galériájában 16. századvégi, illetve 17. századi ruhákat mutatnak be. Tomolyka Tünde összeállításában megszólalt Szivák Gábor, a kisvárdai Várdai István városi könyvtár igazgatója, és Pakoszta Andrea, a Királyhelmeci Majláth József Regionális Múzeum igazgatója.

0: 500 éves burgonyákat találtak Peruban, DNS segítségével azonosították a függetlenségi háború 10 éves katonáját. Több mint 10 000 többlethalálozást okozhatott a júniusi hőhullám Európában. Színes híreink következnek Gazsik Viktóriától.
1: Ritka régészeti leletre bukkantak Peruban, egy inkakori raktárhelyiségben két, mintegy 500 éves tartósított burgonyát találtak. Az úgynevezett csúnyók fagyasztva szárított burgonyák, amelyek az inkák fejlett élelmiszertárolási rendszeréről árulkodnak. Az ősi módszer lényege, hogy a burgonyát a magas Andokban az éjszakai fagy és a nappali napsütés váltakozásának tették ki, így szinte teljesen elveszítette nedvesség tartalmát. Az eredmény egy könnyű, rendkívül tartós élelmiszer lett, amely akár évtizedekig is fogyasztható marad. A kutatók szerint a most előkerült leletek azért maradhatnak fenn ilyen jó állapotban, mert a perui Acari völgy rendkívül száraz éghajlata megőrizte a szerves maradványokat. A felfedezés azt is bizonyítja, hogy az inkák hatékony logisztikai hálózatot működtettek, a magas hegységekben előállított élelmiszereket lámakaravánok segítségével több száz kilométerre is eljuttatták. A szakemberek szerint az ősi tartósítási módszerek ma is hasznos tanulságokkal szolgálhatnak az élelmezés biztonság szempontjából. Több mint 240 évvel halála után sikerült azonosítani az amerikai függetlenségi háború egyik fiatal katonáját. A DNS vizsgálatok szerint a dél-karolinai csatatéren talált maradványok John Pumphreyhoz tartoznak, aki mindössze 13-15 évesen csatlakozott a felkelőkhöz. A fiú 1780-ban a Camden-i csatában vesztette életét, amely a háború egyik legvéresebb összecsapása volt. A kutatók egy apró csont mintából nyertek ki örökítő anyagot, majd azt nyilvános genetikai adatbázisok segítségével vetették össze élő emberek DNS-ével. A módszer végül távoli rokonokhoz vezetett, így sikerült azonosítani a fiatal katonát. A történészek szerint Pumphrey korán árvaságra jutott, és valószínűleg a hadsereg által biztosított ellátási szerepet játszott abban, hogy ilyen fiatalon katonának állt. A szakemberek úgy vélik, a sikeres azonosítás új lehetőséget nyit arra, hogy a csatatéren elesett többi ismeretlen katona személyazonosságát is feltárják.

0: Súlyos következményekkel járt a június végi rendkívüli hőség Európában. Az Euromoma adatai szerint a kontinens nyugati részén több mint 10 000-rel többen haltak meg a megszokottnál a június 22-e és 28-a közötti időszakban. Az áldozatok többsége mintegy 9 000 ember 65 év feletti volt. A szakértők szerint az évnek ebben a szakaszában rendkívül szokatlan ilyen mértékű többlethalálozás, és jelenleg nincs más olyan tényező, amely megmagyarázná a kiugró adatokat. A legnagyobb többlethalálozási arányt Franciaországban és Belgiumban regisztrálták. Belgiumban az idei hőhullám az elmúlt több mint negyed évszázad legsúlyosabb ilyen eseményének bizonyult. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá és intenzívebbé váló hőhullámok jelentős egészségügyi kockázatot jelentenek, különösen az idősebb és sérülékenyebb lakosság számára.
1: Műsorunk végéhez közeledve figyelmükbe ajánljuk a Vasárnap című családi lap e-heti számát. Kuklis Katalint halljuk.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Bödő Gergely. A történészről kevesen tudják, nagy rajongója az erdélyi kopóknak. Kuklis Katalin riportjából kiderül, mire érdemes figyelni, ha valaki ezt az őshonos magyar kutyafajtát választja. És az is, hogyan visz rendszert a kopó az ember életébe. Már nem az a kérdés, lesznek-e nálunk 50 Celsius fokos nyarak, hanem az, hogy mikor, állítja Ürge Forszácz Diana. A klímakutatót térségünk változó éghajlatáról Vrabec Mária kérdezte. Sós Imrével játszott a Lúdas Matyiban. Az volt az első film szerepe, most pedig már 100 évesen emlékezik élete nagy pillanataira. Ambrus Andrással Szabó G. László beszélgetett. Két lelkes fiatal gyógypedagógus, Bolgár Tamás és Ivanics Magdi néhány éve úgy döntöttek, kiviszik szakmájukat a természetbe, és összekapcsolják a lovas hagyományőrzéssel. Mindezt a Komárom melletti Izsán. De hogyan fejleszti a lovasterápia a gyerekeket, megtudhatják, ha elolvassák Szászi Fanni riportját. Ezeken kívül pedig találnak még a lapban színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a vasárnap.

Kedves hallgatóink, ez volt a nappali 2026. július 15-én. Őszintén remélem, hogy nem sajnálják a velünk töltött időt. Puha József zenei szerkesztő, Kovács János hangmérnök és Varga Szilvia gyártásvezető nevében is köszönöm, hogy velünk voltak. Legyen szép és derűs a napjuk. A szerkesztő műsorvezetőt, Bárdos Ágnest hallották. Minden jót, viszont hallásra!

Grafológus, szemorvos, nőgyógyász, lelkész és volt szociális munkás. Valamennyien a testi és a lelki egészség megőrzéséről és az ehhez vezető útról beszélnek a Szalagtárban. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Ján Budai volt környezetvédelmi minisztert ismét megvádolták. Ursula von der Leyen Kijevben tárgyal Ukrajna jövőjéről. Felhős, borult időnk van. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter az ENSZ New York-i ülésén arról beszélt, hogy a stratégiai nyersanyagok iránti világszintű kereslet soha nem látott ütemben növekszik. Szerinte ezek az anyagok kulcs szerepet játszanak az energetikai átalakulásban, ugyanakkor új biztonsági kihívásokat is jelentenek. A miniszter hangsúlyozta, hogy a lehetőségeket csak felelős irányítással, átláthatósággal, környezetvédelemmel és az emberi jogok tiszteletben tartásával lehet kihasználni. Elmondta azt is, hogy Szlovákia idén elfogadta a kritikus ásványi nyersanyagok kutatására vonatkozó első akciótervet a 2026 és 2030 közötti időszakra. Az ellenzéki Szlovenszkó mozgalom szerint a Miestne občianske poriadkové služby, vagyis a helyi polgári és rendfenntartó szolgálatok programja a megszűnés szélére került. A párt szerint a jelenlegi projektek szerződései év végéig fokozatosan lejárnak, miközben a következő időszakra a szükséges pénzügyi forrásoknak csak mintegy harmada áll rendelkezésre. Az ellenzék arra figyelmeztet, hogy több mint 1600 ember veszítheti el munkáját. A program támogatói szerint ezek a szolgálatok fontos szerepet töltenek be a települések biztonságának fenntartásában és a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásában. Ján Budai volt környezetvédelmi minisztert ismét megvádolták a rábízott idegen vagyonkezelésével kapcsolatos kötelezettségek megszegésével. Az ügy a Környezetvédelmi Minisztérium költségvetési forrásainak felhasználásával kapcsolatos. A rendőrség szerint a pénzek felhasználása nem volt kellően hatékony, gazdaságos és indokolt, az államot érő kár pedig megközelítheti az 570 ezer eurót. A korábbi vádat formai jogi okok miatt megszüntették, de az ügyészség új eljárást rendelt el. Ján Budai korábban azt mondta, hogy mindig a közérdeket védte, és bízik abban, hogy az eljárás végül megalapozatlannak bizonyul. Megállapodást írt alá az Unión egészségbiztosító tulajdonosa és a Duovera biztosító az Unión részvényeinek átruházásáról. A cél egy erősebb, nagyobb háttérrel rendelkező egészségbiztosító létrehozása Szlovákiában. A tranzakció nem érinti az egészségügyi ellátások finanszírozására szánt pénzeket, és csak a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után léphet életbe. A tervek szerint a két biztosító összeolvad, és a jövőben a Duovera néven működik tovább. Az unión ügyfelei egyelőre semmilyen változást nem tapasztalnak, továbbra is használhatják meglévő szolgáltatásaikat és kedvezményeiket. Az amerikai hadsereg újabb légi csapásokat hajtott végre Irán ellen, és ismét blokkádokat vezetett be az iráni kikötők és partmenti területek ellen. Az amerikai központi parancsnokság szerint az akciók célja az iráni katonai képességek gyengítése, különösen azoké, amelyek veszélyeztethetik a kereskedelmi hajózást a Hormuzi szorosban. Washington szerint több amerikai hadihajó és katonai repülőgép áll készenlétben a térségben. A helyzet újabb feszültséget okozott a Közel-Keleten. Az iráni forradalmi gárda azzal fenyegetőzött, hogy leállítja a kőolaj és földgáz exportot az egész Közel-Keletről, miután az Egyesült Államok ismét tengeri blokkádot vezetett be Irán kikötői ellen. Teherán szerint az energiaexport vagy minden ország számára folytatódik, vagy senki számára sem lesz lehetséges. A feszültség a Hormuzi szoros körül fokozódott, miután Irán amerikai célpontokat támadott, Washington pedig újabb csapásokat hajtott végre Irán területén. A szoros a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala, amelyen békeidőben a globális olaj- és gázkereskedelem jelentős része halad át. Az iráni egészségügyi minisztérium szerint több mint 260 ember sérült meg az elmúlt napok amerikai légicsapásaiban Irán területén, és több mint 30 ember életét vesztette. Az amerikai hadsereg központi parancsnoksága a CENTCOM közölte, hogy befejezte a 7 órás támadássorozatot, amelynek során több tucat iráni katonai célpontot támadtak a Hormuzi szoros térségében és az iráni partvidék közelében. Az amerikai közlés szerint a művelet célja az volt, hogy tovább csökkentsék Irán képességét a kereskedelmi hajózás és a polgári személyzet veszélyeztetésére. Az amerikai erők rakéta és drónbázisokat, haditengerészeti egységeket, valamint partvédelmi rendszereket is támadtak. Az izraeli parlament két törvényt fogadott el, amelyek jelentősen korlátozzák az ultraortodox zsidó férfiak katonai behívását. A döntés Benjamin Netanyahu miniszterelnök kormányának kompromisszuma a vallási pártokkal, amelyek régóta szeretnék törvényben rögzíteni a mentességet. A lépés komoly vitákat váltott ki, mivel az izraeli hadsereg a gázai, libanoni és iráni konfliktusok miatt jelentős emberhiánnyal küzd. Az ellenzék és a katonai vezetés szerint a döntés igazságtalan terhet ró a többi állampolgárra. Ukrajnába érkezett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ez a látogatás a háború 2022-es kezdete óta már a 11. ukrajnai útja. Kijevben az európai és az ukrán védelmi ipar együttműködéséről, közös fegyver- és dróngyártási lehetőségekről, valamint Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásának folyamatáról tárgyal. Von der Leyen szerint Ukrajna jelentős katonai fejlődésen ment keresztül, és a helyzet változóban van. A megbeszéléseken szó lesz az ország téli felkészültségéről és az energiaellátás biztonságáról is. Legalább 3 ember életét vesztette, további 3 pedig megsérült az ukrajnai Odessa városát ért orosz támadásban. A helyi hatóságok szerint a csapás lakóépületeket is érintett. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint katonai célpontokat, köztük üzemanyagtárolókat és kikötői létesítményeket támadtak. Odessa és a környék kikötői fontos szerepet játszanak az ukrán gabona és mezőgazdasági termékek világpiaci szállításában. Az elmúlt napokban Oroszország fokozta támadásait a Fekete-tengeri kikötők ellen. Komoly fennakadást okozott a vasúti közlekedésben egy éjszakai tűzeset Észak-Németországban. A Hamburg és Cuxhaven közötti vasútvonalon megrongálódtak a jelzőrendszer kábelei, ezért több mint 200 vonatjáratot törölni kellett. A rendőrség szerint a helyszínen talált bizonyítékok szándékos gyújtogatásra utalhatnak, de az elkövető kilét egyelőre ismeretlen. A Deutsche Bahn közölte, folyamatosan dolgoznak a helyreállításon, de egyelőre nem tudják megmondani, mikorra állhat helyre a teljes forgalom.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: Az Európa-bajnok Spanyolország 2-0-ra legyőzte a legutóbb ezüstérmes Franciaországot a tengeren túli futball VB dallasi elődöntőjében. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra VB döntőbe, amelyet vasárnap 21 órától játszanak New Yorkban. Egy nappal korábban 23 órától Miami-ban lesz a bronz meccs. A másik ágon Atlantában ma 21 órától a címvédő Argentína és Anglia küzd a fináléba jutásért. A helyi rendőrség fokozott biztonsági intézkedésekkel készül a szerda esti összecsapásra. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Aláírta szerződését Vladimir Weiss, a szlovák labdarúgó válogatott májusban kinevezett vezetőedzője és két segítője. A mostani stáb havonta 46 ezer euróval kap kevesebb fizetést, mint a korábbi tréner, az olasz Francesco Calzona és stábja. A Győr az izlandi 1-0-ás vereséget követően a labdarúgó bajnokok ligája első selejtező körének visszavágóján csak 2-2-es döntetlent játszott a Vikingur Reykjavíkkal és kiesett. Így átkerül a konferencia liga selejtezőjébe. A második körben a feröeri Klaksvík és a luxemburgi Bissen párharcának vesztesével folytatja. A szlován csak a BL kvalifikáció második felvonásában kapcsolódik be a küzdelmekbe, ellenfele a grúz Iberia Tbilisi lesz.
0: Időjárás.
1: A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint manap közben az ország több térségében zivatarok alakulhatnak ki. Elsőfokú riasztás van érvényben a Beszterce bányai és a nyitrai kerület nagy részén. A figyelmeztetés érinti Rozsnyó és Lőcse térségét is. Az zivatarokat helyenként intenzív csapadék, erős széllökések és villámlás kísérheti. A hatóságok fokozott óvatosságra kérik a lakosságot. A riasztások előzetesen délig, illetve egyes térségekben este 6 óráig vannak érvényben. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Kassa kiáratánál Kisida felé és sebességet mérnek a rendőrök. A D1-es autópályán a Branyiszkó alagútnál mindkét irányban sérült az úttest, ezért a megengedett legnagyobb sebességet 60 km/h csökkentették. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel, Puha József összeállításában.
3: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

varázslatos bútemető. Mert nélküled csak visszhangzott a csend, üres volt a tér és felbosszantott a rend. De mától végre néhány napra megváltozik minden, mert eljöttél és kigyúltak a fények újra itt benn.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az SZSZ ellenzi az Unión egészségbiztosító felvásárlását. Kína elutasítja az Oroszország elleni újabb amerikai szankciós tervet. Változóan felhős az ég, 31 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, jó napot kívánok, a részletek következnek. Az SZSZ ellenzi az Unión egészségbiztosító felvásárlását. Az ellenzéki párt szerint a Dolvera és az Unión egyesülésével gyakorlatilag két szereplős piac alakulna ki, ami csökkenteni a versenyt és hátrányosan érinteni a betegeket, valamint az egészségügyi szolgáltatókat is. Az SZSZ szerint a felvásárlást a versenyhivatalnak is meg kell vizsgálnia, ugyanis valódi versenyt ösztönző egészségbiztosítási reformokra lenne szükség. Közel 10 millió eurót fordítanak egyházi műemlékek felújítására a Szlovákia program keretében. Az Európai Uniós támogatásból templomok, kápolnák és kolostorok újulnak meg az ország minden régiójában. A beruházások célja a kulturális és szellemi örökség megőrzése, a turizmus fejlesztése és a régiók vonzerejének növelése. A beruházási minisztérium már a 2027 utáni támogatási időszak előkészítésén is dolgozik. Ismét vádat emeltek Ján Budai volt környezetvédelmi miniszter ellen hűtlen kezelés folytatólagos bűncselekményének gyanúja miatt. A nyomozás szerint a tárca költségvetéséből közel 570 ezer eurót használtak fel pazarlóan és céltalanul, amivel kárérhette az államot. A korábbi vádemelést tavaly formai okokból hatályon kívül helyezték, az ügyészség azonban új eljárást rendelt el. Budai tagadja a vádakat, és továbbra is azt állítja, hogy közérdeket szolgált. Továbbra sem biztonságos a hajózás a Hormuzi szorosban, figyelmeztetett az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezete. Arra kérik a hajózási vállalatokat, hogy a térség instabil biztonsági helyzete miatt egyelőre kerüljék az áthaladást. A stratégiai jellegű útvonalon Irán továbbra is támadásokat hajt végre, ami komoly kockázatot jelent a nemzetközi kereskedelmi hajóforgalom számára. Kína elutasítja az Oroszország elleni új amerikai szankciós tervet. Peking szerint a javasolt intézkedések sértik a nemzetközi jogot, ezért minden szükséges lépést megtesznek a kínai vállalatok érdekeinek védelmében. Az amerikai törvénytervezet 100%-os vámot vet neki a legnagyobb orosz olaj- és gázvásárlókra, köztük Kínára, ugyanakkor bizonyos feltételek mellett kivételeket is lehetővé tenne. A G7 országainak külügyminiszterei és az Európai Unió felszólították a szudáni feleket, hogy azonnal hagyjanak fel a civileket veszélyeztető támadásokkal El Obeid városában. A közös nyilatkozat szerint a félkatonai gyors reagálású erőknek le kell állítaniuk a dróntámadásokat, és biztosítaniuk kell a humanitárius segélyek bejutását. A G7 egyúttal tűzszünetre és közvetlen béketárgyalások megkezdésére szólított fel. Újabb orosz támadás érte Odesszát, legalább 3 életüket vesztették, további 3 ember pedig megsérült, közölték az ukrán hatóságok. A rakéták lakóépületeket is eltaláltak. Az orosz védelmi minisztérium szerint a csapások célpontjai az odesszai és csornomorszki kikötők üzemanyagtárolói rakodó létesítményei, valamint egy dróngyár voltak. Az elmúlt napokban Oroszország fokozta támadásait a Fekete-tenger partján fekvő ukrán kikötők ellen. A litván hírszerzés szerint Oroszország kritikus infrastruktúra elleni támadásokat készíthet elő, jelentette ki Gitanas Nauseda, litván köztársasági elnök. A hírszerzési információk egyelőre nem tartalmaznak konkrét helyszínt vagy időpontot, ezért Litvánia megerősítette az energetikai és közlekedési létesítmények védelmét. Korábban Lengyelország és a balti államok is hasonló figyelmeztetést kaptak, miközben Moszkva továbbra is tagadja, hogy NATO tagországok ellen készülnek. A cserendőrség kiadta Németországnak a körözött szélsőjobboldali Marla Svenja-Liebichet. A nőt tavaly másfél év börtönre ítélték gyűlöletkeltés, rágalmazás és sértegetés miatt, de nem vonult be a büntetés letöltésére, ezért európai elfogató parancsot adtak ki ellene. Áprilisban a cserendőrség fogta el a német határ közelében. Liebich a kiadás ellen azzal érvelt, hogy félti az életét, és attól tart, hogy férfiak közé kerülne a börtönben. A cseh bíróság azonban elutasította a fellebbezést.
2: Időjárás.
1: Változóan felhős az ég, helyenként csapadék is előfordul, délután 31 fokig emelkedik a hőmérséklet, éjszaka 20 és 15 fokig hűl le a levegő. Holnap a maihoz hasonló változékony idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Jattón, ahol egy kamion és egy személygépkocsi ütközött, egy sáv nem járható. Útkarbantartók dolgoznak Pozsonyban a D2-esen, a Lanfranconi hídon, a Liget faluból vezető oldalon. 10 perces késéssel számoljanak az arra haladók, vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Kedves hallgatóink, a következő percekben a 2026. február 7-i adásunkat ismételjük meg.
4: Nyugaton a helyzet Jakubec Lászlóval.
3: Tartalmas délutáni rádiózást kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A Nyugaton a helyzet mai adásában az alsóbodoki születésű Fehér Sándor agrármérnökkel, egyetemi professzorral, a Nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem oktatójával beszélgetünk. Fehér Sándor a fenntartható fejlődés és a tájkutatás szakértője. Alsóbodokon, Pogrányban, Udvardon és Nyitrán végezte tanulmányait, majd Gödöllőn habilitált. Szakirodalmi munkássága során közel 200 tudományos és egyéb szakmai tanulmánya jelent meg a világ több mint 20 országában. Szabad idejében Zoboralja regionális történelmével foglalkozik. Szerzője vagy társszerzője több falu monográfiának, de a régió kultúráját, irodalmi hagyományait és történelmét feltáró köteteken is dolgozott, valamint 2 verses könyve is megjelent. A szenvedélyes világutazóként is ismert Fehér Sándor a világ számos pontjára eljutott, mégis minden idegszálával Zoboraljához kötődik. 2017-ben feleségével, Fehér Pindes Ivettel együtt Alsóbodokon megnyitották a tájegységet bemutató Zoboralja Múzeumot, amely találkozónk helyszínéül is szolgált. Egy rövid tárlatvezetés után beszélgettünk gyökerekről és a föld szeretetéről, a zoborai tájról és az itt élő emberekről, sorsfordító utazásokról és gondolatébresztő találkozásokról, helytörténetről, költészetről és még sok minden másról. Munkatársaim Kovács János hangmérnök és Puha József zenei szerkesztő nevében is zavartalan vételt, egyben kellemes és tartalmas kikapcsolódást kívánok, ha tehetik, tartsanak velünk!
5: Bemutatjuk a természetrajzot, bemutatjuk a történelmet, de a néprajz is mindenképp ide kívánkozik, hiszen Zoboraljat legtöbben éppen azért keresik fel, mert nyelvszigeti, régebben talán nyelvfélszigeti állapotából adódik, hogy nagyon sok értékes emléket őrzött meg. Irodalmat is próbáljuk bemutatni, néha valakit így visszahőkölnek, hogy mi a csodát tartunk itt. Petőfit ide raktuk nagyon bátran, most éppen készítek róla egy előadást, most volt egy 6-7 előadást is megért Jókai sorozatom, most pedig Petőfit poroljuk le, hogy kössük Nyitrához. Nagyapja Petre vagy Petrovics Tamás, ugyanis Nyitra megyébe született. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a Ovicsok ugye ilyen délszláv, meg itt tanultak az iskolába, valóban délszláv gyökerük lehet, de azért egy ilyen Nyitra megyei kerülővel kerültek oda. Bemutatjuk a régi népviseleteket is, ezek a metszetek is eredetiek. Van egy metszetünk 1837-ből, Pogrányi Népviselet, ez a Regélő című újságban jelent meg. Aztán 1852-ből egy Kolonyi Népviselet, ennek a képe, kolorizált metszete, ez pedig Nyitraegerszeg 1898-ból. Mellirattuk a szlovák viseleteket is, korabeli forrásokból, hogy lássuk, hogy azért a két etnikumban nagyon sok interetnikus kapcsolatot tudunk föltárni, de valójában eléggé különbözőek voltak. Érdekes, hogy amikor Bartók Béla Zoboralját járja, bejárta ő is a környéket, akkor ő már szlovák népzenét gyűjt. Arra volt kíváncsi, hogy a két nép hogy tudott érintkezni, hogy tanulták el egymásnak a dallamait, és hogy ez hova, mivé tudott fejlődni.
3: Az alsóbodoki Zoboralja Múzeumban ülünk, különféle tárgyak, emlékek között Fehér Sándorral beszélgetünk, aki a feleségével közösen hozta létre ezt a helyet. Hogyha egyetlen egy tárgyat kellene megmutatnia innen a hallgatóknak, ami leginkább leírja ezt a múzeumot, akkor mi lenne az?
6: Nagyon nehéz kiválasztani, hiszen valamennyi tárgyhoz valamilyen érzelmek fűznek, vagy kötődünk hozzájuk. Talán a gyermekkori gyűjtéseinknek a legrégebb emlékei lehetnének ezek. Mondjuk egy helyi homok bányába talált, megkövesedett mammutcsont lehetne, de nyilván a nagyszülők régi ládájából előkerült népviseletek még azok, amik úgy igazán közel állhatnak hozzánk, de nagyon nehéz kiválasztani. Ha nagyon őszintén kellene válaszolnom, akkor talán nem is tudok kiemelni egy darabot sem.
3: Azt több helyen is elmondta, hogy eredetileg nem gondolkodtak múzeum alapításban. Mégis mikor érezték először azt, hogy ez a közös gyűjtés, ez már nem csak önmaguknak szól, úgymond?
6: Már másod is elmondtuk, hogy igazából nem szület talán úgy meg senki, hogy majd egyszer múzeumot alapít. Ez úgy folyamatában alakul ki. Nálunk ez a furcsa történet azzal kezdődött, hogy amikor egy kerek évfordulónkat ünnepeltük a feleségemmel, akkor úgy döntöttünk, hogy szeretnénk barátainknak, ismerőseinknek, rokonainknak bemutatni az eddigi gyűjteményeinket, amiket tényleg csak a saját kettelésünkre szedtünk össze. Amikor ezt rendezni kezdtük, elkészíteni a bemutatásra, akkor fogalmazódott meg bennünk először, hogy esetleg ezt nem is kellene visszarakni a ládába, erre buzítottak a barátaink is, és valahol ez a múzeum, ez a gyűjtemény, ez tulajdonképpen itt ragadt, és aztán már önálló életet élt, és mi tulajdonképpen már csak hozzá asszisztáltunk.
3: Arra emlékszik-e, amikor az első látogatók betértek ide, hogy az milyen érzés volt?
6: Kicsit zavartak voltunk, megzavarodottok szinte, hiszen abban az időben még a múzeum nem is volt teljesen berendezve. Már akkor megneszelte az egyik Balaton felvidéki látogatócsoport, aki itt Zoboralján járt, hogy itt múzeum épül, készül, és hát nagyon szerették volna látni, és akkor azt mondtuk, hogy semmi akadálya, de akkor még tényleg itt szöges dobozok és kalapácsok és fűrészek voltak még szétrakva a munkaeszközei a múzeum építéshez, de mivel már néhány kerültési tárgy helyére került, akkor megmertük ezt mutatni. Igen, akkor nagyon megszeppenve. Viszont amikor jöttek az első látogatók, és megkérdezték, hogy mennyire vagyunk büszkék erre a gyűjteményre, akkor viszont a válaszunk nem az volt, hogy büszkénk, nekünk nem a büszkeség forrása ez a múzeum, hanem az örömünk forrása. Az, hogy gazdag történelmünket, múltunkat, hagyományainkat meg tudjuk mutatni másoknak is.
3: Még mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, ön körbevezetett itt a múzeumban, és nekem az az érzésem volt, hogy ez a múzeum, ez egy folytonosan változó, bővülő múzeum, hogy milyen újdonságokról tud beszámolni az Zoboralja Múzeum kapcsán.
6: Akkor, amikor a múzeumot megnyitottuk, még csak két helységünk volt, azt éppen úgy fel tudtuk tölteni, tehát tulajdonképpen ez az akkori gyűjtemény nagyságának meg is felelt, de nagy örömmel elmondhatom, hogy azóta szekrényeinkből a kiállított tárgyak darabszáma besűrűsödött, és úgy szerencsénkre újabb helységeket tudtunk elbitorolni és kiállítási térré alakítani. Így lassan kialakult a még talán be sem mutatott, hivatalosan be nem vezetett képtárunk, ahol a környék művészeinek alkotásait próbáljuk bemutatni. Kialakítottunk egy könyvtárat, ahol a tájegységet bemutató könyvek szinte minden területről megtalálhatók, legyen az történelem, néprajz, egyháztörténet, de akár szép irodalom is, helyi írók, költők műveiből, illetve berendezés alatt van egy kutatószoba, amelyik majd azoknak a látogatóknak szolgál, akik kutatni jönnek ide, akik ismereteket gyűjtenek a maga kis technikai felszerelésével. Illetve van még egy előadó termünk is, ez is egy új szerzemény, ahol olyan rendezvényeket tudunk megtartani, mint a múzeumok éjszakája, a gyermekfoglalkozások, és egyáltalán bármi, amire a közösségnek vagy a látogatóknak szükségük lehet.
3: A Zoboralja Múzeum után beszélgessünk most az ön életéről. Ön azt mondta egyszer, hogy szeret a dolgok gyökeréig visszamenni. Menjünk mi is vissza oda. Milyen családi háttérből és gyerekkorból indul ez a történet?
6: Egy olyan gyerekkorból, amit ha mai korra vetítem, akkor igazából ma már szinte nem is lenne megélhető, hiszen annyira változott a környezet és a helyzet. A gyermekkoromat nagyon gyönyörűnek, nagyon szépnek tartom, hiszen egy olyan családba születhettem, ahol nagyapám, Fehér János bácsi így hívták a faluba. János bácsi volt az egyike annak a nagyon kevés falubeli férfinak, aki nem lépett be a szövetkezetbe, tehát itthon gazdálkodott, úgy nőttem föl, hogy az udvarban még tehenek bőgtek. az udvar egyik domináns helyén a trágyadomb állott, és akkor malacok futkároztak és egyebek, a Baromfi még néhány éve is itt volt, és egy olyan paraszt gazda udvaron nőttem föl, ahol hamar megszerettem a földet, a közösséget, kialakult bennem egy olyan viszony a tájhoz, ami aztán később is szorosan kötött hozzá. Egyszer, amikor egy kínai hölgyel itt megismerkedtünk, aki a zuboráját szerette volna valamilyen módon megérteni, egy hosszú beszélgetés után azt mondta, hogy a kínai hagyományok szerint egy dolgot lát bennem és körülöttem a földet. Tehát valahol ez a rög, ez úgy, mint későbbi szakmámnak az egyik alapmédiuma, mindig végig kísért, de tulajdonképpen a szélesebb táj is. Tehát nem egy intellektuális családba születtem, nem tanítói családba, hanem ebbe a trágyaszagú, nyelvszigeti, maga kis csendes zsákfalu világával. Nagyon különleges világ volt ez, és nagyon szerettem. És ma is nagy nosztalgiával emlékezek vissza, és lehet, hogy a múzeumban is talán még ennek is egyfajta lenyomatát keresem.
3: Akkor azt lehet mondani, hogyha ön arról beszél, hogy a mezőgazdaság, a táj az önnek mindig is egy természetes közeg volt, akkor ez kimondottan ebben a család, a nagyszülők világa volt meghatározó?
6: Valami miatt, és ezt nem is tudom jól megmagyarázni, soha nem tudtam a különféle területeket jól elválasztani, mert annyira komplexen próbálom látni, hogy például a táj, a kultúra, a művészet, az illatok, színek gyakorlatilag számomra nagyon nehezen elválaszthatóak. Maga a táj az, igen, a gazdálkodó embernek is a tája, de megvan az esztétikai értéke, megvannak a maga nagyon széles összefüggései, amiket ha szeretnék megvizsgálni, csak is a maguk együttesében lehet. Így igen, szinte bizonytalan volt még a gyermekkoromban is, hogy én most gazdálkodó leszek, és akkor mezőgazdaság felé indulok, de ugyanilyen határozottsággal ebből a tájból kiindulhattam volna a művészetek felé, hiszen voltak ilyen próbálkozásaim is, vagy bármi más felé, hogy mégis aztán a természettudományok mentén lettem mezőgazdasággal és környezetgazdálkodással, ökológiával foglalkozó ember. Igen, ez is benne volt a pakliban.
3: Amíg a gyerekkornál maradunk, arról is beszélt egy interjúban, hogy bizony már nagyon korán, nagyon fiatalon be volt fogva a munkákban, a mezőgazdasági munkákban, hogy ez hogyan élte meg ilyen gyerekként?
6: Lehet, hogy akkor még, lehet, hogy nem is mindig éreztem magam komfortosan benne, hogy míg a többiek játszottak, a többi gyerek kint játszott az utcán, addig az is előfordult, hogy nagyapám bejött az óvodába, és kikérte az oviból, hogy menjek el segíteni neki kidolgozni, talán tényleg 5 éves lehettem. De amikor a szénát a szakéren meggyúrtam neki, akkor ő ezt megajándékozta még pénzzel is, így kerestem életem első 2 koronáját, amit aztán be is tettem a spórolós kasszába, nem költöttem el fagyira. Ez azért volt jó, mert egyrészt megtanultam dolgozni, ma is, ha diákjaim az egyetemen megkérdezik, hogy mi a egy sikeres karriernek a titka, akkor általában azt mondom, hogy a munka. Tehát aki megtanul dolgozni, az gyakorlatilag szinte garantáltan sikereket ér majd el. Ugyanakkor ez arra is jó volt, hogy nagyapám megtanított, hogy a munkáért bér is jár. Tehát, hogy egy olyan egyensúlyba tanuljon meg az ember valahol helytállni, illetve olyan egyensúlyba állítsa be magát, hogy elvégezze a munkát, és ezért meg is kapja a megfelelő bért.

0: Fehér Sándor egyetemi tanárral és professzorral, ökológussal, múzeum alapítóval és helytörténet kutatóval beszélgetünk. A gyerekkori élmények után mikor lett ebből egy tudatos érdeklődés, amikor már nem csak benne élt ebben a világban, hanem tanulni is akart róla?
1: Akkor, amikor az alapiskola elvégzése után meg kellett keresnem most már egy jobban definiált helyemet a világba, akkor az előbb elmondottak alapján talán nem véletlen, ha azt mondom, hogy a mezőgazdaság felé kacsingattam. Így kerültem az udvardi, akkori mezőgazdasági szakközépiskolába. Érdekes, hogy akkor állattenyésztéssel kezdtem foglalkozni, talán az otthoni udvar vezetett ebbe az irányba. De amikor később a középiskola sikeres befejezése után és az érettségi megszerzése után újra döntenem kellett, hogy hogy tovább, akkor viszont már a növénytermesztés felé kacsingattam, és ez megint beleillik abba a képbe, hogy nehezen választom le az egyik dolgot a másiktól, soha nem az éles határokat kerestem. És akkor, amikor egyetemre jelentkeztem, egyébként akkor még Magyarországra nem sikerült oda eljutnom, kijutnom, hiszen akkor még csak nagyon korlátozott létszámba lehetett külföldön tanulni. Akkor még nagyon külföldnek tekintettük Magyarországot. Így kerültem a Nyitrai Mezőgazdasági Egyetemre, ahol viszont már növénytermesztést tanultam. Az egyetem befejezése után, 5 éves gyakorlat megszerzése vagy befejezése után döntöttem úgy, hogy esetleg még tovább is szeretnék tanulni, új ismereteket szerezni. Így a Nyitrai Konstantin Egyetemen szereztem egy újabb diplomát, környezet ökológiai szakon, de már tanulmányaim alatt döntöttem úgy, hogy egy újabb tanulmányba is belekezdek, ez pedig a környezetgazdálkodás volt, ahol PhD, tehát doktori címet szereztem. Ekkor még mindig úgy szerettem volna folytatni a karrieremet, ha ezt így lehet mondani, hogy karrier, hogy valahol belépek a gyakorlati hasznosításába a tudásomnak, azonban kaptam egy ajánlatot, hogy maradjak ott az egyetemen, és hosszú mérlegelés után úgy döntöttem, hogy talán mégis ez egy olyan lehetőség, amit meg kellene ragadnom, hogy az addigi tapasztalataimat továbbadjam.
0: Innét már egyenes út vezetett a tudományos pálya felé, az egyetemi pálya felé, vagy voltak még kacskaringók ezen az úton?
1: Attól függ, milyen oldalról közelítem meg, mert ha úgy teszem fel magamnak a kérdést, hogy tudományok mikor kezdődtek, akkor azt mondom, hogy már alapiskolás koromban otthon a szekrényben megvoltak a kémcsöveim és a vegyszerek és egyebek, hiszen nagyon korán vonzottam a tudományok iránt, tehát a tudomány az mindig ott volt és végig kísért, néha azt is mondhatnám, hogy kísértett. A kérdés inkább most az lehet számomra, hogy egyetemi tanárnak terveztem-e magam, nem igazán, ennél kicsit gyakorlatiasabbnak tartottam magam, de amikor láttam azt, hogy mondani valóm van, akkor döntöttem véglegesen úgy, hogy akkor az egyetem berkeibe vetek majd horgont, és előbb az ökológiai tanszéken, majd később a fenntartható fejlődés tanszéken vállaltam oktatói szerepet.
0: Később milyen útakon vezetett, vagy tanulmányokon keresztül vezetett ez az út oda, hogy most önnel, mint egyetemi professzorral beszélgethetünk?
1: Az egyetemi szakmai növekedés szinte megkívánja azt, hogy az ember újabb és újabb célokat tűzzen ki maga elé. Így fordulhatott az elő, hogy egyetemi működésemnek talán 10. évébe Gödöllőn a Szent István Egyetemen megszereztem a docensi címet, majd egy következő 10 év után Csaputová elnökasszony átadhatta a professzori oklevelet. Ez idő alatt azonban nem volt ennyire homogén vagy uniform a működésem, hiszen több tanszéken működtem, de karokon is különbözőkön, most már a 3. karon vagyok, először a kertészeti és tájgazdálkodási karon kezdtem, később ezt az európai tanulmányok és régiófejlesztési karán folytattam, jelenleg pedig az agrobiológiai és élelmiszerforrások karán vagyok, és megint visszaköszönt az az életemet végig kísérő színes paletta, hogy mindig újabb kihívásokat keresek, újabb területeken próbálom meg összerakni azokat az apró kis mozaik kockákat, amikből aztán egy egész, egy komplex összeáll. Az egyetemi közeg és az egyetemi működés soha nem volt nagyon szigorúan megfogalmazott célom. Talán úgy lettem egyetemi tanár, hogy itt megtaláltam szinte mindazt, amit addig egyenként külön-külön különböző helyeken kerestem, és rájöttem abba, hogy éppen például egy mezőgazdasági egyetemen bőven lehet foglalkozni magával a tájjal, lehet foglalkozni a környezetgazdálkodással, lehet foglalkozni magával az emberrel, lehet foglalkozni még történelemmel, hiszen ma is tanítok egy olyan tantárgyat, amelyik az agrár és felvidéki táj, illetve vidéknek a történelmével és néprajzával foglalkozik. Tehát ezek nagyon, nagyon komplex témák. Tehát igazából keretet adott mindannak, ami addig számomra fontos volt.
0: Milyen tanárnak tartja önmagát, illetve milyen tanár igyekszik lenni Fehér Sándor?
1: Nagyon jó kérdés, ezt talán a diákeimtól kellene megkérdezni. Magamat igényes tanárnak tartom, innen kezdve vannak diákok, akik nagyon szeretnek, és tudják, hogy ha nálam a vizsgát letették, megszerezték, hogy akkor egy bizonyos tudásmennyiséggel rendelkeznek, és ez lehetőséget ad nekik majd a későbbi szakmai növekedésükben, tehát valamit elérni. Aztán nyilván vannak diákok, akik alaptulajdonságuknál véve talán nem várnak el különösebb szakmai igényeket, és lehet, hogy azok kevésbé komfortosabban érzik majd magukat, amikor a vizsgaszék elé ülnek, akár egy államvizsgán is, de nem szoktam alábbadni az igényeimet. Tehát magamat egy igényes szakmai alapokat erősen megkövetelő tanárnak tartom.
0: A kutatásai középpontjában a táj, a környezet és a fenntarthatóság kérdései állnak. Mi volt az, ami ebben a világban megragadta önt, és mennyire volt ez egyfajta természetes folytatása annak, ahonnan elindult?
1: Teljesen tiszta válasz nem is tudok erre a kérdésre adni, hiszen annak ellenére, hogy nagyon sok évet működtem például a fenntartható fejlődés tanszéken, még ennyi év után is felteszem magamnak a kérdést, hogy mi az, hogy fenntartható fejlődés. Talán ezt teszem azért is, mert a szavakkal nagyon gyakran visszaéltünk és visszaélünk, hiszen ma, amikor fenntartható gazdasági növekedésről beszélünk, akkor az az érzésem, hogy a gazdasági növekedés nagyon sok ellentétet mutat a környezet pozitív vagy zöld építésével, tehát valahol bele gubancolódtunk ezekbe a kifejezésekbe, és nagyon nehéz belőle kitörni. Én egy szóval talán úgy fejezném be ezt a gondolatot, hogy a jó dolgok egyszerűek valahol az életemben, ezt így tanultam, és minél inkább próbáljuk magyarázni a bizonyítványunkat, minél több törvénnyel próbáljuk megerősíteni az igazunkat, minél több definícióba próbálunk belekapaszkodni, annál inkább veszítjük el a lényeget. Én valahol az egyszerű paraszti józanész gondolatának az értékében hiszek. Általában, amikor környezeti kérdéseket tanítok, azzal

0: Fehér Sándor, egyetemi tanárral, ökológussal, múzeumalapítóval és helytörténetkutatóval beszélgetünk. Az imént úgy fogalmazott, hogy nem tudja igazán elválasztani a tájat a kultúrától és az embertől. Mit jelent ez az ön gondolkodásában, és hogyan jelenik meg mindabban, amivel foglalkozik?
1: Ha nagyon őszinte akarnék lenni, akkor azt kellene mondanom, hogy sok mindenbe belefogtam, és sok irányba indultam el, és voltak életemnek olyan vadhajtásai, amik aztán később elhaltak, és rájöttem, hogy sem időm, sem energiám nincs hozzá elegendő, holott igazán jó és fontos dolgoknak tartottam őket. Vannak még ma is a térbe olyan jelenségek, amik szinte az összeset egybe tudják kötni. Én csak nagyon kevés példát szeretnék elmondani. Most már több mint 20 éve a nyaramot mindig a Hortobágyon kezdem, valahol lent a Hortobágyi Nemzeti Parkba, egy természetvédelmi kutatótáborba, ahol régi barátainkkal összejövünk, és hát kutatjuk a Hortobágyot, és ott értettem meg igazából a pusztába, ahol valakik szerint szinte semmi nincs, hiszen ez csak egy füves, már-már üres tér, valójában nem az, ennél sokkal izgalmasabb, sokkal összetettebb, és ott értettem meg azt, hogy a táj, az ember, a növény, az állat, a víz, a föld, és bármi, ami ott mégis valamilyen módon megtalálható, ez összeölelkedik, összefonódik. És amikor itt a szűkebb hazánkba, és akkor most térjünk vissza akár az Oboraljára, keresek ilyen támpontokat, hát itt nekünk nincs Hortobágy, akkor itt is kerestem azt, ami valamilyen módon izgalmasra összetetté teszi a folyamatokat, és akkor kerestem azokat a momentumokat, ahol ez még tetten érhető. Egyik ilyen nagyon érdekes jelenség az Oboralján, például maga a szőlő és borkultúra. Ha felmegyünk egy szőlőhegyre, valójában nem csak szőlőtőkéket találunk, ott van benne az ember, ott van benne a kultúra, ott van benne a művészet, ott van benne a hagyomány, ott vannak a szőlőhegynek a népdalai és szokás, ott vannak a szentek kultuszai, ott van a szőlőszomszédság, ott van a szőlőhegyi beszédmód és modor, és minden, ami ezzel összefügghet. Tehát ezeknek a momentumoknak a megkeresése, és hogyha az ember ezeket keresi, akkor akarva akaratlanul szembesül a néprajznak a kutatásával, illetve módszertanával és annak való megismerésével, így valamilyen módon összeölelkeztem a néprajzi kutatásokkal, nyilván a történelemmel, hiszen mindezettől elválaszthatatlan, és nem szoktam elmondani, talán azért, mert ebből most már évekkel ezelőtt kiestem, de ide kerülnek mondjuk a művészetek is, és szerintelenül mondom el, jó magamnak is még két verses kötetem is megjelent, önálló verses kötetem, holott ma sem tartom magam költőnek. De azt hiszem, hogy gimnazistaként szinte mindenki írt már verset, inkább azt kell megvizsgálni, hogy minek, hol vannak a határai. Tehát nem tartom magam költőnek, de még ez is beleillik ebbe a képbe. Tehát visszatérünk a kulcsszavainkhoz, amiket itt felvezettünk, táj, ember, természet, ne válasszuk el.
0: De mégis a tájat nem lehet elválasztani az embertől, a természettől és a kultúrától, akkor mit lát benne másként az, aki ökológiai szemlélettel közelít hozzá?
1: Szerintem ahhoz, hogy jól olvassuk a tájat, ehhez kell egy ilyen rendszer szintű leképezés. Nagyon szeretem a rendszereket, tudom, hogy

0: ez már túl tudományosan, túl szofisztikusan hangzik, de egyetemi tanár foglalkozon ezekkel is. Tehát a rendszer kell, magát a rendszer kell megérteni. Ha megértem a folyamatokat, hogy egy rendszerben mikor mi lép be, milyen formában lép be, mikor, hol, hogyan lép ki ebből a rendszerből, ha kilép, az, ami folyamatában szinte mindig jelen van, akkor az hogy van jelen, milyen formában. Tehát, hogyha megértjük ezeket a folyamatokat, és ez most teljesen mindegy, hogy én mostan anyagról beszélek, energiáról beszélek, pénzről beszélek, művészeti vagy esztétikai élményekről beszélek, ez mind-mind bőven benne van ebbe a kalapba. Szerintem a rendszer szintű megismerés ez a kulcsa.
1: Hogyan lett ebből a szemléletből egyszer csak helytörténet, és közben mit tanult ön ebből kutatóként?
0: Tájban nem lehet úgy mozogni, hogy az ember ne ismerje meg a történetét. Nagyon nagy hiányérzetem volt, amikor egyre mélyebben kerestem a tájnak a bugyrait, és rájöttem arra, hogy például szűkebb hazánknak, a nevezzük Felvidéknek, legyen Dél-Nyugoszlovákia, vagy legyen Zoboraja, igazából nem ismerjük a táj történetét. A történészek szeretnek írni csatákról, uralkodókról, törvényekről, rendelkezésekről. Már kevesebbet beszélünk a jobbágyokról, ott vannak benne a sűrűjébe, de mégis nincsenek mindig nevükön nevezve, és minél inkább foglalkozunk a tájjal, rájövünk arra, hogy ez a táj, amikor kialakult, megint a találkozások helyszíne volt. Mondjuk, ha megnézzük Nyitra környékét, akkor vajon miért van az, hogy még a Tudományos Akadémia Régészeti Intézete is Nyitrán székel? Valójában Nyitrán ott, ahol az ásot vagy kapát beleütjük a földbe, nagy valószínűséggel egy régészeti lelet lehet, hogy csak egy cserépdarab, de valami fölbukkan sűrűn lakott terület volt ez. Nem is lehetett másképp, hiszen ezen a vidéken, ahol a hegyvidék és a síkabb lankák találkoznak, ahol folyó van, ahol erdők vannak, ahol olyan természeti kincsek, mint ásványok, fa, víz, megtalálható, ott az ember ezt a tájat megülte. Ahhoz, hogy megértsük a mostani tájat, tehát vissza kell tekintenünk a történelmébe is. És minden inkább éreztem a hiányát, annál inkább megfogalmaztam magamba, hogy ha ezt más nem írta meg, akkor írjam meg. Itt történt meg az a számomra nagyon fontos esemény, amikor 2018-ban megjelent az az angol nyelvű, Svájcban megjelent monográfiám, ami Dél-Nyugoszlovákia táj történelmét fogta meg a kultúrtáj történelmén keresztül. Ma is gyakran idézett és külföldön is forgatott munka. Hogy ez miért nem jelent meg magyarul vagy szlovákul, talán azért, mert még mindig nagyon kevesen foglalkoznak nálunk ezzel. Igazából ezt a könyvet külföldön jobban el tudjuk adni, mint idehaza. Mi még talán nem értettük meg eléggé azt, hogy ez mennyire fontos. Majd német vagy angol nagyon szívesen veszi a kezébe.
1: Zoboraja az ön munkáiban nem csak egy kutatási terep, hanem maga az otthon is. Mit jelent önnek személyesen ez a táj és az itt élő emberek?
0: Ha túlöznék, azt mondanám, hogy mindent, de a túlzás csak abban állna, hogy még ez fölé is helyezek principiumokat és értékeket, legyen ez az embernek a hite, vagy akár a más meggyőződése, de valójában nagyon sokat jelent, hiszen ebbe a tájba szocializálódtam bele, és úgy érdembe talán csak a középiskolai tanulmányaimat kell ebből leszámítani. Zoboraját soha nem hagytam el, és itt is érzem magam jól. Lehet, hogy amikor 15-20 éves voltam, és regényeket olvastam, és Verne Gyula történeteket és útleírásokat, Molnár Gábort és másokat, akkor lehet, hogy úgy éreztem, hogy el kell mennem a világba. Ennek egy szelete mindmáig bennem maradt. Ma is nagyon sokat járom a világot. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy már mint egyetemi tanár bejárhattam Dél-Amerikát, Távol-Keletet, Afrikát, Európának szinte valamennyi államát. Akkor megismertem ezt is. De igazából ma már nem szeretnék külföldön élni. Ez az én hazám, nekem ez itt fontos. Itt érzem magam jól, és biztos, hogy ezen váltani nem szeretnék. Tehát nekem Zoboraja az az élettér, amit olvasni tudok, amit értelmezni, amiből kikerültem, és egyszer majd a kört is itt szeretném bezárni.
1: Minden esetre a helyi kötődés mellett a nemzetközi tudományos világban is otthonosan mozog. Melyek voltak azok a munkák vagy találkozások, amelyekre a legszívesebben gondol vissza?
0: Az életem úgy hozta, hogy 10 évig lehettem a Balti Egyetem programnak a helyi, pontosabb szóval élve nemzeti, tehát szlovákiai koordinátora. Amikor az Uppsala Egyetemről irányított csaknem 200 egyetemet magába foglaló, Balti tenger köré valamilyen módon köthető egyetemeknek a hálózatát irányíthattam helyi szinten, tehát szlovákiai szinten, akkor nagyon erős kapcsolatrendszerem alakult ki a skandináv államokkal, főleg Svédországgal, de ugyanúgy Dániával, Finnországgal, és több más más országokkal, a Balti-tengertől délre fekvő országokkal is, és ekkor értettem meg azt, hogy másutt a rendszerek, visszatérve ehhez a szóhoz, hogyan működnek, és olyan személyes tapasztalatokra tehettem szert, amiket aztán itthon nagyon tudtam kamatoztatni. Sokan megkérdezték tőlem, amikor Svédországból újra és újra visszajöttem, miért gondolom úgy, vagy miért látom úgy, amikor ilyen lelkesen beszélek a skandináv országokról, tehát hogy ott ez működik, és miért nem lehet ezt nálunk, tehát hogy milyen tapasztalatokkal lehet Skandináviából visszatérni. És megint egy nagyon egyszerű, hanyag, eleganciás válaszom volt, az pedig az, hogy mindenki a munkáját végzi. Tehát Svédországban a takarítónő takarít, a portás eligazít valakit, az autószerelő autót szerel, az igazgató igazgat, tehát hogyha mindenki elvégzi a munkáját, akkor a dolgok működnek. Most ezt ültettem át az én szakmámba is, tehát ha én tanár vagyok, akkor tanítsak és végezzek kutatást. Ha ezt valaki jól el tudja végezni, akkor szerintem sikereket érhet el. Tehát nekem az igazi nagy, visszatérve a kérdésedre, az igazi nagy élmény, igazi nagy találkozás egy olyan közösségnek a megismerése volt, amelyik közösség ott északon valahol nagyon komolyan veszi a környezeti kérdéseket, nagyon benne él a tájba, hiszen ha valakik jól ülték meg a tájat, akkor a skandináv országokról ez elmondható, és valójában a fenntartható fejlődésnek is tulajdonképpen él lovasai.
1: Volt olyan találkozás, vagy olyan hely, ami nem csak szakmailag, hanem emberileg is megváltoztatta, vagy ez a kettő mennyire külön választható egyáltalán?
0: Mindig megtalálom az embert a tájba, tehát nem lehet elválasztani és külön definiálni. Mindig a legfrissebb élmények azok, amik meghatározzák a gondolataimat nyilván. Tavaly volt egy nagyon érdekes tapasztalatom, ez pedig Kuba. Tehát Kuba valamikor valamilyen módon leülepedett bennünk, hogy ez egy olyan ország, ahol a kommunizmusnak vagy valamiféle furcsa politikai rendszernek a továbbélése, és egyfajta előítéletekkel tudunk egy ilyen országra nézni. De akkor, amikor az ember elmegy Kubába, és volt módom a Havannai Mezőgazdasági Egyetemen vendégtanárként működni, akkor rájön arra, hogy a rendszer bévülről, és megint itt a rendszerkulcsszavunk, hogy bévülről egészen másképp néz ki. És annak ellenére, hogy ma tudjuk a statisztikákból, és most nem túlzok, amikor azt mondom, hogy Kubában a havi átlagkereset nagyjából $20 körül mozog, vidám, életerős, pozitívan gondolkodó, nagyon jó és nagyon kedves emberekkel találkoztam. És ilyenkor jók ezek a pillanatok, amikor úgy magunk is megállhatunk és elgondolkozhatunk magunk fölött, a mindennapi dünnyögéseinket számba vehetjük, az elégedetlenségeinket, a negatív gondolatmeneteinket, hogy nálunk minden mennyire rossz. Nem, sokkal kevesebbel is be lehet érni, és most nem buzítanék senkit arra, hogy adjon föl az értékeiből vagy a lehetőségeiből. De néha talán meg kell állni, egy kicsit el kell csöndösödni, és ezek a külföldi utak, ezek nagyon jók erre. Amikor az ember bent jár a brazil őserdők közepén, valahol az Amazonas mentén, egy macsettával vágja magának az erdőt, és indiánokkal találkozik, teljesen más életfölfogás, teljesen más filozófia, teljesen más élményeket tehet a magáéval, és talán ide kívánkozik csak egy mondat erejéig, hogy Ázsiában valahol a laoszi taj határon módon volt találkozni az az utolsó ázsiai néppel, aki még nem ismeri a mezőgazdaságot. Élettel, pozitív energiákkal teli emberek ők is. Nagyon sokféle megnyilvánulása van az embernek a tájba. Ezeket jó mind megismerni.

0: Beér Sándor egyetemi tanárral, professzorral, ökológussal, a Zoboralja Múzeum társalapítójával és helytörténet kutatóval beszélgetünk továbbra is. Valóban itt a beszélgetés során eddig inkább a kutatóról, a kutatásairól beszélgettünk, de közben kirajzolódik egy nagyon kalandvágyó emberképe is, a világutazói, a fotósé, a búváré, hiszen ha jól tudom, még búvár engedélye is van. Hogy honnan jön ez a fajta kíváncsiság a világ iránt, és mit ad ez önnek?
1: Hogy miből ered igazából, ma se tudom még jól megfogalmazni. Gondolkoztam ezen én is, tehát fölmerül bennem az, hogy miért vagyok olyan, amilyen, nem tudom, alkati kérdés. Így indultam. Már a gyerekkorom ezzel indult én. Ma is hiszem, és talán azért, mert valamikor a 90-es évek elején sűrűn benne voltam a cserkészetben, és a Nyitrai Körzeti Cserkésztanács titkáraként is működtem. És akkor eszméltem talán rá arra, hogy az ifjúságnak a nevelése valahol rendkívül fontos, és később ezeknek az embereknek az életét nagyon meghatározza. És én hiszek a gyermekkornak a varázsába, illetve üzenetébe, hogy ott indul el valójában valaki. Ha most visszavetítem azt, hogy a 90-es években azok a fiatalok, akikkel akkor foglalkoztunk, bár akkor még magam is elég fiatal voltam, de az akkori tényleg cserkész őrsöknek, csapatoknak az embereiből mi lett, akiket úgy neveltünk, nagyon komolyan véve a cserkész elveket, hogy valójában a cserkészet az jellemnevelés, és akiknek akkor neveltük a jellemét, ugye a legjobb tudásunk szerint, hogy mire vitték, akkor azt látom, hogy ma polgármesterek vannak közöttük, ma vállalkozók vannak közöttük, egy csomó nagyon sok sikeres karriert látok, és ezek valóban gyerekkorból indultak. Tehát valahol az én kíváncsiságom is talán még a gyerekkorba gyökerezik, amikor mindenre kíváncsi voltam, mindent szétszedtem, mindent kézbe szerettem volna fogni. És lehet, hogy a múzeum is ennek az egyik lecsapódása, hogy megfogjuk, idehozzuk, rendszerezzük, összerakjuk, megpróbáljuk értelmezni. És persze továbbadjuk, hiszen ez túlmutat az egoizmuson. Ez nem az a gyűjtő szenvedély, amikor valaki bezárja a szekrénybe és örül neki, hanem azért gyűjtsük, hogy mások is megismerjék.
0: A múzeumot ugye feleségével közösen alapították. Az, hogy valakinek gyűjtő szenvedélye van, az hogyan csapódik le a mindennapokban? Tehát ugye itt vannak különféle építészeti elemek, kövületek, kőzetek, sorolhatnánk mi minden található itt a múzeumban. Amikor valami különlegeset talál, vagy ön, vagy a felesége, akkor ez úgy néz ki, hogy ön haza és boldogan beszámol, hogy nézd, mit láttam, nézd, mit találtam.
1: Ez nagyon-nagyon kölcsönös, mert a feleségem is talál dolgokat, tehát egymást boldogítjuk azzal, hogy kinek mit sikerült a gyűjteménybe beszereznie. Nagyon szerencsés embernek érzem magamat, mert vannak gyűjtők, akik valahol a megértetlenséggel kell, hogy küzdködjenek a szűkebb környezetükbe. Én ennél sokkal-sokkal szerencsésebb ember vagyok, ezt így kell tényleg szuperlatívuszokba elmondani, hiszen életemnek a párja és társa is lelkes gyűjtő, nagy megértéssel van a gyűjtés iránt, olyannyira, hogy nagyon sok dolog, ami a gyűjtésben nálam valami miatt nem működik, például magamat elég türelmetlen embernek tartom, addig a feleségem az ő birkatürelmével, nyugalmával, a hangyamunka lassú, de minőségi elvégzésével rendkívüli módon kiegészíti ezt a munkát. Tehát mi annyira jellemző ránk ez a hasonló gondolkozás, ez a egy húron pendülés, hogy ma már nem is tudnám elképzelni azt, hogy mi lett volna, ha nem találkozunk, mi lett volna, ha ezt nem együtt építjük. Már máshogy is elmondtam, és szeretem elmondani, és nem szégyellem újra elmondani, hogy minden sikeres férfi mögött, és nem tudom, hogy ezt magamról mondhatom, hogy sikeres vagyok, ezt ítéljék meg mások, de az ilyen férfiak mögött mindig van egy nő, mindig van valaki, aki azért odafigyel, aki azért a családi fészek nyugalmát adja, aki szembe megmondhatja és megmeri mondani azt, hogy ha valamit másképp is lehet látni, és amit abban a pillanatban hirtelen felindulásból nem ismerek fel. Tehát egy olyan különleges harmónia alakult ki, ami ma már kapcsolatunktól elidegeníthetetlen, és mindig és minden alkalommal el tudtam, és még ebbe a korba is el tudom mondani, hogy egy szerető pár vagyunk, és legnagyobb tisztelettel tudunk csak egymásról beszélni.
0: És hogy kerül bele ebbe a képbe a költészet? Ugye ön is említette, hogy két verses kötete is megjelent. Mit adnak önnek a művészetek, mit adnak önnek a versek, és az, hogy versírással is foglalkozott.
1: Nem tartom magam költőnek, ezt már másutt is deklaráltam, hiszen ha megnézzük a mai irodalomkönyveket és fejtegetéseket általában Fehér Sándor nevével, tulajdonképpen nem találkoznak, vagy csak valahol említés szintjén. Ma az irodalomban nincs jelenlétem, ezt így ki lehet jelenteni. Igen, voltak korszakok, amikor az irodalom felé kacsingattam, középiskolás koromban talán írtam az első verseket, akkor az irodalmi szemlébe jelentem meg, aztán később már más folyóiratokban is, a Kalligramban, Erdélyben, a Jelenlétben, Magyarországon a Mozgóvilágban és máshogy. Az egyik közös könyvmonográfiában is aztán felbukkantak a verseim, akkor még úgy gondoltam, hogy ez is jövőt, pályát, lehetőséget adhat számomra. Egyetemista voltam akkor, amikor Nyitrán már voltak ilyen valamilyen irodalmi és művészeti próbálkozások, ilyen nagyon modern fölfogásban alternatív művészetek, volt is egy Vertigónak nevezett csoportunk, tényleg mindenféle hagyomány rombolást, ami egy konzervatív, majd eddig elmondásaim volt talán konzervatív embernek tűnök, de akkor tényleg próbáltuk a határokat feszegetni, és tényleg úgy az RT Fesztiválon, Érsekújvárot, vagy az Artmanőveren, Komáromba és máshogy fölbukkantunk, tehát nem, most már ez nem költészet volt, hanem mindenféle színpadi, exhibicionista megnyilvánulás. Tehát valóban voltak ilyen próbálkozásaim. Aztán, amikor egyszer megkeresett Ardamica Zorán barátunk, hogy mégis az eddig megjelent írásaimat nem szeretném meg kiadni, akkor úgy döntöttem, hogy összefogom egy csokorba, és így jelent meg a Plektrum könyvkiadó gondozásában az első verses kötetem a Cápafogak között. Ennek még volt valami visszhangja, még valakik reagáltak rá, megjelent néhány méltatása is. Aztán eltelt egy másik 10 év, még mindig írtam a fióknak, már kevesebbet az újságokba, aztán megint jött egy felkeresés, hogy figyelj, és ezt nem szeretnéd kiadni, és akkor így jelent meg a Lilium Aurum könyvkiadó gondozásában állami támogatással a Pusztába kiáltó című kötet. Mindkét verses kötetnek kicsit ilyen pesszimista címe van, talán a hangnemük is ilyen volt. Valahol a fáradtságomat, a különféle érzéseimet, amik talán néha ellentétesek azokkal a lelkesedésekkel, amiket eddig elmondtam, valahol ezeket is ki kellett élni. Néha úgy tartom, hogy a író költő az egy kicsit talán prostituál, amikor kiadja magából azokat is, amiket egyébként az ember nem szokott elmondani. De ezzel a Pusztába kiáltó című kötettel 2012-ben jelent meg talán. Ezzel nagyjából az irodalmi karrieremet be is fejeztem. Újra már nem igazán próbálkoztam. Ma se írok verseket. Tehát ez egy lezárt fejezet a számomra. Ettől persze a költészethez való viszonyom nem változott, ma is nagyon szívesen olvasok verseket, és annak ellenére, hogy a felvidéki magyar irodalom nem az összmagyar irodalomnak egy ilyen gerince, vagy olyan találkozó pontja, mégis hiszem és vallom, hogy a felvidéken nagyon jó költőket ismertem meg, nagyon jó barátokat, és nagyon olvasható verseket.
0: Ha jövőbe tekintünk, mesélne egy keveset a terveiről?
1: Abban az helyzetben és állapotban vagyok, amikor nem is kell új célokat fogalmazni, hanem a már meglévő célokat kell tulajdonképpen kerekké tenni. Nem mondom, hogy befejezni, de mindenképp bizonyos fejezeteket lezárni. Vannak olyan könyvadóságaim, amely könyveknek a megjelenéséről már a 90-es évek elején tudósított a sajtó, hogy Fehér Sándor dolgozik például Zoboraja szőlő és borkultúrájának a megírásán. Ezt azért nem írtam meg az elmúlt most már talán 30 év alatt, mert mindig még hozzá lehetett dolgozni valamit. Tehát vannak olyan folyamatok, olyan események, amiket nem tudok valami miatt lezárni. Ezt nagyon szeretném, illetve még Zoborajáról kellene egy olyan összefoglaló munkát megírni, ami egy élettapasztalatait foglalna össze. Szerintem most már annyi adatunk van, annyi ismeretanyag, annyi megismerés, amit kár lenne nem megismertetni az emberekkel. Tehát ezt szeretnénk mindenképp nem csak magyarul, de szlovákul is kiadni, hogy aki szeretne közelebbről megismerkedni ezzel, az első kézből ezt megkaphassa.
0: Hogyha most visszanéz erre az útra, az alsóbodoki kezdetektől a tudományon és a világjáráson át a költészetig, mi az, amit sikerült megtanulni azokról a bizonyos gyökerekről, és mi az, ami ma is hajtja önt ebben a keresésben?
1: Ritkán nyúlok keleti filozófiákhoz, de most először a Tao jut az eszembe. Az a hit vagy vallás, amelyik igazából nem a célt látja mag előtt, hanem az utat. Én úgy érzem, hogy az, ami körülöttünk zajlik vagy van, ez egy út, mi elindultunk valamerre, és ezen az úton megyünk, és nyilván azért valahova majd el is jutunk, de igazából én ezt a utat szeretném még élvezni. Szeretném, hogyha ez a út, ez közös lenne, ne egyedül menjünk ezen az úton. És hogy mi van az út végén, mi van akkor, ha egy nagy fehér fal elé állunk, ezt már szerintem mindenkinek magának kell megfogalmazni. Ezzel kapcsolatban nincsenek elvárásaim, elképzeléseim, viszont igen. Nyilván egy emberi életet nem lehet egy mondatba megfogalmazni, de ha valaki megkérdezné, vagy megkérdezi, hogy milyen életfölfogás mentén dolgozok, akkor általában azt szoktam mondani, hogy ma akkor is elültetnék egy almafát, hogyha tudom, hogy holnap eljön a világ vége. Valahol azt hiszem, hogy a gyökerek visszatérnek, tehát nem lehet egy gyökérből úgy felnőni, hogy elfelejtjük azt, hogy miből táplálkozunk. A múzeum látogatóknak is el szoktuk mondani már a múzeumban lépés pillanatában, hogy a történelmünk sem az, ami mögöttünk van, amit elhattunk, és most ezt nem mi fogalmaztuk meg, hanem Széchenyi István írja ezt le valahol. A múltunk, a gyökerek az, amiből táplálkozunk, amiből növünk fölfelé, nem pedig az, amit magunk mögé elhagyunk. Tehát valahol egy kör, egy idővel, ha nem is bezárul, de valahol visszakacsint, valahol visszacsatolódik. Tehát az, amit én gyerekkorban megkaptam, úgy érzem, hogy ez mindvégig kísért, és szerintem a jövőbe is még ott lesz együtt velem.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy néhány gondolatot elmondhattam.

Kedves hallgatóink, a Nyugaton a helyzet mai adásában Fehér Sándorral, a Nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem professzorával és a Zoboralja Múzeum egyik alapítójával beszélgettünk, aki Alsóbodokról indulva a világ számos pontjára eljutott, mégis minden idegszálával a zoborallyi tájhoz és az itt élő emberekhez kötődik. Munkatársaim Kovács János hangmérnök és Puha József zenei szerkesztő nevében is Jakubecz László köszöni megtisztelő figyelmüket. További szép napot és kellemes rádiózást kívánok. Viszont hallásra!

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizennégy óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robbanás történt egy drietomai gyárban, újabb amerikai támadás érte Iránt. Változóan felhős az ég, 31 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Propánbután palackok robbantak fel egy drietomai vállalatnál a Trencséni járásban. A robbanást tűz követte, amelyben ketten megsérültek, egyiküket mentőhelikopterrel szállították kórházba. A helyszínen a tűzoltók és a rendőrség is beavatkozott, a hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit. A rendőrség tájékoztatása szerint a lakosságot már nem fenyegeti veszély. Az SZSZ ellenzi az Unión egészségbiztosító felvásárlását. Az ellenzéki párt szerint a Dolvera és az Unión egyesülésével gyakorlatilag kétszereplős piac alakulna ki, ami csökkenteni a versenyt és hátrányosan érinteni a betegeket, valamint az egészségügyi szolgáltatókat is. Az SZSZ szerint a felvásárlást a versenyhivatalnak is meg kell vizsgálnia, ugyanis valódi versenyt ösztönző egészségbiztosítási reformokra lenne szükség. Az amerikai hadsereg újabb támadást indított Irán ellen, ezúttal a nappali órákban is. Az amerikai középső parancsnokság szerint a művelet célja tovább gyengíteni Teherán képességét arra, hogy támadásokat hajtson végre a Hormuzi szorosban közlekedő hajók ellen. Az Egyesült Államok az elmúlt napokban többször is csapást mért iráni célpontokra, Irán pedig válaszul a Perzsőből térségében lévő amerikai támaszpontokat támadta. Az iráni egészségügyi minisztérium szerint az amerikai légi csapásokban eddig több mint 30 civil és 7 katona vesztette életét, több mint 260-an pedig megsérültek. Kína elutasítja az Oroszország elleni új amerikai szankciós tervet. Peking szerint a javasolt intézkedések sértik a nemzetközi jogot, ezért minden szükséges lépést megtesznek a kínai vállalatok érdekeinek védelmében. Az amerikai törvénytervezet 100%-os vámot vet neki a legnagyobb orosz olaj- és gázvásárlókra, köztük Kínára, ugyanakkor bizonyos feltételek mellett kivételeket is lehetővé tenne. A G7 országainak külügyminiszterei és az Európai Unió felszólították a szudáni feleket, hogy azonnal hagyjanak fel a civileket veszélyeztető támadásokkal El-Obeid városában. A közös nyilatkozat szerint a félkatonai gyors reagálású erőknek le kell állítaniuk a dróntámadásokat, és biztosítaniuk kell a humanitárius segélyek bejutását. A G7 egyúttal tűzszünetre és közvetlen béketárgyalások megkezdésére szólított fel. A litván hírszerzés szerint Oroszország kritikus infrastruktúra elleni támadásokat készíthet elő, jelentette ki Gitanas Nauseda, litván köztársasági elnök. A hírszerzési információk egyelőre nem tartalmaznak konkrét helyszínt vagy időpontot, ezért Litvánia megerősítette az energetikai és közlekedési létesítmények védelmét. Korábban Lengyelország és a balti államok is hasonló figyelmeztetést kaptak, miközben Moszkva továbbra is tagadja, hogy NATO tagországok ellen készülne. Oroszország és az Egyesült Államok 2030 végéig meghosszabbítja a nemzetközi űrállomás közös működtetését. Erről a Roszkozmosz és a NASA vezetői állapodtak meg a Soyuz MS-29 sikeres dokkolása után. A két űrügynökség a jövőben saját űrállomásokat épít, ezért műszaki együttműködésről is egyeztetnek. A nemzetközi űrállomás az egyik utolsó olyan terület, ahol Oroszország és a nyugati országok az ukrajnai háború ellenére is folytatják az együttműködést. Két autóbusz ütközött össze a középcsehországi Lidice közelében szerda reggel. A balesetben 17 ember sérült meg, többségük könnyebben. Egy fejsérülés szenvedett nőt mentőhelikopter szállított egy prágai kórházba, a többi sérültet a környékbeli egészségügyi intézményekbe vitték. A helyszínen a mentők, a rendőrség és 6 tűzoltóegység dolgozott, a hatóságok ideiglenesen tömeges baleseti készültséget is elrendeltek. Egy ember meghalt, hárman pedig még keresnek, miután elsüllyedt egy 20 embert szállító motorcsónak a San Francisco-i öbölben, az Alcatraz sziget közelében. 16 utast sikerült kimenteni, többen megsérültek. A mentésben helikopterek, hajók és a parti őrség is részt vesz. A hatóságok szerint a fedélzeten egy megemlékezési résztvevői, többségében egy családtagjai utaztak.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős az ég, helyenként csapadék is előfordul, délután 31 fokig emelkedik a hőmérséklet, éjszaka 20 és 15 fokig hűl le a levegő. Holnap a maihoz hasonló változékony idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Útkarbantartók dolgoznak Pozsonyban a D2-esen, a Lanfranconi hídon, a Ligetfaluból vezető oldalon. 10 perces késéssel számoljanak az arra haladók. Sebességet mérnek Kassa előtt Abaúj-Szina, azaz Szenya felől. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a nappali hétfői adásából a műsorvezető Köteles Szabolcs. Kedves hallgatóink, most a Szűke Pátrián című rovatunk következik, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy a településen, ahol felnőttek, melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik őket a legkellemesebb gyermekkori emlékek.

0: Én dunaszerdahelyi fickó vagyok, tehát Dunaszerdahelyen tőzsgyökeres dunaszerdahelyi vagyok. Viszont a szüleim, ahogy az újkori dunaszerdahelyi ugye történelemben van és volt, azok pedig itt a környékről, egy apám az Bozonyeperjesről származik, az anyám pedig Nemeshodosból, úgyhogy ők beköltöztek, egymásra találtak, és itt Dunaszerdahelyen kezdtek élni, itt alapítottak családot, és akkor a nagy hírű abban az időben szerintem talán a legelső lakótelepen kezdték élni az életüket, a Szeveredjen, ami ma a Rózsaliget, ahova csak nem 5000 család, illetve fiatal pár érkezett, és ahogy az menni szokott a 60-as évek végén, amikor én is születtem, ez a lakótelep bedurrant, és ugye így indult az életem itt a Szeveredjen. Dunaszerdahely pedig ugye annyit kell tudni, hogy Csallóköz szívében van, némi túlzással azt is mondhatjuk, hogy Csallóköz fővárosa, nem hiába, hiszen egyike a legstabilabb városoknak, ez egy magyar város, csak nem 80-90%-ban magyarok laknak, itt még ugye mindenki szinte magyar, tehát ez egy legendás város, itt még nincsenek keveredve a szlovákokkal, mint a többi mezővárosban a Árok, és egy nagyon gazdag város, egy kereskedőváros, nagymúltú történelmi város, még mondhatjuk azt is, hogy relax város is, hiszen itt van a termálfürdő, ami nagyon kedvelt a külföldiek, a csehek, a lengyelek, a szlovákok körében, és hát mindenki érdekében, ugye, tehát, hogy ez egy szép, szép város, tehát rendben van ez a történet.
1: És gyermekkorában melyek voltak a kedvenc helyei, épületei, természeti látványosságai, ahol szeretett lenni valamiért, és gyakran tartózkodott ott?
0: Ez nehéz kérdés, mert én szeretem az épületeket, szeretem az objektumokat, kapásból felsorolhatnák egy néhányat, de mondjuk akkor legyen egy ilyen három. Elsősorban az a hely, ahol születtem, az egy, arról már írtam is egy novellát, az a Szeveredjben a mai Rózsaligeten van, egy nagyon ikonikus épület, ez egy 9 emeletes toronyház, azaz a blokk, a C2-es blokk. Ebből egész Dunaszerdahelyen, sőt, nem tudom, abban az időben, 60-as években talán néhány városban ilyen projektet építettek, tehát nagyon exkluzív ez a 9 emeletes, 3 van ebből a típusú blokkból vagy toronyházból Dunaszerdahelyen, és még talán néhány nagyobb városban láttam hasonló projektet. Ennek a lényege az, hogy ugye a belső, tehát 45 család van, belső zónájában van a lépcsőház, és nem nyílt, hanem egy sötét, ugye egy beton, igazi szocreál, tehát, és mégis ez a abszurditása hozta meg azt, hogy megkedveltem ezt a házat, ahol fölnőttünk, de nem is az ugye, mert magába élni az egy dolog, hanem a 45, amit már előbb említettem, ugye, hogy 45 család volt, és ez a 45 család, ezek mind fiatal párok voltak, és gyakorlatilag ez a 45 pár abban az időben, 60-as években, ugye gyártották a gyerekeket, és bedurrant. Tehát egy kisebb falunyi gyerek volt ebben a toronyházban, és imádtuk egymást, imádtunk játszani, tehát az egy különleges élmény volt ennek a C2-es toronyháznak a szellemet. Minden porcikámmal, tehát ha rágondolok, akkor egyfajta jó bizsergés van. De hát szerintem mindenki így van a szülőházával. A másik az a mai kortárs galéria, magyar galéria, ami azelőtt ugye a Vermes villa volt, és még azelőtt, vagy hát köztesen, mert hát ez volt a Vermes villa, de a szocializmusban, ahol mikor én fölnőttem, tehát a 70-es években ugye szocializálódtam, és a 80-as években, akkor ez a úttörőház volt. Nekem pedig ez egy nagyon jó élmény volt, mert ez egy impozáns. Aki ismeri Dunaszerdahely magyar, tehát kortárs magyar galériáját, azt látja ezt a stílusát a Vermes villának, ez egy főúri kastély volt, mini kúria, amiben ugye a kommunisták nagyon jó szemmel kiszúrták, hogy ezt mire lehetne használni, hát úttörő otthonnak. Én oda jártam rengeteget, mert nagyon aktív voltam, tehát sok sakkörre, fotós szakkörre, akkor ugye nagyon jó voltam történelemben, ott voltak a nagy döntők, én egész komoly helyezést értem el, a ki tud többet a Szovjetunióról, tehát nekem az a ház az nagyon sokat jelent, mert nagyon sokat voltam ott benne, szinte az iskolából oda mentem fotószakkörre, vagy sakkszakkörre, szóval imádtam azt a részt. Ha pedig a harmadikat még, hogyha hozzátenném, az pedig az iskolám volt, a régi Gorki iskola, ami egy kifejezetten legendás, kultikus iskola. Nem tudom miért, de akinek mondom, hogy a Gorkiba jártam, azok mind bólintanak. Az a mai Szabó Gyula alapiskolának a régi változata, ez a Gorki, ugye a szocializmusban. 74-ben, másodikos koromban költöztem oda, mert az első osztályt még a régi Ozorák iskolával szembeni barakokban, ott egy ilyen lepukkant barak volt, ott kezdtük az első osztályt, és utána szóltak ugye, hogy megépítették az iskolánkat, és hát oda költözött egy csomó gyerek a régi Gorki iskolába. Tehát az nekem is a szívem csücske a régi iskolám. A Gorki, azaz a mai Szabó Gyula alapiskola.
1: És hogyha most ezekből a helyszínekből választana egyet, amihez fűződik valamilyen jellemző történet?
0: Mivel ugye megírtam a C2-es toronyház szellemét, talán a C2-es toronyház, a lakóház, az a blokk, azaz a blokk, ugye, tehát talán az van közel hozzám, de úgy rezeg nekem minden, mert rengeteg emlékkép feljött most. Talán a C2-es az egy olyan hely, ahol rengeteget játszottunk, tehát hogy azt nem is lehet kifejezni egyet, tehát az a, itt közeledik a nyár, amikor ugye képzeljük el, hogy ott rohangálunk a lépcsőházban, a sötétben, mert néha ugye kialudt a lámpa, és ott a lépcsőkön a 9 emeletes házban föl lerohangáltunk, mert hát ugye nekünk ez volt a valóság, tehát a falusi gyerekek azok kimentek a tarlóra, kimentek a tóra, nekünk pedig ez volt a világunk, a toronyháznak a élete, de hogyan az ember leleményes és a gyerekek is szeretnek játszani. A C2-es toronyház előtt, hogy így mondjam, ott ilyen óriási golyópartik voltak, tehát a Szever 1, a mai Rózsaligetnek a gyerekei, ott tömegek voltak, olyan volt, mint egy ilyen mini tőzsde, hogy nyüzsögtek a gyerekek. Volt úgy, hogy 40-50, tehát ez imádnivaló helyzet volt, ha visszagondolok, hogy 50-60 gyerek is ott nyomult, és ott játszottunk golyópartikat a ház előtt, kiabáltunk, veszekedtünk, játszottunk, valakik bicikliztek, valakik badmintonoztak, a csajok ugye gumival szórakoztak, a gumit ugrálták át, ez a gumi ugráló volt, és mi fiúk, ezek a kis süldő 10 évesek pedig golyóztunk, pozsonyiztunk, bécsiztünk, szóval imádnivaló jelenetek játszottak ott, és ott volt az egész lakótelep, mert az mind egy tőzsde volt, úgy mondhatnánk, hogy oda ment mindenki játszani, golyózni, és tragédia volt, ugye ez két koronába került 100 golyó, ezt a papírüzletbe lehetett venni ilyen kis csomagokban, 100 darab agyaggolyót, színes agyaggolyók voltak, és ezek voltak a játékszerek. Két korona volt, ami mondjuk egy csokoládénak ára, de tragédia volt, ha valaki ezt el tudta veszteni. Tehát nem a két korna volt, hanem a vesztés. 100 golyót valaki elveszteni Bécsibe, Pozsonyiba, az a világ végét jelentette. De nyerni az pedig valami fenomenális érzés volt.
1: És mi volt a különbség a bécsi és a pozsonyi játék között?
0: A bécsi, ugye azt úgy kell elképzelni, hogy 2 golyó van a kezemben, és ugye csinálunk egy lyukat a földbe, egy közepes lyukat, körülbelül mondjuk egy 7-8 vagy 10 centiméter gödröt, amit a sarkunkkal tehát kiváljunk, és akkor kezdjük bedobálni. Akkor jó, hogyha az egyik golyó kiugrik, akkor kiveszem. Tehát valamiért a két golyó benn marad. Akkor az benn marad már a bankba. Dobjuk, és mondjuk már van 6 golyó, és én ugye úgy nyerek, hogy kiugrik az egyik golyó. Tehát elvihetném, ez a bécsi, de ha ugye föltesszük a kezünket, és megbeszéljük a tisztelt egybegyűlt sereggel, hogy bécsi él, és a pozsonyi is, akkor fogtuk a bécsit, és megfogtuk, és az összeset kivettük a lyukból, lyuk fölé tettük körülbelül ilyen derékmagasságba, és elengedtük. Akkor vihettük el az összes golyót, ha ugyancsak ugye ezt a sok golyót, ami a markunkban volt, és beleejtettük egyszerre a lyukba, egy kiugrott. Csak egynek szabadult. És ez volt a pozsonyi. És akkor így nyertünk óriási bankokat. Volt úgy, hogy 30-40 golyót voltak, őrültek, akik mesterei lettek ennek a golyózásnak. Tehát erről külön lehetne egy regényt írni. Annyi, akit most a hallgatók ezt hallják, esetleg a Dunaszerde helyiek, a Szeverejnek a lakói, azok szerintem mosolyognak, akik ebben részt vettek. És nem is kevesen, hogy micsoda emlékek ezek.
1: És végezetül, hogyha vannak olyan hallgatóink, akik nem dunaszerdahelyiek, és ritkán járnak arra, mit mondaná nekik, hogyha mégiscsak az utuk a közelben vezet? Miért érdemes bemenni akár egy-két órára is Dunaszerdahelyre? Mit érdemes ott csinálni?
0: Azt tudni kell, hogy ez egy szociál város, tehát hogy ez nem vetekedhet egy történelmi várossal, aminek megvannak a 500 éves falai. Ezt a várost ugye lebombázták, kinyírták, kicsontozták, lefejezték, ez egy történelmi, ez egy zsidó város volt, ahol 80% az embereknek zsidók voltak. A holokauszt ugye ezt lefejezte, aztán jöttek a kommunisták, a maguk szociál, techno stílusukkal és blokkokat, meg ezeket az egyszerű épületeket húztak föl, de szép lassan azért ez kihevert a város. Rengeteg ugye műemlék van, történet van, az emberek, aki ide jönnek, ezek nagyon barátságosak, szerintem nyitottak vagyunk, mert itt egy ilyen átjáróház van, tehát azért szerintem a szerdahelyiek azok ezért nyitottabbak egy kicsit, szeretjük a humort, és hogyha valaki szeretne egy kicsit relaxálni, itt van a világhírű termálfürdő, akkor ott is tudnak lenni, bringázhatnak, ugye nagy hatalom lett Dunaszerdai környéke, tele van bringautakkal, azt is lehet mondani, jó káléházak vannak, kiváló éttermek vannak, tehát gasztronómiai központ is. Itt egy egyszerű étterembe bemegy az ember, kiváló szakácsaink vannak Dunaszerdahelyen, jó kávéházak, jó a millió, rengeteg program van, itt mindig van program, tehát ha valaki csak egy hétvégét eltölt, akkor kapkodja a fejét, hogy nekem vannak barátai más városokban, egy kicsit úgy irigykednek, hogy itt program tobzódás van. Még hogyha meg mondjuk szezon van, akkor még elmehetnek egy jó meccsre is, itt a DAC, ugye ne felejtsük el, van itt minden, mi szemszájnak ingere.

Az előző percekben a Szűke Pátrián című rovatunk hangzott el, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik a legkellemesebb gyermekkori emlékek. Az egyes részek visszahallgathatóak a patria24.stvr.sk oldalon.

0: Most a Mi lehetett volna, ha című történelmi rovatunk következik, amelyben arra keressük a választ, alakulhatott volna másként, ha 1848-ban Széchenyi Istvánon nem hatalmasodik el a betegsége. A kérdés végig gondolásában Csorba László történész, egyetemi tanár, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója lesz a segítségünkre. Ha lenne olyan szíves és érzékeltetni, hogy Széchenyi Istvánnak mi volt a szerepe vagy a jelentősége a reformkorban?
1: Ugye a 19. század magyarországi történelméről azt szoktuk mondani, hogy ez a második legsikeresebb évszázad a teljes magyar történelemben. Az első nyilván István király 11. század, amikor a nomád népek országútján érkező ugye, törzsszövetség átalakul egy korabeli modern keresztény feudális állammá. Ha ezt tekintjük a legsikeresebbnek, akkor a második legsikeresebb

0: jelentős szerepet játszik. Itt már persze sok vitával, az új nemzedékkel, mert a 40-es években már jön az új nemzedék, Deák és Kossuth nemzedéke, de Széchenyi egészen 48-ig ugye alakító tényezője a magyar viszonyoknak, hiszen a Batthyány kormányban, ami hát minden idők legnagyszerűbb magyar kormánya volt, ebben a kormányban ugye együtt küzdenek Kossuth-tal, mindketten miniszterek, és a Batthyány kormány politikáját képviselik. Egészen 48 őszéig, amikor egy hatalmas válság robban ki, ugye nem lehet föntartani tovább a kompromisszumot, ami 48 tavaszán jött létre a Bécsi útból és Magyarország között, és ekkor ez egybeesik Széchenyi betegségének kirobbanásával, és azzal, hogy ő kikerül gyakorlatilag a politikai életből. Aztán az egy másik nagyszerű dolog, hogy amikor egy feltisztulási periódusa van a betegségünk az 50-es évek második felében, akkor ő egy ilyen titkos röpirat készítő munkássággal többen visszakerül a nemzet politikai küzdelmeinek fősodrába, és egy nagyszerű, lenyűgöző teljesítménye van, míg azután a betegség egy újabb fordulata sajnos tragédiával társul, és sajnos öngyilkos lesz 60 tavaszán.
1: Még talán, ha nagyon röviden arra kitérhetnénk, hogy 1848. március 15-e után Széchenyi István az uralkodóházhoz fűződő viszonyt próbálta végig normalizálni, talán ez volt a belső őrlődésének a egyik alapmotívuma. Én tudom, hogy ez ilyen utólagos belemagyarázás, de hogy ha nem lett volna rajta ilyen nyomás, akkor lehet, hogy a betegség jelei sem nyilvánultak volna meg. Szóval, hogy mennyire volt nagy ez a nyomás, mennyire volt ez a belső feszültség nagy Széchenyiben?
0: Ma ugye ezt úgy látja a kutatás, hogy nem csak Széchenyinek, az egész Batthyány kormánynak az volt a koncepciója, hogy az udvarral való viszonyt azt normalizálni kell, meg kell tartani. Ugye az volt a nagy elképzelés, hogy a királyt Magyarországra kell hozni, mert hogyha Magyarországon van, akkor nem lehet kijátszani ugye a birodalmi és a magyar érdeket egymással szemben. Ezzel mindenki egyetértett. Hát Kossuth volt ugye a kormány szóvivője, a parlamentben ő képviselte a Batthyány kormány politikáját, tehát ezzel ő is mindenki egyetértett ezzel. Más kérdés, hogy ezt mennyire volt reális megvalósítani. Batthyány ugye ennek a politikának a vezetője volt. Ez tulajdonképpen minden idők legjobb magyar koncepciója volt, mert ugye arról van szó, hogy a legteljesebb magyar önállóság van, de ez az önállóság, ez a birodalmi védőernyőn belül van. Tehát a birodalmi haderő megvéd minket a szláv és a germán népek közötti nagy történelmi küzdelemben, de közben nem nyom el minket, nem kizsákmányol minket mi. A 48-as törvények alapján önrendelkezésünket gyakoroljuk. Ez volt mindenkinek a koncepciója. Ezen belül persze hangsúlyok voltak. Tehát Széchenyi nyilván nagyon félt attól, hogy túl korán robban a konfliktus az udvarral. Kossuth nyilván azt gondolta, hogy határozottabban is el lehet menni a saját érdekek védelmében. De ez belül maradt. Ez az ellentét, ez nem határozta meg a kormány működését. Ők itt együtt működtek. Na most az, hogy a helyzet romlása és végül a szakítás augusztusban és szeptemberben, hogy ez milyen mértékben járult hozzá Széchenyi állapotához, ez már egy nyitott kérdés, mert nyitott kérdés Széchenyi egészségi állapotának a megítélése. A jelenleg legelfogadottabb koncepciók szerint itt egy úgynevezett genuin betegségről van szó, tehát olyan betegségről, amelyet nem közvetlenül határoznak meg a külső körülmények, hanem mondjuk így a külső körülmények bizonyos következményei. Például, hogy nem alszik, hogy nem jól táplálkozik, hogy egy ilyen roppant kimerült állapotba kerül. Ez az, ami aztán hatással lehet a pszichés állapotra. Ma egyébként az a legelfogadottabb koncepció, hogy Széchenyinek úgynevezett bipoláris betegsége volt. Ez az egykori diagnózisnak, a mániák, a depresszív, a betegségnek egy sajátos újrafogalmazása, és új szerkezetbe állítása a modern pszichiátria részéről. Ez pedig azt mondja, hogy ez a betegség, ez ugye belső okokból jön, tehát nem a környezet váltja ki, de De mert ugye, ha ez igaz lenne, akkor mindenki más is ugyanilyen beteg lett volna, ugyanettől a helyzettől, de nem ez történik. Tehát Széchenyi saját biológiai és pszichológiai állapotának a kölcsönhatásai okozták végül azt, de ez a környezet számára, ugye ő is azzal indokolta, hogy mennyire fél attól, hogy a közben mi történik. De valóban nem ez változtatja közvetlenül, hanem

0: közben a fizikai tanulmányán, sajnos a családja elutazott Cenkre, nem volt, aki közvetlenül felügyelte volna, végül az orvosa ugye döntött úgy, Almási Balog János, hogy hát akkor őt felügyelet alá kell helyezni, és így szeptember első hetének végén elindultak. Nagy Cenk felé útközben már olyan állapotban volt, tehát több öngyilkossági kísérlet, hogy végül Cressanszal megbeszélve a Döblingi intézet mellett döntötte.
1: Hát és én tudom, hogy a következő kérdésem az olyan, amelyet a történészek nem szeretnek, mert spekulatív és végül is megválaszolhatatlan részben. Hogyan alakulhatott volna, ugye ahogy említette, Széchenyi 1848 őszén ment betegszabadságra, és már sohasem tért vissza így hivatalosan a miniszteri állásában, sem a közéletbe, de hogy hogyan változhatott volna meg a Magyarország történelme, ha ő még ott van 49-ben is, és akár egészen a kiegyezésig húzódóan, hogy lehetett volna ez másképpen, hogyha Széchenyi még aktív marad, lehetett volna más a kiegyezés, lehetett volna más ez a 49-es része a szabadságharcnak és forradalomnak.
0: Hát talán az első benyomás az az, amit erre mondhatunk, hogy itt ugye ez a gondolatkísérlet azért problematikus, és azért nem szeretik a professzionális történészek ezt föltenni, bár ez ma már nem olyan, az én ifjú koromban például ez egyenesen tabu volt, tehát aki ilyet kérdett, azt nem tartották komoly embernek. Ma ugye, amikor azt gondoljuk, hogy az alternatívák vizsgálata az roppant fontos. Tehát azért kell föltennünk a kérdést, hogy mi lett volna, ha, mert azt is mérlegelnünk kell, hogy aki egy adott pillanatban cselekszik, az nem lát minden elemet. Tehát lehet, hogy ő a maga helyzetében nagyon is helyes döntést hozott, mert egyszerűen nem lehetett azoknak az információknak a birtokában, még az a döntés végül is vesztesnek bizonyult egy másik helyzetben. De ma nem emiatt gondoljuk ezt elsősorban problematikusnak, hanem azért, mert valójában a dolgok úgy függenek össze a világban, hogy lehetetlen, tehát sosem lehet egy dolgot megváltoztatni. Mert ha egy dolgot megváltoztat, abban a pillanatban elkezdi, mint a dominó, az összes dolgot megváltoztatni. Tehát a világban semmi sincs önmagában, tehát mindig, ha egy dolog megváltozik, akkor azzal logikailag, törvényszerűen minden más is megváltozik. Ezért nem jók logikailag azok a játékok, hogyha csak egy dolgot kiveszünk belőle. De ezt most tegyük zárójelbe, és játszunk el azzal a gondolattal, hogy vajon mit tett volna Széchenyi, ugye azokban a konfliktus helyzetekben, amelyek ezután keletkeznek. Na most nyilván, hogy ő is ugyanígy ugye lemondott volna a Batthyány kormánnyal, és hát valószínűleg azokkal párhuzamosan mozog, akiknek a politikai véleményével többé-kevésbé egyetértett. Tehát egyetértett Batthyány Lajossal, egyetértett Deák Ferenccel. Ugye ők kitartottak a magyar álláspont mellett egészen a december végi fordulatig, Wind és Grace támadásáig. Ugye Deák és Batthyány is ott van a békeküldöttségben, amely Wind és Grace-el próbál tárgyalni Bicskén, amikor ugye közeledik a császári haderő. Könnyen lehet, hogyha Széchenyi akkor, mint egyszerű képviselő, mosonni képviselő ott van a parlamentben, akkor ő is tagja lett volna ennek a küldöttségnek. Ennek a küldöttségnek nagyon érdekes lett a sorsa, amikor Wind és Grace bevonult Pestre, akkor elengedték őket Bicskén, és akkor szabadon mozoghattak. És Batthyány akkor jött Pestre is, és utána tartóztatták le. Deákot végül is nem tartóztatták le, és nagyon érdekes, hogy aztán az országgyűlés megszavazta és elment Debrecenbe. Nem tudjuk, hogy Batthyány hogyan döntött volna, mert őt már akkor ugye rendőrségek letartóztatták. De Deák visszament Zalába, és tulajdonképpen senki soha nem kérte számon a Deákon, hogy ő nem vett részt a szabadságharc 49-es szakaszában. Deák hazafiúi érdemeit és morális hitelességét nem kérdőjelezte meg az, hogy ő nem ment el Debrecenbe. Tehát ez a korszak ismerte a hazafiságnak több fajta útját is, és Deák hazafiságát érvényesnek tartották, ezt úgy fogalmazták meg a történészek, hogy miközben részesült 48 összes sikerében, de nem részesült 49 összes kudarcában. Tehát ez megtartotta Deákot egy sajátos, aztán fokozatosan majd, hogy nem ilyen szimbólummá, mitikussá váló szerepben. Most könnyen lehet, hogy Széchenyi hasonló helyzetbe került, tehát ő sem megy el Debrecenbe, visszahúzódik Cenkre, és tulajdonképpen a lehetséges magatartás formák azok többé-kevésbé hasonlóak lehettek, mint ahogyan a konzervatívok, és aztán Deák politizáltak. Széchenyi ugye korábban a konzervatívokkal nagyon közelű kapcsolatba került, de a konzervatívok vesztesei voltak. Hiába vettek részt a 49-ben, hiába voltak köztük Muszka vezető, hiába ajánlkoztak föl, hogy majd ők berendezik az új Magyarországot, ez még sem fogadta el. A bürokratikus abszolutizmus, a bürokratikus katonai abszolutizmus érvényesült. A konzervatívok tehát fokozatosan ellenzéki szerepbe kényszerültek. Nyilvánvaló Széchenyi velük mozgott volna együtt. Lehet, hogy sokkal látványosabb vezér lett volna, mint Apponyi György, vagy mint Dezsőfi Emil, ugye, mint barátai voltak, de hát persze az ő képességeit nem lehet fogni ezeket a politikusokat, de nyilvánvaló, hogy ahogyan, amikor ő feltisztult Bécsben, és ott a legkeményebben szembefordult a bakrendszere, hát ugyanúgy szembefordult volna, hogyha nincs az elmegyógyintézetben. Tehát ilyen értelemben együttműködik a konzervatívokkal. Nagyon érdekes kérdés, hogy részt vett volna az októberi diplomában, ugye ez a konzervatívok kísérlete volt, hogy a 45-ös törvényeknél olcsóbban egyezni meg a válságba jutó, ugye az olaszországi háborús vereségek folytán válságba jutó önkényuralommal. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy Széchenyi ebben részt vett volna-e, ugyanis azt tudjuk, hogy 60 tavaszáig nem volt világos, hogy ő Deákkal érte egyet, tehát nem engedünk a 48-ból, vagy pedig a konzervatívokkal, hogy engedünk valamit belőle. És vannak arra adatok, hogy Széchenyi a legvégső szakaszában, tehát ő zavarta az, amikor kiderült, hogy Deákkal külön más az álláspontjuk, de úgy tudjuk, minden jel arra mutatott, hogy a legvégén ő már egyetértett Deákkal. Tehát tulajdonképpen Széchenyi és Deák, mondhatjuk azt, hogy valószínűleg egy platformra került volna a 60-as években, ez nem vett volna le Deák tekintélyéből semmit se, sőt, ez erősítette volna, és nem valószínű, hogy Széchenyi Deákkal szemben politizált volna, mert arról kiderült, hogy egyszer nem megy. Tehát a konzervatívok ugyanúgy Deák mögé szorultak be, és ugyanúgy nem tudtak más csinálni, mint elfogadni azt, amit aztán ő nagyon ügyesen kivárva, aztán végül engedve a 48-ból, ebből van szeg Széchenyivel egyetértett volna, végül ugye húsvétizikben engedett a 48-ból, és végül a königgrécsi vereség után az udvar kénytelen volt vele megegyezni. Ez nagyon hasonló út ahhoz, amit Széchenyi mutat egészen a döblingi tragédiáig. Tehát én azt gondolom, hogy olyan drámaian más lehetőségek nem lettek volna, és lehet, hogy még a zseni bizonyos sziporkászával gondolunk, hogy azért Széchenyi, ami tizenvalahány évvel idősebb volt Deáknál, tehát és nem valószínű, hogy ő tünekedett volna, ugye Deákkal szemben. Hát már a reformkorban van olyan szövege, hogy Deák a vezérünk mögéje kell állni. Tehát valószínűleg egy nagyon jó és morálisan a magyar utat segítő együttműködés lett volna közöttük, de és valójában alapvetően a magyar történelem ugyanúgy alakult volna, mint ahogyan Széchenyi nélkül is alakult.
1: Még arra a látszólagos ellentmondásra térjünk ki, hogy ahogy említettük, Széchenyi még 48-ban az uralkodóházzal való jó viszony ápolása mellett tette le a voksát. A Bach korszakban ellene fordult, szóval a Englikben elég kemény szavakkal kikelt ez ellen. Hogy ez hogy oldható fel ez az ellentmondás?
0: Széchenyi sohasem a monarchia ellen fordult, és ő azt is elfogadta, hogy Magyarország és a Habsburg Birodalom között egy történelmi sors közösség alakult ki. Ezt egyébként reformkorban bírálgatta is néha, de végül is ez a nagy összefüggés. Tehát, hogy az európai történelemben a szláv és a germán népek nagy harcát látjuk, és abban a kis magyarság sorsa az nagyon kérdéses, és hogy ezen belül a Habsburg Birodalom, mint védőernyő, az segített minket, ha közben nem semmisíti meg történelmi örökségünket és önrendelkezésünket. Ezt végül is Széchenyi, egy kényszerű vegyes házasság, ezt a metaforát használta, mint vegyes házasságot, ezt elfogadta. Tehát a bakrendszerben neki nem az volt a probléma, hogy monarchia van, hanem az volt a probléma, hogy az a monarchia, ez felrúgja Magyarország történelmi örökségét. És ennek a hazugság, és akkor az ehhez kapcsolódó érvelést, ennek a hazugságait, hogy ez egy ilyen álcivilizációs érvelés van, hogy az elmaradott ostoba Magyarországot ugye hogyan modernizálja a Bach rendszer, na ezeken bukott ő ki, de, hogy a vasutat nem ön hozta, miniszter úr, hanem az idő ugye, figyelmeztetett a Blikben és egyéb fórumokon is. Tehát ilyen módon az uralkodóval szembeni legszemélyesebb támadások is az, annak az ostobaságnak és szűklátó körülségnek szóltak, hogy ő bedőlt az abszolutista tanácsadóknak, és megpróbálja megsemmisíteni Magyarország történelmi különállását. Ez már a Blikben átalakult. Tehát ez a legbelső, a szatírában ez van, amit magának írt, de amikor a nyilvánosság elé kilépett, még ha álnéven akkor is, ott már az van, hogy felhasználja azt a klasszikus struktúrát, hogy a király mindig jó, csak a tanácsadók a gonoszok. Tehát, hogy valójában fenntartja a fikciót, ami pedig a magánírásaival egyértelmű, hogy a király személy szerint is felelősnek. A nyilvánosság fel az a fikció, hogy a király szegény nem tehet róla, a fiatal ember becsapják, és a gonosz tanácsadók, a felelősök, Bach és a többiek, ugye Schwarzenberg, közben meghalt, Bach, Kempen és a többiek a felelősök. Egyébként nagyon érdekes, hogy ez Arany Jánosnál is így van, tehát a velszi bárdokat elemző legújabb irodalomtörténészi vizsgálatok is arra utalnak, hogy valójában Arany is ezt játssza el, tehát még Edvard király is fölfogható olyan módon, hogy ugyan bántja a velszieket, de azért, mert a gonosz tanácsadó becsapnak. Tehát ugyanezt a struktúrát használja végső soron Széchenyi is, tehát azt gondolja, hogy Magyarországon meg kell őrizni a monarchiát, de a magyar király egyben osztrák császár is, ez nekünk végső soron jó, ugyanez egy vegyes házasság, de mégiscsak házasság, tehát a vegyes házasság az a különböző hitfeleket, mondjuk a protestáns és a katolikus félnek a bonyolult, de mégiscsak a szeretet és a kölcsönös érdekek folytán működő viszonya, tehát ezt a metaforát használja, ez egy vegyes házasság, ezt ön kell tartani, de ezen belül nem lehet olyan ostoba a király, hogy a magyar történelmi örökséget bántani akarja, meg kell adni Magyarországnak az önrendelkezés lehetőségét, és akkor az az oszlop lesz, amely az egész Habsburg birodalom meg tud állni a nagy, hatalmas európai nagypolitikai versenyben.
1: És zárásként térjünk ki Széchenyi István halálára is. Ugye ő nem érte meg a kiegyezést, ugyanis Széchenyi István 1860-ban halt meg. A tudomány jelenlegi állása szerint vannak még vitás kérdések a halálához kapcsolódóan, ugyanis a legendája az elég nagy.
0: A tudomány álláspont azért nincsenek kétségek, a legendában igen. Ugye alapvetően kétféle Széchenyi él a mai ember agyában. Ugye az egyik a legendák Széchenyije, a nemzet modern szentje. Most a szent az egy nagyon erős kategória, a katolikus egyháztörténetet olyan mélyen kidolgozta, olyan alapossá tette, hogy bizonyos dolgok nyilvánvalóan következnek belőle. A szentek nem lesznek elmebetegek, tehát, vagy idegbetegek, tehát nem lesz probléma, kóros probléma az idegrendszerükkel és az elmeállapotokkal, továbbá sosem lesznek öngyilkosok. Tehát aki mélyen átérő Széchenyi, mint egy kultikusan átérő, hogy Széchenyi a nemzet modern szentje, annak egyszerűen az agyám kizárja ezeknek a konkrét dolgoknak, amelyekre hát egyértelmű bizonyítékok utalnak, ezeknek a figyelembevételét. Mások Széchenyit egy történelmi szereplőnek látják, azt gondolják, hogy egy lángész volt, de nem volt életetetlen, ugye sok mindenben nem volt igaza, vitágval, önmagával is, önmagának legkíméletlenebb kritikusa volt, és ezen belül ugye bizony, hát valószínűleg öröklött módon, itt az édesapja is egy súlyosan a depresszióra hajlamos időskorában egy súlyosan depressziós beteg ember volt, és Széchenyi, ha valóban bipoláris beteg volt, akkor ennek a legsúlyosabb szövődménye az agitált depresszió, amelyben az öngyilkosság sajnos könnyen előfordul. De semmit nem von le a Széchenyi zenéjéből. Hát Schumann is bipoláris beteg volt, a világ zenei irodalmának egyik a legnagyobb zenéje, és rengeteg nagyszerű alkotót ismerünk, akiknek ilyen típusú betegségek voltak, de semmit nem volt le az önes alkotásékból. Ugye itt az a probléma, hogy a hétköznapi nyelv az elmebetegben ugye az őrült ki letépte láncát, ugye, tehát aki megeszi a cipőt, tehát ezt gondolja az elme. Idegbeteg, vagy kis ideges vagyok, egy kis ideges, ez bárkinek lehet. De elmebeteg az az ő. Most ez ostobaság, mert az ideg és elmebetegség, ez nem ugyanaz a kategória. De az a lényeg, hogy Széchenyi betegsége, és ezt a vele foglalkozó pszichiáterek nagyszerűen megállapították, nem érintette a memóriáját, a logikáját, tehát az ő teljesítményének a szellemi tartalmát a legkevésbé sem érintette. Ugyanakkor, aki így látja Széchenyit, az el tudja fogadni azt, hogy sajnos ennek a betegségnek az a sajátossága, és lehetséges, hogy ekkoriban még nem nagyon tudták, hogy ez egy ilyen ciklikus, egy ilyen hullámzó betegségre van szó. Ugye egy roham elkapta Széchenyit 48 őszén, amiben többször megpróbált öngyilkosságot, de ezt megakadályozta a felügyelet, végül bekerült az elmegyógyítóba. Ott elindult egy, tehát a mélyponttól elindult egy tisztulás, amit a kortársak nem ismerték ezeket a viszonyokat, és azt gondolták, hogy nem, talán nem is volt beteg. Ugye, akik Széchenyi iránt ugye, kritikusak voltak, azok azt gondolták, hogy megjátszotta magát, elbújt az elmegyógyítőbe. És egy olyan tisztulás következett be, hogy a környezet számára Széchenyi, még Deák is azt gondolta, hogy olyan az esze, mint korábban volt. Persze, megnézzük az orvosi feljegyzéseket. Például soha ki nem jött az épületből. Még vala legelején egy-két órát kint volt Bécsbe, és aztán egyszer, amikor hógolyoztak a gyerekek, akkor kijött egy kicsit a ház elé, de aztán villámgyorsan visszament az oszlopok alá a bejárathoz. Tehát ez egy egyértelműen kóros dolog volt, hogy 11 éven át soha többet ki nem jött az épületből. És ő magát, ő végig betegnek tekintette. Nem menjünk be a részletekbe, a lényeg az, hogy nagyon-nagyon jó állapotban van, olyan szintű szellemi alkotásra képes, ami a korábbi műveit, sőt bizonyos értelemben, hát a Blik meg a szatíra, ezek bizonyos értelemben a legnagyobb szellemi alkotása, ennek az egész korszaknak élképesztően zseniális nyelvileg a metafora világban, a pornográfiában, szóval elképesztően érdekes dolgokkal van teli a dolog, és most a politikai pornográfiát értem persze a dologban, de ez egy más téma, lehet talán nem menjünk bele. Az a lényeg röviden, hogy amikor nyomozzák a Blikket, végül eljutnak ő hozzá, és akkor elindul egy újabb, tehát ugye a hullám újabb, elindul lefelé, de akkor már nem olyan a környezet. Mindenki azt hiszi, hogy kvázi egészséges. Ő fizeti a saját ápoló személyzetét. A héjákat kergetni a galamboktól, behozat ő, pisztolyt, sörétet, az egyik kutya beteg, ugye megszabadítani a szenvedéstől, ahhoz is ez kell. Tehát ott van kéznél a dolog, és éjszakáként már egyedül van, tehát nincs kontroll alatt, és így az agitált depresszió mélypontján bekövetkezik a legsúlyosabb szövődmény, ugye az öngyilkosság lehetősége. És valószínűleg ez következett be, tehát 60 tavaszán egy újabb mélypont, és ez sajnos tragédiához vezetett. Ma ez a tudomány álláspontja, ráadásul a vizsgált körülmények is ezt mutatják. Tehát ugye arról van szó, hogy a lövés ebből az irányból érte őt, és lerepült ugye hátul a koponya, a fal egy része. És ugye az az álláspont, hogy ez jobb kézzel ilyet nem lehet csinálni, már pedig a jobbkezes volt, ugye, és mivel az ölébe találták a pisztolyt, a kezelen lógott, tehát ezt valaki ezt manipulálja. És roppant érdekes, hogy az egyik kedvenc embere, Tolnai Antal, a Cenki plébános, felírta a Cenki templom épült akkoriban, és az erről vezetett kis história domozba felírta, hogy mi történt a grófal, ugye, és ott leírta azt, hogy egyszer nekem a gróf elmagyarázta, hogy mert az a veszély, hogy valaki meglövi magát, de csak fél hibbantról lövi magát. A biztos dolog az, hogy a bal kezét a szemhez, és belefogja a pisztoly csövét, és úgy süti el, és a fenntartott bal kéz nem engedi a pisztoly villenését. És jele annak, hogy ez történt, így a Tolnai, hogy a bal keze fekete volt a puskaporton. És a mai, és ezt aztán megerősítette a boncolmas érzőket. A mai napig senki nem állt elő azzal egy reális ötlettel, hogy hogyan lehet a bal keze fekete a puskaporton, ha ő jobb kézzel lőtte meg magát. Tehát minden jel szerint sajnos ez úgy történt, ahogy a pap ezt leírta pontosan, Ez pedig megerősíti közvetett módon az öngyilkosságot. Nem voltunk ott, nem látta senki, de a közvetett bizonyítékok ma emellett szólnak, tehát nincs komoly történet, senki. Csak rajongók, a Széchenyi Szent mi voltában hívők hiszik azt a Conteót, hogy őt meggyilkolták. Noha ez lehet, hogy kapolja őt volna az udvarnak, de mégsem ez történt. Ez a bizonyíték közvetetten teljesen egyértelmű. Ezért ezt a kérdést, mint tudományos kérdést jelenleg lezártnak tekintetjük.
1: Az előzőekben a Mi lehetett volna, ha című történelmi rovatunkat hallották. Közreműködött Csorba László történész, egyetemi tanár, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója.

Grafológus, szemorvos, nőgyógyász, lelkész és volt szociális munkás. Valamennyien a test és a lelki egészség megőrzéséről és az ehhez vezető útról beszélnek a Szalagtárban. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Azerbajdzsánban tárgyalt az államfő. Hiányosságokra figyelmeztette Szlovákiát az Európai Bizottság. Holnap is a maihoz hasonló idő várható. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Peter Pellegrini államfő Azerbajdzsánban tárgyalt az ország vezetőivel a gazdasági együttműködés bővítéséről. A megbeszélések középpontjában a beruházásvédelmi megállapodás előkészítése, az energiaforrások diverzifikálása, valamint az európai és ázsiai szállítási útvonalak összekapcsolása állt. Szó esett arról is, hogy októbertől közvetlen légijárat indulhat Pozsony és Baku között, ami élénkítheti a kereskedelmet és a turizmust. Az államfő találkozott a Bakuban szolgáló szlovák szalézi püspökkel, Vladimir Feketével is. Ismét vádat emeltek Ján Budaj volt környezetvédelmi miniszter ellen hűtlen kezelés folytatólagos bűncselekményének gyanúja miatt. A nyomozás szerint a tárca költségvetéséből közel 570 ezer eurót használtak fel pazarlóan és céltalanul, amivel kárérhette az államot. A korábbi vádemelést tavaly formai okokból hatályon kívül helyezték, az ügyészség azonban új eljárást rendelt el. Budaj tagadja a vádakat, és továbbra is azt állítja, hogy közérdeket szolgált. Az Európai Bizottság 5 ügyben is felszólította Szlovákiát, mert nem ültette át határidőre több uniós irányelv előírásait a hazai jogrendbe. A kifogások egyebek mellett a környezetvédelmi bűncselekményekre, az épületek energiahatékonyságára, a veszélyes anyagok használatára, a közéleti szereplőket célzó visszaélésszerű perek elleni védelemre, valamint az egyenlő bánásmódot felügyelő szervek működésére vonatkoznak. Szlovákiának 2 hónapja van a hiányosságok pótlására, ellenkező esetben az Európai Bizottság további jogi lépéseket tehet. Továbbra sem biztonságos a hajózás a Hormuzi szorosban, figyelmeztetett az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezete. Arra kérik a hajózási vállalatokat, hogy a térség instabil biztonsági helyzete miatt egyelőre kerüljék az áthaladást. A stratégiai jellegű útvonalon Irán továbbra is támadásokat hajt végre, ami komoly kockázatot jelent a nemzetközi kereskedelmi hajóforgalom számára. Kína elutasítja az Oroszország elleni új amerikai szankciós tervet. Peking szerint a javasolt intézkedések sértik a nemzetközi jogot, ezért minden szükséges lépést megtesznek a kínai vállalatok érdekeinek védelmében. Az amerikai törvénytervezet 100%-os vámot vet neki a legnagyobb orosz olaj- és gázvásárlókra, köztük Kínára, ugyanakkor bizonyos feltételek mellett kivételeket is lehetővé tenne. A G7 országainak külügyminiszterei és az Európai Unió felszólították a szudáni feleket, hogy azonnal hagyjanak fel a civileket veszélyeztető támadásokkal El Obeid városában. A közös nyilatkozat szerint a félkatonai gyors reagálású erőknek le kell állítaniuk a dróntámadásokat, és biztosítaniuk kell a humanitárius segélyek bejutását. A G7 egyúttal tűzszünetre és közvetlen béketárgyalások megkezdésére szólított fel. Újabb orosz támadás érte Odesszát, legalább 3 életüket vesztették, további 3 ember pedig megsérült, közölték az ukrán hatóságok. A rakéták lakóépületeket is eltaláltak. Az orosz védelmi minisztérium szerint a csapások célpontjai az odesszai és csornomorszki kikötők üzemanyagtárolói rakodó létesítményei, valamint egy dróngyár voltak. Az elmúlt napokban Oroszország fokozta támadásait a Fekete-tenger partján fekvő ukrán kikötők ellen. A litván hírszerzés szerint Oroszország kritikus infrastruktúra elleni támadásokat készíthet elő, jelentette ki Gitanas Nauseda, litván köztársasági elnök. A hírszerzési információk egyelőre nem tartalmaznak konkrét helyszínt vagy időpontot, ezért Litvánia megerősítette az energetikai és közlekedési létesítmények védelmét. Korábban Lengyelország és a balti államok is hasonló figyelmeztetést kaptak, miközben Moszkva továbbra is tagadja, hogy NATO tagországok ellen készülnek. A cserendőrség kiadta Németországnak a körözött szélsőjobboldali Marlás Svenja Liebichet. A nőt tavaly másfél év börtönre ítélték gyűlöletkeltés, rágalmazás és sértegetés miatt, de nem vonult be a büntetés letöltésére, ezért európai elfogató parancsot adtak ki ellene. Áprilisban a cserendőrség fogta el a német határ közelében. Liebich a kiadás ellen azzal érvelt, hogy félti az életét, és attól tart, hogy férfiak közé kerülne a börtönben. A cseh bíróság azonban elutasította a fellebbezést.
0: időjárás.
1: Változóan felhős az ég, helyenként csapadék is előfordul, délután 31 fokig emelkedik a hőmérséklet, éjszaka 20 és 15 fokig hűl le a levegő. Holnap a maihoz hasonló változékony idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Két kamion ütközött Pozsonyban a D2-esen, a Lanfranconi hídnál a Szityina alagút felé, egy sáv járható, torlódás alakult ki. Sebességet mérnek Kassán a Jantárován, a Juzsnátréda felé. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk válogatásunkat a nappali hétfői adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. A következő percekben Hamelli Zsuzsannától, a Hamelli Kertészet tulajdonosától kérünk virágápolási tanácsokat. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet.
1: Én is köszönöm a felkérést, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Hát vágjunk is bele, milyen kerti virágok nyílnak mostanában?
1: Tehát most júliusban az egynyári virágok virítanak, mint például a muszkátli, szupertónia, szurfínia, begónia, oszteospermum, hasonló növények.
0: Mire kell odafigyelni mondjuk egy kis kertésznek? Hát önök ott azért ezt nagyban csinálják, de hogy gondolom azért van átfedés. Mire figyeljünk oda, ami a virágokat illeti főként?
1: Ami a virágokat illeti, most nagyon megnehezíti a fejlődésüket a szárazság. A vízhiány miatt a növények a fotoszintézisüket is leállítják, valamint a tápanyag felvétel is zavarokat és növekedési lassulást okoz. Úgyhogy nagyon fontos odafigyelni arra, hogy megfelelően öntözzük a virágokat, és próbáljuk őket tápanyagokkal ellátni. Természetesen már erre gondolni kell az a virágültetésekor is, mivel olyan adalékanyagokat, mint például a perlitet érdemes a földkeverékbe bekeverni, ami a vizet egy kicsit megtartja. Valamint mindig ilyen tanácsokkal is ellátjuk a vevőkörünket, tehát tudni kell, hogy milyen helyre, milyen virágokat kell ültetni, szárazság kedvelő virágokat, napos helyre, félárnyékot kedvelő virágokat, olyan helyre, ahol nem éri egészen a nap. Úgyhogy ezt érdemes preventíven átgondolni, mielőtt aztán gondok adódnak, hogy milyen helyre, milyen virágok valók.
0: És a virágokat mennyire pusztítják különféle kártevők, és az ellen van-e valamilyen orvosság?
1: Természetesen minden elgyengült virágot jobban ír a betegség is. Peniszfélék, hogyha nagyon-nagyon nedves a környezet, vagy nincs ott szellőzve a hely, akkor előfordul meg levéltetvek is, de ezek tényleg nem annyira veszélyesek, mint más például a zöldségeken.
0: Szóval, hogy a virágokat kevésbé tizedeli ilyen nagy számban.
1: Kevésbé, nem mondhatnám, hogy azért pusztulnak el, mert kártevők lepik el őket.
0: Van-e bármilyen divatvirág mostanában, vagy az elmúlt években? Hogyan látja, illetve, hogy van-e, ami kevésbé érdekli az embereket, mint azelőtt, és van-e ilyen új feltörekvő kerti
1: virág? Igen, vannak most divattrendek. Egyre divatosabb az, hogy a fiatal kertépítők örök kertet akarnak, állandó kertet, évelőket szeretnének, egzotikus virágokat, amivel nem kell törődni, mint régen a nagymamáink tisztítgatták, pucolgatták a virágokat. Úgy tapasztaltuk, hogy az egzotikus bokrok és növények nagyon törnek elő. Például mi is citrusfélékeket hoztunk piacra, pálmaféléket, olivafalkat, és előszeretettel választják ezt a vevőink.
0: Gondolom, ennek a meleghez is van köze, de még folytasson nyugodtan.
1: És vannak olyan virágok, amit visszaszorulnak. Egyrészt azért, mert voltak tipikus olyan virágok, amit a sírkertekbe, sírokra ültettek az emberek, a nénikék, és mivel befették a sírokat, már ezek se kellenek, hanem a művirágokat helyezik előnybe. Valamint az önkormányzatok is kevesebb pénzt kapnak virág parkosításra, virágkiültetésre, és ezáltal is mi is tapasztaljuk, hogy visszaesett tulajdonképpen ilyen parki növények, parki egynyári növényeknek az értékesítése.
0: De a muskátli az mondjuk örök trend?
1: A muskátli az örök, és az örök is marad, én szerintem, mert az egy olyan faj, ami betegségnek ellen, meg viszontagságoknak, tehát az egy tényleg egy olyan növény, amit én szerintem nem fog kimenni a divatból sosem.
0: De ugye kétféle muskátli van, ha jól tudom, amelyik így felfelé nő, és van, amelyik így lefelé, ha
1: igen,
0: jól mondom.
1: Igen, van álommuskátli és futómuskátli, és attól függ, hogy ki milyen helyre szeretné. Természetesen aki a teraszra, balkonládába szeretné az futó növényeket helyez előnybe, és aki pedig a földre, vagy közelebb a talajhoz, esetleg talajba azok az álommuskátlikat helyezik előtérbe. Azonban még mondok egy olyasmit, hogy nagyon visszaesett a balkonoknak a díszítése. Már ha én csak rozsnyót veszem például egy lakótelepet, végig lehet menni, hogy hány balkon van virágokkal díszítve. Az emberek nem szeretnék kidíszíteni, mivel a szomszédnak ráfújja a szirmokat a balkonjára, és akkor ebből gondok lehetnek, vagy pedig kirándulni mennek, és azért nem díszíti fel a balkonját, mert 2 hét alatt ki fog száradni. Ez is befolyásolja azt, hogy visszaesett a ilyen egynári virágoknak a kereslete.
0: És ha már ennél tartunk, vannak ilyen modern technológiák, amivel lehet öntözni a virágokat? Ez bármi ilyesmi elterjed?
1: Természetesen van csepegtet öntözés, mi is csepegtet öntözéssel öntözzük a virágokat, meg a zöldségfélénket is, a paprikát, paradicsomot, mert nem győznénk. És egyrészt ez pedig olyan, hogy a csepegtető öntözés pontosan a gyökerére önti a vizet, úgyhogy spórolunk is a vízzel, így takarékoskodni is tudunk.
0: De hogy a kiskertészeknek is van ilyen, gondolom, sokkal kisebb volumenben ezt használják?
1: Van, persze, természetesen vannak technológiák már, egyre fejlettebbek, és ha lehet javasolni, esővizet használjanak az emberek, és fogják fel az esővizet. Egyrészt takarékoskodik a vízzel az ember, másrészt pedig minőségi vizet használhat a virágokra. Az esővíz keménysége a legoptimálisabb a virágok számára.
0: És ugye nagy divat mostanában a mulcsolás is, nem tudom, ez a virágokat is érinti?
1: Érinteni, hogyha lehetne mulcsolni a balkonládákat, de viszont a levándulák ajánlott ilyen kérget is alá tenni, és frissen vágott füvet vagy szárított füvet is el lehet helyezni a növények gyökeréhez, ezáltal nem parolog úgy ki a víz a talajból. Mondjuk nem olyan szép a vágott fű, vagy nem olyan esztétikus, viszont nagyon hasznos.
0: És Hameli Zsuzsanna, mit tanácsol, hogyan pótoljuk a tápanyagokat? Van-e valamilyen erre vonatkozó tanácsom?
1: Igen, speciális készítmények vannak, virágkészítmények, amik tartalmazzák azokat az elemeket, ami egy virág fejlődéséhez szükséges, ugyanúgy, mint az ember számára a vitamin. Úgyhogy én ajánlom, aki szép virágot akár, az törődjön vele, táplálja, öntözze, és szeresse, megbeszélgessen hozzá.
0: És akkor, ahogy említette, foglalkoznak zöldségekkel is, erről is így nagyon, igen, röviden, hogy egyrészt a önök kertészete gombaszöggön található.
1: Igen.
0: Hogyan néz ki az idei termés, szóval ez a szárazság, hát, napfény, ez jót tett, rosszat tett?
1: A szárazság mindenképpen nehézséget okoz a környező mezőgazdások számára is, nem csak a mi számunkra. Viszont mi is úgy oldottuk meg az öntözést, hogy csepegtető öntöző rendszerünk van végig, és tulajdonképpen kútból, forrásvízből öntözünk, úgyhogy a vízminősége kiváló. És oficiálisan nem nevezhető bio-eko kertészetnek, de viszont kíméletes kertészkedést folytatunk, csak akkor folyamodunk esetleg vegyszerezéshez, vagy műtrágyázáshoz, hogyha indokolt. Egyébként egyáltalán próbálunk vegyszermentesen dolgozni, mivel mi is fogyasztjuk a zöldségeinket. Valamint káposztát is termesztünk, és savanyítunk is.
0: De szóval akkor gömörben is van esély paradicsomot és paprikát termeszteni valamilyen
1: természet
0: szinten?
1: Van esély, később érik, de a minőség az nem hasonlítható a szupermarketek polcán kínált hidroponás zöldségekhez. Úgyhogy ez egy talajban nő, napírlelt zöldség, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, aki erre jár, hogy kóstolja meg.
0: És akkor zárásként ugye azért, ha nem is olyan gyorsan, de azért közeledik az ősz, hogy és az ősznek pedig a sztár növény, a krizantém, hogy azzal már kell valamit foglalkozni, aki már szeretne szép krizantémakon?
1: Bizony, már mi szétültettük a krizantént. Az a krizantén, ami a sírokra kerül, legalább 15-ször meg van fogva, gondolom áthelyezve, átültetve, míg a vásárló kezébe kerül, úgyhogy ez nem olyan, hogy kitesszük és akkor van magának, hanem nagyon sokszor ültetjük kisebb cseréből, nagyobb cserébe, aztán bimbózzuk, formára igazítjuk, és őket is minden egyes cserébe csepegtető öntözés van behelyezve, ahol centrálisan megkapják a tápoldatot és a vizet is. Úgyhogy egy cseflí sem egy karba nálunk.
0: És itt is ugyanaz a kérdés, hogy van krizantémba, és vannak trendek, hogy más krizantémakat szeretünk, mint 20-30 éve?
1: Én azt gondolom, hogy vannak, és az a szerencséje a kertészetünknek, hogy A gyermekeim már ilyen fiatal irányzatot képviselnek. A lányom most végzett a kertészmérnöki szakon, úgyhogy bejönnek ezek az új hullámok a kertészetünkbe. Próbálunk színekkel, virágformákkal játszani. Ezt tudjuk csinálni, amint tudunk, azon újítunk. Viszont a nagyfejű krizantinok itt nem nagyon tudjuk megtermeszteni, úgyhogy azt nem csináljuk, amit nem értünk. És próbáljuk a mi körülményeinknek megfelelően termeszteni, a mi éghajlatunknak megfelelően, úgyhogy ha kiteszik a temetőre is el, a, nem olyan, hogy üvegházi termesztés is, kiteszik a virágot a hidegbe és sokkot kap. A krizantinjainkat szabad földön, a szabad ég alatt termesztjük, úgyhogy a klíma, itteni klímahoz is alkalmazkodik. Ugye aki itt viszi, az ide viszi a környékre, az annak jobban elom. Még én azt csak annyit szeretnék a Margójára mondani, hogy mi mind helyi vállalkozók és helyi termelők nagyon szeretnénk, hogyha az emberek visszatérnének hozzánk, termelőkhöz. Nagyon sok munkánk van ebben, és hogyha nem fogják értékelni a helyi mezőgazdaság munkáját, akkor aztán nagyon-nagyon elveszik a kedvüket, meg is szüntetik a helyi vállalkozás, meg is szűnnek, mert nem tudunk talpon maradni. Nem magamért, hanem minden egyes mezőgazdaságért beszélek.
0: Az előző percekben Hammeli Zsizsával, a Hammeli Kertészet tulajdonosával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és adott pár tanácsot a kiskertészeinknek.
1: Én is köszönöm, és kellemes nyarat kívánok minden kedves hallgatónak.
0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Kultermix, a Pátria Rádió popkulturális beszélgető műsora. Érdekességekről, aktualitásokról, határon innen és túl. Állandó beszélgetőtársaim, Pászmár Lívia, a Pátria Rádió Szövegköz című irodalmi műsorának szerkesztője. Szervusz, Livi!
2: Szia, Szabolcs! Sziasztok! Jó napot kívánok!
0: Valamint Mészáros Áron és Rizsavi Pál, webadminok. Sziasztok!
3: Szia, Szabolcs! Köszöntöm a hallgatókat!
4: Szia, Szabolcs! Köszöntöm a hallgatókat!
0: A mai műsorunknak is az lesz a menete, hogy mindenki elmondja, milyen hír keltette fel az érdeklődését mostanában, és kivételesen én fogom kezdeni, mert szerintem én még eddig nem kezdtem. Az én hírem pedig az lesz, hogy mégsem kapcsolják ki Magyarország egyik legnézettebb gólya kameráját. Nem tudom nektek, mennyire van meg ez a műfaj, hogy így élő webkamera közvetítést lehet nézni többféle madárfészekről az országban.
2: Ez azért elég népszerű mostanában.
0: Igen, és éjjel is megy, ahogy most én rájöttem, mert tegnap éjszaka rápillantottam konkrétan erre a egy bizonyosra, amiről ez a hír szól, a ságvári gólyakamerára, és nem tudom, éjfél után 17-en néztük a képet, szóval ez még ráadásul ilyen infrakamera kép is, mert ki lehetett venni a gólyákat. Nagyon röviden annyi történt, hogy Pünkösd táján felmászott a ságvári önkormányzat lezárt területén lévő épület tetejére. Ugye ennek az épületnek a tetején a kéményen van az a fészek, amely be van kamerázva, szóval oda felmászott egy, nevezzük állatbarátnak, aki kimentett egy gólyát, ugyanis a 5 gólya fiókából az volt a leggyengébb, és nagyon úgy nézett ki, hogy el fog pusztulni. Tehát oda ment ez az állatmentő, vagy állatbarát, és ezt a gólyát kimentette, és elvitte egy gólya otthonba, ahol aztán feltápáltak, vagy felépítették, és jelenleg ez a kimentett gólya életben van. Él és virul, mondhatnám. De a hatóságoknak nem tetszett ez a magatartás, ugyanis ez a Dunaipoly Nemzeti Park igazgatóságának volt egy ilyen állásfoglalása, hogy a fészekkamerák a megfigyelést szolgálják, nem a beavatkozást. A természetes elhullás pedig a szelekció része, ezért az egyedi mentés helyett a természetes folyamatok érvényesülését és az állományszintű védelmet tekintik elsődlegesnek. Ságvár önkormányzata volt egy pont, amikor úgy döntött, illetve azt kommunikált, hogy ki fogja kapcsolni ezt a webkamerát. Én úgy vettem ki, hogy akik nézik a közvetítést, ők ennek az állatbarátnak az oldalán álltak, és tulajdonképpen hősként beszélnek róla. Tehát ez a konfliktus lényeg. Aztán végül is még Ságvár önkormányzata is meghátrált, egy ilyen petíció is volt, hogy ne kapcsolják ki a kamerát. Akkor talán kezdje Lívi neked, mi ugrott be először erről?
2: Szóval az egy jó dolog, hogy most valami olyat tudunk nézni, ami a az egyéb cukiságok mellett megfér, de talán itt a szakértőknek a véleménye számít elsősorban.
4: Szóval van ugye itt egy dilemma a természetfotós meg természetfilmes körökből, ami szerintem bizonyos szempontból idevág, ugyanis, hogy is mondjam, a nem beavatkozás az mindig is kérdéseket vetett fel. Hogy most akkor megbentsem azt a, nem tudom, a Gnu Baby-t az elő, hogy nem tudom, ott szomjahaljon, vagy lefotózom azt, hogy éppen ottan szomjahal, és igazából gólyák esetében is valószínűleg ez ütközik azzal, hogy viszont ezek a gólyakamerák technikailag, ha jól láttam, mind lakott területen vannak. Tehát itt most valóban az a dilemma, hogy jó, a természetben az ember nem fog beavatkozni, bár ott is könnyen lehet, hogy belefut a kérdésbe, de most lakon területen, akkor most nézem végig, az a golyabébi ott elpusztul, szóval valahol nincs konkretizálva, nincs meghatározva annak a pontos leírása, hogy hol ér véget a természetes környezet. Mert ha a természetes környezetében elpusztul egy golyabébi, akkor az egy természetes kiválasztódás. Viszont ha tényleg ott lakott környezeten belül talál az ember egy sebesült állatot, és ha módja van megmenteni, akkor az esetek pendrészebb, akkor megpróbál valamit tenni.
0: Áron?
3: Nekem egy egyszerű kérdésfelvetés jutott erről eszembe, hogy ugyebár a hatóságok, a szakértők, a madármentők azt mondják, hogy ne avatkozzunk bele ezekbe a természetes folyamatokba, amik megtörténik egy gólyafészekbe, akkor miért teszik nyilvános ezeket a kamerafelvételeket, mivel hogy valószínűleg ez is az ő rezortjuk.
0: És itt hoznám be azt, hogy milyen érdekes, hogyha már ez egy popkulturális beszélgető műsor, hogy most megkérdeztem körülöttem élő olyan embert, aki rendszeresen nézi ilyen felvételeket, és hogy vannak gólyák, vannak fecskék, vannak baglyok, és akár egyéb fészkek is, de valamiért a gólyák a sztárok, ennek biztos van valami oka. Tehát valamiért ők a sztárok, és kifejezetten ez a ságvári gólyafészek, a gólyakamerákon belül is még különösen az az érdekes, vagy az egyik legnézettebb, ez is, hogy ez hogy alakul ki. Ugye van nevük Andi és Áron a szülőknek, és akkor, hogy ezt csinálta Andi, ezt Áron, hogy verekednek a kicsik, jaj, hogy összeverekedtek egy fadarabbal, és szóval ennek van egy rajongó tábor, ami nekem eddig nem volt világos.
3: De szerintem azért van a gólyáknak olyan nagy rajongó táborok, mivel hogy a nyári időszakban hozzátartozik egy átlagos szlovákiai vagy magyarországi település képéhez a út mellett lévő villanyoszlopon való gólya fészek és a rajta lévő gólyák, gólyafiókák, hogy ez egy olyan annyira tipikusan idealizált nyári vidéki kép.
0: És részemről az utolsó megjegyzés az, hogy ugye ez egy összetett kérdés, és az egyik vetülete pedig az, hogy valóban azt meg tudom erősíteni, hogy konkrétan ismerek esetet, hogy gyerekeknek iskolában, osztályokban kivetítik ezeket a gólyakameraképeket, és nézik, és elemzik, és a gyerekeket ezáltal közelebb hozzák a természethez. Csak ugye, hogy akkor most itt képviseljem a másik fél véleményét is, ennek nem lehet az a kimenetele, hogy emberek így véletlenszerűen bármikor felmásznak a gólyához, és így a saját belátásuk szerint ott megpróbálnak venni a gólyafészekben, mert ők úgy gondolják, hogy azzal segítenek.
5: Konkrétan gólyakamera spottolással nem foglalkoztam, de évekkel ezelőtt egyébként ilyen vadkamerák figyelés, az nekem ilyen hobbim volt, ilyen kis titkos hobbim, és én medvéket figyeltem. Azt hiszem a Yosemite Parkban, meg Yellowstone, meg ilyen helyeken vannak kitéve hasonló, hogy különösen vízesésekhez, ahol ugye a pisztrángok, lazacok, nem vagyok benne biztos, mindegy, amire így vadásznak, halásznak a medvék, és ugyanúgy

0: azért választottam ezt a témát, mert ez a alkotás, ha lehet így nevezni, erősen kilóg a bosszúfilmek kategóriájából, ugyanis a rendező annyira olyan sikeresen félrecsúszott annak kapcsán, hogy egy társadalmi problémát közelítsen meg, hogy konkrétan Németországban, ahogy kijött a filmbe, is tiltották. A történet nagyon röviden körülbelül annyi, hogy van egy hölgy, akit hát migránsok vagy bevándorlók, azt így nem derül ki, megerőszakolnak, és van egy férfi, aki elkezd bosszút állni. A film egyébként, mint filmalkotás, teljesen szétvonásra szól, teljesen értékelhetetlen szerintem, mert olyan snittekből áll össze, mintha mind különálló, nem tudom, YouTube shorts lenne. A főszereplő színész háttere is egy kicsit érdekes, valószínűleg úgy tervezte, hogy majd ezzel a filmmel tér vissza, hát szerintem nagyon rosszul döntött, és itt az egész vita konkrétan akörül alakult ki, hogy ezt a témát most egyrészt hogyan közelítette meg a film, mármint a bevándorlók által elkövetett erőszakos cselekmények, másrészt a film egyébként belemegy teljesen ilyen boomer tempóba, szóval, hogy a felnőtt kioktatja a fiatalokat, mert nem fizetnek a buszon, tehát a történet totálisan szétvonásra, viszont a lényeges pontja itt ez a bevándorlókkal kapcsolatos hozzáállás, és annak megjelenítése a popkultúrába. Ilyen szempontból ilyen alkotás még nem volt eddig, ami ennyire félrement volna. Elon Musk fogta és felrakta az X-re az egész filmet úgy, ahogy van. Mondjuk Muskról is elég sokat elárul ez a történet, hogy szerintem nem nézte meg a filmet, és nem igazán tudja, hogy mint film teljesen káosz az egész, teljesen nem is tudom, az IMDb-ben egyáltalán kapott pontot. Ez egy ilyen érdekes alkotás, vagy érdekes nüansz így az elmúlt időszakban, különösen most, hogy az Európai Unió is elkezd egy kicsit másképp állni a bevándorlókhoz. Elsősorban nem az a probléma, hogy a kérdése vagy a problémára felhívja a figyelmet, hanem az, hogy a film tulajdonképpen egy olyan jelenséget propagál, ami konkrétan a terrorizmus határát súrolja, sőt, konkrétan ez a terrorizmusnak egy válfaja. És ez így lement, és ezt Hollywoodba leadták, és egy, hát mondjuk azt, hogy A-kategóriás színésznek, az konkrétan adta hozzá az arcát.
1: Hát nehéz, hogy abszolút nem láttam a filmet.
0: Yeah.
1: Most már évtizedek óta megosztó kérdés, a bevándorlás kérdése, és gyakorlatilag ennek mentén így egyre inkább reped szét a társadalom, és már ilyen vallásos hiteket látok én csak. Egymást megérteni akaró ilyen vállalkozásokat pedig kevésbé.
2: Én, amit ezt hozzá tudnék fűzni, hogy ez pusztán határoknak a feszegetése, egy kicsi provokáció, polgárpukkasztás. Nem nagyon hallottam erről a filmről ezelőtt, viszont a rendezőről hallottam, aki ilyen legendásan egy ilyen idézőjesen rossz filmrendező, aki mindig keresi ezeket a határokat, és át akarja ütni a falat, és hogy szerintem ezt már direkt mód csinálja, hogy minél inkább kiakasztja a nézőket, az embereket, a közvéleményt, és egésznek így ellent akar mondani, amit úgy elmondtál, hogy ezt egész helyzetet hogy kezeli, hogy egyfajta propagáció a terrorizmushoz. Merem remélni, hogy nem gondolja komolyan, viszont ez az egész dolog csupán megbotránkoztatásra szól. Szerintem a főszereplő választás is erre adta bizonságot. Ugye Armie Hammer volt az a színész, akit pár éve cancelöltek súlyos alkohol és drog problémái miatt, és a élettársa, a párja pedig megvádolta a kannibalizmussal is őt. És ez mindez akkor, mikor a színészi karrierje igazából kezdett így kilőni, hogy a 2010-es évek végén, és ez kb. Egy ilyen 5-6 éves történet, és azóta teljesen el van tűnve, és ő ezzel akart visszatérni, és nyilván a rendező Uwe Boll is azért választotta, hogy na, akkor beszéljenek erről a filmről, hogy üssük át ezeket a falakat, ne köntörfalazzunk, és akkor csináljuk ezt az egészet. Igazából, amikor nincsen mögötte semmilyen szándék, vagy semmilyen művészi elképzelés, csupán a megbotránkoztatás és a polgárpukkasztás,

0: nekem nagyon ez jön le az általad elmondottakról, és arról, amit utána olvastam a filmnek.
1: Csak az az, hogy pont amikor most is még a társadalom megosztott, pont amikor az Európai Unió is próbálja valahogy megoldani a problémát, ez kicsit ilyen olaj a tűzre.
2: Tudod, hogy vannak ezek a témák, ahogy említettem, és mondjuk ilyen a bevándorlás is, hogyha ezzel bármit kezdesz, vagy kihozod, akkor a közösségi médiumokban már csak erre a kult szóra tudod, hogy sokkal nagyobb valószínűséggel fogják felkapni ezt a projektedet, vagy filmedet, vagy videóidat. Sokkal hamarabb fogsz eljutni a közönséghez. És együtt mondom így, hogy teljesen láthatlan, vagy csak hogy próbáljam kicsit védeni a másik oldalt is, hogy azért a művészetnek nem feladata az, hogy igazodjon a politikához, vagy a politika, nem tudom, törekvéseihez. Hát a művészet az egy autonóm dolog. Hogyha nincs több hozzászólás, akkor én átadnám a szót Pászmár Líviának, és akkor folytatnánk az érzékeny témák mentén.
3: Az utóbbi napokban több mindenkinek beszéltem arról a cikkről, amit küldtem is nektek, vagy hát nem csak arról a cikkről, hanem a cikk szereplőiről, mégpedig a Meyers Civia és férjének a története van ott egy kicsit összefoglalva, mondjuk így, a VMN-nek a cikkében, és itt is van filmes vonatkozás, mert hogy néhány évvel ezelőtt egész biztosan nagyon sokan nézték a Netflixnek az Unorthodox című sorozatát, limitált sorozatát, ami egy ortodox közösségnek a kötelékéből megszökött nőnek a történetét meséli el tulajdonképpen, és hát hogy kapcsolódik ez ide, ugye itt is egy ortodox családról beszélünk, a Szentendrei rabbiról és a feleségéről, tehát a Rebecenről, ő Meyers Civia, és indított egy, azt hiszem, egy TikTok csatornát, most nem tudom, hogy a platformok közül hol mindenhol van jelen, minden esetre az ortodox életformának a különböző vonatkozásait beszéli ki ezekben a videókban, és ez egyébként szerintem ez egy iszonyúan izgalmas világ, amiről beszél, mert hogy az átlagembernek nincs hozzáférése egy-egy ilyen zárt közösségnek a mindennapjaihoz. Hát eleve az meglepő, hogy mondjuk egy Rebecen influencerként tud működni, és mondjuk a divatról beszél, vagy arról beszél, hogy hogyan nyaral a család, vagy nem tudom, tehát hogy olyan hétköznapi dolgok, amik nyilván egy ortodox családnak az életében, vagy egy ortodox személynek az életében egészen másképp működnek, mint a mindennapi embereknél. Hogy példákat mondjak, ugye az ortodox nők nem járhatnak nadrágban, tehát ha történetesen valaki sportolni szeretne, edzőterembe menne, akkor neki szoknyában kell edzenie, és szoknyában kell mondjuk a fürdőket is felkeresnie, de úgy, hogy ugye nem lehet fedetlen a testük, tehát gyakorlatilag a kar háromnegyed része fedett kell, hogy legyen, illetve a lábnak is fedetnek kell lennie. Szerintem tényleg nagyon izgalmas ebbe a világba betekinteni, és úgy tekinteni bele, hogy az, aki mesél róla, ez nem teherként beszél ezekről a különböző szokásokról, hanem azt mondja, hogy például, ha nekem van 15 gyerekem, mert hogy ez mondjuk egy ortodox zsidónő esetében elég gyakran elő tud fordulni, az azt jelenti, hogy 15 inget kell vasalnom, akkor nem azon kezdek el problémázni, hogy úristen, ez mennyi munka, hanem hogy ezt én úgy közelítem meg, hogy milyen jó, hogy nekem van kire vasalnom, és hogy ennyi ember van, akire nekem vasalnom kell. Most azt állítja ez a bizonyos influencer, hogy minden ortodox zsidó szokást, és hát ezeket a tradíciókat meg lehet közelíteni ilyen módon, és hogy neki ez egy ilyen belülről jövő, és jó érzéseket generáló folyamat tulajdonképpen az ő élete.
2: És akkor jól értem, hogy a Netflix sorozatban ott inkább ennek az árnyoldalait mutatták be az ortodox zsidóságnak, ő pedig...
3: Így van, és ő elég sokszor hivatkozik is arra, hogy az, amit mondjuk ezekben a Netflixes sorozatokban látunk, az egy sarkos vagy egy sarkított helyzetet tükröz. Nyilván ilyen is van, és valószínűleg ő sem akarja ezt letagadni, de hogy nem ez az átlag. Hát igen, az is azért elég fontos, hogy milyen a személyiség az adott nőnek, tehát aki mondjuk a Netflix sorozatnak az alapjául szolgáló könyvet írta, kinyilvánvalóan az volt a megélése, ami abban a sorozatban látható. Tehát ő ezt tehernek élte meg. De közben ugyanúgy, ahogy szerintem bármiben az élet, bármilyen vonatkozásai, mindig a hozzáálláson múlik ez, hogy mondjuk egy adott kérdés problémának értelmezünk-e, vagy lehetőségnek.
2: Ilyen közbeszúrás, hogy az én nagymamám sohasem viselt nadrágot, és sohasem hagyt el a portát fedetlen fővel, szóval kendő nélkül.
3: Egyébként, ez csak érdekesség kedvéért, a hölgy, tehát Civia, ő a pozsonyi rabbi menye. Nem tudom, hogy ezt az ortodox zsidóknál így használják ezt a kifejezést, hogy ugye a pozsonyi rabbi fiához ment feleségül, és akkor ez az illető lett a szentendrei rabbi. Szóval lehet, hogy akár itt az utcán is lehet találkozni ezzel a családdal. Nem mellesleg a Liszt intézetben nyílt most a közelmúltban egy Vazarelli kiállítás, és hát a kiállításnak a társkurátora ez a bizonyos rabbi, hogy nekik van Szentendrén egy ilyen galéria a kávézójuk. Szóval még egy ilyen helyi kötődés is van a történetben, és akkor most már átadom a szót másnak.
0: Civia pont említette a pozsonyi apósát is, például azt, hogy a keresetét mindig hazadta a feleségének, és amit szerintem leginkább meglepett ebben az egész cikkben, hogy hangsúlyozta Civia, hogy a közhiedelemmel ellentétben a ortodox házasságokban a nők nincsenek elnyomva, mint például, amit a unortodox is sugallt a nézés során. Hogy lehet karriert építeni ők hozzák a stratégiai döntések nagyobb részét a családokban, dolgozhatnak, és hogy ez igazából egy olyan megélés, amit igazából szerintem mi nem nagyon tudunk megfelelően értékelni. Például a sorozat alapján van-e a ortodox zsidókról egyfajta prekoncepcióink, előítéleteink, ami alapján ezt egészet nézzük, és hogy ez a cikk, meg ez az egész influencer tevékenysége a Civiának arra mutat rá, hogy nem, ez nem így van, és hogy egy teljesen más szemszög, ami alapján sokkal közelebbinek tűnik ez az egész, és valóságosnak, és hogy ez a mi benyomásainkra is egy teljesen más hatást gyakorol, mint például a filmek, sorozatok által prezentált kép.
1: Egy kicsit talán ellent mondanék a cikknek, mert ő ugye Európában van. Na, szerintem meg kéne kérdezni egy amerikai, meg egy izraeli ortodox zsidó feleséget is. Olvastam, foglalkoztam a témával igazából egy időben. Óriási különbségek vannak, és lehet, és szerintem az bizonyos szempontból pozitív, hogyha Európában tényleg ez így működik, de például az Egyesült Államokban, ahol ezek a zsidó közösségek már vannak, iszonyatosan el vannak szigetelve, sokkal jobban kb. Mint az amisok, vagy ilyesmi. Ami információt összegyűjtöttem, nem, nekem egyáltalán nem jön ki, nem ilyen pozitív kép jön ki. Nagyon nehéz volt azoknak, az oknyomozóknak is információt gyűjteni ezekről a zárt ortodox közösségekről, akik foglalkoztak a témával, mert eleve, mivel ezek zárt közösségek, ezért kívülállóként te nem tudsz bekerülni. Izraelben kifejezetten ellentétek vannak az ortodox és a nem ortodox ágazatok között. Az politikailag, társadalmilag, kulturálisan is folyamatos ütközés van köztük. És a nők szerepe is ezért sokkal alárendeltebb ezekben a közösségekben. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, ugye, hogy amit én felhozok, azok kifejezetten például az amerikai közösségek, azok inkább elszigeteltek. Ott tényleg az van, hogy vannak nagy-nagy farmok, ahol ilyen nagy 100-120-130-as közösségek vannak itt szétszórva az Egyesült Államokban.
0: De most, hogy igazából ezekre amerikai ultraortodox zsidó közösségekről az jutott eszembe, hogy több dokumentumfilmet portot készítettek az Hatmári Rebbéről, és ugye van neki konkrétan New Yorkon belül egy egész városrész, amit a Magyar Királyság területéről, a mai Szatmárnémetiből és környékéről elszármazott ultraortodox zsidók élnek, és az egy teljesen olyan képet mutat, egy olyan zárt közösséget, ahol mindenféle furcsa szabályrendszer van, ami egyrészt vallási szabályrendszerek, de közben igazából ilyen gazdasági szabályrendszerek is van, hogy például, ha jól tudom, akkor mondjuk külön üzlethálózatokat működtetnek ezek a szatmári zsidók, vagy külön, hogy is mondjam, ilyen telekommunikációs dolgokat.
2: Hát magam részéről most egy logikai alapon egy biztos, hogy az, hogy ez a hölgy rendszeresen publikálhatja az érzéseit a TikTokon, az biztos, hogy valamiféle nyitottságot jelent így a közössége részéről is, mert hát különben ugye retorziók érték volna. De másrészt pedig szintén úgy érzem, hogy esélytelen ebbe úgymond igazságot tennünk, vagy legalábbis nekem, mert hát annyira kevés információval rendelkezek. Viszont nagyon érdekes téma, mindig nagyon érdekes így bepillantani egy ilyen általunk nem ismert sárkával az életnek vagy a világnak.
0: Még egy gyors ajánlásom lenne, hogy nemrég az egyik magyarországi kereskedelmi televízió készített egy kis riportot az egyik budapesti rabbinak a családjáról, hogy a szabatot hogyan ünneplik. Az egy nagyon érdekes kis riport, mivel hogy a vallási szabályok miatt nem nagyon lehet őket szabadkor felvenni, vagy zavarni, és ezért ott is különböző szabályokat kellett betartani, a vallás által előírt szabályokat, és sikerült ezt az egészet úgy megoldaniuk, hogy fel tudták venni egy napjukat, és ezt is meg lehet keresni a videó megosztó portálokon.
3: Csak nagyon óvatosan érintkeztem ezzel a kérdéssel akkor, amikor egy korábbi szombati reggeliben interjúztam egy rabbival, még nem rabbi, azt szóval egy rabbi tanonccal, és akkor így beszélgettünk arról, hogy mikor kerül adásba, stb. És megkérdezte, hogy de ugye, hogy hozzáférhető lesz ez más módon is, hiszen ő szombaton reggel 7 és 10 óra között biztos, hogy nem tudja hallgatni a rádiót, mert hogy ők olyankor a telefonjukat sem használják. Igen, ez bizonyára nekik egy nagyon természetes dolog, de ha valaki e körül a nagyon szélesen vett közösségen kívül mozog, akkor ezekben nem gondol bele.
0: Egyszer az életben kipróbálnám ilyen, hogy milyen lehet egy szabatot átérni, amikor úgy teljesen kicsekkolsz abból a mindennapi körforgásból.
2: Jaj, most Mészáros Áron.
0: Én a Telex egyik nagy cikkét hoztam, ami arról szól, hogy a nagy koncertek közönsége körében egyre inkább terjed egyfajta szélsőséges viselkedésforma. Egyes rajongók inkább nem hagyják el a koncerthelyüket azért, hogy a igénybe vegyék a mostót, és a szükségüket a nézőtéren végzik el. Ez a jelenség nem egy egyedi eset. Például most az egyik legnagyobb kurens popsztár Olivia Rodrigo is egy rádió interjúban beszélt arról, hogy a koncertjén és a fesztiválokon, amiken részt vett, találkozott olyan rajongókkal, akik felnőtt pelenkát viseltek, csak hogy ne kelljen feladniuk a nagyon jó helyüket a koncerten az elsősorban. A cikk arra is rávilágít, hogy ez a fajta viselkedés a COVID-járvány utáni időszakra vezethető vissza. Mindenki a lehető legjobb helyeket akarja, tömegnyomorban nem figyelnek egymásra. És a cikk is felhoz tovább ilyen extrém jelenségeket. Ilyen például a helyfoglalás kérdése, amikor napokkal ezelőtt elkezdenek már sátorozni a koncert helyszíne előtt, hogy minél jobb helyeket tudjanak találni maguknak. De nagy problémát jelent az, hogy a jegyárak is elszabadultak az elmúlt 5-6 évben, hogy igazából egy kisebb vagyon egy koncert, valakinek például a félhavi fizetésre elmegy egy-egy koncertre. Bizonyos pozitív ellenpéldák is leírásra kerültek, mint például Jack White vagy Phoebe Bridgers, akik azt vezetik be, hogy a koncertjükön nem szabad használni telefont, hogy a közönség jobban jelen legyen az élményben, mivel hogy ezek a telefonos videózások és a lehető legjobb tartalmaknak a készítése is előidézi ezt a problémát, hogy sokkal nagyobb káosz van a nézőtéren. Hát szerintem ez egy nagyon elszomorító dolog, hogy igazából a koncerteken ez eluralkodott, mivel a zenei események szerintem a világ egyik legszuperebb dolgai, az élő zenének tényleg van egy olyan fajta ereje, amit más nem nagyon tud adni, vagy én is emiatt szeretek koncertekre járni. Szóval nagyon remélem, hogy ezt a problémát sikerül kiküszöbölni valahogyan, és például, hogyha úgy, hogy telefonmentessé kell tenni a koncerteket, akkor telefonmentessé kell tenni a koncerteket. Tudom, ez egy nagyon szélsőséges kijelentés, de sokat tenne szerintem az embereknek, a lelki egészségüknek is, hogy valójában a élőzene és a koncert élményért menjenek, és ne azért, hogy kergessék a lájkokat és a közösségi médiás megjelenéseket.
2: A mobiltelefonok megjelenés előtt tilos volt bevinni fényképezőgépeket a koncertre, és át is vizsgáltak. Elterjedt a mobiltelefon, innentől kezdve ez megfoghatatlan, mert te azt mondod, hogy ez nem fényképezőgép, hanem mobiltelefon, és neked szükséged van, hogy nálad legyen. Tehát ez szerintem ezen a ponton szabadult el ez a telefon kérdés, illetve ez a videózás vagy felvétel kérdés, mert nem a telefonnal van a baj, hanem azzal, hogy a telefonban benne van a fotó és a videókészülék is egyben, és innentől kezdve ez kezelhetetlen.
0: Persze a cikkben azt is írják, hogy a mobiltelefonnak ott az a lényege, hogy sok esetben egy életmentő eszköz, hogyha bármi probléma történik, akkor mobiltelefon keresztül tudunk segítséget nyújtani, és hogy emiatt igazából majdnem, hogy egy testrészünké vált, és ez olyan, mintha például a fél karunkat nem vihetjük be az adott koncertre. És nagyon nehéz lehet ezt leszabályozni.
1: Megemlítette tényleg ezt a telefonstoppot, amit esetleg valahogy kis koncerteken be lehetne vezetni, és szerintem ott még talán működne is, mert a kis közösség az általában fogékonyabb az ilyen progresszív dolgokra, de hogy nagy koncerteket szerintem azt meg technikailag se kivitelezhető tényleg.
2: Vannak komoly zenei koncertek, ahol egyben lemezfelvétel is, vagy legalábbis valamilyen komolyabb rádiófelvételről van szó, és ott ezt büntetik, én úgy tudom, hogyha megcsörren a telefonod, mert hát azzal tönkreteszel egy komoly munkát.
1: Büntetik, és voltam én is egy ilyen koncerten, konkrétan filmzenéket játszottak. Azt tudom, hogy az elején többször, legalább kétszer, de szerintem háromszor felhívták a figyelmet, hogy ne fotózzatok, kapcsoljátok ki a telefont, vagy repülőgépüzemmód, és senki sehova. És azt hiszem, így be is tartotta mindenki ott. Azért annyira belevrágták az emberek szájába, hogy ne, kapcsoljátok ki, hogy azt hiszem, működött is. A színházi előadások elején is mindig mondják, kapcsoljátok ki a telefont, halkítsátok le, repülőgépüzemmód, és szomorú, hogy az embereket ezt, hogy mondjam, fel kell hívni a figyelmüket. Nekem ilyen reflex, hogy moziba, színházba, ilyen helyen automatikusan kapcsolom ki, kész, leteszem.
0: Hogy kb. Ugyanez működik a berlin technoklubokban is, ahol a beléptetés után a mobiltelefonokat bár nem veszik el, de azt kérik, hogy kapcsolják ki, és hogy a kamerákat pedig leragasztják egy ragasztószalaggal, hogy ne készüljenek fotók, és ne kerüljenek ki az internetre.
1: Ez a ragasztószalag történet nem is lehet rossz. Mondjuk lehet olyan ragasztószalagot szerintem, amit hogyha az ember levesz, koncert elején mondjuk tényleg a szervezők rátesznek, és a koncert végén, hogyha azt látja a rendező úgy, hogy a karszalagnál is tulajdonképpen valami hasonló elv alapján, ha látják, hogy megsérült, egyrészt büntetni lehet, másrészt lehet olyan ragasztó, hogyha leveszi, akkor is ott lesz az, hogy hétig tart, míg levakarja, ami kellemetlen. Nem is tudom, de legalább a célját eléri valahol. Tudom, hogy ez meg kicsit radikális, de egyébként nem abszolút, teljesen jó ötlet szerintem.
0: És kicsit felül akarom magamat azzal írni, hogy ez ugyanúgy megvolt régen is, csak akkor még ilyen őszinte rajongói attitűdnek tűnt ez az egész. De rengeteg olyan film van, hogy azt lehet látni, hogy várják a nagy sztárokat a rajongók elsősorban napok óta, és igen, ott is azért benne van az egészben az, hogy közel akartak kerülni a sztárokhoz, de az talán nem okozott más nézőknek kárt, meg a előadóknak se okozott kárt. Még a cikkhez visszatérve leírnak olyan eseteket, mikor megdobálták az előadókat, és ha jól emlékszem, akkor az egyik amerikai rock együttesnek, a Slipknotnak a énekese fakadt ki a médiában arra, hogy a nézőközönség semmibe se veszi az előadókat. Dobálnak fel mindent a színpadra, nem tartják őket tiszteletben.
2: Hogy azért, ha egy rock koncertről beszélünk, ott sohasem vonatkoztak azok a legszorosabb értelembe vett szabályok, szabályrendszerek, hisz attól annak az a szabadságérzés az igazán jó, hogy azért ott sokkal többet megengedhetsz magadnak, mint máshol. Nem azért mész, hogy üljél egyenes derékkal hátrezett kézzel és hallgasd, ahogy a művész előad valamit, hanem oda azért az ember azért megy, hogy így kicsit kitombolja magát, és ott ugye azért árulnak általában alkoholt is, és ez is hozzátartozik a koncert érzéshez.
1: Viszont, bocs, hogy szabadba vágok, vannak barátom, akik kifejezetten jártak ilyen nagyobb, keményebb koncertek, nevezzük is, hogy keményebb, most a zsánerbe nem menjünk bele. Egyébként vannak ilyen íratlan szabályok, és az az érdekes, hogyha valaki elesik, felkapják, hogy, és ez most csak egy példa volt, de sok ilyen apró dolog van, hogy egyébként az emberek így általában legalábbis a csehországi környezetekben, mert a barátom az főleg oda járt, így figyelnek egymásra, annak ellenére, hogy azért ott is van pit, meg körbe mennek, most nem megyek bele a szakszavakba tényleg, ami tényleg egy külső szemlélőnek nagyon durva lehet, de egyébként figyelnek egymásra, szóval nagyon viszonylag kevés baleset történik. Egyrészt másrészt, aki például a durvább részét bevállalja, az annak tudnia kell, hogy ott azért meg is sérülhet.
2: Hogyha én nem tudom, több száz eurót, vagy egy 1000 eurót kifizetsz egy koncert belépőjére, akkor ilyen, van egy ilyen belső érzésed, hogy itt te többet megtetsz, hisz te kifizettél nagyon nagy összeget, itt neked senki nem mondja meg, hogy te mit csinálhatsz, te ezt most már kiperkáltad, akkor itt most már azt fogsz csinálni, amit akarsz.
0: De igazából ez a ilyen koncertkultúrának a hiánya, ami például a Pali által említett rockkoncerteken, metalkoncerteken megvan, hogy itt egyszerűen sokan föl se tudnak arra készülni, hogy mi várhat rájuk egy koncerten. És igen, írták azt, hogy ez a Covid óta van ez az egész dolog, és lehet, hogy a Covid utáni, a Covid közbeni bezártság okozta ezt az egész állapotot, hogy hirtelen elfelejtettünk tömegben, közösségben való létezni, mivel hogy akkor rajtunk volt ez az egész para dolog, hogy nem mehetünk tömegbe, nem mehetünk közösségekbe.
2: Nem szeretek mindent a Covid-re ráfogni, mert szerintem ezen túl alibisztikusan állunk ez a Covid-hoz, hogy mindent ráfogunk, de én is azt tapasztalom, hogy ott történt valami, a együtt élés szabályai megkérdőjeleződtek, vagy így megborultak, és de én abba bízok, hogy ez vissza fog állni, legalábbis közel ahhoz, ahogy volt, hogy De én ezt én is érzem, hogyha egy postán sorbász, ott is érzed, hogy ez nem olyan, mint azelőtt volt. Akár ott is. De számtalan ilyen helyszínt tudok mondani.
3: Gondoljátok, hogy a Covid nélkül ide nem jutottunk volna el? Mert hogy szerintem ez ilyen valamilyen szinten természetes folyamat.
1: Nem. Lehet, hogy a koncert kultúra egyébként önmagától is eljutott volna erre a mély szintre, hiszen egyébként ez a fanatikus rajongói őrület ugye különösen keleten, de igazából bárhol nyugaton, és attól függetlenül is megjelent. Sokat röhögünk rajta, meg rengeteg sorozatfilm ki szokta ezt figurázni, de valójában ezt sokan tényleg így megélik azt, hogy sátoroznak, és napokat várnak egy-egy koncert, vagy bármilyen esemény előtt, és fanatikusan rajongók, és az életük egy egész szegmensét olyan szinten rááldozzák bizonyos dolgokra, amit nehéz felfogni. Nem tudom.
0: Most erről a sátorozás sorban állásos dologról az jutott eszembe, hogy a múlt héten hallgattam egy podcastet arról, hogy milyen volt 40 éve a budapesti Queen koncert, és az egyik podcaster mondta, hogy ő részt vett a koncerten, és a koncert előtt, a jegyárusítás előtt egy nappal már kimentek a jegypénztárhoz, és hogy több százan ott voltak, hogy várták, hogy minél előtt tudják jegyet venni, és mondta, hogy már az egy hatalmas élmény volt, mert nagyon sok jó ember ott volt, együtt voltak, jól érezték magukat, szóval volt egyfajta fesztivál hangulat. De nem feltétlen minden esetben tud ez ilyen jól elsülni. És lehet, hogy ez pont ez a türelmetlenség miatt, meg ez a fokozatos rivaldafényben levés miatt, hogy igazából életünk minden egyes apró csetlő kis mozzanatát meg kell osztanunk a közösségi médián.
2: Hogy még a Livire reflektáljak, hát szerintem egy ilyen nagyon mérgező koktél állt össze, ami a zeneipart illeti, hogy az internet kinyírta a lemezeladásokat, ezért a koncertjegyek tényleg extrém magasak lettek, mert semmilyen más eszközzel nem tudnak komoly bevételhez jutni a zenészek, tehát ez tényleg az extrém megdrágult, ez az egyik. Aztán jött a Covid, az a következő ilyen rossz momentum volt, amikor az emberek valahogy elfelejtettek közösségben létezni, és valahogy úgy maradtunk, nem tudom miért, és a harmadik pedig a közösségi média, amely kifejezetten az algoritmusai szeretik, kedvelik, és arra ösztönözzenek, hogy kínos videófelvételeket tegyél fel, meg megosztó videófelvételeket, és ez a három dolog szerintem nagyon ezt eredményezte, amiről most beszélgetünk, de én bízok benne, hogy így valahogy ezen így túltesszük magunkat, hogy a zeneipar is megtalálja megfelelő üzleti modellt, valahogy az algoritmusokat is megrendszabályozzák, és hogy az emberek is visszatalálnak az egymáshoz fűződő korrekt viszonyaik rendezéséhez.
3: Legyen igazad, Szabolcs!
2: Kedves hallgatóink, a Kultermék című műsorunkat hallották. Állandó beszélgetőtársaim Paszmár Lívia, Mészáros Áron és Rizsavi Pál voltak. Mindhármójuknak köszönöm, hogy itt voltak, és hogy ma is beszélgethettünk.
3: Köszönjük! Sziasztok! Viszont hallásra!
1: Köszönjük! Viszont hallásra!
0: Köszönjük!
4: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenhat óra van. A Pátria Rádió hírei. Robbanás történt egy drietomai gyárban, újabb amerikai támadás érte Iránt. Változóan felhős az ég, 31 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Propánbután palackok robbantak fel egy drietomai vállalatnál a Trencséni járásban. A robbanást tűz követte, amelyben ketten megsérültek, egyiküket mentőhelikopterrel szállították kórházba. A helyszínen a tűzoltók és a rendőrség is beavatkozott, a hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit. A rendőrség tájékoztatása szerint a lakosságot már nem fenyegeti veszély. Az SZSZ ellenzi az Unión egészségbiztosító felvásárlását. Az ellenzéki párt szerint a Dolvera és az Unión egyesülésével gyakorlatilag két szereplős piac alakulna ki, ami csökkenteni a versenyt és hátrányosan érinteni a betegeket, valamint az egészségügyi szolgáltatókat is. Az SZSZ szerint a felvásárlást a versenyhivatalnak is meg kell vizsgálnia, ugyanis valódi versenyt ösztönző egészségbiztosítási reformokra lenne szükség. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter volt magyar külügyminiszter. A Fidesz politikusa a jövőben a kínai BYD autógyárnál dolgozik nemzetközi kapcsolatokért és új üzletágak fejlesztésért felelős menedzserként. Szijjártó 2002 óta volt országgyűlési képviselő, 2014-től pedig külügyminiszterként szolgált Orbán Viktor kormányaiban. A BYD közlése szerint nem a magyarországi vállalat vezetésében kap szerepet, hanem nemzetközi feladatokat lát majd el. Az amerikai hadsereg újabb támadást indított Irán ellen, ezúttal a nappali órákban is. Az amerikai középső parancsnokság szerint a művelet célja tovább gyengíteni Teherán képességét arra, hogy támadásokat hajtson végre a Hormuzi szorosban közlekedő hajók ellen. Az Egyesült Államok az elmúlt napokban többször is csapást mért iráni célpontokra, Irán pedig válaszul a Perzsőöböl térségében lévő amerikai támaszpontokat támadta. Az iráni egészségügyi minisztérium szerint az amerikai légi csapásokban eddig több mint 30 civil és 7 katona vesztette életét, több mint 260-an pedig megsérültek. Kína elutasítja az Oroszország elleni új amerikai szankciós tervet. Peking szerint a javasolt intézkedések sértik a nemzetközi jogot, ezért minden szükséges lépést megtesznek a kínai vállalatok érdekeinek védelmében. Az amerikai törvénytervezet 100%-os vámot vet neki a legnagyobb orosz olaj- és gázvásárlókra, köztük Kínára, ugyanakkor bizonyos feltételek mellett kivételeket is lehetővé tenne. A G7 országainak külügyminiszterei és az Európai Unió felszólították a szudáni feleket, hogy azonnal hagyjanak fel a civileket veszélyeztető támadásokkal El-Obeid városában. A közös nyilatkozat szerint a félkatonai gyors reagálású erőknek le kell állítaniuk a dróntámadásokat, és biztosítaniuk kell a humanitárius segélyek bejutását. A G7 egyúttal tűzszünetre és közvetlen béketárgyalások megkezdésére szólított fel. A litván hírszerzés szerint Oroszország kritikus infrastruktúra elleni támadásokat készíthet elő, jelentette ki Gitanas Nauseda, litván köztársasági elnök. A hírszerzési információk egyelőre nem tartalmaznak konkrét helyszínt vagy időpontot, ezért Litvánia megerősítette az energetikai és közlekedési létesítmények védelmét. Korábban Lengyelország és a balti államok is hasonló figyelmeztetést kaptak, miközben Moszkva továbbra is tagadja, hogy NATO tagországok ellen készülne. Oroszország és az Egyesült Államok 2030 végéig meghosszabbítja a nemzetközi űrállomás közös működtetését. Erről a Roscosmos és a NASA vezetői állapodtak meg a Soyuz MS-29 sikeres dokkolása után. A két űrügynökség a jövőben saját űrállomásokat épít, ezért műszaki együttműködésről is egyeztetnek. A nemzetközi űrállomás az egyik utolsó olyan terület, ahol Oroszország és a nyugati országok az ukrajnai háború ellenére is folytatják az együttműködést. Két autóbusz ütközött össze a középcsehországi Lidice közelében szerda reggel. A balesetben 17 ember sérült meg, többségük könnyebben. Egy fejsérülés szenvedett nőt mentő helikopter szállított egy prágai kórházba, a többi sérültet a környékbeli egészségügyi intézményekbe vitték. A helyszínen a mentők, a rendőrség és 6 tűzoltóegység dolgozott. A hatóságok ideiglenesen tömeges baleseti készültséget is elrendeltek.
5: Időjárás.
4: Változóan felhős az ég, helyenként csapadék is előfordul, délután 31 fokig emelkedik a hőmérséklet, éjszaka 20 és 15 fokig hűl le a levegő. Holnap a maihoz hasonló változékony idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
5: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
4: Baleset történt Pozsony-Kramáre város részében a Patronka felé. Sebességet mérnek az R1-esen Nyitra után Belagyice irányában, majd Belagyice után Zólyon felé. Vezessenek óvatosan.
5: Zöld hullám. 0800 900 800. Pentaton. Puha Józseffel.
6: A Down for Whatever tavaly ünnepelte fennállása 10 éves jubileumát. A Metalcore zenekar a napokban két szlovákiai helyszínen is koncertet ad, a gombaszögi nyári táborban és a jövő héten a Bősi Park Fesztiválon. Az együttes énekesét Diószegi Kikit faggatom könnyűzenei műsorunk beszélgetős változatában. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, tartsanak velünk, szép nyári napot, jó szórakozást kívánok! A beszélgető partnerem Diószegi Kiki, a Down for Whatever zenekar énekese. Szervusz, köszöntelek a műsorban.
7: Szia, szia, köszönöm, hogy itt lehetek, üdvözlök mindenkit.
6: Mifelénk azután váltatok szélesebb körben ismerté, miután te feltűntél a 2021-es a dalban, az itteni Phoenix RT zenekar oldalán, a Jelzőfény című szerzeményben. Hogyan jött össze ez az együttműködés, ki keresett meg kit?
7: Ó, hát mi a Tomiékkal már régi barátságot ápolunk, sok koncert volt mögöttünk addigra, amire ez összejött. Igazából most januárban hagytam abba a stúdiós pályafutásomat, én idáig zenei producer per stúdió hangmérnökként dolgoztam, foglalkozkodtam, és egy jó pár dalon együtt dolgoztunk a Phoenix RT számai közül. Ez a barátság volt igazából, ami arra lendített minket, hogy legyen egy ilyen közös dal. Nagyon boldog voltam, amikor felkértek a srácok, és akkor én még nem is tudtam, hogy ez amúgy nevezésre fog kerülni majd a dalba. Ezt csak később mondták a srácok, és hát igen, és akkor mondták, hogy hát ez bekerült a dalba, és hogy van-e kedvem ott is előadni. Ezt mondtam, hogy hát hogy a fenében, persze, nagyon szívesen. Mai napig egy nagy kedvencem, szerintem egy remek dal lett.
6: És a dolog pikantériája, hogy abban az évadban, a 2021-es a dalban 10 szerepeltetek, méghozzá a Zuhanás című zeneszámmal.
7: Így van, belekaptunk abban az évben elég erőteljesen a srácokkal. Jó volt, mert ugye pont az volt ez a zeneipar teljes leállása a Covid által, úgyhogy ez egy nagyon jó apropó volt, hogy el tudtuk foglalni magunkat, és így visszatekintve amúgy tök sokat adott nekünk ez a verseny. Szélesebb körben megismertek minket ugye a Zuhanás miatt is, meg hát a Jelzőfény miatt is Tomiékon keresztül, úgyhogy ez egy nagyon jó időszak volt emiatt.
6: és amikor kiderült, hogy a Phoenix RT jelzőfény című zeneszáma szerepel a műsorban, pontosabban beküldték a fiúk, akkor ti már eldöntöttétek, hogy a zuhanással neveztek?
7: Igen, igen, akkor már abszolút benne volt a pakliban, hogy mi fogunk menni, és a zuhanással nevezünk erre a versenyre, de hát én úgy voltam vele, hogy igazából, hogyha kétszer tűnök fel a képernyőn, az remélhetőleg senkit nem fog zavarni, és hát be is jött a dolog, úgyhogy én örülök, hogy mind a két produkció ott volt, és az egyikkel eddig, a másikkal meg addig meneteltünk, az egy jó kis év volt.
6: Igen, a jelzőfény csak egy kört ment a versenyben, a válogatóból nem jutott tovább, ti viszont a Zuhanás című zeneszámmal az elődöntőbe is bejutottatok.
7: Igen, igen, mi még akusztikusan előadtuk a dalt, és utána már nem válogattak be minket. Igazából úgy vagyunk vele, hogy nem bántuk különösebben, mert előtte nem volt nekünk ez egy tervbe, hogy egyáltalán szeretnénk tévébe szerepeltetni saját magunkat, vagy valamelyik dalunkat. De mondom, az pont egy olyan időszak volt, hogy nagyon jót tett nekünk, hogy nem volt egy ilyen teljes, hosszú leállásunk, hanem folyamatosan tudtunk valamivel foglalkozni, és ez egy nagyon jó apropó volt.
6: Dilemma volt a nevezés a zenekaron belül?
7: Nem. Abszolút nem volt dilemma, mert nem volt más dolog, meg úgy voltunk vele, hogy mindig azt csináljuk a srácokkal, hogy gondolkozunk, hogy mi az, amit eddig még nem csináltunk, mert szerintem csak az őrültek csinálják azt, hogy ugyanazt a kört futják körbe-körbe egymás után, és azért mi mindig azon gondolkodunk, hogy mi az a helyszín, ahol nem voltunk, mi az a lépés, amit még nem léptünk meg, ugye akkor még nem voltunk a tévében, ezért ez egy tök jó kiaknázatlan területnek tűnt akkor, de ugyanígy vagyunk különben a zeneszerzéssel is, hogy sokszor gondolkodunk, hogy mi az, amit most bele tudunk rakni gondolatvilágba, zeneiségbe, ami új és egy kicsit más, mint amit eddig csináltunk, de attól függetlenül ugyanolyan hiteles hozzánk.
6: És ahogy utaltál már rá, összejött a cél, a szintlépés a dallal.
7: Hát, ha lehet ezt így hívni, akkor igen, az biztos, hogy több ajtó nyílt meg nekünk, úgy gondolom, több helyre jutottunk, egy olyan közeg is megismert minket, aki amúgy nem biztos, hogy megismert volna minket, mert azért legyünk őszinték, ez a stílus, amit mi játszunk, a mai mainstream médiában nem épp a legismertebb. Még akkor is, hogyha szerintem egy elég populáris rock per metal zenét játszunk, azért ezt nem játszom minden nap a rádió, nem hallanak rólunk feltétlenül az emberek első kézből, ezért ez egy tök jó irány volt, hogy ezt meg tudtuk csinálni. Igen, és jó volt emiatt ott lenni, úgyhogy pont ezért mondom, hogy nem hívom feltűnő szintlépésnek, mert mi mindig azt látjuk a srácokkal, hogy lépkedünk föl a lépcsőn egymás után, van amikor picit gyorsabban, van amikor egy kicsit lassabban, de ez egy lassú építkezés egy réteg zenét játszó zenekarnak, és ezzel nincs baj.
6: Igen, ahogy én is utaltam rá, a tévéműsornak köszönhetően ismert meg benneteket az itteni közönség. De akkor már a Down for Whatever, ha minden igaz, a 6. életévében járt, még 2015-ben alapította Császár Róbert.
7: Igen, igen. Fú, én az évszámokkal nagyon nagy bajban vagyok, én annyit tudok, hogy tavaly voltunk 10 évesek, és hogy 2015-ben indítottuk, úgyhogy mindig, amikor mondják nekem, hogy hát a 2008-ban mi történt, hát ezt így sose tudom, mert az évszámokkal bajban vagyok, de igen, igen, most már a 11. évünket tapossuk együtt a srácokkal, tavaly volt a 10 éves jubileum év, úgyhogy még úgy érzem, hogy van bennünk kilométer szerencsére.
6: És akkor én azt kívánom nektek, hogy egyre nagyobb bajban legyetek, mert hogy ez azt jelenti, hogy még nagy jövő áll a zenekar előtt.
7: Köszönjük szépen, hát bízom benne, hogy így van.
6: Szóval a zenekar már több mint egy évtizedes múltra tekint vissza, és más formációkkal ellentétben stabil a felállás, tehát a múltban sem volt nagy jövésmenés, ott egy-két pozícióban változott a tagság.
7: Így van, az első években volt csere, nehezen találtuk meg a végleges dobost, meg volt egy basszusgitáros csere, de Robi ugye az alapító tagja a zenekarnak, az ő fejéből pattant ki ez az egész zenekar, én közvetlenül utána csatlakoztam, mint énekes, és nem sokkal később jött Zsombi és Dávid, úgyhogy viszonylag ez egy jó régóta fennálló zenekari tagság, vagy hogy mondjam ezt, és nem is szeretnénk ezen változtatni, mert hála az égnek nagyon jó a belső dinamika.
6: Akkor itt kérdezem meg, hogy egy különböző tagokból álló kvartett hogyan alakítja ki a stílusát? Mennyire alap az, hogy ez a négy zenész egy tőből kell, hogy induljon, hogy nagyjából egyforma legyen a zenei ízlésük? Vagy egymáshoz csiszolódnak? Hogy van ez?
7: Zeneileg úgy gondolom, hogy kell egy elhatározás, hogy milyen irányban akarjanak írni a tagok, de azon belül hála az égnek van azért egy szabadság, amin belül lehet mondani, de ezt ki kell találni. Szóval, hogyha én mondjuk egy jazzzenész lennék, ami ugye nem vagyok, akkor azért bajba lennénk, vagy valami nagyon érdekes, komplex dolog alakulna ki belőle, de hála az égnek igazából hasonló zenéken nőttünk fel a srácokkal, és én mindig azt mondom, hogy nekünk az a legfontosabb, hogy nem azokat a zenéket akarjuk játszani, mint amin felnőttünk, viszont azokat az életérzéseket és energiákat szeretnénk belerakni a zenénkbe, ami minket is arra sarkalt, hogy elkezdjünk zenélni, azt a fajta lendületet és energiát. Ha nem is pont ezeket a zenei elemeket rakjuk bele a zenénkbe, de mindenképpen ezt a világot szeretnénk megfogni, és hogy ugyanazt érezzék a közönségünk tagjai, mint amit mi éreztünk, amikor fiatalkorunkban elmentünk ezekre a zenekaroknak a koncertjeire.
6: És ez azt jelenti, hogy eldöntöttétek, hogy mettől meddig terjed a skála, mi az, ami még belefér, mi az, ami már nem. Ezt azért kérdezem meg, mert tegnap elég sok dalt végighallgattam tőletek, és ami egyből feltűnt, hogy folyamatosan bővül, gazdagodik a stílusotok, a rockzenéteket vagy metalzenéteket, fokozatosan az elektronikus zenei irányzatok felé vittétek el, közben például a vokálok is egyre hangsúlyosabbak, fontosabbak lettek.
7: Igen, mindannyian változunk, és mindannyian húzunk bele elemeket a zenekarnak a zeneiségébe, de alapvetően van egy gerince, ami igazából mindannyiunkat meghatároz, és azt egységesnek gondolom. Én úgy tudnám ezt leírni, hogy a gerince a zenénknek az valahol így a 2000-es évek new metal és a picit későbbi metalcore zenéjén alapul, ezt hívnám mondjuk gerincnek, és innentől kezdve pedig vannak olyan elemek, amit egyikünk másikunk beleemel ebbe a zeneiségbe. Én nagyon sok mindent hallgattam fiatalabb koromban, tök érdekes, és hogy nekem a gyerekkori baráti köröm az abszolút nem volt rockzene hallgató. Abban a társaságban konkrétan én voltam egyedül, aki szerette a rockzenét meg a metalt. Az összes többi barátom az vagy elektronikus zenét hallgatott, vagy R&B-t. Ezért én mondjuk ezzel a baráti körrel nagyon sokat jártam ilyen bulikba, és hát én is megszerettem ezeknek a zenéknek egy jó nagy részét, ezért nem állt tőlem távol, amikor mondjuk egy elektronikus hangszint beleépítek a zenénkbe.
6: Mondtad, hogy mind a négy tag nagyjából ugyanazokat a zenekarokat hallgatta, ugyanazt a zenei stílust. Ez nem kérdés lesz, hanem megállapítás. Nyilván mind a négyen paparócs rajongók vagytok.
7: Igen, igen, ezt nagyon jól látod.
6: Nagyon jól hallom.
7: Vagy nagyon jól, igen, igen. Ha egy zenekart kell mondani, ami mindannyiunknak a meghatározó zenekar, és azt kéne mondani, hogy mi az, amiből kiindult a Down for Whatever, akkor biztos, hogy a paparócsot mondanám, úgyhogy ezt nagyon jól hallod, és amúgy örülök neki, hogyha ez így leugrik a zeneiségünkből.
6: Szegényebb lenne a zenei világ paparócs nélkül?
7: Borzasztóan. De hát én legalábbis biztosan, hogy szegényebb lennék, meg a zeneiségem is szegényebb lenne. Nekem ők egy elképesztő meghatározó zenekar. Úgy gondolom, hogy egy méltatlanul nem annyira felkapott zenekar, mint amennyire ők megérdemelték. Szóval, hogy nekik ugye lett egy 2-3 dal, ami úgy bejutott a köztudatba, és a 2000-es években így new metal himnusszá avanzsált, de emellett rengeteg olyan daluk volt, ami szerintem megérdemelte volna a nagyobb mainstream sikert. Szóval ez egy megkerülhetetlen zenekar számomra.
6: Én úgy emlékszem a fiatalabb koromból, hogy amikor feltűnt a paparócs, akkor három fontos együttes tűnt fel, akkor tájt a Linkin Park, a Limp Bizkit és a paparócs. A Linkin Park és a Limp Bizkit is úgy jobban megelőzte.
7: Tehát így van.
6: Jobban reflektorfénybe került, mint a paparócs, miközben tény és való, hogy szintén egy kiváló zenekarról van szó.
7: Így van. Le is írtad, hogy mi az, amin felnőttem. Szóval én amikor a barát elkezdtünk gördeszkázni, ez volt az a szent háromság, amit hallgattuk, én még mondjuk hozzávenném a Slipknotot, mert utána ugye az volt, ami egy picivel még keményebb volt, és azt talán meg is előzte ezeket a zenekarokat, vagy legalábbis hát a második helyre biztos, hogy feljutott a Linkin Park után, így a közismertségben.
6: A Limp Bizkitnek egy nagy slágere volt a Behind Blue Eyes.
7: Igen, az volt. De hát azért volt ott a My Generation,
6: igen.
7: Az is úgy beütött az akkori fiatalságnak. És az a borzasztó, hogy most szoktam beszélgetni, ugye nyilván koncert után ilyen fiatalokkal, és akkor így szokták kérdezni, hogy te ki vagy, neked mik azok a dalok, amik úgy meghatározóak, mondjál négyet, és akkor mondok nekik négyet, és szokták mondani, hogy ó, hát ezek nagyon jók, az apukám is ezeket hallgatja. És valahol forgatják azt a tört a szívembe, mert hát nekem ez egy fiatal zene, de hát már azért eltelt azóta egy nem tudom mennyi, 20 év?
6: Hát igen, olyan, mintha tegnap lett volna.
7: Igen.
6: Hányszor látod a paparócs zenekart élőben?
7: Hű, Ötször biztosan láttam. Ha itt a környéken járnak, akkor biztos, hogy el szoktam menni rájuk. Most sajnos a Budapest Parkban nem voltam, pedig itt voltak egy pár hónappal ezelőtt, de előtte mindig voltam, ha környéken jártak.
6: És ők milyenek élőben?
7: Pont ők azok a zenekar szerintem, akik a legszebben és a legjobb módon öregedtek. Mind zeneileg, mind showban, mind produkcióban, mind kinézetben, hogy megmaradt bennük ez a fiatalos energia, de nem paródiái önmaguknak, hanem azokat az energiákat a mai fejükkel vissza tudják adni, amit akkor írtak, azokat a dalokat. Úgyhogy ha kell egy zenekart mondani, akkor megint csak ők azok, amilyen szeretnék egyszer lenni, hogyha mondjuk eltelik innen még egy, mit tudom én, 20 év.
6: Legyen így. Visszatérve a Down for Whatever repertoárjára, gondolom a zene közös munka.
7: Igen, igen. Hát mindig valaki hoz egy témát, hoz egy dalötletet, van, amikor egy teljes dalt hoz az egyik tag, és utána pedig együtt mondjuk vagy kiforgatjuk, és akkor egy kicsikét másra tesszük, de van olyan is, hogy annyira jó az egész dal, hogy írok hozzá egy szöveget, és akkor mehet a dal. Változó. De együtt, szóval mindenképpen beleszólunk, és addig kalapáljuk, amíg mindenkinek nem tetszik ugyanannyira.
6: Te vagy a szövegíró, vagy a szöveg is közös munka?
7: A szövegíró én vagyok, ki szoktam kérni a srácoknak a véleményét témában, nagyon sokszor inkább prozódiában. Valami könnyebben feltűnik egy másik tagnak frissebb füllel, mint én, aki mondjuk írogatom a dalszöveget egy hete, és azt mondják, hogy figyelj, itt van egy olyan torlódás, ami szerintem jobb lenne, ha így csinálnánk. Úgyhogy maximum ennyibe egy bele szoktak szólni, de a szöveget én írom. Én alapvetően ezért kezdtem el énekelni, mert nagyon szerettem verseket írni gyerekkoromban, és úgy gondolom, hogy ma már a dalszövegek vették át a verseknek a helyét.
6: Tehát ma már nem verseket írsz, hanem dalszövegeket.
7: Mondhatjuk, igen.
6: Metal zenekarok esetében többször találkozik a zenehallgató azzal, hogy a zene elviszi a fókuszt a szövegről. Ti jól hallhatóan megtaláltátok, vagy legalábbis törekedtek az egyensúlyra?
7: Köszönöm, örülök, hogyha így tűnik. Én úgy gondolom, vagy szeretném azt hinni, meg a visszajelzések alapján ezt kapom, hogy szövegcentrikus zenénk van, és ez nagyon fontos is nekem. Mert én mindig is szövegcentrikus zenét hallgattam, nem voltam soha, vagy hát nagyon elenyésző volt az instrumentális zene, amit hallgattam gyerekkoromban, vagy akár most, amit hallgatok. Ezért nagyon fontos nekem, hogy a szövegnek egy olyan üzenete legyen, amiben bele tudok kapaszkodni, vagy valami legyen, ami megfog benne. Úgyhogy emiatt a miénk is ilyen.
6: A rock rajongók vagy a metal zenei rajongók szövegközpontú dalokra vágynak?
7: Én úgy gondolom, hogy igen, ha kell mondanom egy közeget, aki a leginkább szövegcentrikus közeg, az nekem egyértelműen a rock és metal hallgatók. Mert aki nem ismeri ezt a stílust, és meghallja, hogy a zenéinkben vannak ilyen kiabálások, üvöltések, azok nagyon sokszor először nem értik, hogy ez miért van. És ez pont egy ugyanolyan kifejező művészeti forma, vagy nem tudom, hogy mondjam, amivel ki tudja az ember fejezni a dinamikáját az adott dalszövegnek. Én inkább így szoktam például ezt a screamelést, a kiabálást elképzelni a zenénkben, hogy az annak ott funkciója van, mert alapvetően énekes vagyok, nyilván el tudnám énekelni tiszta énekkel is, de szeretem, hogy funkciója van annak az adott szövegrésznek. Úgyhogy ez fontos szerintem zeneileg is alátámasztani a szövegnek az adott pontjain.
6: Hogyha meg kellene határozni, hogy miről szólnak a Down for Whatever szövegei, akkor mit mondanál?
7: Ugyanazokról a belső problémákról és belső kérdésekről, ami foglalkoztat téged is, a szomszédomat, a barátaimat, és ezeket próbálom úgy megfogalmazni, ahogy csak én tudom. Nyilván ma már minden szöveget megírtak, már minden témát megírtak, és nem az a lényeg, hogy az ember újat írjon, hanem hogy egy olyan aspektusból próbálja megírni, amilyenből más még eddig nem írta meg, vagy nem tudja megírni, mert ezt az adott élethelyzetet én így élem meg. És lehet, hogy nem jól, lehet, hogy valaki sokkal jobban átlátja, de úgy, ahogy én látom át, vagy úgy, ahogy egy másik dalszövegíró átlátja, úgy nem látja át senki. Úgyhogy erre kell szerintem törekedni, hogy autentikus és hiteles legyen saját magadhoz.
6: Az jutott eszembe, hogy ugye mondtam már, hogy a zenétek ez alatt a bő 10 év alatt sokat változott, gazdagodott, bővült. Szerinted, hogyha 2015-ben megmutatta volna nektek valaki, hogy 2025-ben, 10 év múlva ilyen dalokat fogtok készíteni, akkor mi lett volna a véleményed? Örültél volna?
7: Először biztos, hogy nagyon meglepődtem volna, mert ugye mi először angolul kezdtünk el dalokat írni. Szóval, hogy a magyar szöveg az nem is volt a pakliban akkor még. Ennek az volt a elsődleges oka, hogy mi úgy voltunk vele, hogy ez a stílus, amit mi játszunk, ennek a nemzetközi nyelve az angol. Ez magyarul, ez nem fog megszólalni, bugyuta lesz, nem lesz meg a mélysége, nem lehet prozódiailag ráilleszteni erre a zenére, és emiatt nem is foglalkoztunk vele. A másik pedig ugye az volt, hogy nekünk ilyen, mint ahogy minden friss zenekarnak óriási célok, hogy nemzetközi nagy siker, elindulunk ezen az úton, és mi leszünk majd az első nemzetközi magyar metal zenekar, vagy az egyik nagy nemzetközi, és hát nyilván az évek és a tapasztalat az azt mondatja az emberrel, hogy racionálisabb irányba kell menni, arról nem beszélve, mivel én ugye magyarul írtam verseket gyerekkoromban, ezért sokkal közelebb álltak hozzám a magyar szövegek, mint az angol, sokkal jobban is tudok úgy gondolom fogalmazni, mert ugye az angol az nem az anyanyelvem, csak úgy tudok, és emiatt, amikor megírtuk az első dalt, onnan már nem volt kérdés, hogy milyen nyelven folytatjuk.
6: Ezek szerint a magyar nyelvű dalok aztán könnyebben születtek meg, mint korábban az angolok?
7: Nem, abszolút nem.
6: Ezért kérdeztem meg, mert mindenki azt mondja, hogy sokkal könnyebb angolul dalszöveget írni, mint magyarul.
7: Azért könnyebb, mivel nem használjuk azt minden nap, és nem látunk be annyira a sorok mögé, nem az anyanyelvünk, ezért nem foglalkozunk vele annyira, hogyha egy kicsikét gej, ha egy kicsikét hibás, ha nem olyan szépen jönnek össze a sorvégek, a rímek, stb. És ezért nem foglalkozunk annyira vele. De ahogy az ember elkezdi magyarul, és elolvasod a saját szöveget, rögtön 6 millió kritikával meg tudsz támadni egy darab sort. És én pont ez a fajta vagyok, szóval én nem tudok kihányni magamból 8 oldal dalszöveget egy este alatt, én nagyon nehezen írok dalszöveget különben. Van, amikor egy dalszövegnek neki kell ülnöm 8-szor, mire mondjuk kigurul. És ez egy nehéz feladat, viszont én úgy gondolom, hogy így van ennek értéke és mélysége, hogyha az ember ezen dolgozik. Én ezért haragszom rettenetesen például az AI-nak a térhódítására, és hogy az AI-on keresztül az emberek ma már 2 gomnyomással létre tudnak hozni valamit, ami egy ilyen roncsolt tükörképe annak, amin mi gyerekkorunk óta dolgozunk.
6: Nehezen készülnek a magyar nyelvű dalok azért, mert maximalista vagy?
7: Biztos, hogy a maximalizmusom is közrejátszik, de nem csak a maximalizmusom. Na, az a nehéz a dalszövegekben, meg minden, ami írott forma, hogy az emberben van egy érzés, ez bármi lehet, ez lehet egy gyász, lehet egy szerelem, lehet egy tragédiának a megírása, és belül az egy egész világot jelent. És ahogy az ember leír egy mondatot, ami ezt meg akarná fogalmazni, az eltörpül amellett, ami az emberben benne van. Sokkal apróbbnak tűnik leírva, mint ami belül van, és ezért összevethetetlen. És lesz az emberben egy ilyen ambivalens érzés, hogy ezt most miért írtam le, ez nem azt jelenti, mint amit én belül érzek. Nagyon sok minden megfogalmazhatatlan, és ezt nagyon nehéz összehozni, hogy ez a két dolog találkozzon.
6: Mindjárt folytatjuk ezt a vonalat, viszont muszáj megkérdeznem még egy bizonyos dolgot, és jó, hogy említetted, való igaz, hogy ti a pályafutásatok kezdetén angol nyelvű szerzeményeket komponáltatok. Mivel magyarázod azt, hogy a magyar zenetörténetben számos olyan példa van, hogy a zenekarok angol nyelvű dalszövegekkel kezdtek, és utána kezdtek el magyar nyelvű szövegeket írni. Például a Heaven Street 7, az egyik kedvenc pop együttesem, szintén először angol nyelvű dalokat készített, és utána robbantott a magyar nyelvű dalaival.
7: Azért, mert a magyar nyelven beszélő emberek magyar nyelven éreznek. És akármennyire jól tudsz te angolul, vagy bármilyen másik nyelven, azt az érzést, amit egy magyar dalszöveg vagy vers visszaad, azt nem tudod egy angolból bevonzani. Úgy gondolom, hogy aki szövegcentrikus, az biztos, hogy neki az elsődleges az lesz, hogy 100%-osan értse és érezze azt az adott dalszöveget. Úgyhogy akik szerintem váltanak, azok egyszer erre rájönnek, hogy én így tudok kommunikálni a közönségemmel ezen a nyelven.
6: Az is feltűnt, hogy ez alatt a bő 10 év alatt, egyrészt, amit már mondtam, hogy mennyit változott a zenétek, másrészt pedig az, hogy milyen sok dallal, videóklippel rukoltatok elő. A Down for Whatever egy termékeny zenekar, és látszólag könnyen megy a komponálás, miközben a valóság az, hogy nem olyan könnyen, hiszen erről már beszéltünk. De a látszat az, hogy könnyen mennek a dolgok.
7: Köszönöm, örülök, hogy ha ez így látszik meg, akkor
6: hála. De lehet, hogy csak azért, mert sokat foglalkoztok vele.
7: Abszolút sokat foglalkozunk vele. Az a helyzet, hogy mi, amikor elkezdtük ezt az egészet csinálni, a zenekart, mi úgy alakítottuk ki az életünket, és emellett a munkánkat is, hogy mindegyikünknek a munkája az egy bizonyos ponton összekapcsolódjon a a zenekarral. Dávid például a dobosunk, ő operatőr lett, miközben mi a zenekarral foglalkoztunk, szóval, hogy ő nem operatőrként végzett, hanem ő tudta, hogy ő azért lesz operatőr, mert ezt tudja majd a zenekarban is hasznosítani. Robi, ő egy picit hamarabb elkezdte, de ő is operatőrként, vágóként végzett. Én kommunikációs iskolát végeztem a marketing miatt, hogy tudjak a marketinggel foglalkozni, hogy hozzáteszem, ma már Robi csinálja ezeket, mert ő sokkal jobb benne, mint én voltam, annak ellenére, hogy valamikor én ilyet végeztem. Meg én emellett, ugye, ahogy meséltem, én stúdiózással is foglalkoztam, és én ezt megtanultam az elmúlt 10 évben, hogy hogyan tudom a saját dalainkat felvenni, lekeverni, véglegesíteni, mert szerettük volna a zenekar minden egyes pontján, mert egy ütőerének a pontján rajta tartani az ujjunkat.
6: Magyarán egyikőtök sem főállású zenész, vagy legalábbis nem. Egy lábon álltok.
7: Nem. A mai világban én úgy gondolom, hogy ez nagyon kiváltságos helyzetben működik csak. Nagyon kevés olyan zenészt ismerek, aki kifejezetten csak ebből élne. Főleg mi ugye egy réteg zenét játszunk, ezért mindegyikünknek van legalább egy vagy kettő mellék küldetése, vagy hogy mondjam.
6: Az utóbbi időben már ti sem szigorúan nagy lemezekben gondolkodtok, hanem különálló dalokban, miközben azért nem mondtatok erről le teljesen, hiszen ha minden igaz, ősszel is érkezik tőletek egy nagy lemez.
7: Így van, viszont máshogy csináljuk már, mint régen. Nem ülünk be a stúdióba fél évre, évre, és írunk meg egy teljes nagy lemezt, hanem ahogy említetted, egyesével jönnek a dalok, és amikor összegyűlik mondjuk 7 darab dal, akkor még írunk hozzá egy mondjuk egy 4-et, vagy 3-at, vagy éppen mennyit, és azzal együtt megjelenik egy nagy lemez, ami ilyenkor felölel egy időszakot. Ez pusztán azért van, mert ugye megváltozott a világ, felgyorsult, és sajnos a közönség pontosan ugyanannyit foglalkozik egy nagy lemezzel, mint egy darab dallal. És akár tetszik, akár nem, sajnos haladni kell a korral, és meg kell felelni valamennyire az algoritmusnak, ami azt jelenti, hogy gyorsabban kell ezeket a dalokat kirakni, gyorsabban kell megjelenni, folyamatos jelenlétre van szükség a social médiában és a digitális terjesztő oldalakon, úgyhogy

0: amelyik lemezünkről egy olyan dalt, ami egyben jelent meg a lemezzel, és a koncert után odajönnek, hogy fú, hát volt egy dal, és hogy ez nagyon tetszett nekik, ez mikor fog megjelenni? És már 4 éve megjelent, csak nem külön, hanem egy lemezen volt rajta. És emiatt nekünk is ezt át kellett gondolni. De amit mondasz, az teljesen így van. Hát én is emlékszem, amikor a haverokkal adogattuk kölcsön ezeket az említett, mit tudom én, Limp Bizkit lemezeket, a Chocolate Starfish lemezt, és akkor az ment a Discmanbe hetekig, körbe-körbe.
1: Bevallom, erre nem figyeltem oda tegnap, amikor sok dalotokat végighallgattam. Ti is törekedtek arra, hogy minél rövidebb dalokat komponáljatok?
0: Nem. Na, erre nem. Azért van egy szint szerintem, hogy zeneileg nem szoktunk azon gondolkodni, hogy hú, ez már sok, mondjuk hosszúságba, vagy témába. Ezen nem szoktunk gondolkodni, mert viszont van egy szint, ami már az embernek a művészetét ásná alá, hogyha már erre odafigyelne. Pusztán az van, hogy igazából, mivel mi hasonló zenéket hallgattunk, hasonló hosszúságokat, ezért mi nem tudnánk megérni egy, mit tudom én, Dream Theater Octavariumot, vagy van ilyen dal, igen, a 16 perces. Szóval nem tudnánk egy ilyet megírni, mert nem hallgatunk ilyen zenét. De ha mondjuk ilyet hallgatnánk, és pont megírnánk egy ilyet, ugyanúgy kitennénk valószínűleg, nem zavarna minket, hogy ez 16 perces. De hát mi ezeket a new metal dalokat hallgattuk, nagyrészt 3 perctől 4,5-ig.
1: Kiki, melyik a zenekar eddigi legnagyobb slágere? Egyáltalán beszélhetünk slágerről ebben a zenei közegben? Ha igen, akkor akár ezt ketté is bonthatjuk, hogyha a szociális hálókat vesszük alapul, és hogyha a fellépéseket.
0: Jó kérdés különben. Hála az égnek, több olyan dalunk van, ami idézőjelben most már kihagyhatatlan egy koncertről, és ennek én nagyon örülök. Én a sláger szóval azért
1: csinyám.
0: Igen, óvatosan bánnék, mert ahogy te fogalmaztál, ez nem az a stílus szerintem, ahol kifejezetten slágereket lehet írni, de vannak olyan hála az égnek élőben működő, idézőjelben megkerülhetetlen dalok, amit mindenképpen belerakunk, mert tudjuk, hogy működik, tudjuk, hogy várják. A Zuhanás például egy ilyen, a Nincs helyed, ugye az volt az első magyar nyelvű dal, az is egy ilyen, van egy balladánk talán például, nem tudom, hogy ki fogjuk-e venni, mert az egy ilyen jó kis leültetős, halkabb dal a többihez képest, és nagyon jó helyen van a setlistünkben. És így ezeket most így hirtelen mondanám, de az újabbak közül is van egy olyan, például az Ébresz fel, ami ennek a mostani időszaknak a legelső dala volt, az is elkezdett úgy feljönni, hogy óriási buli van rá koncerten, és ezért nagyon nehéz lenne kihagyni.
1: Félve teszem fel a következő kérdésemet, nem is kérdés lesz ez, hanem inkább kijelentés, megállapítás, hogy a rádiók bármiből slágert tudnak csinálni, bármilyen zenei stílusból, de lehet, hogy ez 10 évvel ezelőtt működött, még manapság már nem.
0: Én úgy gondolom, attól függ, hogy milyen korosztályról van szó. Szerencsések vagyunk, mert a mi koncertjeinken eléggé szélesre nyílik ki ez az olló. Vannak idősebb hallgatóink, meg fiatalabbak, és amikor velük beszélgetek, főleg a fiatalokkal, ők már abszolút nem kapcsolják be a rádiót, és nincsen ott. Ott mondjuk sokkal fontosabb az, hogy a YouTube-on mondjuk egy ilyen trendingbe milyen dal kerül előre. De azt se gondolom, hogy ebbe a stílusba lenne releváns. És furcsa, mert az idősebbek is maximum az autóban hallgatják a rádiót néha. Nem tudom, hogy a rádió mennyire releváns a mai világban. Például sokkal többet számítana az, amit én mondjuk nem értek hozzá, hogy lehet elérni, hogy mondjuk a Spotify-on egy hasonló stílusú dal után a miénket dobja be, vagy egy olyan playlistre felkerül. Szerintem ez ma már többet jelent, mint egy rádiós lejátszás.
1: Hát szerintem is valóban ez az igazság. A Down for Baldover mennyit koncertezik éves szinten?
0: Számot most így nehezen tudnék neked mondani. Általában van egy őszi-téli, meg egy tavaszi turnénk, akkor van egy ilyen klubkoncertes kör, utána pedig van egy nyári szezon, amikor fesztiválozunk. De nem mondanám azt, hogy rettenetesen sokat megyünk, és nem is panaszkodom, mert hála az égnek azért vannak bőven koncertek, és tökre éljük ezeket a bulikat. Én az a fajta vagyok, aki legszívesebben minden este menne és koncertez, de hát ez nem így néz ki. És hogy majd így fog-e valaha kinézni, az meg majd kiderül az a jövő zenéje.
1: Igen, azért láttam, hogy nincs okotok panaszra, elég sok fellépésetek van. Igazam van, amikor azt állítom, hogy az általad is említett fesztiválok már túl vannak a fénykorukon? Tehát mintha kevesebb szerveződne belőlük manapság.
0: Én azt látom, hogy fesztiválok vannak, rengeteg jó, színvonalas városi nap is van, ami már szinte egy fesztivállal ér fel, fellépő tekintetében, színpad tekintetében, közönség tekintetében. Én inkább azt látom, hogy egyre kevesebb rockcentrikus fesztivál van. Nem akarok panaszkodni, mert távol álljon tőlem, de azt látom, hogy mindig van egy ilyen

0: Zenei inga, ami elmegy az egyik oldalra, és az egyik zenei stílus az nagyon megszűnni látszik. Én most ezt látom sajnos a rockzenével, meg alapvetően a keményebb élőzenével, de bízom benne, hogy ez az inga, ez egy darabig szokott ott lenni, és utána visszajön, és az embereknek megint szükségük lesz, és hallani akarják ezt a fajta energiát, amit mi is, és még sok zenésztársam tud produkálni. Mert ez a nyersesség, amit mi is tudunk, meg ez a fajta koncertélmény, ezt én biztos vagyok benne, hogy más nem adja vissza így.
1: Kiki Szlovákiában szerepeltetek már?
0: Több ízben persze, sokszor voltunk. Dunaszerdahelyen például többször léptünk fel. Phoenix RT-nek is volt egy felvidéki buli, amit szervezett, ott is játszottunk már. Komárnóban is voltunk, úgyhogy jártunk már többször arra. Van a felvidéki rockfesztivál, nem tudom hirtelen, hogy mi a neve, ott is játszottunk a srácokkal.
1: Igen, közben ez a Phoenixes buli nekem is beugrott, hogy itt szerepeltetek.
0: Igen, igen.
1: De most jöttök Gombaszögre.
0: Pontosan ezen a héten még hozzá, pénteken fogunk menni, 23:40-kor, ez itt a reklámhelye. Úgyhogy nagyon várjuk, rengeteg jót hallottunk a Gombaszögi Fesztiválról, zenésztársaktól, barátoktól, hogy óriási a hangulat, meg nagyon szép az egész helyszín, a fesztivál is nagyon hangulatos és színvonalas, úgyhogy nagyon várjuk.
1: Én szinte biztos vagyok abban, hogy a fellépéseteket követően ti is csupa jót fogtok mondani majd a helyszínről is, a fesztiválról is, és magáról a koncertről is. Ezt nektek megelőlegezem.
0: Köszönjük. Hát reméljük, hogy így lesz, de biztos vagyok benne. Eddig még nem volt olyan felvidéki buli, ahonnan mondjuk ilyen rossz szájízzel tértünk volna haza.
1: Azt is hallottam, hogy utána Bőson is szerepeltek majd.
0: Igen, ha jól tudom, most nincs előttem a naptár, de szerintem az a rákövetkezendő hét, ha minden igaz, nem akarok hülyeséget mondani, de Bősre is megyünk, és ott is fogunk játszani, úgyhogy az pedig Dunaszerdahelyhez van közel az a másik irány. Nagyon várjuk azt is, mert Dunaszerdahelyen sokszor szoktunk a Soul Hunterbe fellépni, úgyhogy ott van egy kemény maga, ki bízom benne, hogy ott lesz a koncerten.
1: Kiki, a terveim szerint itt fejeztük volna be a beszélgetést, viszont az interjú legelején említettél valamit, úgy a levegőben maradt, azt mondtad, hogy januárig zenei producer voltam, vagy valahogy így fogalmaztál, ott januárban bizonyos dolgok megváltoztak, beszéljünk még erről.
0: Szívesen. Én hosszú évekig stúdiózással foglalkoztam, zenekarok jártak hozzám, felvételeket készíteni, narrációkat készítettem. A stúdió meg is maradt, ezt hosszú éveken át építgettem, és ezért én ezt nem is fogom, meg nem is akarom eladni, nekem a zenekar miatt is fontos, hogy ezzel tudjak foglalkozni, meg tudjam csinálni magunknak. Több oldala van, ami miatt én ezt abba hagytam. Nekünk van egy családi vállalkozás, amiben elkezdtem dolgozni. A másik, amit már itt így említettem, meg ez sem panaszkodásképpen, de van egy félelmem, és bebizonyosodni látszik az elmúlt években. Sajnos az AI-nak tényleg egy olyan térhódítása van, ami erőteljesen veszélyezteti azokat a méretű stúdiókat, mint ami nekem is van. A mai világban már egyre egyszerűbb az, hogy valaki otthon egy hangkártyával fel tudjon venni egy majdnem tökéletes stúdió minőségű dolgot. Ez most még nem látom, hogy akkora probléma lenne, de évek kérdése, és szerintem ez merőben meg fog változni. Én pedig ezt nem akartam megvárni. Ez volt itt a másik indok, ami miatt én ezt most parkolópályára tettem. Nem mondom azt, hogy abba hagytam, vagy hogy nem fogok ezzel foglalkozni. Most egy kicsikét szüneteltetem.
1: Kiki, mivel magyarázod azt, hogyha előkerül a mesterséges intelligencia témája a zenében, akkor valakik dicshimnuszokat zengenek róla, mások pedig elítélik, középút nincs.
0: Van középút, én például középúton vagyok. Én úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia, ha az ember jól használja és eszközként használja, nem végterméket akar létrehozni, akkor ez egy nagyon jó és segítőkész dolog lehet. És ezzel haladni kell. Én úgy vagyok vele, hogy ugyanez volt az idők kezdete óta, amikor a festészet után megjelent a fotózás, és nem veszett el a festészet sem, szóval mai napig festenek az emberek, de a fotózás is fénykorát éli. Ha az ember eszközként kezeli a mesterséges intelligenciát, akkor biztos vagyok benne, hogy lehet jó dolgokat kihozni, és kell is, hogy az ember up-to-date maradjon. De amikor az emberek egy gomnyomásra elkészítenek egy zenei alapot, és úgy beszélnek a végtermékről, mint azok, akik mondjuk egy életet végig tanultak és hangszereken játszanak, akkor ott már probléma van ezzel.
1: Értem, köszönöm szépen, hogy ezt megválaszoltad. Azzal kezdtük a beszélgetést, hogyan lett ismert mifelénk a Down for Butterworth zenekar, és azzal fejeztük be, hogy mi Diószegi Kiki véleménye a mesterséges intelligenciáról. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Down for Butterworth kvartett énekesével, Diószegi Kikivel beszélgettem, akivel ezek szerint találkozhatunk a következő napokban egyrészt Gombaszögön, másrészt pedig Bősön. Remélhetőleg jó sok ember lesz ezeken a koncerteken. További sok sikert, minden jót, és üdvözöljük a zenésztársakat!
0: Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen a beszélgetést. Sziasztok!
1: Itt a Pátria Rádió, benne a beszélgetős pentaton. Az elmúlt percekben a Down for Butterworth zenekar énekesét kérdeztem. A folytatásban zene. Szól a Phoenix RT Kikivel készült Jelzőfény című dalának akusztikus verziója, majd a Down for Butterworth Zuhanás, Nincs helyed, Talán, Ébresz fel és Anyukhatatlan című szerzeménye csendül fel.

0: A beszélgetős Pentatonban a napokban a tájainkon koncertező Down for Whatever együttes énekesét, Diószegi Kikit faggattam, majd meghallgattuk a Phoenix RT Kikivel készített Jelzőfény című zeneszámának akusztikus változatát, a Down for Whatever repertoáriából pedig a Zuhanás, a Nincs helyed, a Talán, az Ébresz fel és a Nyughatatlan című dalok forogtak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársaim Kovács János és Zsabka Levente nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik már a Puha József.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Azerbajdzsánban tárgyalt az államfő. Hiányosságokra figyelmeztette Szlovákiát az Európai Bizottság. Holnap is a maihoz hasonló idő várható. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Peter Pellegrini államfő Azerbajdzsánban tárgyalt az ország vezetőivel a gazdasági együttműködés bővítéséről. A megbeszélések középpontjában a beruházásvédelmi megállapodás előkészítése, az energiaforrások diverzifikálása, valamint az európai és ázsiai szállítási útvonalak összekapcsolása állt. Szó esett arról is, hogy októbertől közvetlen légijárat indulhat Pozsony és Baku között, ami élénkítheti a kereskedelmet és a turizmust. Az államfő találkozott a Bakuban szolgáló szlovák szalézi püspökkel, Vladimir Feketével is. Az Európai Bizottság 5 ügyben is felszólította Szlovákiát, mert nem ültette át határidőre több uniós irányelv előírásait a hazai jogrendbe. A kifogások egyebek mellett a környezetvédelmi bűncselekményekre, az épületek energiahatékonyságára, a veszélyes anyagok használatára, a közéleti szereplőket célzó visszaélésszerű perek elleni védelemre, valamint az egyenlő bánásmódot felügyelő szervek működésére vonatkoznak. Szlovákiának 2 hónapja van a hiányosságok pótlására, ellenkező esetben az Európai Bizottság további jogi lépéseket tehet. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter volt magyar külügyminiszter. A Fidesz politikusa a jövőben a kínai BYD autógyárnál dolgozik nemzetközi kapcsolatokért és új üzletágak fejlesztésért felelős menedzserként. Szijjártó 2002 óta volt országgyűlési képviselő, 2014-től pedig külügyminiszterként szolgált Orbán Viktor kormányaiban. A BYD közlése szerint nem a magyarországi vállalat vezetésében kap szerepet, hanem nemzetközi feladatokat lát majd el. Továbbra sem biztonságos a hajózás a Hormuzi szorosban, figyelmeztetett az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezete. Arra kérik a hajózási vállalatokat, hogy a térség instabil biztonsági helyzete miatt egyelőre kerüljék az áthaladást. A stratégiai jellegű útvonalon Irán továbbra is támadásokat hajt végre, ami komoly kockázatot jelent a nemzetközi kereskedelmi hajóforgalom számára. Kína elutasítja az Oroszország elleni új amerikai szankciós tervet. Peking szerint a javasolt intézkedések sértik a nemzetközi jogot, ezért minden szükséges lépést megtesznek a kínai vállalatok érdekeinek védelmében. Az amerikai törvénytervezet 100%-os vámot vet neki a legnagyobb orosz olaj- és gázvásárlókra, köztük Kínára, ugyanakkor bizonyos feltételek mellett kivételeket is lehetővé tenne. A G7 országainak külügyminiszterei és az Európai Unió felszólították a szudáni feleket, hogy azonnal hagyjanak fel a civileket veszélyeztető támadásokkal El Obeid városában. A közös nyilatkozat szerint a félkatonai gyors reagálású erőknek le kell állítaniuk a dróntámadásokat, és biztosítaniuk kell a humanitárius segélyek bejutását. A G7 egyúttal tűzszünetre és közvetlen béketárgyalások megkezdésére szólított fel. Újabb orosz támadás érte Odesszát, legalább 3 életüket vesztették, további 3 ember pedig megsérült, közölték az ukrán hatóságok. A rakéták lakóépületeket is eltaláltak. Az orosz védelmi minisztérium szerint a csapások célpontjai az odesszai és csornomorszki kikötők üzemanyagtárolói rakodó létesítményei, valamint egy dróngyár voltak. Az elmúlt napokban Oroszország fokozta támadásait a Fekete-tenger partján fekvő ukrán kikötők ellen. A litván hírszerzés szerint Oroszország kritikus infrastruktúra elleni támadásokat készíthet elő, jelentette ki Gitanas Nauseda, litván köztársasági elnök. A hírszerzési információk egyelőre nem tartalmaznak konkrét helyszínt vagy időpontot, ezért Litvánia megerősítette az energetikai és közlekedési létesítmények védelmét. Korábban Lengyelország és a balti államok is hasonló figyelmeztetést kaptak, miközben Moszkva továbbra is tagadja, hogy NATO tagországok ellen készülne. A cserendőrség kiadta Németországnak a körözött szélsőjobboldali Marlász Fenya Liebichet. A nőt tavaly másfél év börtönre ítélték gyűlöletkeltés, rágalmazás és sértegetés miatt, de nem vonult be a büntetés letöltésére, ezért európai elfogató parancsot adtak ki ellene. Áprilisban a cserendőrség fogta el a német határ közelében. Liebich a kiadás ellen azzal érvelt, hogy félti az életét, és attól tart, hogy férfiak közé kerülne a börtönben. A cseh bíróság azonban elutasította a fellebbezést.
0: időjárás.
1: Változóan felhős az ég, helyenként csapadék is előfordul, délután 31 fokig emelkedik a hőmérséklet, éjszaka 20 és 15 fokig hűl le a levegő. Holnap a maihoz hasonló változékony idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Kassán, a Krásznán, ahol két személygépkocsi ütközött, felváltva halad a forgalom, 5-10 perces késéssel számoljanak az arra haladók, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Juhász László.
2: Nagy fordulat a brit politikában. Eldőlt, hogy Andy Burnham lesz az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke. A munkáspártban akkora támogatást szerzett a vezető választáson, hogy gyakorlatilag verseny nélkül válthatja Keir Starmert, akinek kormányzása alig 2 év után véget ér. De ki is ez a politikus? Mit képvisel és miben lesz más, mint elődje? Erről is beszélgetünk Gálik Zoltánnal, a budapesti Corvinus Egyetem docensével. Andy Burnham neve ugyan ismert a brit politikában, de sokak számára mégis új szereplőként tűnik fel. Ki ő, és milyen politikai pályát futott be? Nem várok öntől részletes életrajzot persze, de néhány pontban azért említsük meg, mi az, amit fontos tudni róla.
3: Andy Burnham veterán munkáspárti politikus, nem most kezdi a szakmát, annak ellenére, hogy most Észak-Manchesterben és Nagy-Manchesterben utána politikai, regionális politikai karriert futott be az utóbbi években. Előtte, még a 2000-es évek elején fiatal képviselőként kezdte a politikai pályafutását a Blair kormányok alatt. Egészen miniszteri pozícióig is vitte 2006-ban, egészségügyi miniszteri pozícióig, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a munkáspárt, a megújult munkáspárt, ugye, ha visszaemlékszünk arra a korszakra, ennek az egyik ígérete volt. És most ugye nem kisebb feladat áll előtte, mint hogy azt a technokrata, és hát mondjuk aki ugye egy kicsit megkopott, és a választási ígéreteket nem igazán teljesíteni tudó Keir Starmer kormányt kell majd felváltani egy új kormánnyal, ami azt fogja jelenteni, hogy nem csak, hogy egy új politikai irányt kell kialakítania, nem csak, hogy meg kell újítania ennek a munkáspártnak a társadalmi elkötelezettségét, a különböző politikáit, hanem egyszer mind a belső irányváltási kísérlete is a munkáspártnak arra, hogy egy új vissza a társadalomhoz, egy elkötelezett regionális egyenlőtlenségeknek a csökkentése irányába tenni képes, és hát a közszolgáltatásoknak az újjáépítését és a pragmatikus kormányzást képviselni tudó munkáspárt válthassa azt, aki 2 évvel ezelőtt óriási fölénnyel a parlamentben a változás ígéretét hozta.
2: Mielőtt a változásról, a változás ígéretéről és a jövőről beszélgetnénk, kicsit még térjünk vissza a múltba vagy a jelenbe. Miért éppen most került oda Andy Burnham, hogy átvegye a brit kormány vezetését? Tehát, hogy mi vezetett ehhez? Mi okozta, hogy ilyen gyorsan elveszítette a támogatását Keir Starmer?
3: Hát gyakorlatilag az elmúlt 2 év arról szólt, hogy hogyan fogyott el a levegő a munkáspártnak a történelmi győzelme után a vezető körül, Keir Starmer körül. Ugye ő egyértelműen azzal az ígérettel került akkor kormányra, hogy a hosszú konzervatív hívek után egy kiszámítható, egy megújuló politikai rendszernek a vezetését tudja majd elvégezni. És hát ugye egy nagyon-nagyon szűk fiskális pályán mozgott csak a lehetősége ennek a munkáspárti kormánynak, hiszen az Egyesült Királyságnak a makrogazdasági mutatói, azok a Brexit, az ukrajnai energia, ukrajnai orosz intervenció következtében következő energiaválság után meglehetősen szűk pályát engedtek csak mozgás van a kormánynak, és hát ebbe bele is bukott, hiszen gyakorlatilag az emberek nem érezték azokat a változásokat, amiket szépen lassan azért hozott, de a nagy politikai ígéreteket, a társadalmi elkötelezettségnek a növelése, az egészségügyi reformok, az energiapolitikával kapcsolatos mindennapi intézkedések, ugye vissza is fordított egy olyan támogatási rendszert, téli üzemanyag támogatási rendszert a szegényebb rétegeknek, ami ugye nagyon sokak számára egy olyan fordulópont volt, ami ha inkább a reform Egyesült Királyság irányába lökte a választókat. És mindennek a tetejében ugye még volt egy nagy politikai botránya is, ugye ez a Mendelssohn botrány, amikor Peter Mendelssohn, a szintén veterán brit politikust, akiről kiderült később, hogy az amerikai botrányba ugye elkötelezett volt.
2: Az Epstein botrányba.
3: Epstein botrányba, igen, így van. Ugye ott kiderült róla, és hát gyakorlatilag megkérdőjelezte a politikai tisztánlátását a kormányfőnek. Úgyhogy elég sok probléma volt vele, de ugye, ha távolabbról nézzük egy kicsit, akkor azt lehet látni, hogy gyakorlatilag elfogyott a politikai levegő Kirsztármer között, hiszen az elmúlt időközi választásokon egyértelműen kirajzolódott, hogy a Reform Egyesült Királyság 28%-os fölénye országos szinten tudja hozni a képviselőket, ugye a helyi önkormányzati választásokon is nyertek, úgyhogy ha meg akar a munkáspárt újulni, akkor ez csak egy radikális fordulattal tudja megtenni, és ennek az ígéretét hozta el Burnham.
2: Miért lesz, vagy miért lehet radikális ez a fordulat? Tehát arra gondolok, hogy miben különbözik Andy Burnham politikai stílusa, mondjuk, Keir Starmer-től?
3: Hát egyértelműen ugye Burnham egy nagyon jó politikai kommunikátor, nagyon népszerű politikus. Azt lehet mondani, ugye, hogy egy új gazdaságpolitikai fordulatot is szeretnének tőle hozni, miközben össze kell fogni a munkáspártnak a különböző frakcióit, különböző részeit. Első témára ugye visszatérve, elsősorban egy olyan növekedésorientált programot kellene lehoznia, vagy megvalósítania, amiben a munkáspártnak az eredeti választási ígéreteit, a közszolgáltatásoknak a reformját, a regionális beruházási programokat, illetve hát azokat a szociális programokat, amiket megígért, ezeket teljesíteni tudja. Emellett pedig ugye külpolitikában is teljesíteni kellene, hogy neki ez a gyengéje idézőjelben, Starmernek ugye ez inkább volt, hiszen itt Ukrajna és Oroszország irányában folytatnia kell az Egyesült Királyságnak azt a elkötelezett politikát, amiben Ukrajna egyik legnagyobb támogatója volt, a NATO és a védelempolitikai programokat, amiben ugye a brit védelmi költségvetésnek a növelését valahogy el kellene érni ebben a szűk fiskális pozícióban. Ugye emlékszünk rá, talán néhány héttel ezelőtt a védelmi miniszter is távozott a Starmer kormányból, mert nem kapta meg azokat a pénzeket, amik a védelempolitikának az újjáépítését lehetővé tették volna. Amerikai Egyesült Államokkal való kapcsolatoknak az ápolása, hiszen ugye itt a második Trump kormány és az Egyesült Királyság között azért nagyon sok csúrlódás volt, lásd az iráni intervencióban való nem részvételét az Egyesült Királyságnak, és hát ugye hatalmas nagy problémacsomag az Európai Unióhoz való kapcsolatoknak a kérdése, hiszen itt megtörtént egy nagyon pragmatikus újraértékelése az Európai Uniós kapcsolatoknak, nagyon sok nyitott kérdés van, ezeket is folytatni kell majd, ugye itt csak felsorolás szintjén élelmiszer és agrár egészségügyi szabályokat közelíti az Egyesült Királyság és az Európai Unió jelenleg. Nagy probléma van az ifjúsági mobilitás irányába, hiszen az Európai Unió szeretné újra elérni, hogy az Egyesült Királyság ide csatlakozzon, de Starmerék ezt nagyon lassan próbálták csak a tárgyalásokon előre vinni. Energiapolitikában, klímapolitikában, biztonságpolitikában új szerződést szeretnénk kialakítani. Szakmai képes értékesítéseknek a tekintetében, tehát rengeteg nyitott kérdés van itt is, ezek mind az új kormányra fognak várni.
2: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Gálik Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével beszélgetünk. Ön ugye elmondta, hogy a brit gazdaság továbbra sincs könnyű helyzetben, és elég sok tennivaló van ezen a téren, de milyen mozgástere lesz az új miniszterelnöknek? Tehát elmondott ugye ön is több területet, amin lépnie kell, de meg lesz-e a lehetősége ezeknek a lépéseknek a megtételére?
3: Hát ha megnézzük az elmúlt, és nem kevés, hanem 16 évet, hiszen ugye akkor a akkori brit kormány, konzervatív kormány szűk fiskális pályán tudta csak mozgatni az országot. 2010 óta ez a helyzet ez nem nagyon változott. Nagy a költségvetési deficit, 5% fölött van, nagyon nagy az államadósság, 100% környékén van, ugye a kamatterhek viszonylag nagyok, különböző energiapolitikai kihívások azok megmaradtak, ugye ezeket súlyosbította az Európai Uniótól való távozás. Tehát nagyon-nagyon szűk ez a pálya, amit várható az inkább elsősorban a regionális politikáknak az erősítése, az európai kapcsolatokban, az áruforgalomnak, a szolgáltatások kereskedelmében bizonyos áttörések, amivel lehet pörgetni a brit gazdaságot. És hát a nagy-nagy kérdés persze az, hogy az a szabadság, ami az Európai Unióból való kilépéssel, idézőjelben ez a szabadság elérkezett, és ami egyébként jelentős mértékben csökkentette az Egyesült Királyságnak az alkupozícióját a nemzetközi pénzügyi piacokon, a nemzetközi szolgáltatás kereskedelmen, áruforgalomban, ezek átválthatók-e most már az ígéretek valósággá. Ugye továbbra sincs például az Amerikai Egyesült Államokkal szabadkereskedelmi szerződés, ami hát az egyik nagy ígérete volt a Brexitnek. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy mindezek a strukturális problémáknak a megoldása lesz az egyik legfontosabb feladata az új kormánynak.
2: Ha már az Európai Uniót említett és a Brexitet, Andy Burnham közelebb viheti az Egyesült Királyságot az Európai Unióhoz?
3: Nagyon fontos ugye az, hogy az előbb említett területeken, tehát még egyszer ugye az élelmiszer, agrár és állategészségügyi szabályozók kérdésében, az ifjúsági mobilitásban, energiapolitikában, biztonság és védelmi politikában, illetve a szakmai képesítéseknél közeledés lehet. Nagy strukturális vagy stratégiai közeledés azonban nem várható. Ugye ez azt jelenti, hogy nem fognak például a Vámunióba visszalépni, vagy a közös piachoz valamilyen módon külön megállapodással csatlakozni, főleg nem az Európai Uniós tagságot keresni, hiszen a munkáspártnak a politikai programjában 2024-ben ilyen típusú közeledés nem volt, és Burnham azt mondta, hogy tovább viszi ezt a választói programot, ugye, amit akkor ígértek, és hát egy óriási nagy politikai átfordulásra lenne szükség ahhoz, hogy itt tényleg nagyon konkrét tárgyalások nyíljanak arról, hogy még közelebb legyenek az Európai Unióhoz, és ezt valószínűleg csak egy új választás után lehetne azzal elérni, hogyha a választók elő ezt a programot viszi be az egyik politikai párt. Persze 3 év van még a választásokig, ugye, ha minden rendben van a Burnham kormánynál, lehet, hogy majd az új választásokra egy ilyen programmal fordul rá valamelyik párt, ugye a liberálisok azok egyértelműen támogatják ezt, úgyhogy még ez egy későbbi kérdés, de jelenleg nem várható nagy közeledés.
2: Milyen irány várható a külpolitikában? Burnham vezetése alatt folytatódik Ukrajna támogatása, illetve a szoros kapcsolat az Egyesült Államokkal, vagy pedig várható valamilyen változás?
3: Tovább vinné Burnham ugye ezt a külpolitikai programot, amit a jelenlegi brit kormány visz. Ugye ez egy nagyon erőteljes Ukrajna irányában történt elkötelezettséget jelent. Több mint 15 milliárd fonttal támogatta katonailag az Egyesült Királyság Ukrajnát az elmúlt időszakban, illetve nem csak katonai programokban, hanem gazdaságilag is kiállt mellette. Itt nem várható nagy fordulat, sőt mondjuk azt, hogy folytonosság várható. A NATO és védelmi politikai kérdésekben a brit védelmi költségvetésnek a növelése az egy stratégiai elvárás, és ugye itt valószínűleg lépni fognak, megemelik ugye a költségeket hosszú távon, ahogy a több többi európai ország is megígérte, és talán a Starmer kormányhoz képest nagyobb fiskális helyzet jut majd a védelem kiadásokra. Hát és az amerikai kapcsolatokban ugye nagy kérdés, mert volt egy kémia azért a mostani vezető és Donald Trump között. Ugye ez a különleges kapcsolat, ez mindig is egy nagyon fontos része a brit külpolitikának. Azt lehet mondani, hogy itt is a folytatás várható, tehát nem várható semmilyen radikális változás.
2: A brit politika az elmúlt években rendkívül gyorsan fogyasztotta a miniszterelnököket. Mi kell ahhoz, hogy Burnham ne jusson ugyanerre a sorsra?
3: Hát egyértelműen ugye az ő sikerének a kulcsa az az lesz, hogy képes azt a regionális hitelességet, amivel most rendelkezik, ugye, hogy mondtuk itt Manchesternek a területén nagyon hatékony és nagyon elismert politikus volt, országos kormányzó képességgé alakítani. Ugye sikerült neki polgármesterként egy nagyon helyes helyi márkát építenie, nem biztos, hogy ugye ezt gyorsan át tudja váltani majd a Westminsterbe egy olyan nagy politikai előnyé, ami ugyanezeket a sikereket majd engedi neki. Ugye külpolitikát kell építenie, pártfegyelmet kell tartania, a médiát, a piaci reakciókat, a geopolitikai válságokat kell majd kezelnie, úgyhogy azt lehet mondani, hogy át kell konvertálnia majd ezt a regionális népszerűséget egy nagy politikai előnyé. Nagyon sok veszély leselkedik rá, hiszen ugye azok a túlzott várakozások, amik az irányába most vannak, ezek gyors csalódásba csaphatnak át, illetve hát ugye egy nagyon erőteljes egységet kell majd létrehoznia, hiszen a baloldalnak egy megújulása egyben Burnhamnek a hatalomra kerülése, még ha nem is egy olyan radikális, ugye előtte volt Cornby, aki egy nagyon radikális baloldali átrendeződést jelentett, ő nem ennyire radikális, de mindenképpen ugye a szakszervezetek, a parlamenti képviselők, a nagyvárosi liberálisok, az északi munkásosztályi választók között kell egy konszenzust kialakítania, és ugye ez is egy óriási nagy veszély, hiszen mindegyik területen a vetélytársak, a liberálisok, a zöldek, illetve hát a reform Egyesült Királyság benyomult a politikai térbe.
2: Mit jelenthet Andy Burnham kinevezése Európa, ezen belül Közép-Európa számára? Arra gondolok, hogy a magyarországiaknak vagy a szlovákiai lakosoknak nem mindegy, hogy hívják Nagy-Britannia miniszterelnöket?
3: Mindenképpen nagyon fontos, ugye, hogy mióta a Brexit lezajlott, azóta ugye nem multilaterális keretekben kapcsolódunk elsősorban és európai keretekben a brit külpolitikához, hanem visszatértünk a bilaterális kapcsolatokhoz, és az Egyesült Királyság számára nagyon fontos ez a régió. Ugye nem csak, hogy kereskedelmi megállapodásokat, amik ugye az Európai Unió keretein belül működhetnek csak, de azon belül a különböző prioritásoknak, preferenciáknak az elérése az nagyon fontos Kelet-Európa számára, illetve a stabilitás nem kisebb mértékben ugye az Oroszország politika miatt, szankciópolitika miatt mindig is fontos volt, és nagyon figyel arra, hogy jó kapcsolatokat tartson fent a régióval. Úgyhogy hát ami nekünk is fontos, hogy egy stabil és jól működő Egyesült Királyság legyen, ami gazdaságilag is erős, és megfelelő kapcsolatokat tudjunk kialakítani vele a jövőben is.
2: Végezetül ön szerint milyen miniszterelnök lehet Andy Burnham, és mi lesz az első igazi politikai próbatétele?
3: Az első nagy politikai próbatétel, ugye, hogy mennyire tudja azt az egységet a brit társadalomban majd létrehozni, amit sikerült az elmúlt két évben meglehetősen szétzilálni a Starmer kormánynak. Sikerül-e majd egy olyan kompetencia alapú kormányzást csinálnia, ami érzelmileg és társadalmilag is újra kapcsolja a munkáspártot a választókhoz. És mindeközben ugye egy olyan populárisabb baloldali programot megvalósítania, amit Starmer ígért, de nem igazán tudott megvalósítani.
2: Andy Burnham nagy felhatalmazással érkezik a brit politika élére, de legalább ekkora elvárásokkal is kell szembenéznie. Hogy sikerül-e új lendületet adnia a munkáspártnak és stabilizálnia az Egyesült Királyságot, az a következő hónapok egyik legfontosabb európai politikai kérdése lesz. Gálik Zoltánnak, a budapesti Corvinus Egyetem docensének köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen.
2: Az Európai Bizottság vizsgálja, hogy a szlovák kormány visszafordította-e a nemzeti parkok korábbi reformját, ami akár az uniós helyreállítási forrásokat is veszélybe sodorhatja. Közben zöld utat kapott egy új pozsonyi szemétégető beruházása is, amely régóta megosztja a szakmát és a közvéleményt. A reggeliben most Miklós László professzort, korábbi környezetvédelmi minisztert, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját kérdezem. Az Európai Bizottság vizsgálja a szlovák nemzeti parkokkal kapcsolatos változtatásokat. Mi tulajdonképpen a vita lényege nagyon röviden, és miért ilyen fontos ez az ügy?
4: Az eredeti elképzelés, vagyis a döntése a kormánynak az volt, még 2022-ből, hogy az erdők a nemzeti parkok területén a környezetvédelmi hatóság felügyei, vagyis hogy a nemzeti parkok igazgatósága kezelje. És ez lett most megfordítva, hogy nem, hanem térjenek vissza az erdők kezelése, térjen vissza az erdőgazdálkodást körbe. Úgyhogy ez egy elég nagy változás, mert a környezetvédők, vagyis a természetvédők elég sokat harcoltak, én magam is, hogy az erdők a nemzeti parkok területén, hogy legyenek a nemzeti parkok hatáskörében, nem egy más vállalat hatáskörében. Na és ez lett most visszafordítva a legutóbbi kormánydöntés szerint.
2: A kormány szerint ugye ezek a módosítások hatékonyabbá teszik a nemzeti parkok működését. Ezzel szakmailag egyet lehet érteni, vagy pedig ez egyáltalán
4: nem? Nem, hát ez csak egy klisé, hogy hatékonyabbá, ez egyszerűen nem így van, mert nem ettől függ. Az igaz, hogy a nemzeti parkoknak jelenleg nincsen vagyis olyan felszerelésük, segép is személyzeti, ami ezt tudná csinálni, tehát az erdőket kezelni, de ez úgy volt, arról volt szó, hogy az erdőgazdálkodás felszerelése is, és a személyzete is átkerül a nemzeti parkok hatáskörébe, úgyhogy ezzel nem változott volna semmi. A lényege az, hogy jelenleg ugye állandó vitát képez az, hogy hol szabad erdőt vágni, és hol nem szabad vágni. És hogyha ugye természetesen a természetvédők azok azon az oldalon vannak, hogy kevesebbet kell kivágni, az erdőgazdálkodók többet kell kivágni. Hát ők ezzel gazdálkodnak a fával. Na, hogyha egy kézben lenne, tehát a természetvédelem kezébe, akkor ez a vita, ez belső vita lenne. Biztos lenne valamilyen vita, de ez belső vita lenne, és gondolom, hogy a természetvédők, hogyha egyszer a nemzeti park ugye az természetvédelmi kategória, egészen biztos, hogy kevesebb fakitermelés lenne, és inkább a természetvédelem oldalára billenne a mérlet.
2: A változások hátterében mi állhat ön szerint? Azt mondja, hogy szakmailag nem igazán indokolható ez a döntés, de hát akkor fakitermelési vagy egyéni érdeke?
4: Egészen biztos a fakitermelés, hát semmi más, hát, de ezt nem is lehet felrúni ugye az erdőgazdálkodásnak, mert ő nekik a céljuk az, hogy fát kell kitermelni és eladni. Ez a döntésnek a lényege, viszont a természetvédőknek nem ez a célja, a természetvédelmnek nincsen gazdasági célja, úgyhogy ez itt a lényege az egésznek. Az erdőgazdálkodás Szlovákiában a nemzeti jövedelemnek körülbelül csak a 0,6 vagy valamilyen egész elenyésző részét képezi, az a fakitermelést gondolom. De van az erdőnek más funkciói is. Van ugye főleg például természetvédelmi oxigén gyártási funkciója, klímavédelmi funkciója, és még minden más, és ez által számolva, ez körülbelül 6-szorosa ennek a fakitermelési értéknek. Mert ezt az erdőgazdászok is elismerik, hogy igen, az erdőnek nem csak az a funkciója, hogy fát kitermel, hanem ilyen más funkciója is vannak. Tehát ezért követelik, vagyis szeretnék a természetvédők, hogy igen, hogyha ez így el van ismerve, akkor vegyük ezt a többszörös funkcióját figyelembe, nem azt, hogy mennyi fát kell kitermelni, hanem ezt a többlet funkcióját kell figyelembe venni, és ez éppen a természetvédelem oldalán van.
2: Mennyire szigorúan védi az Európai Unió a környezetünket? Ugye felmerült, hogy Szlovákia jelentős uniós támogatást is elveszít. Hát mennyire reális ez a veszély?
4: Ez jogi kérdés lesz, ugye, hogy visszaveszik-e a pénzt, vagy nem veszik, mert arról van szó, ugye, hogy most a vitában, hogy esetleg Szlovákia elesik ezektől a pénzektől, ez biztos, hogy nem lesz olyan simán, ez jogi kérdés és jogi vita, úgyhogy ez nem csak természetvédelmi vagy erdészeti vita.
2: És mit jelentenek ezek a változások a természetvédelem szempontjából a gyakorlatban, vagy a mindennapokban? Tehát, hogy érezhetik ezt az emberek, vagy ez inkább csak ilyen szakpolitikai vita?
4: Nem, hát ez ugye a természetvédelem az nem csak politika, az konkrét dolog, ugye, hogyha az emberek úgy konkrétan csak esetleg abban érezhetik, hogyha tarvágások vannak a hegyekben, mondjuk a nemzeti parkok területén, akkor sokkal nagyobb a veszély az árvizeknek lent, vagy a talajlemosódásnak.

0: most nagyon fontos, ugye a klímaváltozások korában a táj víz visszatartó képességének a megerősítése. Tehát itt vannak ezek a gyakorlati oldalai is, ami ugye össztársadalmi érdeket képez.
1: Térjünk át a pozsonyi szemétégető kérdésére. Miért váltott ki ekkora vitát ez a beruházás?
0: Én egyértelműen azt mondom, hogy a hulladék energetikai felhasználása az egy nagyon jó gondolat, és én annak idején is ezért próbáltam harcolni, hogy a hulladékot úgy vegyük, mint alternatív fűtőanyagot a energetikai üzemekbe. A hulladék lerakása az egy halott dolog, de viszont hogyha égető, ugye már nem is szabad azt mondani, hogy hulladék égető, hanem inkább energetikai üzem. Energetikai üzemekben hulladékból energiát lehet előállítani. Úgyhogy ezt én támogatom, sőt azt is el tudom mondani, hogy a új ilyen energetikai üzemek, ezek már el vannak látva olyan technológiákkal, hogy a szennyezés, a környezetszennyezés már egészen elenyésző, hogyha nem történik valamilyen nagy roncsolás, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy ezt mind támogatom. A vita tárgya szerintem, hát a nagy közönség számára még mindig az ugye, hogy a hulladék égető büdös, és hogy szennyez a környezetet. Hát ez nem egészen helytálló, mert ez már meg van vizsgálva, bármi már büdösebb lehet, mint a hulladék égető, vagyis ez az energetikai üzem. A legnagyobb környezetkárosodást okozhat, és szerintem az, hogyha távolról kell behordani a hulladékot, ami nem is tulajdonképpen az égetésnek a funkciója, hanem a szállításnak a problémája, hogy honnan, merre felé és hogyan hordják oda a hulladékot. Szerintem ez a legnagyobb probléma. A másik probléma az, hogy kell nekünk, Szlovákiának, mennyi hulladék égető kell, vagyis mennyi hulladékot tudunk ilyen módon energetikailag hasznosítani. Hát ezt én most kapásból nem tudom elmondani, de még biztos, hogy kell néhány. Most, hogy mi a gazdaságosabb, a régi, a oló hulladék égetőt, ami ugye Pozsonyban van, hogy azt felújítani, vagy egy újat építeni a Slovnaft területén, ezt most nem tudom megítélni, de hogy kell egy új ilyen energiagyártásra szolgáló hulladék kezelő üzen, az egyértelműen támogatom. Az érdekesség az egészben, ugye, hogy a miniszter úr először ellene volt, aztán támogatta, most nem is tudom, hogy most megint támogatja, hát ez már politika és gondolom ilyen üzleti gondolkodás és tárgyalásoknak az eredménye. Környezeti szempontból én teljesen el tudom képzelni, hogy igen, ugye a környezetvédők ezek megvizsgálják, hogy milyen hatása lehet a környezetre. Hát maga az, hogy a hulladék égető üzem, ami energetikai üzem, a Slovnaft területén fel lesz építve, az szerintem nem jelent semmilyen plusz terhelést, tehát a Slovnaft úgyis egy terhelt terület, és már hogy ott lesz egy ilyen üzem, ami biztosan modernabb lesz, mint bármelyik más berendezés, ami a Slovnaft területén van. Nem ez jelenti a nagy problémát.
1: Az elmúlt percekben a szlovák környezetpolitika két sokat vitatott ügyéről, a nemzeti parkok reformjáról és a pozsonyi szemét égetőről beszélgettünk Miklós László professzorral, korábbi környezetvédelmi miniszterrel. Köszönöm, hogy velünk volt.
0: Én is köszönöm. Szép napot kívánok mindenkinek.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Albánia az utóbbi években igazi turisztikai sláger lett az utazók körében, vadregényes hegyeivel és érintetlen tengerpartjaival. Van azonban egy testbeszédbeli csapda, ami azonnal totális káoszhoz vezethet a kommunikációban. Albániában ugyanis a fejmozdulatok pont az ellenkezőjét jelentik, mint nálunk. Ha egy albán fentről lefelé bólint, az azt jelenti nem. Ha viszont a fejét jobbra-balra ingatja, az náluk az igen. Emellett gyakori az ajkak nyelvvel való csettintése is, amely szintén elutasítást fejez ki. Ha a pincér megkérdezi, kérünk-e még vizet, és mi rázni kezdjük a fejünket, pillanatokon belül hozni fogja az újabb üveget. Jó hír viszont, hogy az albánok híresek a vendégszeretetükről, ami egy ősi kódexen a beszán alapul. Ez kimondja, hogy a házba lépő vendég élete és biztonsága szent. Ha eltévedünk, vagy segítségre van szükségünk, a helyiek elképesztő önzetlenséggel fognak segíteni. Sokszor még pénzt sem fogadnak el érte. A közúti közlekedésben viszont legyünk résen. A vezetési stílusuk meglehetősen kaotikus. Az irányjelzőt ritkán használják, így vezessünk helyettük is óvatosan.
2: Az ellenzéki pártok ellenzik az Unión egészségbiztosító felvásárlását. Azerbajdzsánban tárgyalt az államfő. Hiányosságokra figyelmeztette Szlovákiát az Európai Bizottság. Holnap is a maihoz hasonló idő várható, 33 fokig melegszik a levegő.
3: Napzárta. Csenger Ferenccel.
2: Részletes híreink. Peter Pellegrini államfő Azerbajdzsánban tárgyalt az ország vezetőivel a gazdasági együttműködés bővítéséről. A megbeszélések középpontjában a beruházásvédelmi megállapodás előkészítése, az energiaforrások diverzifikálása, valamint az európai és ázsiai szállítási útvonalak összekapcsolása állt. Szó esett arról is, hogy októbertől közvetlen légijárat indulhat Pozsony és Baku között, ami élénkítheti a kereskedelmet és a turizmust. Az államfő találkozott a Bakuban szolgáló szlovák szalézi püspökkel, Vladimir Feketével is. Ismét vádat emeltek Ján Budaj volt környezetvédelmi miniszter ellen hűtlen kezelés folytatólagos bűncselekményének gyanúja miatt. A nyomozás szerint a tárca költségvetéséből közel 570 ezer eurót használtak fel pazarlóan és céltalanul, amivel kárérhette az államot. A korábbi vádemelést tavaly formai okokból hatályon kívül helyezték, az ügyészség azonban új eljárást rendelt el. Budaj tagadja a vádakat, és továbbra is azt állítja, hogy közérdeket szolgált. Összeolvad a Dovera és az Unión magánegészségbiztosító. A Dovera tulajdonosa, a Penta pénzügyi csoport vásárolja fel az Unión részvényeit. Az Unión egészségbiztosító 2006-tól van jelen Szlovákiában. Az ellenzék szerint ez rossz hír, és az országnak nem lehet mindössze egyetlen magánbiztosítója. Bábeli vett összeállítása.
4: Az Unión és a Dovera összeolvadásával Szlovákiában már csak két egészségbiztosító marad, az általános, ami állami kézben van, és egyetlen magánbiztosító a Dovera. Az Unión kliensei számára egyelőre semmi sem változik. Michal Spanyár, az Unión vezérigazgatója szerint a jövőre nézve a klienseknek az összeolvadás csak még több lehetőséget és szolgáltatást jelent majd. Az ellenzéki PS bírálja a lépést, és arra szólította fel a versenyhivatalt, hogy lépjen az ügyben. A magánegészségbiztosítók piacán történő monopolizáció komoly veszélyt jelent. Amennyiben ez megtörténik, egyetlen magánbiztosító marad a piacon, ami a Penta tulajdonában van, és ugyanez a pénzügyi csoport a tulajdonosa több kórháznak, rendelőintézetnek és gyógyszertárnak is, figyelmeztetett Oszkár Dvorzsák. A PS parlamenti képviselője attól fél, hogy a kliensek ki lesznek szolgáltatva egyetlen pénzügyi csoport üzleti érdekeinek. A két biztosító összevonását a Szlovensko mozgalom is bírálja. Marek Rajcsi, a párt volt egészségügyi minisztere úgy véli, amíg a Smer kormányon van, nőni fog a Penta befolyása az egészségügyben. Branislav Gröling, az SZSZ elnöke pedig azt mondta, a két magánbiztosító összevonása senki számára sem jó hír, ugyanis ha több biztosító működik a piacon, azok versenyek versenyeznek egymás között a paciensek előnyére. A témával kapcsolatban a versenyhivatal is kiadott egy állásfoglalást. Eszerint a hivatal nem foglalkozik a két biztosító összevonásával, mert erről még nem érkezett hozzájuk bejelentés. Emellett arra szólította fel az érintetteket, hogy forduljanak az Európai Bizottsághoz.
2: Az Európai Bizottság 5 ügyben is felszólította Szlovákiát, mert nem ültette át határidőre több uniós irányelv előírásait a hazai jogrendbe. A kifogások egyebek mellett a környezetvédelmi bűncselekményekre, az épületek energiahatékonyságára, a veszélyes anyagok használatára, a közéleti szereplőket célzó visszaélésszerű perek elleni védelemre, valamint az egyenlő bánásmódot felügyelő szervek működésére vonatkoznak. Szlovákiának 2 hónapja van a hiányosságok pótlására, ellenkező esetben az Európai Bizottság további jogi lépéseket tehet. Közel 10 millió eurót fordítanak egyházi műemlékek felújítására a Szlovákia program keretében. Az Európai Uniós támogatásból templomok, kápolnák és kolostorok újulnak meg az ország minden régiójában. A beruházások célja a kulturális és szellemi örökség megőrzése, a turizmus fejlesztése és a régiók vonzerejének növelése. A beruházási minisztérium már a 2027 utáni támogatási időszak előkészítésén is dolgozik. Propánbután palackok robbantak fel egy drietomai vállalatnál a Trencséni járásban. A robbanást tűz követte, amelyben 2 megsérültek, egyiküket mentőhelikopterrel szállították kórházba. A helyszínen a tűzoltók és a rendőrség is beavatkozott, a hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit. A rendőrség tájékoztatása szerint a lakosságot már nem fenyegeti veszély. Ukrajna és az Európai Unió megállapodást kötött a drónok közös gyártásáról, jelentette be Kijevben tett látogatása során Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A megállapodás célja, hogy összekapcsolja Ukrajna szakértelmét az európai ipar kapacitásaival. Részletek Paszmár Léviától.
5: Össze kell fogni erőinket, jelentette ki Ursula von der Leyen az Ukrán Államiság napja alkalmából rendezett eseményen tartott beszédében. Más európai vezetőkkel együtt érkezett Kijevbe, hogy részt vegyen az Ukrajna és a dél-kelet-európai államok közötti csúcs találkozón. Az Európai Bizottság elnöke szerint Ukrajna több mint 4 éve tartó orosz háború során egyedülálló tapasztalatokat szerzett a drónok gyártásának és a drónellenes rendszerek alkalmazásának területén. Ezt a potenciált közösen kell kihasználnunk, hiszen tudjuk, milyen fenyegetésekkel szembesül Európa ezen a területen. Számos EU tagállamban tanúi voltunk légtérsértéseknek és riasztásoknak, folytatta von der Leyen. Ukrajna már korábban is kötött drónokkal kapcsolatos megállapodásokat több európai országgal, valamint a Közel-Keleten is olyan országokkal, amelyek érdeklődést mutattak az ukrán technológia iránt, miután az USA-val és Izraellel folytatott háború során Irán megtorló támadásainak célpontjává váltak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pontosította, hogy Ukrajna összesen 9 ilyen megállapodást írt alá. A bejelentett megállapodás azonban a Reuters szerint az első, amely az egész EU-ban található országokat és vállalatokat magában foglalja. Von der Leyen rámutatott, hogy az Unió hatalmas technológiai és ipari kapacitásokat, valamint biztonságos és védett gyártóüzemeket kínálhatna Ukrajnának. Zelenszky szerint Ukrajna évente 10 millió drónt gyárt, és ezt a számot megduplázná.
2: Továbbra sem biztonságos a hajózás a Hormuzi szorosban, figyelmeztetett az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezete. Arra kérik a hajózási vállalatokat, hogy a térség instabil biztonsági helyzete miatt egyelőre kerüljék az áthaladást. A stratégiai jellegű útvonalon Irán továbbra is támadásokat hajt végre, ami komoly kockázatot jelent a nemzetközi kereskedelmi hajóforgalom számára. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter volt magyar külügyminiszter. A Fidesz politikusa a jövőben a kínai BYD autógyárnál dolgozik nemzetközi kapcsolatokért és új üzletágak fejlesztésért felelős menedzserként. Szijjártó 2002 óta volt országgyűlési képviselő, 2014-től pedig külügyminiszterként szolgált Orbán Viktor kormányaiban. A BYD közlése szerint nem a magyarországi vállalat vezetésében kap szerepet, hanem nemzetközi feladatokat lát majd el. Kína elutasítja az Oroszország elleni új amerikai szankciós tervet. Peking szerint a javasolt intézkedések sértik a nemzetközi jogot, ezért minden szükséges lépést megtesznek a kínai vállalatok érdekeinek védelmében. Az amerikai törvénytervezet 100%-os vámot vet neki a legnagyobb orosz olaj- és gázvásárlókra, köztük Kínára, ugyanakkor bizonyos feltételek mellett kivételeket is lehetővé tenne. A litván hírszerzés szerint Oroszország kritikus infrastruktúra elleni támadásokat készíthet elő, jelentette ki Gitanas Nauseda, litván köztársasági elnök. A hírszerzési információk egyelőre nem tartalmaznak konkrét helyszínt vagy időpontot, ezért Litvánia megerősítette az energetikai és közlekedési létesítmények védelmét. Korábban Lengyelország és a balti államok is hasonló figyelmeztetést kaptak, miközben Moszkva továbbra is tagadja, hogy NATO tagországok ellen készülne. Oroszország és az Egyesült Államok 2030 végéig meghosszabbítja a nemzetközi űrállomás közös működtetését. Erről a Roszkozmosz és a NASA vezetői állapodtak meg a Soyuz MS-29 sikeres dokkolása után. A két űrügynökség a jövőben saját űrállomásokat épít, ezért műszaki együttműködésről is egyeztetnek. A nemzetközi űrállomás az egyik utolsó olyan terület, ahol Oroszország és a nyugati országok az ukrajnai háború ellenére is folytatják az együttműködést. Két autóbusz ütközött össze a középcsehországi Lidice közelében szerda reggel. A balesetben 17 ember sérült meg, többségük könnyebben. Egy fejsérülés szenvedett nőt mentőhelikopter szállított egy prágai kórházba, a többi sérültet a környékbeli egészségügyi intézményekbe vitték. A helyszínen a mentők, a rendőrség és 6 tűzoltóegység dolgozott, a hatóságok ideiglenesen tömeges baleseti készültséget is elrendeltek.
6: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
7: A tengeren túli futball VB 34. játéknapján az Európa-bajnok Spanyolország tanári játékkal verte meg 2-0-ra a favorit Franciaországot az elődöntőben, így 2010 után újra világbajnoki döntős. A francia válogatott korábbi klasszisa Thierry Henry elismerően beszélt a spanyol együttes teljesítményéről a keddi VB elődöntő után. Mint fogalmazott, Luis de la Fuente csapata minden tekintetben felülmúlta a franciákat, és megérdemelten nyert. Kukureja zsebretette Olizét és Dembelét, mondta a korábbi világ és Európa bajnok csatár. A keddesti siker után 6. Fülöp király személyesen is gratulált a csapatnak, telefonon hívta fel a szövetségi kapitányt. A korábbi svéd sztár csatár Zlatan Ibrahimovic szerint a spanyol válogatott ereje nem egyetlen játékosban, hanem a kivételes csapategységben rejlik. A spanyol lapok érthetően nagyon boldogan értékeltek, és elsősorban a középpályán csillogó Rodri játékát méltatták. A franciák ezzel szemben nem várt összeomlásról írtak, és meghatározó játékosaikat támadták. A másik ágon Atlantában ma 21 órától a címvédő Argentína és Anglia küzd a fináléba jutásért. A dél-amerikaiak szövetségi kapitánya Lionel Scaloni szerint csapata jó állapotban várja az elődöntőt, és egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy játékosai mennyire fáradtak. Thomas Tuchel edző szerint az angol válogatottnál senki sem elégedett azzal, hogy a csapat bejutott a legjobb 4 közé. A cél ugyanis a címvédő Argentína legyőzése és a finálé kiharcolása. A nagyszabású show műsor miatt akár 30 perces is lehet a világbajnokság vasárnap esti döntőjének szünete. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Mint beszámoltunk róla, a Győr az izlandi egygólos vereség után hazai pályán csak 2-2-t játszott a Vikingurral, így már az első fordulóban búcsúzott a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjében. A fiaskó után Efrain Juarez, az Eto mexikói vezetőedzője kijelentette, nagy lecke a klubnak, látszik, hogy a világ legjelentősebb klubsorozatában sokkal bővebb játékos keret kell. Ezt a klubvezetőkkel kell megbeszélni, ők tudják, mik a prioritások. 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmáig utolsó magyar olimpiai boxarany, Kovács István atlantai sikerének kovácsa.
0: Időjárás. Éjszaka 20 és 15 fokig hűl a levegő. Holnap a maihoz hasonló változékony idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. A napzártát hallották. Hírekkel holnap 6 órakor a reggeliben jelentkezünk legközelebb, de híreinket elolvashatják a patria24.stvr.sk oldalon is. A hangmester Zsapka Levente nevében Csenger Ferenc kíván további szép estét. Viszont hallásra!